0: szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra, és további 40% csak kevés bevándorlót engedne be, olvasható a Republikon Intézet elemzésében. A cég nemzetközi kutatásokra alapozva mutatja be, hogyan vélekednek a magyarok a bevándorlásról, és hol tart a migráns integrációs politika 10 évvel a migrációs krízis kezdete után. Az elemzésben az áll, hogy Magyarország lakossága következetesen elutasító volt a bevándorlással szemben. Gyakorlatilag Európa legkirekesztőbb országa vagyunk, 25 éve emelték ki. Megjegyezték, hogy az integrációs politika hiánya és a társadalom, valamint a politika xenofóbiája, idegen gyűlölete egymást erősítő jelenségek. A migráns integrációs szakpolitika index szerint 2025-ben Magyarország az integrációs politika minőségében hátulról a 6. helyen áll az Európai Uniós tagországok között, áll az elemzésben. Lelkesítő címmel családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség a napokban. A Miskolchoz közeli Abaúji Egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000-en regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is, mondta Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora. Kínai Magyar Kutatóintézet létrehozását tervezi a Pekingi Vegyipari Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Wanhua Borsodkem csoport. Erről írnak alá 3 oldalú együttműködési szándéknyilatkozatot július 13-án hétfőn az egyetemek és a cég a Miskolci kampuszon. Az aláírás fontos lépés a kínai magyar felsőoktatási, kutatási és ipari kapcsolatok erősítésében, áll az erről kiadott közleményben. A mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki magyar kutatók a koraszülött csecsemők megfigyelésére. Vezetékek és fizikai szenzorok nélkül képes folyamatosan monitorozni a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban, közölte a Hunren Magyar Kutatási Hálózat pénteken. Kifejtették, hogy a koraszülött intenzív osztályokon a babák mozgásának és alvási testhelyzetének nyomon követése kulcsfontosságú az idegrendszer fejlődésének megítéléséhez és a neurológiai eltérések korai felismeréséhez. A kifejlesztett intelligens kamerarendszer valós időben centiméteres pontossággal elemzi az inkubátorban fekvő újszülöttekről készült videókat, és képes megkülönböztetni a normális mozgásokat a stresszre vagy rendellenességre utaló reakcióktól. A megoldás segít a vizsgálatokat és az ellátást a csecsemők természetes alvás ébrenléti ciklusához igazítani, ami bizonyítottan gyorsíthatja a fejlődésüket és lerövidítheti a kórházi tartózkodást, tették hozzá. Idén 20 éves a Miskolc Holding önkormányzati vagyonkezelő ZRT. A társaság az elmúlt 2 évtizedben Miskolc egyik legjelentősebb vállalatcsoportjává és a város gazdasági életének meghatározó szereplőjévé vált. Tagvállalatai nélkül elképzelhetetlen lenne Miskolc működése. Az önkormányzat közleménye szerint a jubileum egyben köszönet is mindazoknak a munkatársaknak, akik az elmúlt 2 évtizedben munkájukkal hozzájárultak a miskolci vállalatcsoport sikereihez, olvasható a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az észak-keleti határnál, többfelé élénk lehet a szél. Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor észak-keleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, újra libegők éjszakája, ezen a hétvégén szombaton országszerte 4 helyszínen várja az érdeklődőket az idei libegők éjszakája programsorozat. Az immár 11. alkalommal megrendezendő program során a résztvevő helyszíneken a megszokottól eltérő nyitvatartással sötétedésben is lehet a csillagok alatt libegőzni majd. Az évek óta népszerű eseményhez idén országszerte 4 helyszín csatlakozott, a budapesti Zugligeti libegő, a Lila Füredi Libegőpark, a Sástói Oxigén Adrenalin Park és a Sátoraljóújhelyi Zemplén Kaland Park. A részletekről elsőként Fehér Gyula, a programsorozatot szervező Csernel István sí és turisztikai klaszter elnöke nyilatkozik rádiónknak. Évek óta zajlik már ez a Libegők éjszakája elnevezésű programsorozat szerte az országban. Mit tudhatunk a kezdetekről? Egy picikét kanyarodjunk vissza, hogy hogyan indult ez annak idején?
2: Igen, hát 11. alkalommal kerül megrendezésre ez a Libegők éjszakájú elnevezési program. Van egy olyan egyesület, egy olyan klaszter szervezet, amely összefogja a hazai hegyvidéki turisztikai programokat, illetve a különböző helyszíneket, és 2014 óta szervezünk különböző rendezvényeket, például síelők éjszakája, egyéb rendezvények, és egyszer csak beugrott, hogy miért ne csinálhatnánk egy libegők éjszakáját is, hiszen ahogy ez az idők folyama is bebizonyította, óriási igény van egy ilyen színes családi programra.
1: Mik voltak a kezdetekben a célok elsősorban?
2: A célok változatlanok, ahogy a kezdeti időkben most is. Szeretnénk, hogyha jobban értékelnénk a hazai hegyvidékének a szépségeit. Ugye nagyon sokan szeretnek a Tátrába járni, az Alpokba, tehát fantasztikus csodálatos helyek vannak a világban, viszont a hazai hegyvidékeink is komoly értéket képviselnek. Talán azt tudom mondani, hogy nincs annyira helyén kezelve, vagy értékén kezelve, mint ahogy kellene, és a mi feladatunk az, hogy ezt a különböző helyszíneket bemutatva, ismertetve rávilágítsuk arra, hogy a hazai hegyvidékeinknek is milyen szép egységei vannak, és az attrakciók is, amelyek nagyon vonzóak, tehát nem csak maga a természet szépsége, hanem a különböző színes programok, hiszen az idei évben ez a rendezvény most 4 különböző helyszínen kerül megrendezésre, de egyébként az is egy érdekes dolog, hogy amikor mi megalakítottuk ezt a sí és turisztikai klasztert, akkor az országban összesen csak 3 darab libegő volt, most pedig már 8, és a jó hír az, hogy épül egy 9. is.
1: Mit tudhatunk erről a 9-ről? Ha már megemlítette, akkor felkeltette itt a kíváncsiságomat, hol lesz az új?
2: Igen, hát ezek a libegők sok helyen nem csak nyári attrakciók, hanem ugye sífelvonóként is üzemelnek, tehát a tél folyamán szinte nagyobb a kapacitásuk, vagy a kihasználtságuk. Szerintem nincs ember, aki ne hallotta volna, hogy Mátaszent Istvánban van egy komoly sípálya, ott van ez a bizonyos sípark nevű panoráma lift, de itt ezen a helyszínen épül egy újabb, és már épül, tehát nem csak, hogy tervek vannak, nem csak, hogy engedély megvan, hanem már épül. Annyit kell róla tudni, hogy ez egy picit még följebb megy az eddigi sípályáktól, tehát ennek a lényege az, hogy egyébként ez nagyon rá fog fókuszálni a 4 évszakos turisztikára, tehát nem csak kizárólag sí felvonóként fog üzemelni, hanem ezen a helyszínen lesznek kisebb tavak kialakítva, illetve egy-egy színpad, tehát ez egy ilyen igazi családi program, ami biztos, hogy rengeteg ember fog vonzani. Tehát mikor lesz kész, ez még azért bizonytalan, de a kivitelezés megindult, tehát most már a felvonoszlopoknak az alapja is épülnek, és az oszlopok felállítása várhatóan ősszel megtörténik, és mire az engedélyek meg lesznek, hát ez ami egy kicsit ugye még kérdéses, de valószínű, hogy a jövő nyáron meg lesz, akár még a télen is, mint sífelvonó is tud üzemelni, majd meglátjuk, hogy sikerül a kivitelezés ütemezése.
1: Néhány gondolatot azért mondjunk általánosságban az idei libegők éjszakájáról is, bár itt a hallgatók meg fogják ismerni a helyi lilafüredi programokat is, de hogy ilyenkor mindig az a lényeg, hogy lehetőleg késő este is lehessen használni a libegőt, és egy új szemszögből megnézni az esetleges elénk táruló gyönyörű tájat?
2: Igen, most így 11 év után kezd kirajzolódni, hogy mire van igazán igény. Napközben is sokan jönnek, tehát van olyan helyszín, ahol reggel 9-től lehet felvonózni, de a legnagyobb igény ilyen sötétedés körül, a naplemente és a este beálltal körül van. Egyébként nagyon érdekes, mert a budapesti Zugligeti libegőnél ott olyan nagy az igény az éjszakai libegezésre, hogy éjjel egy órakor alig lehet bezárni. Tehát mondjuk ugye nyilván Budapesten vannak a legtöbben nagy az igény, és rendkívül népszerű is ez a helyszín. Úgyhogy igen, este most különböző időpontokig, tehát van, ahol este 10-ig, van, ahol éjjel 1-ig, van, ahol este 9:30-ig megy a libegő. Van egy olyan honlapunk, hogy sieitthon.hu, ezen fönn vannak a különböző helyszíneknek a konkrét programjai is.
1: Egy picit beszéljünk azért itt magáról a klaszterről, a Csernel István sí és turisztikai klaszterről, ahol ugye hát a fő célkitűzés az, hogy itthon hódoljunk a különböző sportoknak, a szabadidő sportoknak, hát főleg ugye a síelésnek. Hogyan állunk egyébként ezzel most hazánkban?
2: Ugye a legfontosabb mostani üzenet, hogy a környezetet kíméljük, a természetet óvjuk, és a itthoni turisztikának egy nagyon nagy előnye, hogy itthon vagyunk, közelbe vagyunk. Tehát nem kell több száz, akár 1000 kilométert is autózni. Készült több ilyen nemzetközi tanulmány, hogy a síelők egyébként, mint síturisták, a legnagyobb környezetterhelést magával az utazással fejtik ki. Ha viszont megpróbáljuk ezeket a szempontokat figyelembe venni, és azt mondjuk, hogy nem feltétlenül kell olyan messze autózni, hiszen itthon is vannak csodálatos tájak, nyilván nem olyan magas hegyek, mint mondjuk Ausztriában, de ha az ember egy kicsit tudatos, akkor azt mondja, hogy elmegyek igen a hétvégén, vagy egy hosszított hétvégére, vagy akár egy hétre is a hazai hegyvidékekbe, és a nemzetközi trendnek megfelelően itthon is egyre nagyobb igény van a nyári időszakban is, vagy akár az őszi időszakban is a hegyvidékeknek a turisztikára, hiszen hogyha egyre jobban melegszik az idő, ami a síelőknek nem jó hír, viszont a turistáknak fontos azt megismerni, hogy azért a hegyekben logikusan sokkal hűvösebb az idő, mint mondjuk az Alföld vagy a környező helyeken. Tehát én azt gondolom, hogy óriási lehetőség van a turisztikában ezen a vonalon.
1: Egyébként mennyire népszerű sporták hazánkban a síelés, mennyire kedvelt, mik a tapasztalatok? Sokan szeretnek itthon is egyébként síelni?
2: Igen, meglepően új adatok jöttek ki. Az Ország Idegenforgalom képviselet készített egy német céggel egy nemzetközi felmérést, ahol kiderült, hogy a magyarok az eddigi 5-600 síző szám helyett igazából 800-en vannak. Tehát ez egy nagyon komoly felmérés, tehát nagy potenciál van az egészben. Egyébként itthon is sokan síelnek, de logikusan, aki egy hétre elmegy és magas hegyekre vágyik, az inkább elmegy külföldre. Mi nekünk a feladatunk, hogy próbáljuk meg itthon tartani a különböző turisztikai helyszíneken az embereket.
1: És hát ugye ennek, ezeknek a célkitűzéseknek az egyik lehetősége ilyenkor ez a libegők éjszakája. Egy picit erre visszatérve, milyen egyébként itt a, milyen volt a korábbi években ennek a nyári programsorozatnak a visszajelzése? Milyen visszajelzéseket kaptak? Igényelték? Igénylik minden évben ezt az emberek?
2: Nagyon nagy igény van. Különböző helyeken, de különböző módon lehet foglalni helyet. Van, ahol csak ott helyszínen. Van, ahol online, például az Ugyeti Libegőnél előre online is lehet foglalni. Ez azt mutatja, hogy hát komoly sorok is akár előfordulnak időnként. Egyébként érdekes, mert ha nagyon meleg van, akkor azért inkább éjszaka szeretnek, tehát az este sötétedés fele menni az emberek. Ha egy kicsit hűvösebb az idő, akkor már napközben is sokan vannak. és jellemzően sok a családos, illetve hát ami szemmel látható az éjszakában, a szerelmes párok is kitartóan, türelmesen állnak sorba, ha éppen sorba kell állni. Tehát az igény nagy. Egyikében megcsináltuk azt, hogy kétszer is megrendeztük, mert akkora igény mutatkozott. Úgyhogy hát idén egyetlen egy van, ez a bizonyos július 11-e szombati nap.
1: Kedves hallgatóink, ahogy hallhatták, a libegők éjszakájához idén is csatlakozik a Lilafüredi Libegőpark, ahol a program nappal indul, de egészen este 10-ig fel lehet majd ülni a libegőre. Családi programokkal és például fotófallal is készülnek. Batu Violát, a Lilafüredi Libegőpark gazdasági és marketing asszisztensét kérdeztük a részletekről.
3: Idén 11. alkalommal rendezik meg a libegők éjszakáját, és már jó pár éve csatlakozunk hozzá mi is minden évben, mert úgy vettük észre, hogy a vendégeink is nagyon szeretik.
1: Mit tudhatunk az idei programokról? Mi lesz itt szombaton? Hát gondolom főleg este, bár a gyanúm szerint azért működik napközben is majd a libegő.
3: Természetesen ilyenkor is reggel 10 órától leszünk ugyanúgy nyitva, viszont ilyenkor nem 6 órakor zárjuk be a libegő kapuit, hanem este 10-kor, addig biztosan nyitva leszünk, 3-4-10-ig tudnak a vendégeink jegyet venni, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt vettük észre, hogy szeretnek szürkület körül jönni, hogy minél jobban ki tudják élvezni a fényeket, mert azzal készülünk ilyenkor, itt az oszlopoknál is, ahogy mennek felfelé, meg hát egy igazán hangulatos kivilágítás, fényfüzéreket és jó hangulatot.
1: Mi egyébként az, ami vonzza ilyenkor az embereket? Főleg az, hogy egy új szemszögből láthatják a bükköt meg Lilafüredet, az eléjük táruló tájat?
3: Talán igen, az is, ahogy te mondod, ez az új perspektíva, de én azt hiszem, hogy ebben a felgyorsult világban egy szeretnének egy kicsit lelassulni, és igazából ehhez a libegő pont jó. 18-20 percig ülnek felfelé, csendesen az erdő veszi őket körül, a természet, és igazából maximum azzal beszélgetnek, aki ott van mellettük, de gyönyörködhetnek is csak a tájban.
1: Mi minden lesz egyébként a libegők éjszakáján? Milyen programok lesznek? Mert ha jól tudom, azért egy picit ilyenkor ti is próbáltok egy pici pluszt hozzátenni.
3: Így van. Igen, a fényeket már említettük. A gyerekeknek készülünk ilyen színezős játszósarokkal, hogy ők is el tudják magukat itt foglalni, amíg esetleg várnak a szülőkre. Készülünk, a libegő hiúza itt lesz, hogy tudjon lufikat osztogatni a gyerekeknek, akik jönnek. Ő egy püskabalánk. Nyereményjáték szokott ilyenkor lenni, ami idén is lesz, amit nagyon szoktak szeretni a vendégeink, és hát nagyon szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
1: Mit tudhatunk a nyereményjátékról? Ha már ezt így említetted, azért mondjunk róla néhány gondolatot.
3: Ez egy, a jegyek mellé fognak kapni sorsjegyet, amit ki kell tölteni, és bele kell helyezniük majd egy dobozba. Mi sorsolni fogunk belőle, és akiket kisorsolunk, ők egy ilyen libegős ajándékcsomagot fognak nyerni, amiben most például a libegő ugye idén 10 éves, úgyhogy belekerül mondjuk egy ilyen 10 éves direkt erre az alkalma készített bögre, és ilyen hasonló libegős termékek lesznek benne.
1: Egy picit segítsünk azért a hallgatóknak, kik hogyan utazhatnak a libegőn, mik a szabályok, mert én azt gondolom, hogy biztos, hogy sokan mennek gyerkőccel, kisgyerekesek, nagyobb gyerekkel. Hogyan lehet utazni, ki az, aki már mondjuk önmaga utazhat, hogy ki az, akit ölbe kell még venni?
3: Az alapvető szabály, hogy mindenkit nagyon szívesen látunk. 0-3 éves korig tudnak a gyerekek ölbe ülni, tehát például, ha jön két szülő és egy 3 év alatti gyerek, akkor ő még ölhet ülbe, tehát ők beférnek egy kocsiba mondjuk. A 3 éves korfeletti gyerek már valamelyik szülő mellé kell, hogy üljön, és a 130 cm-nél magasabb gyerekek viszont teljesen külön is utaznak, már felnőtt kísérő nélkül.
1: Egy picit beszéljünk itt magáról, a Lilafüredi libegőről, amit ugye említettél te is, hogy 10 évvel ezelőtt indultál. Kicsit beszéljünk ennek a történetéről. Mit lehet tudni így a létrehozásról, a korai évekről?
3: Hát ahogy most beszéltük is, 10 évvel ezelőtt nyitottam meg a kapuit, május 1-én volt pontosan 10 éve, és kezdetben még nagyobb látogatottság volt az újdonság varázsa miatt, de azt vettük észre, hogy vannak sokan, akik visszatérők, mert annyira szeretik a bükköt, vannak kimondottan olyan vendégeink, akik minden évszakban szeretnek jönni, mert ők szeretik megnézni, hogy milyen szépen alakul itt a természet. És úgy vettük észre, hogy azóta is egy kedvelt turisztikai látványosság itt Miskolc és a bükk szívében, ugye.
1: Ugye itt 1 kilométer hosszan szállítja az utasokat, ha jól tudom, 1 kilométeres a kötélpálya hossza. Mi a tapasztalat egyébként? Oda-vissza szeretnek vele menni az emberek, vagy sokan csak felmennek a Jávorhegyi állomásra, és akkor utána tesznek egy kisebb túrát, vagy nagyobbat akár lefelé, visszafelé. Mi a tapasztalat?
3: A nagyobb tömeg, hogy úgy mondjam, ők a retúrjegyet preferálják, tehát ők oda-vissza vesznek jegyet, viszont ez nem zárja ki azt, hogy egy kisebb séta belefér nekik, ugyanis aki ugye reggel megveszi mondjuk nálunk a jegyet, az este zárásig 3-6-ig fel tudja használni. Szóval abban belefér egy kisebb túra, és ha nem vissza akarnak mondjuk túrázni, csak Fehérkőre kisétálnak, mondjuk megnézik a kilátást, és visszasétálnak. De elég sok csoportunk is van, ott előfordul sokszor, akik sétálnak. Van olyan, akik a szállás miatt Bükkszentkeresztre sétálnak át, de van olyanok is vannak, akik visszasétálnak Lilafüredre.
1: Mi egyébként azzal kapcsolatban a tapasztalat, hogy mikor érkeznek a legtöbben a nyári szezonban, vagy esetleg úgy vannak olyan kifejezett kedvelt időszakok?
3: Hát a kedvelt időszakok általában az ilyen nálunk az ünnepnapok, amin sokszor meg szoktak lepődni, mert elég sok telefonhívást kapunk, hogy nyitva vagyunk-e, például húsvétkor vagy pünköskor. Nálunk olyankor nagyon sokan szeretnek jönni, és ilyenkor a nyári időszak az, ami meghatározóbb, amikor elkezdenek a szabadságolások. Ugye már nincs iskola, és akkor egyre többen jönnek, de egy kicsit megmozdul mindig a suli vége előtt is, mert olyankor iskolás csoportok jönnek többen, meg a nyugdíjas csoportok száma is meg szokott nőni.
1: Már ugye, ha jól tudom, kerékpárt is lehet szállítani a libegőn. Ez gyakori egyébként, hogy valaki mondjuk bringával indul útnak valahol a bükkben, és akkor igénybe veszi a libegőt?
3: Igen, ennek a biciklisnek is tulajdonképpen két formája van. Van olyan, aki csak mondjuk felfelé megy és átmegy A-ból B-be, és ő akkor visszajön majd. Viszont van egésznapos és félnapos biciklisegyünk, ami a downhillhez kapcsolódik, mert van 3 pálya itt a libegő alatt tulajdonképpen, és azt nagyon szeretik. Tehát ők van, hogy egész nap itt vannak, és annyira szeretik, hogy most is az országos versenyük nálunk lesz szerencsére augusztus elején.
1: Mi egyébként a tapasztalat, miskolciak előszeretettel mennek ki Lilafüredre, és akár a libegőbe is beülnek, vagy azért sok a turista? Egyáltalán ezt szoktátok valamilyen formában kérdezni, mérni, kutatni?
3: Kérdezni szokták a kollégák sokszor a peronon, akik ugye segítenek a becsekkolásnál és a beülésnél, és a tapasztalat azt mutatja, hogy sokan jönnek, akár tőlünk elég távolság, tehát sokkal távolabbról is. Viszont miskolciak is nagyon szívesen jönnek még, van, aki úgy, hogy már volt nálunk, de most hozott magával mást, vagy barátot, barátnőt, aki éppen itt van, vagy akivel éppen együtt vannak, és ez nagyon jó nekünk, hogy ennyire szeretik a libegőt.
1: Itt a libegők éjszakáján mi a tapasztalat? Azért ugye említettük itt a beszélgetés elején, hogy hosszú évek óta azért Lilafüred is bekapcsolódik ebbe az országos programsorozatba. Akkor kisgyerekes családok jönnek ezeken a különleges estéken, vagy esetleg párok? Mi a jellemző?
3: A libegők éjszakája szerintem pont egy olyan jó rendezvény, amire családok is nagyon szívesen jönnek, mert a gyerekek is élvezik, párok is szívesen jönnek, akár első randi, akár már nem az első randi, de ők is nagyon szívesen töltenek itt el időt, és akár csak barátok, barátnők is csapatba, vagy csak ketten, de nagyon szívesen ellátogatnak hozzánk. Azt szeretnénk mondani, hogy készüljenek úgy, hogy azért hűvösebb szokott lenni, úgyhogy nem feltétlenül a kis lengeruha lesz a legbiztosabb választás, mert azért olyankorra itt már nálunk tud hűvösebb lenni. És nem szeretnénk, hogy itt senki a fázással legyen elfoglalva, hanem mindenki tudja élvezni ezt az estét.
1: Ha ne adj Isten, sor kerül mondjuk esőre, akkor esős időben is szokott járni a libegő, vagy akkor nem?
3: elsős időben is megyünk, egyedül akkor kell megállnunk, amikor dörög és villámlik, ugye, mert az már nem biztonságos, de a kollégák ezt radarképen szokták mindig figyelni, és beszélnek egymással a fenti állomás és a lenti állomás, hogy látják, mi a helyzet, és akkor úgy próbálják megoldani, hogy minél hamarabb le tudjanak hozni mindenkit, hogy senki ne ragadjon fent sehol, de ez az egyetlen az esőzésben, abban még mehetünk.
1: Egyébként szervez vagy tervez a Libegőpark egyéb különleges programot is, így a Libegők éjszakája után vagy ezen kívül?
3: A Libegők éjszakája után ez a biciklis verseny lesz augusztus elején, amihez hát mi becsatlakozunk a versenyzőknek a szállításával tulajdonképp, de nagyon szeretik nézni is. Tehát olyankor is ugye a turista forgalmunk is ugyanúgy működik, és ez egy elég látványos és izgalmas három nap szokott lenni. A Halloween van még, ami utána szokott jönni nekünk ősszel, és igazából utána az már a nyugalmasabb időszak.
1: Hol tudnak a hallgatók utána nézni itt a pontos információknak, programoknak, időpontoknak?
3: Bármi aktuális dolog a Facebook és Instagram oldalunkon szokott fent lenni, akár a nyitvatartásról legyen szó, akár a karbantartási napunkról, akár az elkövetkező programokról, onnan tudnak tájékozódni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Libegők éjszakájáról hallhatták összeállításunkat.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar lakosság újrahasznosítással kapcsolatos tudása, derült ki az X Italos Karton Egyesülés nem reprezentatív kutatásából. Hazánkban ráadásul van olyan hulladéktípus, amelyet a válaszadók 90%-a szelektíven gyűjt. A tejeket és gyümölcsleveket jellemzően italos kartonban veszik hazánkban, ezek újrahasznosítására pedig 4-ből 3 magyar figyel oda. A pozitív hozzáállás és a magas általános tudás szint ellenére komoly igény van további tájékoztató kampányokra, elsősorban a közösségi médiában, a sajtóban és a közterületeken. Többek között erről is beszélgetek majd Nyikos Ágnessel, az Italos Karton Egyesülés igazgatójával.
2: Az Italos Karton Egyesülés ezt így folyamatosan felméri, hogy a lakosság szelektív gyűjtése, az újrahasznosítás felé hogyan indítjuk a hulladékokat, ez hogy áll. És azt állapítottuk meg, hogy sokan tudják és ismerik azt, hogy hova is kell, melyik hulladékot hova lehet gyűjteni. Ugye mi kifejezetten kiemeltük az italos kartonokat, illetve az úgynevezett könnyű csomagolási hulladékokat, ami az úgynevezett vagy sárga, vagy szelektív kukába kell, hogy kerüljön.
1: Ugye itt az olvasható többek között, én ahogy néztem a sajtóanyagot, hogy 4-ből 3 magyar odafigyel arra, hogy az italos kartonokat újra hasznosítsák. Ez korábban is ennyire jó volt ez az adat, mert én szerintem ez nagyon jónak tekinthető.
2: Igen, ez mindenképpen nagyon jó ez az adat. Korábban is tapasztaltuk ezeket a részleteket, hogy megkérdezésre nagyon-nagyon jó ez a... Tehát tulajdonképpen az emberek sokat tudnak, sokat is használják, de ugyanakkor azért a napi rutinban azért vissza-vissza kell erre térni, én azt gondolom a kampányokkal arról, hogy minél többen beszéljünk arról, hogy a szelektív gyűjtés azért nagyon fontos, hogy utána az újrahasznosítás megtörténhessen, mert ezeket az anyagokat tudják tényleg abban a minőségben összegyűjteni, hogy utána újból alapanyaggá válhassanak és a körforgásban részt vehessenek.
1: Hogyan történik egyébként ezeknek az újrahasznosítása, illetve talán kezdjük azzal, hogy mire kell figyeljünk, hogyha mi szeretnénk, hogyha ezeket a teljes dobozokat, gyümölcsleves dobozokat, továbbra is hasznosítani tudják.
2: Hát igazából fontos az, hogy amikor hogy elfogyasztottuk a terméket, mert ugye mi nem dobozt veszünk, hanem azt, ami benne van, tehát az a fontos, hogy ugye megfelelő minőségben és tartalommal eljutassa az értékes élelmiszert a lakossághoz. Tehát fogyasztás után megfelelően kiürítjük, kiöblítjük össze, nyomva a megfelelő helyre elhelyezzük, mert utána az a szelektív gyűjtés, ami Magyarországon most már gyakorlatilag az országban nagyon nagy százalékban elérhető, biztosítja azt, hogy olyan válogató művekbe kerül ez a hulladék, ahol pontosan válogatják, és a válogatásnak az eredménye, hogy azonos hulladékot tartalmazó válák, és akkor ezeket pedig a megfelelő hasznosító műbe el lehet szállítani, ahol nem csak a papír részét, tehát egyrészt kinyerjük a rostokat, amiből újra papír készül, másrészt megmarad az úgynevezett polialumínium, amire szintén létezik technológia és feldolgozó üzem, ami ezt az anyagot is hasznosítani tudja. Az italos karton gyártó iparág nagyon sokat tesz azért, hogy ezt támogassa, mert ugye azok lesznek az európai előírások, hogy ezt a csomagolást is ugye nagyon nagy mértékben újra hasznosítani kell.
1: Itt fontos egyébként, hogy mi mondjuk már ezt kimosva vigyük a szelektív edénybe ezeket a kartonokat, vagy akkor sem történik semmi, hogyha azért ez elmarad esetleg?
2: Igazság szerint azt nézzük, az okos megoldást nézzük, hogy egy gyors öblítés kell, de tulajdonképpen nem a víz erőforrásainkat nem ennek a nagyon pontos és nagyon precíz kimosására kell elhasználni, hanem ez az átöblítés nagyságrendben, ha maradunk, az teljesen elég. Ugyanis a feldolgozó üzemek, azok ugye erre vannak kitalálva, hogy ez az anyag így fog érkezni oda, és megfelelő ipari méretű eljárásaik vannak.
1: Egy picikét még visszatérve a felmérésbe, mi minden derült ki itt a lakosok szelektív hulladékgyűjtése kapcsán? Milyen eredményeket hozott még ez a felmérés?
2: Hát igen, itt ezt örültünk, hogy tényleg, hogy az emberek nagyon nagy százalékban tudják, hogy mit hova kell. Tehát, hogy több mint 80% pontosan tudja a műanyagot, ugye az italos kartont kérdeztük külön, fémet, alumíniumot, tehát hogy mindenki, tehát az 50%-nál nagyobbat mindegyik anyagára elért. Tehát szerintem ez mindenképpen nagyon jó. Azt viszont megint fontosnak tartom, hogy azt a választ is megkaptuk, hogy hiányolják. Tehát fontos a tájékoztatás, és már egy korábbi felmérésekben is, és regionálisan is ezt tapasztaljuk ugyanúgy, hogy szükség van arra, hogy a hulladék útját pontosan kövessük, és bemutassuk a lakosság számára, hogy ténylegesen mi történik. És akkor tényleg sokkal több együttműködő szereplőt tudunk nyerni az ügynek. Tehát azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos az, hogy itt a szó kerüljön erről a témáról is újra és újra, és megerősítsük azt, hogy ez nem egy fölösleges tevékenység. Ott van a kuka a bejáratnál, meg lehet találni, hogy mindegyik hulladék hova kell, hogy kerüljön. Én itt bevallom azt is, hogy nálam már ugye itt a konyhában és a lakásban indul ez az egész, hogy több darab kuka és hulladékgyűjtő kis dobozka létezik, mert ezután biztos az, hogy mindegyik a megfelelő helyre kerüljön. És akkor azok, amik újra, azok az anyagok, vagy azok az összetevők, amik újra feldolgozhatók, azok tényleg jó helyre kerüljenek. Ebbe ugyanúgy beletartozik ugye a hulladékudvar, ahol a háztartásban keletkező egyéb dolgokat is át kell tekinteni, mi az, amit oda lehet tenni, hiszen az nagyon fontos célkitűzés, és nagyon fontos elem, hogy az a bizonyos lerakásra kerülő mennyiség, az ugye minél kevesebb legyen. Itt ezen még nagyon sok tennivaló van Magyarországon.
1: Ugye maga az Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés 2004-ben alakult, tehát már több mint 20 éve tevékenykednek. Milyen változások történtek ez idő alatt itt az italos kartonok újrahasznosítását tekintve? Jelentős volt az, ami változott, vagy inkább a gyűjtés szempontjából, vagy a társadalmi elfogadottság szempontjából történt változás ez alatt az idő alatt?
2: Hát azt mindenképpen ki tudom emelni, hogy a technológia az folyamatosan fejlődik, és a technológia fejlődésével párhuzamosan nőnek az elvárások. Tehát azzal, hogy már nem a papírral együtt, hanem a vegyes, tehát könnyű csomagolási hulladékkal kerül egybe az úgynevezett sárga kukába. Ez az út biztosítja azt, hogy nem csak a papír része, hanem a műanyag és az alumínium része is, hogyha megfelelő feldolgozó műbe kerül, akkor újra hasznosítható. Tehát, hogy mindenképpen ez a technológiai fejlődés, az új létesítmények, az is, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy több információ eljusson a lakosok felé, és akkor mindenki pontosan tudja, hogy ténylegesen mi történhet. És ha már újra feldolgozható összetevői vannak az italos kartonnak, akkor tényleg megtörténhessen az, hogy minél nagyobb része tényleg újra feldolgozásra kerüljön.
1: Ugye az Italos Karton Egyesülés Miskolcon is nagyon kiveszi a részét a szemléletformálásból, mert hogy a Mire Unonprofit Kft-vel együttműködve tulajdonképpen egy kampányt is szerveztek még tavasszal, de egy hosszabb, több héten keresztül zajló kampányt. Azért néhány gondolat erejéig erről is számoljunk be itt a rádióban, hiszen ez is tulajdonképpen azt a célt szolgálta, hogy itt Miskolcon és térségében is lehetőleg minél több ilyen italos karton kerüljön vissza majd a körforgásba.
2: Igen, nagy örömmel jöttünk Miskolcra. Ez a sorozatban a második regionális kampányunk, amiben egyrészt a hulladék felméréssel kezdünk, szemléletformáló programokkal próbáljuk a lakosság minél több létegét elérni, és felhívni a figyelmet arra, hogy a szelektív gyűjtés, és azon belül pedig az italos kartonok szelektív gyűjtése nagyon fontos. Miskolcon ugye a Mirehun nagyon-nagyon aktív ebben a témában, többféle programban működtünk együtt. Volt nagyon aktív része, amikor az iskola idő alatt iskolai italos kartongyűjtő kampányt vezényeltek le, annak ez ugye befejeződött, a nyertesek is már megvannak, de mindenképpen ez egy nagyon jó projektelem volt, mert ezekkel a tapasztalatokkal tudunk tovább menni. Mert itt most az utóbbi pár évben a változások mentén ez az iskolai programok nem indultak, de most megint belekezdtünk, én ennek személyesen nagyon örülök. És tehát egy szemléleformáló napjuk keretében mi is részt vehettünk, és akkor került sor a nyeremények átadására, még így az iskolai időszak végén. A kampányunkat pedig majd csak szeptemberben zárjuk le, tehát magát a projektet szeptemberben zárjuk le, akkor is egy hulladékanalízist fogunk elkészíteni, és nagyon reméljük, hogy látjuk az eredményeket, és nagyon reméljük, hogy sokakhoz eljutottunk ezzel az üzenettel, aki még esetleg nem annyira volt aktív ebben a szelektív gyűjtésben, most sikerült megnyerni az ügynek, reméljük, hogy mutatni, vagy lesz ennek eredménye. De az már amilyen sajtót és média figyelmet a kampány elért, én már igazából nagyon nyugodt vagyok, mert nagyon-nagyon sok elérést és nagyon sok üzenet továbbítást láttunk, tehát én nekem ez már mindenképpen nagyon pozitív ez a kampány.
1: Mik a tervek egyébként? Mert ugye beszélgettük ezt, hogy a felmérés is azt mutatja, hogy ugyan nagyon tudatosak ebben az italos karton gyűjtésében, szelektív gyűjtésében a magyarok, de hát hogy azért szeretnek is róla.

0: ezeket a visszajelzéseket és preferenciákat, és ennek mentén tervezzük meg a különböző programokat. Természetesen ugye az egészet abban a keretbe tudjuk megtenni, ami nekünk rendelkezésre áll, de ugye szorosan együttműködünk, és összefogjuk, és tájékoztatjuk az összes érintettet. Tehát hogy nagyon, nagyon remélem, hogy a következő időszakban is hasonló kampányokat tudunk bevezetni. És ugye ahogy nagyon sikeres és lendületes volt a miskolci kampány, tervezzük azt is, hogy jövőre is visszatérünk. Ez ugye persze még egyeztetés tárgya jelenleg.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nyikos Ágnest, az Italos Karton Egyesülés igazgatóját hallották.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Öt ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása közben, közölte az elnökség pénteken. A közleményben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, melyek túlárazása megalapozza a hűtlenkezelés és a hivatali visszaérés gyanúját. Hangsúlyozzák, hogy például 2021 és 26 között 1,5 milliárd forintot kapott 7 civil szervezet, melynek vezetői, alapítói, hivatalos képviselői, elszámolói között átfedések, személyi és gazdasági összefonódások rajzolódnak ki. A kormány azonnali vizsgálatot rendelt el az Observer média figyelővel kötött, majdnem 31 milliárd forintos médiakövetési szerződésekkel kapcsolatban is, fogalmaznak a miniszterelnökség közleményében. Befejeződött a vasútállomások felújítása a Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban a MÁV országos állomásfelújítási programjának részeként, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook oldalán. A tárcavezető tájékoztatása szerint mindkét állomáson megújult az állomásépület homlokzata, a tetőszerkezet, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók, emellett akadálymentesítették az épületeket. Balmazújvárosban rendezték az állomás környezetét és felújították a térburkolatokat is, míg Berettyóújfaluban a vagyonvédelmi rendszert is bővítik, ismertette. A MÁV tájékoztatása szerint a tavaly augusztusban meghirdetett állomásfelújítási program 14 vármegyében több mint 30 állomást és megállóhelyet érint, értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, melyet a MÁV csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu programból fedez. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, tájékoztatott a szervezet pénteken. Az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentinából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük, célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésekre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között, áll a közleményben. A népszerű turisztikai célponton Bogácson ellenőrzik a kereskedőket és a vendéglátóhelyeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a jövő héten. Ezt az adóhatóság honlapján elérhető adótrafipax rovatban is előre jelezték, áll a közleményben. Célja a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövető gazdálkodás erősítése a kiemelt nyári idegenforgalmi időszakban. A revizorok a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását vizsgálják Bogácson is, tájékoztatott az adóhivatal. Országos ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon egészen augusztus 20-áig, közölték a bíróság.hu weboldalon. A bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti, közölték a bíróság.hu oldalon. Elfogtak egy kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, így nem hagyhatta el otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, és ismeretlen helyre távozott. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói rövid időn belül elfogták a körözött férfit a fővárosban. A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. Egy református szemmel kussza történet kibogozására kértem őt. A katolikus egyházból ugyanis kizárták, katolikus jogi kifejezéssel mondva, kiközösítették a Pius papi testvérület püspökeit és papjait.
2: Ők úgy tüntették fel magukat, kezdettől fogva, hogy ők a tiszták, az elhajló, a hitet és a hagyományt lazára vevő katolikus egyházban. Ők azok, akik őrzik a tüzet, őrzik az eredeti parazsat. És most, miután kiközösítették az összes püspököt és papot, már ezt nem mondhatják, mert már kívül vannak.
1: De mit jelent mindez a katolikusokra nézve?
2: Eldőlt egy csata, eldőlt egy ütközet, eldőlt egy harc a kléruson belül, de a kárvallottak elsősorban.
1: Vendégünk tehát Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora, aki segít megérteni ezt az egész helyzetet. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Több püspököt, papot és legalább 500 000 hívőt kizártak, vagy ahogy a katolikus jogi kifejezés mondja, kiközösítettek a katolikus egyházból. Nem egy pápai túlkapásról, hanem egy magát beteljesítő jogi reakcióról van szó, azért, mert egy pápai engedély nélküli püspökszentelést tartottak a Szent XI. Pius papi testvérület tagjai. Ez a közösség önmagát az igazi katolikus hit őrzőjének gondolja. Tagjaik a II. Vatikáni zsinat érdemeivel szemben határozzák meg magukat. Kritikájuk szerint az akkori zsinat által meghirdetett modernizáció, például, hogy a nép nyelvén szóljanak a szentmisék, a protestantizálódás útjára lökte a katolikus egyházat. A Pius papi testvérületnek magyar tagjai is vannak, bár papjaikat már korábban kiközösítették. Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával beszélgetünk a kialakult helyzetről. Egy lépéssel hátrébről szeretném indítani, és tudom, hogy ez lehet, hogy egy picit ilyen elméleti kérdés, de a következő percekben lesz jelentősége. Ki az, aki a katolikus egyházban valakit püspökké szentelhet? Ez kizárólag a pápának a döntése, vagy hogyan alakul ez a folyamat?
2: A dolognak a lényege az úgynevezett apostoli szukcesszió, apostoli folytonosság, ami a katolikus egyházban nem csak azzal fejeződik ki, hogy mindenki a Bibliát, mint a protestáns egyházakban, a Bibliát és a Bibliában foglaltakat tekinti a folyamatosság garanciájának, hanem a katolikus egyházban a püspökszentelések révén is garantálják ezt a folyamatosságot, ami tehát azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden püspök a szentelését, a szentelésben kapott kegyelmet, vissza tudja vezetni valamelyik apostolra. Ez a dolognak a lényege, és ebből az következik, hogy a püspököt csak püspök szentelhet, és általában szentelő püspökökről szoktunk beszélni.
1: De ez egy formalitás, hogy valaki szentelő püspök, vagy ő azzal a jogkörrel bír, hogy ő kiválaszthat valakit, hogy ő legyen
2: minden,
1: püspök?
2: Minden püspök szentelhet püspököt bizonyos feltételek mellett.
1: Kell a pápa jóváhagyása arra,
2: hogy... Az mindenképpen kell, igen.
1: Na, mert ez lesz a kulcsa a történetnek szerintem.
2: Hát ez mondjuk itt az inkriminált esetben, ez a kulcsa, így első látásra ez a kulcsa a történetnek, igen.
1: Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a második lépés, de akkor az első lépésen legyünk túl. Tehát mit jelent, mert nem is tudom, hogy honnan érdemes röviden ezt a történetet elkezdeni.
2: Szerintem onnan érdemes elkezdeni, hogy feltételezhetően, mivel valamekkora civil média nyilvánosságot is kapott a maga tény, hogy sok száz papot és néhány püspököt a katolikus egyház vezetése kiközösített.
1: És a híveket is.
2: Az alaptényeket kellene egy kicsit csak úgy összegezni.
1: Miért tiltották ki őket a katolikus egyházból?
2: Azért úgy hívják, ezt a típusú kiközösítést, hogy önmagától beálló kiközösítés. Vagyis tehát ennek a tényét rögzíti a Vatikán, és nem valamilyen vizsgálati eljárás eredményeként hoz egy mondjuk így egyedi döntést. Aki a pápa hozzájárulása nélkül papot vagy püspököt szentel, az az úgynevezett önmagától beálló kiközösítés büntetését vonja magára. Az előzetes kommunikáció, a szervezet, a Pius papi testvérület és a Vatikán között ezt egyébként egyértelműen tisztázta is, nem játszott, hogy így mondjam, a Vatikán rejtett kártyákkal, vagy nem lebegtette ezt a tényt, hanem 14. Leó pápa feketén-fehéren előrevetítette egy levélben, amit ennek a testvérületnek küldött, egyébként egy nagyon testvéri hangvételű, könyörgő levél volt, hogy idézőjelben az Isten szerelmére ne lépjétek meg ezt a lépést, mert onnantól kezdve én is tehetetlen vagyok.
1: Mert hogy köt a szabály?
2: Mert hogy köt az egyházi törvénykönyv, aminek egyébként az első változatát pont az a 10. Pius alkotta meg, akinek az ihletében, vagy akire hivatkozva ez a közösség meghatározza magát.
1: Akkor a következő szerintem, amit érdemes lenne megérteni, a szokásos felvetéssel mondom, mert hogy egy református rádióban beszélgetünk, és mi azért néhány lépés távolságból figyeljük, ami történik, de mi a konfliktus? Tehát ez a társaság a katolikus egyházon belül miért feszül a jelenlegi egyházi vezetéssel szemben? Mik azok a sarokpontok, ami miatt ők most konfliktusban állnak?
2: A Szent 10. Pius papi testvérület a II. Vatikáni zsinat kritikájaként jött létre, egy Lefebvre nevű francia érseknek a kezdeményezésére, aki részt vett a zsinaton és a zsinat előkészítésében, de az lett a zsinat bizonyos dekrétumainak a hivatalossá tétele után a szilárd meggyőződése, hogy ezzel a katolikus egyház letért a katolikus útról, megtagadta a hagyományos hitet. Különösen az ökumenikus belátások, az ökumenikus dekrétumban mondottak miatt, valamint a vallásszabadsággal kapcsolatban mondottak miatt volt nagyon felháborodott Lefebvre érsek. Az ökumenizmus miatt azért, mert a Lefebvre úgy érzi, hogy a II. Vatikáni zsinat elmossa azt a dogmatikus igazságot, hogy egyedül a katolikus egyházon keresztül, vagy abban lehet üdvözülni. És a zsinat megengedi, hogy a más vallások, különösen más keresztény vallások tagjai is üdvözülhetnek. Hiszen zárójel, a Bibliában nem az van, hogy aki katolikus, az üdvözül, hanem az, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. És az ökumenikus szemlélet a keresztséget, minden keresztény egyház keresztségét elfogadja. Hát ha valaki mondjuk baptistából áttér adventistává, vagy nazarénussá, akkor nem kell neki újból megkeresztelkednie, esetleg valami más módon kell kifejeznie az odatartozási elszántságát, de a keresztség maga az, tehát, hogy az ember el van jegyezve Krisztussal, azt nem kell megismételni, mert az érvényes, és ez a katolikus egyház is elfogadja. Vagyis egy exkluzív alapállást a zsinat egy inkluzív alapállásra váltott le. Ez nagyon fontos. Ezt Lefebvre érsek semmiképpen nem tudta elfogadni, ez az egyik. A másik a vallás szabadság kérdése, amely túlmegy a kereszténység határain, amely a II. Vatikáni zsinat a zsidók felé is, és más világvallások felé is elfogadta azt, hogy ezekben a vallásokban is számos olyan dolog van, amit a katolikus egyház is vall, és amit ezekben a vallásokban a katolikus egyház is el tud fogadni. Tehát egy fokozatos, árnyalatos hozzáállást valósított meg, és deklarált nagyon-nagyon magas rangú egyházi dokumentumokkal a II. Vatikáni zsinat. Ezt is, sem az ökumenét, sem a vallásszabadságot, illetve a világvallásokkal kapcsolatos megengedő viszonyt, ezt Lefebvre érsek nem tudta elfogadni. És itt még a vallásszabadságra külön is utalni kell, hiszen valószínűleg a hallgatók között is többen vannak, akik valamiféleképpen fontosnak érzik mondjuk a református hagyományokat, talán valamilyen szinten reformátusnak is tartják magukat, ugyanakkor több a kérdésük a református hittel, főleg talán még inkább a református egyház mai állapotaival kapcsolatban, több a kérdésük, mint a ragaszkodásuk. Több mindenben nehéz nekik reformátusnak lenni, de valami miatt mégis azt mondják, hogy reformátusok. Na most ezek az úgynevezett maguk módján vallásos emberek, sok katolikus is van ilyen, meg sok hindu is, és sok muzulmán is. Nos tehát, akik így vallásosak, akik így a vallásokból kivesznek különböző értékes elemeket, és azt tartják fontosnak, de egyébként nem kötődnek egyetlen vallási hagyományhoz sem igazán, vagy esetleg nem hívők, esetleg úgy gondolják, hogy maga a hit, vagy az Isten létébe vetett hit az számukra elfogadhatatlan. A katolikus egyház a II. Vatikáni zsinat szemlélete következtében ezeket az embereket sem zárja ki, hogy úgy mondjam, ab ovo az üdvösség lehetőségéből, mert például Aquinoi Tamás, Szent Tamás középkori teológus, ami közös teológusunk, középkori teológus tanítása szerint is az üdvösségnek a az első feltétele az a lelkiismerettel való szinkron. Tehát aki tiszta lelkiismerettel él, azt Isten nem zárja ki az üdvösségből. Ez a Lefebvre érsek számára elfogadhatatlan volt. És akkor van egy, ez tehát a tanításra vonatkozó konfliktus. De van egy másik konfliktus, ami úgy jobban látszik, és kicsit könnyebben is érthető, ez pedig rituális konfliktus. A Szent Pius testvérület képviselői úgy vélik, hogy a II. Vatikáni zsinat azzal is bizonyította, hogy letért az igaz útról, hogy a trienti zsinaton meghatározott liturgiát föllazította, lecserélte. Például az oltár az a közösségi liturgia közepére került, amit idézőjelbe vagy konkrétan is a pap és a hívek körül ülnek, ahelyett, hogy a pap hátat fordítana a híveknek, de nem az a lényeg a testvérület szemlélete szerint, hanem az, hogy az az áldozati rítus, amit a pap bemutat szentmiseként, az a pap és Jézus Krisztus és az Atyaisten között zajló rituális esemény, amelyen a hívek részt vesznek, és amelynek a kegyelmeiből a hívek részesülnek. Szemben a II. Vatikáni zsinat tanításával, amelyben szintén megvan az áldozati jelleg, és a papnak, mint Jézus Krisztus nevében áldozatot bemutató szerepe, de az egész rítus a közösség közös rítusává vált, és nem a hívek számára mutat be a pap egy szentmisét, mint egy szent drámát, vagy egy szent színházat, hanem a szentmise, az eukarisztikus lakoma történése, az az egész közösség történése. Ez a elfogadhatatlan a Pius társulat számára, és ezek azok a központi kérdések, amelyekben ők dacára annak, hogy a katolikus egyházban II. János Pál pápa is, utódja a 16. Benedek pápa is, Ferenc pápa is, és utódja a 14. Leó pápa is, mindannyian tettek bizonyos engedményeket, tanúsították a párbeszédkészségüket. Ennek ellenére ez a társaság makacsul ragaszkodik ezekhez a nézetekhez, és bár számos olyan gesztust és kijelentést tettek, ami a felszínen az egyházi diplomáciának az udvariassági szintjén a pápához való ragaszkodásukat fejezte ki, a dolog lényegét tekintve azonban, hogy úgy mondjam, makacsul kitartottak a katolikus egyház tanításának kulcskérdéseit teljes mértékben elítélő alapállásukban. És ennek aztán lett tulajdonképpen egy tisztázó következménye a kiközösítés.
1: Egy utolsó részletkérdés, latin nyelvhasználat?
2: Igen, a II. Vatikáni zsinat elhatározta, hogy a liturgiát alapvetően népnyelven kell mondani, mert tapasztalta a zsinat, hogy a latint már a papok sem értik, nemhogy a hívek, és ezért változtattak ezen, és ez is a zsinatnak az egyik fő bűne a lefevristák szemében. Jó lehet, a szentmisében ők is használják a népnyelvet, a prédikáció nem latinul megy, mert igazából ők se tudnak latinul, csak megtanulják ezeket a liturgikus szövegeket felolvasni, vagy esetleg fejből mondani.
1: Oké, amiket ön elmondott, ez csak egy ilyen zárójeles reflexió innen a református szerkesztőként, hogy azért ennek egy csomó olyan felsorolása volt, amit most elmondott, hogy ebben sok olyan volt, ami tulajdonképpen protestánsként nekünk a mi nézőpontunkból pozitív változás volt a II. Vatikáni zsinat után, sőt, akár reformáció szelleméből református egyházban évszázadok óta gyökerező dolog.
2: Hát benne is van számos nyilatkozatában ennek a testvérületnek, hogy tulajdonképpen ez egy protestantizáció a katolikus egyházban.
1: Köszönöm az alapot, és akkor ugorjunk oda vissza a beszélgetés legelejére, amikor azt mondtam önnek, hogy akkor ez lesz a kulcs, hogy akkor a pápa engedélye kell a püspökök szenteléséhez, vagy nem, és akkor azt mondta, hogy hát ez csak elsőre tűnik kulcskérdésnek. Ide visszaugorok, akkor ennek az egész történetnek mi a kulcskérdése, mi az ön szemében, ahogy látja, hogy mi a következménye, mi következik ebből, mi ennek a katolikus egyházra nézve a igazán lényege.
2: Ez egy szomorú esemény. Azért, mert ezek között, az emberek között ismerek néhányat, nagyon jó szándékú emberek. Sőt, azt is lehet talán mondani, hogy a kegyesség, vagy a vallásosság, vagy az egyháziasság radikalitását sokan magas fokban művelik. Tehát egy ilyen, nem olyan nagy létszám, de azért mégis pár százezer emberről van szó. Egy ilyen létszám mellett is ez egy veszteség. A katolikus egyház oldaláról is veszteség, mert azt kell mondja a katolikus egyház, hogy mindent megpróbáltunk, de nem jártunk sikerrel. És veszteség a testvérület szempontjából is, ugyanis ők úgy tüntették fel magukat, kezdettől fogva, hogy ők a tiszták, az elhajló, a hitet és a hagyományt lazára vevő katolikus egyházban. Ők azok, akik őrzik a tüzet, őrzik az eredeti parazsat. És most, miután kiközösítették az összes püspököt és papot, már ezt nem mondhatják, mert már kívül vannak. A helyzet persze így tisztább, de a tisztaságban hát van egy szomorúság is mindenképpen. Amit most inkább így a társadalomkutatói szempontból azonban meg kell jegyezni, hogy ez a jelenség azért túlmutat magán. Két okból. Az egyik ok, hogy hát mindannyian buborékokban élünk, és az, hogy polarizált társadalomról és polarizált egyházakról kell beszélni, az ma már magától érthetődő. És a polarizációnak pont az a lényege, hogy bizonyos kérdésekben nagyon egyetértünk, és az összes többi kérdéssel kapcsolatban pedig nagyon elutasítóak vagyunk. A polarizált társadalom a meg nem értés társadalma. Az egy-egy elképzelés köré csoportosuló, és magukat magas fallal az összes többitől elzáró közösségeknek a helyzete. Ezt nevezzük polarizációnak, nem pluralizációnak, ami az egészséges sokféleség, hanem polarizációnak, ami a beteges sokféleség. Most azzal, hogy itt egy éles határ húzódik, azzal az derül ki, hogy a polarizáció elvezethet odáig, hogy már az ember kívül van, de a társadalmon nem lehet kívül kerülni, legfeljebb maximálisan bezárkózni. És ezért aztán minden más olyan közösségnek, testvérületnek, vallási közösségnek is, amelyik számára a saját felfogás komolyan vétele olyan jellegű, hogy ellehetetleníti a másféle ugyanarra vonatkozó véleményekkel való kiegyensúlyozott párbeszédet, azok most megérthetik a Pius testvérület kiközösítése modelljén, hogy ennek milyen nagy a kockázata. A másik dolog pedig az, hogy azt hiszem legalábbis, hogy nem vagyok egyedül azzal a véleményemmel, hogy minél nagyobb a sokféleségről való tudásunk, az annál frusztrálóbb, és minél frusztráltabb az ember, annál inkább szorul rá arra, hogy valami megkérdőjelezhetetlen dologba bele tudjon kapaszkodni. Én azt hiszem, hogy a Pius testvérületnek a tagjai, ahogyan egyébként számosan beszélnek is arról, hogy milyen a mai világ, milyen a mai vallási helyzet, milyen a mai katolikus helyzet, mérhetetlenül frusztráltak. azt látják, hogy minden föltartóztathatatlanul megy lefelé. Ezzel szembe csak egy nagyon-nagyon erős, nagyon mélyre becövekelt, abszolút megingathatatlan kapaszkodóhoz tudnak kapcsolódni, vagyis tehát a magatartásuk, ami a teológiában, vallásban, egyház fegyelemben kifejeződik, az tulajdonképpen egy nagyon könnyen érthető társadalom lélektani reflex a túlságosan bonyolultá vált világra, amelynek a bonyolultságát az emberi agy és az emberi közösség már nem képes kezelni.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A tiszás önkényuralom kiépítése és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor palotánál a fővárosban. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt, a magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. Áder János a Stop Önkény címmel tartott rendezvényen Nagy Ferenc kisgazdapárti miniszterelnök 1947-es és Tildy Zoltán köztársasági elnök 1948-as a kommunisták által kikényszerített lemondását idézte fel, hangsúlyozva, azért lépett csak nem 40 éve a politikai porondra, vett részt az ellenzéki kerekasztal munkájában, és lett az első szabadon választott parlament tagja, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő. Áder János úgy értékelt, az alkotmány tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti, nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet Magyarországon, mondta Áder János. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint tovább csökkent a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában publikált állás lehetőségek aránya. A legnagyobb arányú növekedés az egészségügy, a gyógyszeripar, az IT, a programozás, a fejlesztés, valamint a fizikai segéd és betanított munka kategóriákban történt. A munkavállalói aktivitás során minden régióban visszaesés volt, a legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj-Zemplénben 34%-kal esett vissza a jelentkezések száma. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés is jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések. A legnagyobb arányú emelkedés Hajdú-Biharban 13%-os volt. Csak egyetlen egy területen volt visszaesés, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 5%-kal csökkentek átlagosan a kínált bérek 2025 azonos időszakához viszonyítva. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnálta a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 27. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt 90 napban keleten helyenként az átlagosnál 120 mm-rel kevesebb eső esett, hosszabb távon pedig több száz milliméternyi a hiány. Az ország túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj, ennyire augusztus közepén, végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból. A kalászosok aratása zajlik, már sokfelé a magtárban van a termés, a termés átlagok alacsonyak. A napraforgó virágzik, zöld tömege a műholdas mérések szerint főleg a Kisalföldön és a Dunatisza közének északi részén nagyon alacsony. A kukorica is virágzik, vannak az országban olyan területek, ahol szépek az állományok, de vannak olyanok is, ahol nagyon gyengék. Az áprilistól tartó időszak 74%-ában volt az ország területének, 30%-án legalább közepes aszály. A legtöbb aszályos nap eddig Pest és Hajdú-Bihar vármegyében volt.
0: Az időjárásról.
1: Csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az észak-keleti határnál, többfelé élénk lehet a szél. Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor észak-keleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával, témánk pedig, hogy kizárták, vagyis katolikus jogi kifejezéssel mondva kiközösítették a katolikus egyházból a Pius papi testvérület püspökeit, papjait és legalább 500 000 hívőt is. Erről a helyzetről beszélgetünk tehát Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával.
3: És akkor ön szerint mi következik mindebből a gyakorlatban? Most először a konkrét ügyben, aztán utána a távlatokban, mert ezt ön is itt megnyitotta, hogy ez ugye akár mintaként szolgálhat, vagy elrettentőként, vagy nem, ezt majd az idő dönti el. De most ilyenekre gondolok, hogy a Szent Pius testvérület szellemében szolgáló püspökök, papok, akiket most kiközösítettek, illetve az a több százezer hívő, ők most mit fognak tenni? Bemehetnek egy katolikus templomba, részt vehetnek egy szentmisén. A papoknak mi lesz az állásukkal, hogy ilyen világi módon fogalmazzak, lesz-e megélhetésük, vagy akkor ők most használhatnak egy templomot, amit eddig használtak, vagy majd egy mezőn gyűlnek össze, és akkor az mit jelent? Akkor ez egy egyházszakadás? Akkor létrejön egy archaikusabb szemléletű katolikus egyház, amit majd nem hívhatunk katolikusnak, mert névhasználati jogvitába kerülnek, hogy egy kicsit így kielezzem. Szóval hova tovább?
4: Azt nem tudom pontosan, hogy mik lesznek a megoldások. Vannak olyan, mivel ugye itt a katolikus egyháznak egy részéről van szó, ami pár nappal ezelőttig még a katolikus egyház része volt, még akkor is, hogyha voltak különböző konfliktusok, de akár a papok is, akár a püspökök is abban a hitben végezték a szolgálatukat, hogy ők katolikus szolgálatot végeznek. Most ezekről a szolgálatokról, minden szolgálatról a kiközösítés azt jelenti ki, hogy ezek nem katolikusak, vagyis tehát az a szentmise, amit egy löfebriánus pap mutat be, innentől kezdve nem katolikus szentmise. Az a gyóntatás, amit egy pap elvégez, aki ehhez a testvérülethez tartozik, az nem adja meg a feloldozást a híveknek. És akkor ezt még lehet sokáig sorolni, de mondjuk ez a két legfontosabb kérdés, az eukarisztia és a bűnbocsánat szentsége, ahol megmutatkozik az óriási nagy különbség. Vannak saját templomai, saját papi szemináriumai is ennek a szervezetnek, amelyek eddig úgy gondolhattak magukra, hogy ezek katolikus papokat képeznek, és ezek után ezt már nem mondhatják. Ők gondolhatják ugyan, hogy egyedül ők a katolikusok, és tulajdonképpen a kiközösítéssel az egész római katolikus egyház közösítette ki magát, és ők maradtak az igazak. Ezt mondhatják, ezt hirdethetik is, de nyilvánvaló, hogy ez a döntés azért el fogja gondolkoztatni azokat a fiatal embereket, akik papságra jelentkeznek, hogy vajon egy katolikus világegyház papjai akarnak-e lenni, vagy pedig egy bármennyire is a világon elterjedt, de mégiscsak egy szűk közösség papjai akarnak-e lenni.
3: Azt jósolná, azt vetíti előre, hogy a most kitiltott a kisebb fele lesz az, aki megmarad ebben a közösségben, és a többség inkább marad a katolikus világközösségben?
4: Úgy vélem, hogy különbség lesz a felszentelt személyek és a civilek között. Alig hiszem, hogy bárki, aki ebbe a közösségbe lett felszentelve pappá, vagy ehhez a közösséghez csatlakozott már felszentelt papként, hogy az emiatt a lépés miatt visszalépne, ezt nem hiszem.
3: De egyetlen jogi útere van? Tehát ha kiközösítettek egy papot, hogyha akkor kiszáll, megbánja bűneit idézőjelbe?
4: Hát most nem kell megbánni a bűnöket, hogyha kiszáll, ha kiszáll, és ez deklarálja a megyés püspöke számára, akkor a megyés püspök vissza fogja fogadni. Van egyébként egy menekülő út számukra. Ugye ez 10. Szent Piusról elnevezett papi szövetség, de van egy Szent Péterről elnevezett papi szövetség is, amit II. János pápa, lengyel pápa, akiben volt érzék a tradíció és a tradicionalizmus iránt is, hozott létre azért, mert ezzel akarta az egész világegyház számára, hogy így mondjam, demonstrálni, meg keretet is biztosítani az úgynevezett hagyományhű katolikusok számára. Magyarán szólva, hogy nem kell elmenni a tizedik Pius testvérületig, hanem a katolikus egyházzal teljes közösségben lévő, és tulajdonképpen ugyanazt a liturgiát produkáló, de a vatikáni zsinattanítását elfogadó közösséghez lehet csatlakozni. Most ugye felmerül a kérdés, hogy vajon a tizedik Pius társaság papjai közül lesznek-e olyanok, akik azt mondják, hogy fontosabb nekem a katolikus egyházzal való közösség, de ahhoz, hogy meg tudjam tartani, minthogy vállaljam a kiközösítettséget, de ahhoz, hogy meg tudjam tartani azt, ami a szívemnek kedves, tehát a tradicionális liturgián, ezért a Szent Péterről nevezett közösséghez fogok kapcsolódni. Olvastam erről nyilatkozatokat, az ilyen Péter közösséges képviselők nyilatkozatait, ők úgy gondolják, hogy nem lesz nagy beáramlás a piuszosok részéről. A legnehezebb kérdés szerintem azonban az a hívek kérdése. Mert általában a vallási közösség betartozó híveknek a 90%-a naív bizalommal tartozik az adott közösséghez. És gyakorlatilag nem foglalkozik különösebben ilyen jogi és teológiai és dogmatikai kérdésekkel, hanem az Isten hit és a Krisztus követés vágyától hajtva vesz részt a liturgiákon, részesül a szentségekben. Most ezek az emberek a Pius testvérület számításai szerint nagyjából 500 ezer ilyen ember van a világon, és ezek az emberek most meghallották, hogy ez most már nem kóser. És akkor ők hétről hétre, vagy adott esetben eljártak szentmisére, esetleg gyóntak ilyen hagyományhű papoknál, nagyon valószínű, hogy a gyónások, a bűnvallások hitelesek voltak, valódi bánat alapján történtek, és a pap is az evangélium szeretete és az Isten irgalmába vetett hit alapján szolgáltatta ki a feloldozás szentségét, a bűnbocsánat szentségét, és akkor most a papnak sem lesz könnyű, de a hívőnek annak még nehezebb lesz. Hát erre kíváncsiak vagyunk. És egy kicsit úgy is van, ha nagyon gonosz akarok lenni, sajnos ha nem akarok, akkor is előfordul velem, akkor azt mondom, hogy eldőlt egy csata, eldőlt egy ütközet, eldőlt egy harc a kléruson belül, de a kárvallottak elsősorban a hívek.
3: De feltételezem, hogy a templomajtókban nem lesznek arcfelismerő kamerák, vagy vénaszkennerek, mint valamelyik foci stadionnál volt, ez 10 éve már-már komikus szófordulat, arra, hogy ugye ki mehet be, ki van kitiltva, stb. Tehát gondolom, hogy a híveknek azért van, meg úgy is emlékszem a valamelyik cikk szövegéből, hogy különbséget tesz ez a kiközösítés abban, hogy valaki mennyire volt tagja ezeknek a közösségeknek, és ad lehetőséget arra, hogy becsatlakozzanak katolikus gyülekezetekbe. De akkor ezt ön hogy látja?
4: Ez kétségtelenül igaz. Én örülök, hogy nincsenek arcfelismerő programok a templom ajtóban, és azt hiszem, hogy ez nem volt része a vatikáni belső diplomáciának, hogy feketén-fehéren a hívekről is meg akarnák állapítani, hogy igazából hová tartoznak. Ez a téma fölveti azt a kérdést, hogy milyen fokon felnőtt egy-egy hívő, vagy pedig milyen fokon a gyermeki naivitás alázatával tartozik az adott vallási közösséghez. Azok a hívek, akik felnőttebbek, akik önállóbbak, autonóm gondolkodásúak, azok meg fogják szenvedni ezt a döntést, és aztán meglátjuk, hogy fognak dönteni. De nagyon lényeges az, hogy amikor ezekről a kérdésekről gondolkodunk, akkor ugye azt mondjuk, hogy az egyház, a katolikus egyház, és azt mondjuk, hogy a tizedik Szent Pius papi testvérület. De akkor intézményekről beszélünk. A kereszténység pedig elsősorban mégiscsak személyes és kisközösségi dolog. Vagyis tehát, ha igazából a mélyére akarunk menni a problémának, akkor fontos lenne, vagy egy lehetőségünk van, hogy az intézményi dolgok tisztázása után a legfontosabb kérdésekhez forduljunk, az pedig az, hogy a közösségekben mi történik majd ezután, a kiközösítés után. És hát ezt nem tudom.
3: Mennyire vannak magyar érintettjei ennek az ügynek most?
4: Természetesen Magyarországon is van disztinktje, lerakata ennek a közösségnek, van magyar nyelvű honlapja, és vannak olyan magyar papok, akiket elsősorban a Veszprémi Egyház megyéből kiközösítettek, aminek az oka az is volt, hogy nagyon erős a püspöki joghatóságot megkérdőjelező álláspontot képviseltek, bizonyos papok és magatartást folytattak. Egészen friss aktualitás az, hogy a Ferences rendnek az egyik tagja, Hesz Dénes atya, akinek nem régen volt az ezüstmiséje, ő deklarálta, hogy ő ehhez a testvérülethez tartozik, aminek következtében ő rá is érvényes lett ez a fajta kiközösítés. És ez nagyon megrázta a Ferences rendi közösséget ez a döntés, mert bár senkit sem lepett meg az, hogy a Dénes testvér az hogyan gondolkodik, mert következetesen gondolkodott mindig így, de azért az megrázta a közösséget, hogy effektíve, hát hogy úgy mondjam, be is lépett, és ezáltal kiközösítette magát. És hát a Dénes atyának is van sok híve, hát nyilván a hívők nem papok hívei, hanem Krisztus hívei, de azért mégis a Dénes atyának is ott egyfajta reputációja Magyarországon, úgyhogy most az ő hívei is azelőtt, a dilemma előtt állnak, hogy akkor most az ő szeretett papjuk, azt most tovább hogy követik, vagy követhetik-e egyáltalán.
3: Az előfordulat ön szerint, akár Magyarországon, hogy egy latin nyelvű oltár másik oldalára fordított típusú mise, amiről most itt egy 10 perce beszélt, vagy 15 perce beszélt, egy ilyennek helyet ad egy olyan katolikus templom, akitől úgymond kibérlik ezt a helyet. Ez mondjuk ilyen szokott lenni, hogy egy református templomot kibérel egy evangélikus közösség, mert nincs a faluban evangélikus templom. Még olyat is láttam, hogy van oltár, és akkor becsukják, kinyitják. Tehát, hogy van egy ilyen békés együttélés, segítés egymásnak. De hogy ez ilyen kiskapu lehet-e, hogy ők egy egyesületet alapítanak, és azt mondják, hogy akkor ez az egyesület kibérli a templomot, és gyakorlatilag ugyanaz történik, vagy ez ennél a katolikus egyház szigorúbb, és ezt nem fogja engedni, mert ez valami olyan, amit éppen kiközösítettek.
4: Én úgy tudom, nem vagyok egész biztos benne, de nagy valószínűséggel merem állítani, hogy Magyarországon egyetlen egy temploma sincs ennek a közösségnek. Minden szentmise valamilyen idézőjelbe bérelt helyen zajlik. Egyébként a katolikus templomoknak a döntő többségében a mai napig van, áll még az oltár, amit a zsinat előtt használtak, és inkább egy plusz oltárt helyeztek el, mintsem azt lebontották volna, mert ezek ugye gyönyörű, sokszor márványban lévő gyönyörű faragványok, és az egész templomnak a hangulatához szorosan hozzátartoznak. Úgyhogy hát most tantól kezdve katolikus plébánosok nem adhatják oda a templomot az ilyen közösségek számára. De a reformátusok igen.
3: Csak oda vajon akarnak-e menni, amikor a beszélgetés elén felsoroltak, akkor lehet,
4: furcsa lenne, de a szükség törvényt bont. Ez maliciózus megjegyzés volt. Azért, amikor arról beszélünk, hogy tradíció, ami az egész kérdéssel kapcsolatban kulcskifejezés, akkor az nagyon fontos tisztázni, hogy így mondjam, a leghatározottabban leszögezni, hogy a II. Vatikáni zsinat katolikus egyháza hagyományhűbb, mint a 10. Szent Pius papi testvérület gondolkodása. Mind a dogmatörténeti hagyományt tekintve, mind a hit értelmezéseknek a tágas perspektíváját tekintve, a 10. Pius testvérület leragad egy 19. és 20. század fordulóján kikristályosodott ellentétnél, ami a vallásszabadság, demokrácia, az egyházpolitikai hatalmának elvesztése, a vatikáni állam létrejövetele, a francia szekularizáció, a német szekularizáció, ezeknek az eseményeknek a probléma világánál ragadnak le, és amikor az ember elolvassa azt a nagyon-nagyon hosszú hitvallást, amit a weboldalon el lehet olvasni, akkor lehet látni, hogy miközben a rendes katolikus hiszekednek a tartalmait vallják, aközben azonban, mint hogyha az lenne a lényeg, ezekre az eseményekre és az elzüllés, a katolikus egyház elzüllésének a központi eseményeire hivatkozva fejtik ki, hogy mi az ő speciális hitvallásuk. Na most a hagyomány az a katolikus egyházon belül is egy nagyon nagy érték, és Magyarországon, mondom így sajnos, azok, akik fontosnak tartják a hagyományt, gyakran nem azért tartják fontosnak a hagyományt, mert tudják, hogy mi a katolikus egyháznak a hagyománya, vagyis tehát egy teológiai műveltség alapján tekintik fontosnak a hagyományt, hanem azért tekintik fontosnak a hagyományt, mert ami azzal szemben áll, azt ők liberálisnak gondolják, de a liberális kifejezést ők nem az egyházi tanítás, mint abban ugye nincs is ilyen, hogy liberális, nem az egyházi tanításból veszik, hanem a politikai doktrinából. Így aztán nem csoda, hogy Magyarországon, meg nem csak Magyarországon, hanem mondjuk Szlovákiában, vagy Lengyelországban, vagy adott esetben Horvátországban, stb. Tehát a mi régiónkban azért el tudom képzelni, hogy sokan vannak katolikusok, akik azt mondják, hogy ó, hát azért nem kellett volna idáig elmenni. Ó, hát azért ezek a liberálisok, ezek szerint mégse olyan liberálisok, tehát a 14. Leó pápa mégse annyira liberális, mert ha liberális lenne, akkor nem közösítette volna ki őket. Nem csak az a kérdés, hogy mi történik most majd a piuszos papokkal és hívekkel Magyarországon, hanem az is kérdés, hogy mi történik, hogy reagálnak majd hogy így mondjam, hát elnézést kérek mindenkitől, a műveletlen hagyományőrzőkkel. Tehát az is lehetséges, hogy inkább most oda fognak sokan csatlakozni, vagy többen csatlakozni Magyarországról. Ezt majd meglátjuk.
3: Három lépést, ha távolabb lépünk az egész témától. Mire mutat ez az egész ügy hosszú távon? Hogy vajon ön szerint ez a fajta polarizált egyház, ennek ez egy jó vagy rossz, vagy elkerülhetetlen minta lesz, és most akkor lesz egy következő közösség, nem tudom, mik a következő töréspontok a katolikus egyházban, akinek a tagjai úgy érezhetik, hogy most vagy veszélyben vannak, vagy felbátorítva érzik magukat, hogy akár szolidaritásból, hogy most már minket is ki kéne közösíteni, szóval elindulhat egy ilyen radikális széttöredeződése a katolikus egyháznak ön szerint.
4: Én szerintem jobb abból kiindulni, hogy a katolikus egyház radikálisan széttöredezett a kezdetétől fogva a mai napig, és ez így is marad, remélem. Tehát vannak közös pontok, de épp az a katolikus titok, vagy az a specialitás, hogy a katolikusok nem vagy-vagyban gondolkodnak, hanem ésben gondolkodnak. Ezért nagyon nagy a szakító szilárdsága a katolikus egyháznak. Nem is csoda, hiszen egy világegyházról van szó. Tehát, hogyha például csak akár a liturgiát vesszük, akkor mondjuk az afrikai vagy az indiai katolikus liturgiák, amiket lehet látni a YouTube-on, hát azok olyan távol vannak az európai liturgiáktól, hogy a különbség az sokkal nagyobb, mint mondjuk egy tridenti rítusú liturgia, vagy egy második vatikáni zsinat rítusú liturgia. Tehát ez. Vannak a katolikus egyházban szélsőséges közösségek, amelyeknél a kiközösítés Damoklész kardja, az akár még úgy is tekinthetjük, hogy az ott csillog az illető közösségek vagy irányzatok feje fölött. Ezek azonban inkább a liberális szélsőségeket képviselő közösségek, mint a konzervatív

0: a szentelő püspök is egy nő volt. Erről majd esetleg máskor hosszabban is szívesen beszélek. Vagyis tehát lehet azt mondani, hogy ugye itt Amerikáról van szó elsősorban, ahol ugye ott a katolikus egyház kisebbségi egyház Amerikában, és ott a nyilvánosság sokkal erősebb, mint Magyarországon ebből a szempontból. Hogy úgy mondjam, az is egy erős buborék. Én nagyon remélem, hogy most nem vesznek erről példát, és hát majd utána nézek, most, hogy erőt az ötlet, utána nézek, hogy vajon ezek a közösségek hogyan reagáltak erre a kiközösítési eseményre, hogyan kommentálják ezt, hogy önmagukra nézve levonnak-e belőle bármilyen konzekvenciát, ezt nem tudom.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Máté Tóth András valláskutatót, az MTA doktorát hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Öt ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása közben, közölte az elnökség pénteken. A közleményben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, melyek túlárazása megalapozza a hűtlen kezelés és a hivatali visszaélés gyanúját. Hangsúlyozzák, hogy például 2021 és 26 között 1,5 milliárd forintot kapott 7 civil szervezet, melynek vezetői, alapítói, hivatalos képviselői, elszámolói között átfedések, személyi és gazdasági összefonódások rajzolódnak ki. A kormány azonnali vizsgálatot rendelt el az Observer média figyelővel kötött, majdnem 31 milliárd forintos médiakövetési szerződésekkel kapcsolatban is, fogalmaznak a miniszterelnökség közleményében. Befejeződött a vasútállomások felújítása a Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban a MÁV országos állomásfelújítási programjának részeként, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook oldalán. A tárcavezető tájékoztatása szerint mindkét állomáson megújult az állomásépület homlokzata, a tetőszerkezet, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók, emellett akadálymentessé tették az épületeket. Balmazújvárosban rendezték az állomás környezetét és felújították a térburkolatokat is, míg Berettyóújfaluban a vagyonvédelmi rendszert is bővítik, ismertette. A MÁV tájékoztatása szerint a tavaly augusztusban meghirdetett állomásfelújítási program 14 vármegyében több mint 30 állomást és megállóhelyet érint. Értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, melyet a MÁV csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu programból fedez. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, tájékoztatott a szervezet pénteken. Az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük, célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésekre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között, áll a közleményben. A népszerű turisztikai célponton Bogácson ellenőrzik a kereskedőket és a vendéglátóhelyeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a jövő héten. Ezt az adóhatóság honlapján elérhető adótrafipax rovatban is előre jelezték, áll a közleményben. Cél a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövető gazdálkodás erősítése a kiemelt nyári idegenforgalmi időszakban. A revizorok a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását vizsgálják Bogácson is, tájékoztatott az adóhivatal. Országos ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon egészen augusztus 20-áig, közölték a bíróság.hu weboldalon. A bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti, közölték a bíróság.hu oldalon. Elfogtak egy kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, így nem hagyhatta el otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, és ismeretlen helyre távozott. A Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói rövid időn belül elfogták a körözött férfit a fővárosban. A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcs kertész.
3: Szent Péter esetén.
1: Főr Eliza.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esetén. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
7: 17. Heptaglossus, a múzeum és könyvtárigazgató már 2 órája vezetgette Biont és Lactantiust a díszkertekben, amelyek a császári palotát, a könyvtárat, a múzeumot, a hozzájuk tartozó templomokat és oszlopcsarnokokat körülvették. A milliós város görög negyedének óriási kiterjedésű, elzárt része volt ez, tele történelmi emlékekkel és műkincsekkel, mesterséges hegyekkel és vízesésekkel, ahová az alexandriaiak csak akkor jutottak be, ha olyan előkelő vendégeik voltak, akiknek engedélyük volt a belépésre. A múzeum igazgató hatalmas termetű, méltóságos megjelenésű ember éppen egy márványlap perzsa szövegét betűzte, amikor a rétor megtörölgette izzadó homlokát. Meleged van? Fordult hozzá Heptaglossus. Nincs kedvetek lejönni a számába, megnézni a világbíró Alexander koporsóját? Odalent kellemes hűvös van, és mire feljövünk, akkorára elmúlik a napheve. A szolgám is lejöhet? Kérdezte habozva Lactantius. S Antiókia öreg püspökére nézett, aki kopaszra nyílt fejjel, megszőrtelenített arccal roskadozott mögöttük. Miért ne? Azok a királyok, akiket most meglátogatunk, ma éppen olyan csöndesen fognak viselkedni, mint tegnap. Tegnap a császárt és a titkárát vezettem le hozzájuk. A kripták inkább márványkápolnák, oltárszerű tömbökkel, amelyekben egy-egy szarkofág feküdt, nem voltak mélyek. Az oszlopok közén keresztül a nap elöntötte őket fénnyel, amelyben, mint könnyű lepel ringott az ezüst triposzokon állandóan parázsló tömjén, rétegbe sűrűsödött füstje. Mi tartjuk illattal őket, mutatott Heptaglossus a szarkofágokra, amelyekben a Ptolemeusok és családtagjaik nyugodtak. Ennyit megérdemelnek tőlünk azoknak árnyai, akik a könyvtárt és a múzeumot összehordták. Több örökséget hagytak a világra, mint ez. Átmutatott a középső kápolnába, amelynek márvány falai ezüst lapokkal voltak borítva. Az ezüstről visszaverődő napsugarak különös fényt vetettek a terem közepén álló fekete kőtömbre, amelyen mézzel telt üvegkoporsó feküdt. Íme nagy Sándor, a 600 esztendőhöz képest elég jól bírja magát. A múzeum mutogató nyugodt hangján mondta ezt, aki már nem hatódik meg önmagáért. A rétor azonban elfogódottan tette a kezét a koporsóra, és akaratlanul meghalkította a hangját. Hát nem aranykoporsóba temették Babilonban Alexandert? Bion, aki elővette viasztábláját és lerajzolta a soklapú öreg prizmát, megelőzte a magyarázattal Heptaglossust. Azt régen beolvasztották, ez már egyiptomi munka. A páncélja is itt függött, mutatott az igazgató falra, de az is arannyal volt bevonva, és Caligula elvitette. Jöhet még olyan barbár is, aki a méz miatt töri fel a koporsót. Gondolod? Nézett rá Lactantius. Mintha keserűnek érezte volna Heptaglossus hangját. Minden megtörténhetik, vont az vállat. Rendeletet kaptam, hogy szolgáltassam be a prefektúrára a keresztények iratait a könyvtárból. Fölmentem megkérdezni, mit akarnak velük. Meg akarják őket égetni. Miért? Mert az a törvény, annak pedig eleget kell tenni. El tudtok ennél barbárabb dolgot képzelni? Holnap az juthat eszébe valamelyik podvás fejűnek, hogy el kell kobozni Cicerót. Bion nem állhatta meg, hogy el ne köhögje magát, rámozsögve Lactanciusra. Rétor hirtelen felkapta a fejét. Néni, hát az én szolgám hová lett? Csak most jutott eszébe, hogy Mnester már az első kriptától visszafordult, és azt sejtette miért. Nem akarta, hogy a bálvány imádók tömjén füstje megfertőztesse. Félek, valami baj érte az öreget, sietett ki a sírboltból, s amazok beszélgetve követték. Mnester csak ugyan olyan volt, mintha valami történt volna vele. Az arca kipirosodott, a szeme fény lett. Láttam, láttam, lihegte Lactancius elé. Kicsodát? Kérdezte elképedve a rétor. Tudta, hogy a keresztényeknek szoktak látomásaik lenni, és nem tartotta volna szerencsés dolognak, ha a püspöknek éppen ezen a helyen jelenik meg a Krisztus. A gonoszt láttam, a bújtogatót. Azt az Ammoniuszt, aki fel akart bennünket lázítani a császár ellen. Ott, ott látod? Mindjárt kiérnek az oszlopsor mögül. Lactancius két papformájú embert látott, amint beszélgetve megálltak az oszlopsorhoz csatlakozó diadalív alatt. A kövéret ismerte, az tágész volt, a fő augur. A másik hosszú sovány fekete ember volt, akinek vad tekintetéhez nem jól állt a sárga cingulussal átkötött fehér tóga. Biztos vagy benne, Mnester? Vigyázz, mágjára ne juttas valakit ártatlanul. A püspök megrémült. Nem, nem biztos benne. A sátán a jó szemet is sokszor elkápráztatja, és az övé már öreg szem. Lactancius hazaküldte a fölizgult embert, és azért megkérdezte Heptaglossust. Nem tudja, kicsoda a sárga cingulusos ember. Dehogy nem. Záresznek hívják. A Serapis papok közül való. Ő az Isten nagy ünnepén a Cerebroszkop. Az agyvelőkben olvas? Kérdezte Bion. Akkor nehéz mestersége lehet, mert sokat kell neki üres lapra nézni. Heptaglossus nevetett. Csak egy agyvelőben néz. A nagy ünnep egy évben egyszer ember áldozattal jár, s annak az agyvelején mindig van írás. Mi nálunk készül hozzá a tinta gubacsból, mézgából, szilfiumgyökérből és bíborcsiga nedvéből. Tréfász? Nem én, mutatta Heptaglossus a tenyerét. Látod, ha ide írok valamit azzal a tintával, nem látszik belőle semmi, mert a szilfiumgyökér láthatatlanná teszi. De ha ráteszem a forró agyvelőt, az mindjárt beissza. Csak rá kell fordítani ide a másik tenyérre az agyat, úgy, hogy az írás legyen felül, mindenki elolvashatja a maga szemével. Bion rábólintott, hogy most már érti. Az ő anyja nem úgy jövendőd, de most már csak így beszélnek az istenek az emberekkel. Lactancius elcsodálkozott rajta, hogy a múzeum igazgató ilyen könnyedén beszél a szent dolgokról. Körülnézett, és azt kérdezte tőle. Nem vagy te keresztény, Heptaglossus? Majd éppen neked megmondom a császár barátjának, nevetett a tudós. Lactancius tiltakozott. Alexandriában még nem is hívatta a császár, ső, különben is rétor, nem kuriózus. Tréfáltam, Lactanciusom, komolyodott el, Heptaglossus. Megmerem én nektek mondani az igazat. Tehát csak ugyan keresztény vagy. Csak mostanában jöttem rá, hogy az vagyok. Mióta üldözik őket. Azelőtt nem érdekeltek. Mi közöm nekem a mások isteneihez, mikor a magaméihoz sincs semmi. Tudjátok, úgy voltam az istenekkel, ahogy a magunkfajta ember lehet. Ne kívánják tőlem, hogy a dolgukba ártsam magam. Én se kívánok tőlük ilyesmit. Ami kötelességem, annak legjobban szeretek magam eleget tenni, mert félek, hogy Osiris nem végeznél helyettem, vagy nem olyan jól csinálná. Nem bízhatom Herkulesre, Arisztotelész kivonatolását, még akkor se, ha olvasni tud, amiben nem vagyok biztos, s ha én magyarázom Empedoklészt, az nekem világosabb, mint ha Apolló teszi. De ezt csak addig gondoltam így, míg bele nem fogtam a keresztények könyveinek másolásába. Te keresztény könyveket másolsz? Az kellene csodálnod, ha nem tenném, és akkor én nagyon rossz múzeumigazgató lennék. Én nem azért fogtam a másolásba, mert keresztény akartam lenni, hanem mert nem akartam, hogy elvesszem valami, amiben emberi szellem van. A törvénynek eleget kell tenni, de ami szellem, azt meg kell menteni akkorra, mikor a törvény elmúlik. 18. A császár fogadó szobájának ajtó előtt idegesen toporgott a kamarás, aki a nomenklátori tisztet betöltötte. Az oszlopcsarnok tele volt küldöttségekkel, ő valamennyinek eladta protekcióját a sorrend tekintetében, s a Dominus még mindig nem adott jelt, hogy be lehet bocsátani a kegyelmét kérőket. Először Lactantius parancsolta magához, az elég hamar elbocsátotta a magiszter kíséretében, azóta azonban Bionnal van bezárkózva. Lactantiustól csak azt kérdezte a császár, hogy volt-e Nagy Sándornak fia, és mi lett annak a sorsa. A rétort nem lepte meg a kérdés. Tudta, hogy a császár a kriptákban járt, és bizonyosan akkor ébredt fel a kíváncsisága. Diodorus Siculus krónikájára támaszkodva adta meg a feleletet. A jegyzetek ugyan zavarosak és hiányosak, de az bizonyos, hogy legalább egy fia volt a világhódítónak, azt is Alexandernek hívták, s anyja a perzsa Roxáné volt, Darius király leánya. Hadsereg ki is kiáltott a királynak, de mire emberkort ért volna, akkorára Nagy Sándor osztozkodó vezérei eltették lábaló. Valószínűleg Antipáter folytatta meg az anyjával együtt. A császár figyelemmel hallgatta végig a rétort, de minden megjegyzés nélkül bocsátotta el. Annál nyíltabban beszélt Bionnal. Mutatta neki felpuffadt gyomrát, s tapintotta vele a máját, amelyet dagatnak vélt. Nem félsz-e, Bion? Kérdezte nem éppen jókedvű mosolygással, hogy nagyon hamar meg kell gyújtanod alattam a konszekrációs mágiát. Bion nem félt. Az utolsó holdfogyatkozáskor is megkérdezte a csillagokat, s azok állásában semmi fenyegetőt nem talált. Ami pedig a császár baját illeti, Panteleon bizonyára azon is segíteni fog, mint ahogy az Augustát is meggyógyította. Nem gyógyította meg, csóválta a fejét a császár, csak elaltatta valahogy a szenvedését. Most, hogy bizonyos közbejött kellemetlenség miatt Panteleon nem jöhetett velünk, az Augusta szenvedései megint fölébredtek. Bion látta a császár arcáról, hogy mit ért a közbejött kellemetlenség alatt. Egy legyintéssel elhesegette magától a nikomédiai összeesküvésre való visszagondolást. Az Augustát régi fejszaggatásain kívül most nyugtalanító álmok is gyötrik. Valamelyik éjjel megjelent neki álmában Panteleon, két tenyerén tartván elébe levágott véres fejét. Hiszen nekem egy szóval meg lehetne gyógyítanom, de nem merem, Bion, nem merem. Mikor nekem oly nehéz magamon erőt venni, hogy bízzak akkor titkot az anyaszívre? Uram, az anyaszív nem lehet áruló, igyekezett Bion bíztatni a császárt. Ó, Bion, ha te azt tudnád, nekem mit kell kiállnom, aki csak apa vagyok. Amikor úgy érzem, hogy a fiam szemében csak a császárnak kiáró tiszteletet és a jótevőt megillető hálát látom, de egy sugarát se a szeretetnek. Tudod, Bion, sokszor alig bírok erőt venni magamon, hogy rá ne tapossak diadémra és bíborra, és oda ne kiáltsak neki, fiam, ölej meg, nem a császár vagyok én, hanem az apád. Jobbját bocsánat kérően nyújtott a Jupiter Kriselefantin szobra felé, amely a trónustól jobbra állott. Nem lehet, ő miatta nem lehet. Neki az én kezem által kell megkapni a bíbort, ahogy az istenek rendelte idő letelik. Ki tudja, az istenek is megoltalmaznák-e, ha én akkor mellette nem állnék. Talán a nagy Sándor fiának sorsára jutna. Nem lehet megbízni senkiben. Elhallgatott, és tenyerébe hajtott fejjel pillantás nélkül nézett maga elé. A matematikus síráshoz nem szokott szeme is kezdett elfátyolosodni, amikor látta, hogy az apai szeretet gyámoltalan csügget gyerekké tette az öreg embert, akinél fegyelmezettebb férfi 100 év óta nem ült a császárok trónján. Aki összebírta fogni markában a szétszüllött világot, az nem bírta visszatartani a könnyet, amely a nem pillantó szemekből végig gördült a sárga ráncos arcon. Eszébe jutott az antiókiai este, mikor először látta a hihetetlent, a síró Diokleciánuszt, és bátorságot vett magának arra, hogy mint akkor most is kérdezetlenül megmerjen szólalni. Dicsérni kezdte a fiát, milyen értelmes és mennyire megkomolyodott. Félek, nagyon is komoly, nézett fel a császár. Keveset van a maga korához illő fiatalok közt. Igen, vettél észre valamit? Hiszen azért hivattalok, hogy számot adj. Érosz célba vette már a szívét. Bion elmosődött. A császár mindjárt, amint Alexandriába érkezett, azzal bízta meg, hogy észrevétlenül figyelje meg a fiút, és kövesse sétáin is. Közeledik-e valahol ahhoz a nőhöz, akit a horoszkóp azzal jelentett be, hogy Vénusz kilépett házából, és oppozícióba lépett a Jupiterrel? Még alig ha találkozhattak, uram. Talán nem is tudnak még egymásról. Quintiborra sok nő szeme rátapadt már Alexandriában, de nem hiszem, hogy az övé rácsillant volna valamelyikre. Az bizonyos, hogy még nem láttam visszafordulni senki után. Az isteni nobilissima az egyetlen női lény, akitől nem mer elszaladni. Titanilla. Örülök neki, hogyha az asszonyi nemhez szelidíti egy kicsit. Aranyfény ő, de talán már nem veszélyes. Egy kicsit el is pirult a császár, amikor ezt mondta. Arra gondolt, hogy az ő fiának Vénusza a szűz házában lakik a horoszkóp szerint, és ő hallott olyan fecsegést Maxenciustól, amelyek szerint a nobilissima már nem lakik a szűz házában. Ha nem lett volna neki olyan kedves a Galerius leánya aranyfényével és pillangós bájával, talán szóvá is tette volna a dolgot az apjának. Így azonban csak a princepset hallgattatta el szigorú figyelmeztetésével. Aranyfény, aranyfény, ismételgette, mintha el akarná felejtetni a matematikussal, hogy a császári család egyik tagjáról pirulva beszélt előtte. Örülök neki, Bion, ha kedvelik egymást, azonban résen légy, és figyeld, mikor rátalál az igazira. Csókra nyújtott a kezét a matematikusnak, aki most már maga is mert örülni, mert urát földerülni látta. Ne félj, uram, hajtott térdet és fejet. Nem aludt vérű tanítványt neveltem én. Mély bókolása közben nem vette észre, hogy a császár tekintete hirtelen elkomorodik. Aludt vérű tanítvány. A felesége álmára gondolt, de ő nem Pantaleon, hanem Quintipor vérbefagyott drága szőke fejét látta maga előtt. Miért szeretik az emberek mindenbe belekeverni a vért? Becsöngette az öltöztető főkamarásokat. A csengő szava egész szobasort végig sívított. A főmagasságú szolgák bent termettek, mielőtt az ércang elhalt volna, és mire ráadták a császárra a drága köves bíbort, és homlokára illesztették a gyöngyös diadémot, kint halálos csöndben várták, kit szólít először a nomenklátor. 19. A földrengés szokás szerint tengerrengéssel járt együtt, és romokkal borította el, különösen a fényes görög negyedet. A Páneum a császári kertek közepére épített kilátóhegy, amelyre csiga lépcsők vezettek fel, ketté repett. Egyik fele leomlott, és maga alá temette annak a templomnak a jobb szárnyát, amelyet Kleopátra emeltetett Antóniusnak. Leszakadt a Szerapeum homlokzata is, és több isten szobor megsérült. Udvarának oszlopai elpusztultak a két obeliszkel együtt, amelyeket Hadrianus a tébai fáraó temetőből ültettetett oda. Az első nap azt is beszélték, hogy a kriptákat elnyelte a föld, és többen látták, amit Nagy Sándor holtteste fölemelkedett a város fölé, és beleveszett egy fényes felhőbe, amelyet Jupiter küldött eléje. Másnapra kiderült, hogy a kriptákat nem érte semmi baj, és a világhódító tovább alussza álmát mézágyában. Az ő égbe menetele helyett be kellett érni azzal a csodával, hogy a Szerapeum udvarán egyedül az a 30 méter magas vörös gránitoszlop maradt éppen, amelyet Pompeius, a volt prefektus emeltetett Diocletianusnak, amikor hivatalát letette. Ez közmegnyugvással szolgált, mert nyilvánvaló volt belőle, hogy az istenek kegyelme, akik saját szobraikat és templomaikat se kímélték, továbbra is védelmezi a császárt. De kicsodák akkor azok, akik haragjukat felidézték. Több omladékra azt a figyelmeztetést írták fel ismeretlen kezek, jaj nektek, ha meg nem tértek. Ez a bosszú, mi érettünk. Kezdetben a zsidókra gyanakodtak, annál inkább, mert azok apró házait megkímélt a földindulás. Csak hamar az a hír terjedt el, hogy a fenyegetések az istentelenektől származnak. Minden sarkon csoportosulások támadtak. A megtámadott keresztények azzal védekeztek, hogy a firkálásokkal a zsidók akarják ellenük fölingerelni a népet. Két firkáló suhancot rajta kaptak, és ezek valóban zsidóknak vallották magukat, de mikor agyonkövezték őket, s leszaggatták róluk a ruhát, hogy meztelen testüket vashorgokon vonszolják végig az utcákon, akkor kiderült, hogy nem a laskarágók közül valók. Voltak olyan bátor istentelenek is, akik kérkedtek vele, hogy igenis az ő istenük állt bosszút letartóztatott papjaiért. Mások, maguk is kárvallottak, azt hirdették, hogy a bálványimádók bűnei miatt az egész világ el fog pusztulni. A hangulat egyre izgatottabb lett. A véres verekedésekben mind többen keveredtek belé. És bár a keresztények nagyon megritkultak az utcákon, most már otthonukba se voltak biztonságban. Házaik falára akasztófákat rajzoltak. Ajtajaikat bekenték az áldozati állatok vérével, és az egész város egy ordítás lett. Halál a keresztényekre! A bőszült ordítozásokat meg kellett hallania a császárnak is, akit anélkül is gondba ejtett a földrengés. Azt, hogy a neki szentelt oszlop épségben maradt, maga is úgy magyarázta, mint az istenek jó akaratának jelét, és annál inkább kötelességének tartotta, hogy megengesztelésükben maga is részt vegyen. Megjelent a Szerápisz papok könyörgő körmenetén, és mint a birodalom főpapja, megadta az engedélyt arra, hogy megkérdezzék az istenektől, mi az oka haragjuknak. Egy különben is halálra ítélt anyagyilkost áldoztak fel az istennek fején vékát viselő óriás szobra előtt, s a császár a remegő agyvelőn, amelyet a pap tenyerén tartott szemei elé, maga olvashatta a feleletet, a keresztények. Nem lehetett többé habozni, nem csak a nép lecsendesítésére, hanem a saját lelkiismerete megnyugtatására is ki kellett bocsátani az új rendeletet. Ez a polgárjogok elvonása alakjában erkölcsi halállal bünteti a keresztényeket. Nem csak, hogy minden keresztény szabad ember elveszti hivatalát, ha vonakodik az isteneknek áldozatot bemutatni, de a törvény előtt se jelenhet meg, sem mint panaszos, sem mint tanú, mert a törvénykezés mindig áldozat bemutatással kezdődik. Az ediktumot természetesen nem a császár fogalmazta, hanem törvénytudó tanácsadóinak kollégiuma. Nem tanulatlan emberek, sőt, legtudósabb jogászai a birodalomnak. Nem a császár rabszolgái, hanem a jogtudományi, amelytől semmi el nem tántorította őket, és amelyen kívül más számára nem is volt szemük. A keresztény kérdésben nem is láttak más, mint feladatot, amelyet a jogtudományhoz és a maguk jogászi nevéhez méltóan kell megoldani. Nem a változott embert nézték, hanem a változatlan törvényt, amelyet már a régi nagy császárok meghoztak a keresztényekről. Igaz, hogy a törvényt 50 év óta nem alkalmazták, de az azért nem veszítette el érvényét. Justícia kardja nem csorbul ki, és nem rozsdásodik el a pihenésben sem. Csak kézbe kell venni, és vág magától. Ez a törvény a keresztény polgárnak nem a vallását találta büntetendőnek, hanem a vallástalanságát, amely egyértelmű a felségsértéssel. Aki az istenek ellenségének mondja magát, az ellensége a birodalomnak, amelyet az istenek tartanak fönn. De mivel a birodalom a császárral jelent egyet, ellensége a császárnak is, akinek személye szent és sérthetetlen. Ennél fogva mindenki hazaáruló, aki felségsértő, és megérdemli, hogy feje Jupiternek, vagyona pedig Ceres templomának szenteltessék, illetve magának a császárnak, mint a birodalom Pontifex Maximusának. A felségsértést nem csak szándékos gyalázattétellel, hanem a tisztelet megvonásával is el lehet követni. Aki egy halandó szobrát magasabbra emeli, mint a császárét, vagy beolvasztja a császár ércmását, vagy tisztátalan munka végzése közben nem húzza le ujjáról azt a gyűrűt, amelynek kövébe a császár képe van vésve, az kétségtelenül hazaáruló és méltó a halálra. De ellensége a birodalomnak az is, aki nem emel ugyan kezet a császár szobra ellen, de áldozásra se emeli föl kezét előtte. A legkisebb büntetés, ami érheti, az, hogy a birodalom kitagadja őt magából, és kiveszi a törvények védelme alól, amelyekkel a haza csak a hazafiakat védheti meg. A keresztény tehát, ha szabad polgár, veszítse el polgárjogait, hivatalt ne viselhessen, nyugdíjat ne húzhasson, s ha törvény elé kerül, a megkorbácsolás gyalázatától, s a kínpadra vonás rettenetességeitől épp úgy ne legyen meg kímélve, mint a rabszolga. Rabszolga pedig, akinek eddig csak a hátából lehetett szíjat hasítani, most bűnhődjön azzal, hogy a lelkét is megnyúzzák, amennyiben törvénnyel tiltják meg, hogy a keresztény rabszolgát föl lehessen szabadítani. A császár némi töprengés után aláírta az ediktumot. Mindössze annyi változást kívánt, hogy a keresztényekre még csak célzás se legyen benne. Elégnek vélte, ha általánosságban szól mindenkihez, s fenyegetéseivel is általában fordul mindazok ellen, akik nem hajlandók áldozatot bemutatni a birodalom fejének. Ezt az intézkedést alkalmasnak találta a forrongó tömegek lecsöndesítésére is, a keresztények észretérítésére is, anélkül, hogy határozott beavatkozás volna az istenek harcába. A keresztények azzal az egy-két szem tömjénnel, amelyet a színházban vagy a törvényszéken rászórnak a császár képmása előtt parázsló tűzre, nem követnek el árulást istenük ellen, azt ettől még tisztelhetik úgy, ahogy akarják. Viszont az ediktumból ők is, ellenségei is láthatják, hogy a birodalom rendje fölött éber akarat őrködik, amely nem engedi, hogy az isteneket tekintélyük megsértésével bárki is haragra ingerelje. Úgy látszott, ezzel az intézkedéssel csak ugyan kedvükben járt Diokleciánusz nem csak az embereknek, hanem az isteneknek is. Kanopuszban, ahol egy Ízisz templomot döntött romba a földrengés, az omladékok eltakarításakor egy hieroglifás kővel elzárt üregre akadtak. Az üreg drága kövekkel volt tele, amelyeket, mint Heptaglossus a kőről leolvasta, Amasszisz fáraó menyasszonyi ajándékul szánt fia jegyesének, egy perzsa király leányának.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcs kertész.
3: Szent Péter eset.
1: Főr Elisa.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 5 ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása közben, közölte az elnökség pénteken. A közleményben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, melyek túlárazása megalapozza a hűtlenkezelés és a hivatali visszaélés gyanúját. Hangsúlyozzák, hogy például 2021 és 26 között 1,5 milliárd forintot kapott 7 civil szervezet, melynek vezetői, alapítói, hivatalos képviselői, elszámolói között átfedések, személyi és gazdasági összefonódások rajzolódnak ki. A kormány azonnali vizsgálatot rendelt el az Observer média figyelővel kötött, majdnem 31 milliárd forintos médiakövetési szerződésekkel kapcsolatban is, fogalmaznak a miniszterelnökség közleményében. Befejeződött a vasútállomások felújítása a Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban a MÁV országos állomásfelújítási programjának részeként, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook oldalán. A tárcavezető tájékoztatása szerint mindkét állomáson megújult az állomásépület homlokzata, a tetőszerkezet, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók, emellett akadálymentessé tették az épületeket. Balmazújvárosban rendezték az állomás környezetét és felújították a térburkolatokat is, míg Berettyóújfaluban a vagyonvédelmi rendszert is bővítik, ismertette. A MÁV tájékoztatása szerint a tavaly augusztusban meghirdetett állomásfelújítási program 14 vármegyében több mint 30 állomást és megállóhelyet érint, értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, melyet a MÁV csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu programból fedez. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, tájékoztatott a szervezet pénteken. Az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük, célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésekre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között, áll a közleményben. A népszerű turisztikai célponton Bogácson ellenőrzik a kereskedőket és a vendéglátóhelyeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a jövő héten. Ezt az adóhatóság honlapján elérhető adótrafipax rovatban is előre jelezték, áll a közleményben. Célja a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövető gazdálkodás erősítése a kiemelt nyári idegenforgalmi időszakban. A revizorok a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását vizsgálják Bogácson is, tájékoztatott az adóhivatal. Országos ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon egészen augusztus 20-áig, közölték a bíróság.hu weboldalon. A bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti, közölték a bíróság.hu oldalon. Elfogtak egy kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, így nem hagyhatta el otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, és ismeretlen helyre távozott. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói rövid időn belül elfogták a körözött férfit a fővárosban. A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Az előző adásban már szó volt arról, hogy több éve dolgoznak a szakemberek azon, hogy a gyermekek hallásvédelme megfelelő jogszabályi keretet kapjon. Létrehoztak egy 6 lépcsős zajkockázati rendszert, amely 6 színkategóriába sorolná a rendezvényeket a zajterhelés mértéke alapján. Erről beszélgetek mai vendégemmel, dr. Márki Ferenc villamosmérnökkel, a Magyar Tudományos Akadémia akusztikai osztályközi állandó bizottságának elnökével.
2: Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mit kellene csinálni, és nyilván voltak olyan szószólói a bizottságnak, akik azt mondták, hogy hát be kell tiltani, és hogy rettenetes, stb. De azért a többség arra jutott, hogy hát nem az a célunk, hogy a rendezvényeket megszüntessük, vagy azt mondjuk, hogy ne lehessen szórakozni. És akkor az az ötletünk támadt, hogy legyen csak arról szó, hogy egy rendezvény szervezőjének, vagy egy szórakozóhely üzemeltetőjének meg kelljen mondani azt, hogy milyen hangosan fogja a zenét lejátszani. Ez azért nem problémás, mert nagy rendezvényeken a hangmérnökök minden esetben mérnek zajt, tehát ők pontosan tudják azt, hogy milyen hangerőn játszanak, és kisebb rendezvények esetében pedig most már akár egy mobiltelefonnal is meg lehetne oldani azt. Mondjuk azt, hogy nagyságrendi hangerőt lehessen mérni. És ráadásul a törvénytervezet az nem azt írná elő, hogy mit kell csinálni, hanem az, hogy csak tájékoztatási kötelezettsége legyen az egyes szolgáltatóknak. És innentől kezdve ez pontosan ugyanúgy, mint egy energiacímke mondjuk egy porszívón, vagy egy hűtőgépen, meg lehetne tudni azt, hogy egy rendezvény milyen hangos lesz. A célunk ezzel az, hogy innentől kezdve az emberek tájékozódhatnának róla, hogy mi milyen hangos, elkezdhetnének azzal foglalkozni, hogy jaj, hát ez lehet, hogy nem biztos, hogy jó lesz a gyermekemnek, vagy elgondolkoznak róla, hogy hát de hát ez a rendezvény annyira jó, és biztos úgy érdekelni a gyerekemet, elvinném rá, na jó, hát akkor mit lehet tenni? És mi ebben hiszünk igazából, hogy a törvényi oldalon igazából a tájékoztatási kötelezettség az, ami megtámogatná az ügyünket. Végsősoron szerintem nem az a kulcs, hogy valaki valamiféle hatalommal bevasalja, vagy esetleg betiltsa, hanem az lenne a kulcs, hogy az emberek a tudatosság szempontjából saját maguk kezdjenek el magukról gondoskodni.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítunk a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Több mint 15 éve dolgoznak szakemberek azért, hogy hazánkban is megszülessen a rendezvényekhez kapcsolódó megfelelő törvényi szabályozás, valamint az, hogy a gyermekkori hallásvédelem kérdése széles társadalmi figyelmet kapjon, és a megelőzés a közgondolkozás részévé váljon. A javaslatok érintik az e-sport és videójátékokat, a rendezvényeket, az egyéni zenelejátszók használatát, valamint a hallásvédelemmel kapcsolatos tudatosság erősítését. Dr. Márki Ferenc villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia akusztikai osztályközi állandó bizottság elnökének elmondása szerint az eredmények alapján a szakemberek létrehoztak egy 6 lépcsős zajkockázati rendszert, amely 6 színkategóriába sorolná a rendezvényeket a zajterhelés mértéke alapján. A cél nem a tiltás, hanem a tájékoztatás, hogy a szervezők és a látogatók pontos képet kapjanak arról, milyen hangerőre számíthatnak egy-egy eseményen.
2: Én azt mondanám, hogy ez napjaink problémája, vagy legalábbis oda vezethető vissza, amikor elkezdtünk tudni olyan eszközöket gyártani, amelyekkel túlhangos koncerteket tudunk biztosítani, egyrészt. Másrészt pedig megjelentek a hordozható zenelejátszó eszközök, melyekkel napi sok-sok órán keresztül tudunk akár túlhangos zenét is hallgatni. Tehát ez azért nem mai keletű, de a gond az, hogy amire ez olyan elterjedté vált, hogy tömegesen járnak fiatalok ilyen rendezvényekre, illetve hallgatnak nagyon-nagyon sok zenét, az azért időbe telt, és utána időbe telt, mire ez sikerült orvosi szinten egyértelművé tenni, hogy jól látszik, hogy a felnövekvő generációknak a hallása az egyértelműen kimutathatóan rosszabb, mint a korábbiaké.
1: Ugye ezt eddig is tudtuk, hogy a lakosságot egyre magasabb környezeti zajterhelés éri, és ugye ez egészségkárosító, és ezt, ahogy ön is mondta, egyre több gyereket visznek el rendezvényekre, koncertekre, ahol mondjuk semmi keresnivalója nem lenne egy pici gyereknek, főleg nem egy kisbabának, de hát ezt látjuk, hogy már a sportolók, a felnövekvő generációt, a saját gyerekeiket is ugye elviszik sportrendezvényekre, viszont Amerikában, leginkább Amerikában ezt nagyon jól lehet látni, hogy ilyen hatalmas nagy fülhallgatók vannak a gyerekeken, gondolom az a fülüket védi a zajtól.
2: Pontosan ezeket úgy hívják, hogy zajvédőtok. Ilyeneket az utcán láttunk olyan munkásoktól, akik például betontörnek, de ezek most már léteznek, hogy mondjam, kisgyerekekre is, tehát egészen csecsemőkre is, illetve ezeknek létezik olyan jellegű, mondjuk az, hogy kényelmes vagy kellemesebb verzió, ami nem ilyen nagyon nagy, hanem akár ilyen fülbe rakható. Tehát úgy hívjuk, hogy kis füldugó. És ezekből létezik zenész füldugó, tehát nem csak az orvosi füldugó, amit 1-200 forintért megkapunk, és a zenei minősége az nem az igazi, hanem vannak olyanok, amik kifejezetten zenehallgatásra szántak. Én azt gondolom, hogy az egészen kisgyerekek esetében, hogyha őket el kell vinnünk olyan rendezvényre, ahol túl nagy a hangerő, akkor egyértelműen valamiféle fülvédelemről kell gondoskodni. Amikor már picit nagyobb gyerekekről beszélünk, tehát mondjuk elmegy egy iskolai rendezvényre, ott már nehéz azt mondani, hogy hát ne menjen el, mert hogy hangos, mert a gyerek az el fog akarni menni az osztálytársaival. És azt gondolom, hogy azt is nagyon nehéz lenne, és tulajdonképpen a törvény is azért nagyon nehezen lép előre, mert az, hogy miért hangos egy rendezvény, annak sok oka van, és nem csak az, mert hogy nem tudjuk, hogy az káros lenne. Hanem például azért, mert hogyha egy helyen sokan vannak, és azok sokan hangosan énekelnek, vagy üvöltenek, vagy kiabálnak, akkor az önmagában nagyon nagy hangerőt produkál, tehát hogyha akkor zeneszolgáltatás az halk lenne, akkor nem lehetne hallani. És hát mi ezért is ebben gondolkozunk, hogy ezt így most hirtelnyében megváltoztatni, és azt mondani, hogy innentől kezdve csak mondjuk az, hogy halk szórakozó lehetőségek legyenek, ez egyszerűen nem életszerű. Viszont az, hogy jó minőségű zenehallgatásra alkalmas füldugókkal járjanak az emberek olyan helyre, ahol esetleg a veszély fönnáll, hogy túl hangos lesz, az abszolút kivitelezhető. És erre meg lehetne tanítani a fiataljainkat, és aztán meg lehetne tanulni akár fiatal felnőttként is, hogy hát ha elmegyek egy 10.000-es, 50.000-es koncertre, ahol nagyon sokan lesznek, és várhatóan nagyon hangos lesz a zene, akkor oda nem megyek hallásvédelem nélkül.
1: De bennem az merült föl, hogy nem lehet, hogy a gond ott kezdődik, hogy a mai generáció, tehát a mostani fiatalok, akik születnek, már fülhallgatóval a fülükben nőnek föl, és ők megszoknak egy bizonyos hangszintet, és ők azt nem tartják hangosnak. Tehát én nagyon sokszor, ahogy megyek az utcán, szó szerint és kristálytisztán lehet hallani, ahogy a fiatalok hallgatják a zenét.
2: Igen, hát sajnos ez a másik kritikus dolog, hogy nem csak az számít, hogy egy-egy rendezvény ez mennyire hangos, tehát hogy elmegyek egy koncertre, és akkor az hangos, mert arra lehet azt mondani, hogy egy évben csak nem tudom, egyszer-kétszer megyek el hangos rendezvényre. Hanem az is problémát okoz, hogyha az ember hosszú időn keresztül esetleg kevésbé hangosat hallgat. Tehát mondjuk 6-8 órán keresztül egy nap, nem akkora koncerthangerőt, de azért mégiscsak nagy hangerőt. Ez valóban komoly veszélyforrás, és hát itt fontos szerepet játszik a környezeti zaj is. Mert hogyha zajos helyszínen közlekednek, tehát mit tudom én, egy metróba vagy egy hangos városi területen, akkor bizony föl fogják tekerni a hangerőt azért, hogy a zenét élvezik, és ne pedig a kültéri zajt. És akkor, ahogy mondta, sajnos az történik, hogy az ember hozzászokik a nagyobb hangerőhöz, és utána már nem tudja azt, hogy ez káros. Igazából a törvénytervezetnek is azért lenne kiemelten fontos a gyerekek védelme szempontjában, mert a gyerekekkel pontosan ugyanezt történik, hogy 3-4-5-6 éves korukban még abszolút jelez a fülük, hogy hú, hát ez nekem hangos, sírnak, befogják a fülüket, stb. De aztán, ahogy apuci nyakába ülnek egy-egy rendezvényen, és apuci próbálja eljátszani, hogy ez milyen jó és hogy kell ezt élvezni, a gyerek megtanulja azt, hogy bár a füleje azt jelzi, hogy ez nem oké, hát apa azt jelzi, hogy ez mennyire jó, hát akkor az biztos, hogy jó. És ő még ezt elhiszi, és kvázi megtanítja a fülének azt, hogy az, ami neki rossz, azt higgy el, hogy ez nem rossz. És innentől kezdve egy ilyen ördögi körbe kerültünk, hogy szép lassan a gyerek belenő abba, hogy a fülére káros hangerőket nem veszi észre. És onnantól kezdve már utána hiába gondolkozna erre, hogy na vajon ez túl hangos, vagy nem túl hangos, nem fogja észrevenni azt, hogy ez túl hangos, mert a fülének mondjuk ez a jelzőképessége, ez ugye elállítódott.
1: Jogszabályi keretek nincsenek, viszont vannak nagyon jó kezdeményezések, ilyen például az Óvda Füled honlap, amelyben ugye a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattól kezdve a Semmelweis Egyetem Fülorgégészeti és Fejnyaksebészeti Klinikája, Optikai, Akusztikai, Film és Színháztechnikai Tudományos Egyesület, és még sorolhatnám, hogy mi mindenki van benne. Ezen belül is a Zaj Akusztikai Szakértő Csoport, és akik adatgyűjtést végeznek. Ön is benne van ebben a csoportban?
2: Igen, ebben én is benne vagyok. Ezt még a 10-es évek közepe környékén alapítottuk ezt a csoportot. Tulajdonképpen azt kell erről tudni, hogy Haki Tamás professzor úr, aki fütyművész is volt, és amúgy fülorgégész is, ő az, aki először előállt azzal a Magyar Tudományos Akadémia akusztikai osztályközi állandó bizottsága előtt, hogy valamit kellene tenni, mert a túl nagy hangerejű, vagy a túl hosszú ideig tartó zenehallgatás az károsítja a fiataloknak a hallását, és hogy foglalkozzunk ezzel, mert ez most már mérhető és komoly problémát okoz. És ekkor a szakuszikai bizottság létrehozott különböző csoportokat, amelyek elkezdték ezt a jelenséget vizsgálni, tehát néztük azt, hogy különböző európai országokban, meg Amerikában hogyan foglalkoznak ezzel. Végeztek az akusztikusok méréseket különböző rendezvényeken, az orvosok pedig különböző rendezvényeken megmérték gyerekek hallását rendezvény előtt is, meg utána is, és ebből az egész nagy tudományos munkából született először is egy szakvélemény, amely megfogalmazta azt, hogy Magyarországon mi a helyzet és mit látunk. Utána ebből született egy ötlet, hogy na ezzel valamit valóban kezdeni kéne, és akkor a gyermekmentő szolgált át annak az élére, hogy a jogászaival megalakítsanak egy törvénytervezetet, amelyet aztán benyújtottak a parlament számára, és amely most már sok körben mindenféle finomításokon átesett, de sajnos nem fogadódott el. Úgyhogy mi azt folytatjuk, az akusztikai osztályközi állandó bizottság tagjai és az ügynek az elhivatott képviselői, hogy mi a magunk erejével megpróbáljuk a társadalomban a tudatosságra felhívni a figyelmet, hogy az emberek legyenek tudatában annak, hogy itt van egy veszély, amivel ugyanúgy foglalkozni kell, mint mondjuk az egészséges étkezéssel, vagy a mozgáskultúrával, vagy hasonló dolgokkal.
1: Igen, ez nagyon érdekes volt, amikor a zajterhelést csinálták, mert hogy 26 mérésből 7 esetben veszélyes mértékű, 6 esetben megfelelő, 13 esetben pedig kockázatos volt. Tehát 26 mérésből összesen 20 esetben lett volna szükség a gyermekek, illetve fiatalkorúak bizonyos mértékű védelmére. És önök létrehoztak egy ilyen zajszint skálát, tehát egy ilyen kategória besorolást, hogy mi az, ami még elfogadható, mi az, ami megfelelő, ami már kockázatos. Ezt tartalmazta volna egyébként elsősorban a jogszabálytervezet, hogy ez érvényes legyen a rendezvényekre?
2: Pontosan. Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mit kellene csinálni, és nyilván voltak olyan szószólói a bizottságnak, akik azt mondták, hogy hát be kell tiltani, és hogy egy rettenetes, stb. De azért a többség arra jutott, hogy hát nem az a célunk, hogy a rendezvényeket megszüntessük, vagy azt mondjuk, hogy ne lehessen szórakozni. És akkor az az ötletünk támadt, hogy legyen csak arról szó, hogy egy rendezvény szervezőjének, vagy egy szórakozóhely üzemeltetőjének meg kelljen mondani azt, hogy milyen hangosan fogja a zenét lejátszani. Ez azért nem problémás, mert nagy rendezvényeken a hangmérnökök minden esetben mérnek zajt, tehát ők pontosan tudják azt, hogy milyen hangerőn játszanak, és kisebb rendezvények esetében pedig most már akár egy mobiltelefonnal is meg lehetne oldani azt, mondjuk azt, hogy nagyságrendi hangerőt lehessen mérni. És ráadásul a törvénytervezet az nem azt írná elő, hogy mit kell csinálni, hanem az, hogy csak tájékoztatási kötelezettsége legyen az egyes szolgáltatóknak. És innentől kezdve ez pontosan ugyanúgy, mint egy energiacímke mondjuk egy porszívón, vagy egy hűtőgépen, meg lehetne tudni azt, hogy egy rendezvény milyen hangos lesz. A célunk ezzel az, hogy innentől kezdve az emberek tájékozódhatnának róla, hogy mi milyen hangos, elkezdhetnének azzal foglalkozni, hogy jaj, hát ez lehet, hogy nem biztos, hogy jó lesz a gyermekemnek, vagy elgondolkoznak róla, hogy hát de hát ez a rendezvény annyira jó, és biztos úgy érdekelni a gyerekemet, elvinném rá, na jó, hát akkor mit lehet tenni? És mi ebben hiszünk igazából, hogy a törvényi oldalon igazából a tájékoztatási kötelezettség az, ami megtámogatná az ügyünket. Végső soron szerintem nem az a kulcs, hogy valaki valamiféle hatalommal bevasalja, vagy esetleg betiltsa, hanem az a kulcs, hogy az emberek a tudatosság szempontjából saját maguk kezdjenek el magukról gondoskodni.
1: De nem lehet, hogy ez a jogszabályi keret törvénytervezet pontosan azért nem ment át, mert bizonyos érdekeket sért, leginkább pénzügyi érdekeket. Holott önök pont ezt mondják, egy rendezvényre mondjuk ki van rakva egy ilyen, ami a hűtőgépre is a kategóriát méri, itt ugye a zajt mutatja be. Akkor ez nem azt jelenti, hogy mondjuk az a 3 és 14 év közötti gyerek az nem vehet jegyet arra a rendezvényre. A szülő eldöntheti, hogy mehet a gyerek, nem, csak mondjuk gondoskodik arról, hogy mondjuk vesz egy füldugót, hogy ne annyira hangosan hallja azt a zenét.
2: Pontosan, mi ezt így gondoljuk, és azért mertük nyugodt szívvel ezt ajánlani, és azt mondani, hogy ebből lehet törvényt készíteni, mert hogy ez igazából nem sérteni a szórakozóhelyek vagy a rendezvények szervezőinek az érdekeit, mert első körben mondjuk mindenki F-kategóriás, kvázi legrosszabbat kínálná, és akkor elgondolkozhatnának egyesek, hogy akarnak-e halkabban működni, és akkor teszem az egy E, vagy egy D, vagy egy C, vagy valamilyen szintre lemenni. De mindesetre én nem gondolom azt, hogy hirtelen mindenki D-n menne, és akkor aki meg mondjuk egy magasabb kategóriát kínálna, az egyből versenyhelyzeti hátrányba kerülne. A törvénykezéssel sajnos az a helyzet, hogy egy ilyen rendelet azért, mert gyerekekről van szó, mert fogyasztóvédelemről van szó, meg egészségügyről van szó, ez több minisztériumot is érint, tehát önmagában már mondjuk az, hogy jóváhagyás egy körülményes folyamat, de ahogy mondta sajnos, ebbe bizonyosan belejátszik az is, hogy emberek vagy politikusok gondolhatják azt, hogy ez mindenféle érdekeket sért, és hogy akkor azzal esetleg hátrányos helyzetbe kerülnek.
1: Mondta, hogy ugye az önök legnagyobb célja, hogy felébresszék az emberekben a tudatosságot. Ez szolgálja az Óvda Füled app is?
2: Pontosan, az alkalmazás is ezt szolgálja, meg a honlap is ezt szolgálja, hogy az emberek kezdenek el tudatába lenni annak, hogy hát ez bizony nem káros.
1: Van visszajelzés róla, hogy mondjuk mennyien használják az Óvda Füled appot?
2: Magát az alkalmazást olyan nagyon sokan nem használják egyelőre, mert pont maga az alkalmazással az a probléma, hogy különösen androidos telefonok esetében kalibrálni kellene. Uh-huh. És mivel ezt nem lehet, ezért maga a mobiltelefonos alkalmazást nem tud pontosan mérni. Tehát ez még így nem jó. Mi arra gondoltunk különben, hogy lehetne egy olyan kutató jellegű munkát elvégezni, hogy a jelenleg föllelhető mobiltelefonos alkalmazások közül melyek azok, amelyik relatív pontosan mérnek, és akkor oda rendelni hozzá, hogy milyen telefonokon. És ebből egy nagyobb adatbázist is készíteni, hogy aki meg szeretné mérni, hogy milyen hangos, az milyen telefonnal melyik alkalmazást használja.
1: Egyébként ezt a 6 lépcsős zajkockázati rendszert, amit kidolgoztak, ugye ez 6 színkategóriába sorolná a rendezvényeket, ezt külföldön használják, vagy ez teljesen magyar fejlesztés?
2: Nem, az a helyzet, hogy ez abszolút a mi munkánk eredménye. Olyannyira, hogy amikor ez egy WHO által rendezett konferencián bemutatásra került, akkor a nemzetközi közösség az nagyon elismerően beszélt arról, hogy mi már nagyon elő vagyunk. Tehát más országban is felismerték azt, hogy van probléma, ott is próbálnak elkezdeni gondolkozni, mit lehetne tenni, de mi azzal, hogy ezt a kategóriarendszert megalkottuk, és rögtön már a törvénytervezetünk is megvan, tehát tudjuk, hogy hogyan gondolnánk ezt végrehajtani, az, ami élenjárók vagyunk itt. Hát én azt mondanám, hogy Európában egész biztosan, de talán világszerte is. Nem tudunk olyan országról, ahol lenne valamiféle komolyabb zajvédelem.
1: És van valami olyan kampány, amihez lehetne csatlakozni?
2: Nem látjuk igazán. Mi mindig megpróbáljuk megragadni az olyan lehetőségeket, mint hogy hallásvilágnapja, hangvilágnapja, kutatók éjszakája, illetve én jó magam hangtechnikát oktatok a Műszaki Egyetemen, és azt is egy remek lehetőségnek élem meg, hogy a felnövekvő generációkat, ahogy tanítom arra, akik aztán hangmérnökök meg hangtechnikusok lesznek, hogy tudatában legyenek ennek, és hirdessék a barátaik, a zenész ismerőseik körében, hogy figyeljenek oda a hallásukra. Amúgy azt kell mondjam, hogy azért van változás, tehát nem marad eredménytelenül ezek a próbálkozások, mert most már egyre több helyszínen látom azt, hogy akár klasszikus zenészek is beraknak zenészfüldugót, hogyha hangosabb rendezvényen kell nekik sokat próbálniuk, illetve könnyű zenében is nagyon sok DJ használ már zenészfüldugót, és a fiatalok egy részében is megjelent ez a trend, hogy hát nem akarom tönkretenni a hallásomat.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Márki Ferenc villamosmérnökkel, az MTA Akusztikai Osztályközi Állandó Bizottságának elnökével. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A tiszás önkényuralom kiépítése és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor Palotánál a fővárosban. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt, a magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. Áder János a Stop Önkény címmel tartott rendezvényen Nagy Ferenc kisgazdapárti miniszterelnök 1947-es és Tildy Zoltán köztársasági elnök 1948-as a kommunisták által kikényszerített lemondását idézte fel, hangsúlyozva, azért lépett csak nem 40 éve a politikai porondra, vett részt az ellenzéki kerekasztal munkájában, és lett az első szabadon választott parlament tagja, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő. Áder János úgy értékelt, az alkotmány tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti, nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet Magyarországon, mondta Áder János. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint tovább csökkent a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában publikált állás lehetőségek aránya. A legnagyobb arányú növekedés az egészségügy, a gyógyszeripar, az IT, a programozás, a fejlesztés, valamint a fizikai segéd és betanított munka kategóriákban történt. A munkavállalói aktivitás során minden régióban visszaesés volt, a legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj-Zemplénben 34%-kal esett vissza a jelentkezések száma. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés is jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések. A legnagyobb arányú emelkedés Hajdú-Biharban 13%-os volt. Csak egyetlen egy területen volt visszaesés, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 5%-kal csökkentek átlagosan a kínált bérek 2025 azonos időszakához viszonyítva. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnálta a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 27. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt 90 napban keleten helyenként az átlagosnál 120 mm-rel kevesebb eső esett, hosszabb távon pedig több száz milliméternyi a hiány. Az ország túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj, ennyire augusztus közepén, végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból. A kalászosok aratása zajlik, már sokfelé a magtárban van a termés, a termés átlagok alacsonyak. A napraforgó virágzik, zöld tömege a műholdas mérések szerint főleg a Kisalföldön és a Dunatisza közének északi részén nagyon alacsony. A kukorica is virágzik, vannak az országban olyan területek, ahol szépek az állományok, de vannak olyanok is, ahol nagyon gyengék. Az áprilistól tartó időszak 74%-ában volt az ország területének, 30%-án legalább közepes aszály. A legtöbb aszályos nap eddig Pest és Hajdú-Bihar vármegyében volt.
0: Az időjárásról.
1: Csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az észak-keleti határnál, többfelé élénk lehet a szél. Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor észak-keleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Márki Ferenc villamosmérnökkel, a Magyar Tudományos Akadémia Akusztikai Osztályközi Állandó Bizottságának elnökével arról, hogy több mint 15 éve dolgoznak szakemberek azért, hogy Magyarországon is megszülessen a rendezvényekhez kapcsolódó megfelelő törvényi szabályozás. De ugye itt nem csak a rendezvények azok, amelyek mondjuk a hallást károsíthatják, hanem ugye vannak olyan emberek, akik olyan környezetben élnek, ahol nagyon nagy a zajterhelés, például repterek környékén. Na hát azoknak sincs könnyű dolga, és ha jól tudom, akkor van egy olyan projekt, méghozzá a Kozma projekt, szintén az ön nevéhez fűződik, ami kifejezetten ezt célozza meg.
2: Igen, a repülőgép zaj az sajnos egy nagyon nehéz kérdéskör, mert hogy ez valahol mondjuk egy nemzeti vagy nemzetközi érték, hogy lehessen utazni, és a repterek környékén lakók mondjuk azt, hogy a repülőgépeknek a nagy hangerejét bizonyosan elszenvedik, mint káros hatás. Ennél még rosszabb a helyzet abban a szempontból nézve, hogy amikor egy reptér elkezd üzemelni, akkor valamilyen állapot van, és akkor valamilyen védővezeteket megszabnak, hogy hova lehet lakóházakat építeni, és hova nem. Majd amikor a reptérnek elkezd egyre jobban menni, és egyre nagyobb lesz a forgalom, akkor jó eséllyel ezek a zajhatárok kitolódnak, mert hogy több gép több hangerő produkál. Viszont azok az ingatlanok, amelyek megépültek már egy közelebbi terén a repülőtérnek, azok ilyetén módon nagyobb zajt fognak kapni, és hát tipikusan a nem annyira gazdag tulajdonosok nem akarnak onnan elköltözni, és hát így akkor fölnáll a probléma, hogy ők zajterhelésnek vannak kitéve. Azonban itt egy dolgot fontos, hogy megemlítsek, hogy a repülőgép zaj az bár nagyon hangos, de a hosszú távú kiátlagolt hangereje az úgy látjuk, hogy nem feltétlenül egészségügyi problémát okozó dolog, vagy legalábbis nincs annyira sok ember ennek kitéve, mint amennyi a zenehallgatás esetén fennáll. Tehát bizonyára vannak repterek környékén olyan lakosok, akiknél valóban már mindenféle egészségügyi problémára lehet gyanakodni, de sajnos a repülőgép zajnak nagyon komoly pszichés hatása van. Tehát, hogy igazából nem az a baj, hogy akkora hangerő és a fülüket tönkretenné, vagy esetleg valamiféle idegrendszeri problémát okozna, hanem az a tudat, hogy ők ki vannak téve a repülőgép zajnak, és hogy ők nem tudnak ezzel ellen védekezni, az a tudat beindít olyan neurobiológiai folyamatokat, amelyek aztán mindenféle egészségügyi kockázatokhoz vezethetnek.
1: Nagyon picit visszatérnék a rendezvényekhez. Ma már ugye Magyarországon is mérik a rendezvényeket, például a Sziget Fesztivált, vagy Szegeden a Színt, hogy túl hangos-e.
2: Így van, ezeket mérik, de sajnos általában nem azért mérik, hogy a rendezvényen résztvevőket mekkora hangterhelés éri, hanem azért nézik, hogy a környező lakosokat mekkora hangterhelés éri.
1: Értem.
2: És sajnos ilyen szempontból a hangtechnikusok tudnak trükkös hangrendszereket összerakni, melyekkel egész jól behatárolhatóan, vagy legalábbis nem annyira mindenhova terjedő hangot produkálnak.
1: Tehát akkor ezért lehet sokszor azt hallani, hogy mondjuk halkabb lesz egy rendezvény, mert hogyha jelzik a lakosok, hogy ez túl hangos, akkor mérnek és beavatkoznak, de akik ott vannak a rendezvényen, azokat nem védi semmi, ha csak nem felelősek és mondjuk füldugót használnak.
2: Így van. Itt a probléma abban rejlik, hogy arra már régóta van jogszabály, hogy zajterhelést nem lehet okozni a szomszédomnak, a környező lakosoknak, és így tovább. Tehát ez rendezvényekre, illetve mindenféle szolgáltatóknak elő van írva. De arra nincs semmi előírva, hogy aki saját maga részt vesz egy ilyen rendezvényen, ő belül mekkora zajterhelésnek lehet kitéve. És hát igazából ez ellen kell valahogyan lépni. Én igazából az egész dolognak abban látom a legnagyobb nehézségét, hogy ez a zajkárosodás, ez egy borzasztó alattomos dolog. Ugyanis hadd meséljem itt azt el, hogy valahogy a fülünk az úgy működik, hogy van benne egy csomó érzékelő, ezeket hallószőrsejteknek hívják, és ezek a hallószőrsejtek azok, amelyek előbb-utóbb továbbítják a hangokat inputosok formájában az agy felé. Na most, hogyha ezek a szőrsejtek károsulnak nagy vagy hosszantartó zenehallgatás miatt, akkor először az történik, hogy az agy kevesebb impulzust fog megkapni, de mivel az agy ez egy nagyon okos processzornak tekinthető, ezért ő ügyesen ki fogja találni, hogy a be nem jött hiányzó adatok, azok mik lehettek. És ezért fiatalon egész egyszerűen nem veszük észre azt, hogy romlik a hallásunk, tehát nem azt hallom, hogy tompában hallanék, vagy nem értenék meg, hanem gyakorlatilag semmit nem veszünk belőle észre. Miközben a fül az károsult, méghozzá úgy, hogy a fül az nem tudja regenerálni ezeket a hallószőrsejteket. És a probléma akkor jelentkezik, amikor mondjuk 35-40 évesen már elindul az ember agya egy picikét belassulás irányába, tehát ezt én nem azt mondom, hogy demencia vagy valami kóros dolog, hanem egész egyszerűen már nem annyira gyors az emberi agy, mint mondjuk 20 évesen. És akkor olyanokban jelenik ez először meg, hogy mondjuk zenehallgatás közben már nem tudok jól beszélgetni. Azért, mert ugye a zenehallgatásnak a háttérzenéjét az el kéne valahogy nyomni az agyamnak, és közben megérteni a beszédhangot. Vagy akár azt, hogy zajos környezetben másokkal beszélgetést hogyan tudok értelmezni. Ezek apróságok, de ezeken lehet 35-40 évesen már tetten érni azt, hogy na, az illetőnek már egy kicsikét rosszabb a hallása. És hát itt a gond az ebben jelentkezik, hogy ez 20 évesen nem látszik még, tehát amikor az ember amúgy is szeretne lázadni úgy minden ellen, tehát 15-20, akár kamaszkorban is, hát olyankor ugye ő még egyáltalán nem tapasztalja meg azt, hogy neki ebből baja lesz, vagy baja lett.
1: Igen, annyira jó, hogy ezeket mondja, mert 48 éves vagyok, és amióta az eszemet tudom, elvégeztem az iskoláimat, stb. Médiában dolgozom, hosszú interjúkat készítek, vágok. Majdnem úgy egész nap a fülhallgató ott van a fülemen. És én mindig megkapom azt a családomtól, hogy á, te szörnyű vagy, te begyöpösödött vagy, mert mindig azt kérem, hogy halkítsák le, tehát, hogy túlhangos. A túlhangos beszéd is zavar, és a túlhangos televízió vagy zenehallgatás is. És én mindig mondtam nekik, hogy nem, csak egyszerűen pont ezért, mert egész nap zajterhelésben vagyok, nekem fáj a hangos beszéd, a hangos zene, viszont pontosan ezért, mert nekem ez a munkám. És én valahol erre figyelek, én tudatosan kezdtem el figyelni a gyerekeimet is. És volt egy idő, amikor a kisfiammal veszekedtem, mert állandóan hangosan hallgatta a televíziót, és mindig szóltam neki, hogy kérlek, halkítsd már le, hát üvölt a tévén, nem hallod? Mire egyszer mondta, hogy anya, nem hallok, nem érted? És hogy bennem föl sem merült egyébként, hogy azért hallgatja hangosan a tévét, mert mondjuk nem hallhat. És végigjártunk egy nagyon kemény procedúrát, 3 évbe telt, mire egy fülorgégész kiderített, hogy 3 keresztes poratka allergiája van, és volt oka annak, hogy nem hallott a gyermek. És ez ugye kezelve lett, és azóta már halkan hallgatja a tévét, tehát nem hangosan. De hogy mennyi oka lehet annak, hogy valaki hangosabban hallgat zenét, vagy tévét, vagy bármit, hogy nem zavarja annyira a hangosabb beszéd, és ugye erre nem figyelünk egyébként föl. Tehát, hogy a szülők sem figyelnek föl sokszor arra, mert olyan világban élünk, ahol természetes a zaj.
2: Igen. Én pontosan ebben látom a legnagyobb veszélyt, hogy mivel hozzászoktunk ahhoz, hogy zajos a világ, ezért a legtöbben ezzel nem foglalkoznak. Nagyon örömmel hallom, hogy ön is, mivel hanggal foglalkozó ember, vagy hanggal dolgozó ember, ezért ön számára ez mindig is fontos volt, anélkül, hogy még mondjuk az orvosi háttér tudta volna. Én is valahogy pontosan ugyanígy indultam. Én fiatal koromtól fogva zenéltem, 15 éves koromban a gimnáziumban zenekart alapítottam, onnantól kezdve könnyű zene, és így tovább. És én belenőttem abba, hogy hát én azért hangterhelésnek voltam kitéve rendesen a színpadon, és csak jóval később kezdtem erről hallani, hogy ez gondot okozhat, illetve saját magam megtapasztaltam azokat a negatív dolgokat, hogy hát bizony, nálam már valamennyi szőrsejt bizonyosan ki van gyilkolva, mert hogy nagyobb zajban úgy nehezebben értem meg azt, amit hozzászólnak. Na most nekem szerencsémre az információ hozzám időben eljutott, és hát én egy bizonyos ponton azt mondtam, hogy jó, akkor én most abba hagyom ezt a zenélést, mert ez így akkor káros. Na most azóta azért a világ szerencsére sokat változott, tehát színpadi világban megjelent a Silent Stage nevezetű hangosítási dolog, ami azt jelenti, hogy fülmonitorokat használnak, a fülmonitorok önmagukból is kívülről csillapítják a bejövő hangot, nincs szükség arra, hogy a színpadon hatalmas nagy ládák legyenek, és akkor ott őrült nagy hangerőn szóljon. Tehát ez is működik, megjelentek a zenészfüldugók, ami a hallgatók számára is, meg adott esetben zenészek számára is tudja jó minőségben csillapítani a hangerőt. És én azt láttam, hogy a helyzet az javult a korábbi évekhez képest. De az mindenképpen probléma, hogy nagyon sok ember, mivel beleszokott a zajba, nem tűnik föl neki, és nem tudja, hogy probléma van.
1: Akkor nincs más hátra, mint hogy felébreszteni az emberekben a tudatosságot. Önök ezen dolgoznak, illetve azon, hogy hát ha azt a jogszabályi keretet elfogadják, és végre lehet majd alkalmazni. önök ezen dolgoznak, de én nem tudok mást mondani, csak azt, hogy jó munkát hozzá, és én bízom benne, hogy egyre több olyan szülő, egyre több olyan fiatal, és egyre több olyan felnőtt lesz, aki tényleg tudatosan figyel arra, hogy a hallását óvja és védje, mert ahogy a WHO mondta, 2030-ra ez lehet a legnagyobb népbetegség a világon, ami azért elég nagy gond, ha azt nézzük, hogy most ma már a cukorbetegség, az elhízás, és lassan a daganatos betegségek is népbetegségnek számítanak.
2: Így van, tehát én is tudatosságra szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, és még azt hadd említsem meg, hogy a hallásban az a nagyon nehézkes, hogy hát az ember elképzel ezt, hogy időskorában nem fog hallani, és akkor mi van. A probléma az ennél sokkal rosszabb, a gyengén hallás, vagy a nem hallás, az elszigetel minket egymástól, ugyanis nem tudunk kommunikálni, és ez az elszigeteltség egy sokkal, de sokkal nagyobb probléma, mint az, hogy most meghalok valamit, vagy hallókészülékre van szükségem, vagy csak olvasni tudok. Nyilván a zenéről, meg a mindenféle hallásról való lemondás az önmagában persze egy rossz dolog, de az, hogy az ember elszigetelődik, ez egy még sokkal nagyobb probléma. És azért annyira veszélyes ez az egész hallás dolog, mert az ember úgy válik már akár 40-45 éves korában elszigetelődővé, hogy ő azt nem tudta és nem akarta. Én nagyon sokat megtapasztaltam ezt nemzetközi ülések során, ugye repülőgépzaj meg hasonlók kapcsán, hogy azt veszem észre, hogy az 50-es és a fölöttes generáció már nagyon sokszor nem jön el egy esti rendezvényre, tehát mondjuk egy éttermi vacsorára vagy ilyesmire, mert hogy nyilvánvalóan nem hallja annyira jól a kommunikációt, nem érzi magát jól benne, fárasztó számára, és ezáltal olyan szociális élményekből marad ki, amik amúgy nagyon építenék a csapatot. És hát ez tulajdonképpen nagyon sok mindenkire vár, hogyha a hallás elromlott, hogy már 40-es, 50-es éveiben egyre inkább tudatalt azt fogja mondani, hogy hát ő nem akar másokkal találkozni. És ezt én egy nagyon nagy veszélynek érzem.
1: És megint nem gondol bele az ember, hogy emögött ez van, vagy ez
2: így
1: lehet.
2: Van. Így van.
1: Ilyen borfesztiválokon, meg hasonló rendezvényeken döbbenek, hogy mit keres ott este 9-kor, 10 órakor egy babakocsiban lévő baba.
2: Igen, ezek számomra is megdöbbentőek, és azt gondolnám, hogy ilyen rendezvények azok, mondjuk az, hogy a felelősséges szülők által kerülhetőek. De én ott látom a nehézséget, hogy amikor valaki mondjuk 14-15 éves lesz, és elkezd önállóan kamaszként már valahova járni akarni, na ott már sokkal nehezebb azt mondani, hogy mondjuk itt van a kedvenc zenekarod, és akkor nem mehetsz el rá. És akkor itt van a nehézség, hogy na akkor most hogyan tudom a gyerekemet erről lebeszélni, egyáltalán le tudom-e beszélni róla. És aztán, hogyha tegyük fel, mondjuk még meg is tiltom neki, akkor majd 18 évesen esetleg megpattan. Tehát én azt gondolom, hogy a tiltás az egy bizonyos szintig működik, de nagyon fontos, hogy valahogy a gyerekeinknek megtanítsuk, hogy itt miről van szó. Nekem 4 gyerekem van, és én velük pontosan ugyanígy küzdök, hogy van közülük 2, aki nagyon jól veszi ezt az üzenetet, van egy, aki gyakorlatilag nem is akar hangos rendezvényekre járni, de van egy, aki meg ugye nagyon nehezen érti meg azt, hogy hát ebből baj lesz. És pontosan úgy, mint hogy dohányzás, vagy nem tudom, kábítószer, vagy akár, mert rengeteg egészségkárosító dologról van szó, amit senki nem vitat, hogy ez az.
1: Igen.
2: De ebbe valahogy nem gondolnak bele. És hát itt nehéz elmondani, hát figyelj, van zenész füldugot, tedd be a füledbe. És nem mondasz, hogy jaj, az nem az igazi. Mert mondom, az az élmény, amit ott megélsz, az később hatalmas te károkat okoz. Viszont én azt gondolom, hogy az is egy jó irány, hogy ma már van nagyon sok olyan fülbedugható fülhallgató, tehát a zenekedvelők számára ez jó hír, hogy a fülbedugható és így rendesen úgy beálló zenehallgató eszközök azok a külső zajt csökkentik. És én például a saját fiamnál tapasztaltam meg, hogy ő halkabban hallgatja így a zenét, mint én. És én akkor nagyon megörültem, hogy hát igen, én sok koncertezés miatt azért némileg már úgy elhangoltam magamat, hogy mi a hangos, meg mi a nem hangos, és hogy ő, aki nem fertőzte meg magát, hogyha így lehet csúnyán mondani, ő azáltal, hogy bedugós füldugót használ, azáltal nem igényelte azt, hogy föltekerje a hangerőt.
1: Milyen
2: és amúgy ezt? Pedig azt meg zenészként nagyon tudom, hogy hát igen, hogyha az ember használja a fülét, és odafigyel rá, hogy mi történik vele, akkor valóban sokkal jobb hallást lehet kialakítani, tehát hozzá lehet szokni a halkabb dolgokhoz is, és hogy a halkabb dolgokban is jól lehet hallani. Tehát
1: nagyon. Ez és egyébként a mai gyerekek, ugye a kisfiam az 8,5 éves, a kislányom 6,5 éves, és döbbenet, tehát egyszerűen képtelenek halkan beszélni. Tehát van egy bizonyos szint, ahonnan elkezdik a kommunikációt, és az nem halk.
2: De hát ennek az a nehézsége, hogy már az óviban ez megkezdődik. Tehát először is az óvodában a gyerekek hangosak, és ugye ott akkor hozzászoknak, hogy nagy hangerő van. Tehát ezért olyan törekvések is vannak, hogy mondjuk az óvodák meg az iskoláknak a falai, azok legyenek olyanok, hogy némileg hangelnyelők, hogy csökkentsék egy kicsit a hangerőt. A másik pedig az, hogy nincs benne a kultúrában, hogy a gyerekeket csitítsuk, és a gyerekeknél ez egyfajta önérdek érvényesítő erő, hogy hát én hangosabban beszélek, mint a másik, akkor én jobban érvényesülök. Tehát valahogy ez tudatalatt is sajnos ilyen öngerjesztővé válik, hogy a gyerekek hangosak, és akkor ennél már csak a legrosszabb az, amikor egy koncerten azt mondja mondjuk az előadó, hogy na, akkor sikítson, akinek tetszik.
3: Igen.
2: És akkor innentől ezek kifejezetten tanítjuk a gyerekeknek, hogyha valami jó, akkor még hangosabb legyen.
3: Igen, igen, és ez így is van koncerten, főleg amikor fiúk adtak koncertet, a lányok mit csináltak, visítottak, mert bejött a csapat. Igen, vannak ilyen generációs dolgok, amiket tanulunk és átörökítjük egyébként.
2: Igen.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy több mint 15 éve dolgoznak szakemberek azért, hogy Magyarországon is megszülessen a rendezvényekhez kapcsolódó megfelelő törvényi szabályozás a zajterhelést illetően.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Bennünket olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Kollégáim már készülnek a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallja.

0: hallják. A magyarok csak nem fele egyáltalán nem engedne szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra, és további 40% csak kevés bevándorlót engedne be, olvasható a Republikon Intézet elemzésében. A cég nemzetközi kutatásokra alapozva mutatja be, hogyan vélekednek a magyarok a bevándorlásról, és hol tart a migráns integrációs politika 10 évvel a migrációs krízis kezdete után. Az elemzésben az áll, hogy Magyarország lakossága következetesen elutasító volt a bevándorlással szemben. Gyakorlatilag Európa legkirekesztőbb országa vagyunk 25 éve, emelték ki. Megjegyezték, hogy az integrációs politika hiánya és a társadalom, valamint a politika xenofóbiája, idegengyűlölete egymást erősítő jelenségek. A migráns integrációs szakpolitika index szerint 2025-ben Magyarország az integrációs politika minőségében hátulról a 6. helyen áll az Európai Uniós tagországok között, áll az elemzésben. Lelkesítő címmel családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség a napokban. A Miskolchoz közeli Abaúji Egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000 regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is, mondta Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora.
1: Maga a rendezvény az kinőtte a megyei szintet, kinőtt az országos szintet is, vannak Kárpátaljáról. Az előbb találkoztam Géresi püspök úrral Felvidékről, aki a gyülekezetét hozta, de jöttek Hollandiából is, tehát nagyon sok helyről jönnek. Zömében természetesen Borsod-Abaúj-Zemplén megye, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is regisztráltak több mint 100-an, tehát onnan 2 gyülekezetből is busszal érkeznek, tehát nem is az az egyház kerület, hanem teljesen más egyház kerületből, teljesen más egyház megyékből jönnek és érkeznek ide. Évek óta úgy próbáljuk megcsinálni a rendezvényünket, hogy ilyen különböző helyszíneket alakítunk ki. Van egy nagy színpad, ahol bizonságtételek, zene és dicsőítések. A nap központjában egyébként az anya, mint az anyaság szerepe. Van is ilyen előadókat, bizonságtevőket próbáltunk meghívni. És akkor emellett vannak különböző helyszínek. A templomban a gyerekeknek van egész nap foglalkozás, a templom udvarán egy hatalmas játszótér van kialakítva. Van egy missziós udvarunk, ahol jelenleg 24 különböző könyves, könyvárus, vagy éppen a saját gyülekezetünk keresztény manufaktúrája árulja a termékeit, illetve van egy eldugott részen egy elcsendesedéses, lelkigondozásos lehetőség, ahol imádkozni lehet.
0: Kínai Magyar Kutatóintézet létrehozását tervezi a Pekingi Vegyipari Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Wanhua Borsodkem csoport. Erről írnak alá 3 oldalú együttműködési szándéknyilatkozatot július 13-án hétfőn az egyetemek és a cég a Miskolci kampuszon. Az aláírás fontos lépés a kínai-magyar felsőoktatási, kutatási és ipari kapcsolatok erősítésében, áll az erről kiadott közleményben. Befejeződött a vasútállomások felújítása a Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban, a MÁV országos állomásfelújítási programjának részeként, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook oldalán. A tárcavezető tájékoztatása szerint mindkét állomáson megújult az állomásépület homlokzata, a tetőszerkezet, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók, emellett akadálymentessé tették az épületeket. Balmazújvárosban rendezték az állomás környezetét és felújították a térburkolatokat is, míg Berettyóújfaluban a vagyonvédelmi rendszert is bővítik, ismertette. A MÁV tájékoztatása szerint a tavaly augusztusban meghirdetett állomásfelújítási program 14 vármegyében több mint 30 állomást és megállóhelyet érint. Értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, melyet a MÁV csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu programból fedez. A népszerű turisztikai célponton Bogácson ellenőrzik a kereskedőket és a vendéglátóhelyeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a jövő héten. Ezt az adóhatóság honlapján elérhető adótrafipax rovatban is előre jelezték, áll a közleményben. Célja a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövető gazdálkodás erősítése a kiemelt nyári idegenforgalmi időszakban. A revizorok a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását vizsgálják Bogácson is, tájékoztatott az adóhivatal. Országos ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon egészen augusztus 20-áig, közölték a bíróság.hu weboldalon. A bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti, közölték a bíróság.hu oldalon. A viharkárok megelőzése és a hirtelen lecsapó viharok elleni védekezés érdekében a katasztrófavédelem azt javasolja, hogy még a vihar előtt pakoljuk el a kerti bútorokat és rögzítsük a szél által felkapható tárgyakat. A legsúlyosabb veszélyt a kidőlő fák, a leszakadó ágak, a villámcsapások és a villámárvizek jelentik, mondta Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nyáron bármikor előfordulhatnak kisebb-nagyobb viharok, különösebb előrejelzés nélkül is kis lokális viharok bármikor kialakulhatnak. Aztán nagy hőséget jellemzően vihar szokott zárni, ezek a viharok pedig felhőszakadással, erős széllel és akár villámlással is járhatnak. Felhőszakadás esetén, hogyha hirtelen nagy mennyiségű csapadék zúdul le, egy négyzetméterre 25 liternél több csapadék zúdul egy órán belül, akkor fog kialakulni a villámárvíz. A legfontosabb, hogyha villámárvízzel találkozunk, akkor változtassunk az útvonalunkon, kerüljük el. Se gyalog, se járművel ne menjünk át rajta, mert nem lehet látni, hogy mi van a víz alatt. Lehet, hogy a villámárvíz elmozdított egy csatornafedelet, mi meg belemegyünk akár gyalog, akár járművel, már is kész a baleset. A kocsival, ahol megoldható, parkoljunk távolabb fáktól, reklámtábláktól, épületektől, nehogy a szél ezekben kárt okozzon, és pont a kocsikra essen. Érdemes ilyenkor áramtalanítani a pincét is, és a pincében tárolt olyan tárgyakat, amelyekben a víz kár tehet, azokat magasabbra vinni. A villámlás okozta károk megelőzése érdekében húzzuk ki azokat az elektromos eszközöket a konnektorból, amelyeket nem akarjuk, hogy tönkre menjenek. Ugyanis, hogyha az épületben vagy csak a közelében villámcsap, akkor azok a műszaki cikkek, amelyek a hálózatra vannak kötve, a túlfeszültség miatt biztosan tönkre fognak lenni.
0: Elfogtak egy kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, így nem hagyhatta el otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, és ismeretlen helyre távozott. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói rövid időn belül elfogták a körözött férfit a fővárosban. A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, áll a közleményben.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit július 1-én szerdán, a szerkesztő Lénárt Vandát hallják. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy iskolatáskákat, füzeteket, de akár körzőt, számológépet is várnak a magyar református szeretetszolgálat munkatársai, akik már megkezdték a tanszergyűjtést a következő tanévre. A témában Dobis Lucski Zsófiával, a magyar református szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk majd 7:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 7 óráig, tartsanak velünk.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Mércse Tíme a Tünde vagyok, az Újfehértói Református Egyházközség beosztott lelkipásztora. A Krisztusnak beszéde, lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Ezekkel a gondolatokkal hallgassuk meg Isten igéjét, mely által szólni kíván. Az igét olvasom úgy, amint az megvan írva Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levél, 5. fejezet, 21. és 22. verseiben, eképpen. Kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. A kézrátételt ne siessd el senkinél, mások bűneiben ne légy részes. Tisztán őrizd meg önmagadat. Amen. Szeretett testvéreim, kedves rádiót hallgatók! Pál ezt az ige szakaszt úgy kezdi, kérve kérlek. Ez mint egy nyomatékosítja azt, amit Pál leír, hogy annak Timóteusnak rendkívüli figyelme kell, hogy legyen. Az fontos. Pál arra kéri Timóteust, és kér minket is, hogy semmit se tegyünk előítéletből, vagy részrehajlásból, mert ezek mind-mind Isten akarata ellen szólnak. Timóteusnak, mint pásztornak, a gyülekezet vezetőjének az isteni szeretetet, az elfogadást kell hirdetni. De azért valljuk be, hogy az emberben sokszor ott van az előítélet, a részrehajlás. Mindannyian bűnös emberek vagyunk, és ezeket a dolgokat a bűn táplálja bennünk. A bűn azt mondja, hogy én külön vagyok, mint a másik. A bűn nem tesz különbséget ember között. Mindenkit megtámad, legyen az vezető vagy gyülekezeti tag. Milyen sok előítélet van az emberben, mert nem a személyes tapasztalat alapján, hanem esetleg a származás, a közvélemény, vagy másokra hallgatva bíráljuk a másikat, amikor már az első benyomás alapján ítéletet hozunk. Sokszor csalódnunk kell ezekben. Sokszor talán az előítéleteink miatt mondunk véleményt emberről, vagy az előítéletek miatt nem adunk esélyt a másik embernek. Mert azt hallottam róla, hogy. És itt mindenki talán folytathatná ezt a mondatot. Nekünk keresztényeknek azonban nem szabad előítélettel tekintenünk a másik emberre, mert Jézus ebben is példát mutatott a számunkra. Őt nem érdekelte az emberek véleménye. Nem érdekelte az, hogy az emberek mit gondolnak a másik emberről. Ő nem volt személyválogató. Ő minden emberért meghalt a kereszten. Minden emberért önként ment a Golgotára. Kereste minden emberrel a kapcsolatot, még a kitaszított, megvetett emberekkel is, a bűnösökkel, a vámszedőkkel. Milyen sokszor elítélték emiatt, hogy Jézus a vámszedők és a bűnösök társaságát keresi. Azokét, akikről a többség előítéletem fogalmazódott meg. A bűnösök barátjaként gúnyolták. Mi a másik dolog, amit itt ír Pál? A részrehajlás. A részrehajlás, amikor valakinek igazságtalanul kedvezünk, mert rokonszenves, mert a barátunk, vagy éppen valamit ígért nekünk. Vigyáznunk kell arra, hogy milyen befolyásnak engedünk, vagy milyen dolgok befolyásolnak minket. Nagyszerű dolog az, amikor valaki jó lelkiismerettel él. Tudjam, hogy Isten akaratának engedelmeskedik. Nincsen olyan dolog az életében, amit takargatnia kellene. Mások bűneiben ne légy részes, mondja Pál. Azaz más bűnét ne seperd a szőnyeg alá, ne próbáld meg eltitkolni. A bűn ugyanis akkor is ott van, ha az a szőnyeg alá van söpörve. Isten előtt minden bűnről számot kell adnunk, még arról is, amit a szőnyeg alá sepertünk. Merjünk Isten mellett kiállni. Imádkozzunk azért, hogy tudjuk tisztán tartani az életünket, hogy tudjuk megőrizni Isten törvényét, hogy tudjunk úgy tekinteni a fele barátainkra, ahogyan arra Jézus kér a nagy parancsolatban. Szerest fele barátodat, mint magadat. Kérjük az Urat, hogy adjon nekünk olyan látást, amilyennel ő lát bennünket. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, olyan jó tudnunk azt, hogy te szeretsz bennünket. Figyelmeztess minket is, amikor nem a te utadon járunk, hanem a világ útján. Megvalljuk, hogy sokszor mi magunk is előítélettel fordulunk a másik felé. Úgy ítéljük meg a másik embert, amit hallunk róla. Gyomlált ki belőlünk mindazt, ami az előítéletet táplálja mi életünkben. Segíts nekünk abban is, hogy ne legyünk részrehajlók. Taníts minket egymást szeretni, és úgy tekinteni a másik emberre, mint az általad kapott testvérre, mert Krisztus által mi testvérek vagyunk. Hálát adunk azért, hogy a te egyszülött fiad példát adott a kapcsolatainkra is. Olyan jó azt tudni, hogy ő a kitaszított, megvetett előítélettel élő emberrel is törődött. Ő nem hallgatott az emberi megjegyzésekre, mert ő többet látott, többet tudott. Hálát adunk az ő példamutatásáért. Vezess minket is a szeretet és a békesség útján. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint tovább csökkent a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában publikált állás lehetőségek aránya. A legnagyobb arányú növekedés az egészségügy, gyógyszeripar, az IT, a programozás fejlesztés, valamint a fizikai, segéd és betanított munka kategóriákban történt. A munkavállalói aktivitás során minden régióban visszaesés volt, a legnagyobb mértékben Borsodabaúj-Zemplénben 34%-kal esett vissza a jelentkezések száma. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és a regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében. Szeptember 4-e és 12-e között már 22. alkalommal rendezik meg a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, mely idén egy új helyszínen is várja a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a Tudomány és Technika háza színpadán a legmodernebb lézeres vetítés technológiával készülnek. A külsőleg is a Cinefest arculatába burkolózó új színtér nagyszabású vörös szőnyeges premier vetítéseknek adhat otthont. A Tudomány és Technika háza színpadnak köszönhetően a fesztivál fedett helyszínein egyidejűleg immár mintegy 1300 néző mozizhat együtt. A rendezvény korábbi helyszínei is folyamatos fejlesztéseken esnek át, hogy megfeleljenek a legkorszerűbb igényeknek, hangsúlyozták. A szeptemberi Cinefest első filmjeire a következő hetekben derül fény, a jegyvásárlás pedig augusztus második felében indulhat el, olvasható a közleményben. Az idén három napon át, augusztus 7-e és 9-e között várja a látogatókat Hajdúböszörményben a 27. Hajdúsági Expo mezőgazdasági és ipari kiállítás és vásár. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, valamint a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzetközi Amatőr Traktorhúzó Bajnokság, ismertették a szervezők és támogatók Hajdúböszörményben. Az Expo bemutatkozási és találkozási lehetőséget kínál a térség agrár szereplői, gazdálkodói és szolgáltatói számára, emellett szakmai fórumokon, konferenciákon és kiállításokon tájékozódhatnak az agrárium aktuális kérdéseiről. A Kelet-Magyarországi Agrárfórumon döntéshozók és szakemberek, valamint az ágazat meghatározó szereplői adnak tájékoztatást a mezőgazdaság általános helyzetéről, az ágazati nehézségekről.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Iskolatáskákat, füzeteket, de akár körzőt, számológépet is várnak a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai, akik már megkezdték a tanszergyűjtést a következő tanévre. Az adományokból határon túlra is szeretnének eljuttatni, így segítve például a kárpátaljai magyar gyerekek iskola kezdését. Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Kezdjük ott, hogy szerintem a legtöbb ember, akinek vagy gyereke van, vagy tanít, vagy kapcsolódik valami módon iskolához, az most lehet, hogy elsőre felszisszen, hogy mi már tanszergyűjtésről beszélgetünk, pedig hát nem olyan régen zártak még be az iskolák, hát meg éppen ma beszéltem egy tanárral, aki mondta, hogy neki még be kell járni, és nehezményezte, hogy még nem tört ki neki a nyári szünet. Szóval, hogy túl közel van még az iskola vége, és mi már tanszergyűjtésről beszélünk. Mi ennek az oka?
3: A tanszergyűjtésünkkel kapcsolatban ez valóban minden évben egy nehézség, hogy amikor kitör a nyári szünet, akkor a legtöbben, pláne valóban, akik érintettek a kérdésben, szeretnék egy kicsit elfelejteni az iskolát és a pihenésre koncentrálni. Azonban nekünk muszáj, hogy már ilyenkor megkérdessük minden évben a Magyar Református Szeretetszolgálattal a tanszergyűjtésünket, hiszen tulajdonképpen bő egy hónap áll a rendelkezésre, hogy gyűjteni tudjunk, hiszen augusztusnak a második felében, sőt augusztusnak a legnagyobb részében nekünk már arra kell figyelni, hogy össze is legyenek készítve a tanszercsomagok, hogy minden évben pénzbeli adományokat is gyűjtünk, tehát azokból még beszerzéseket el kell indítani, meg kell vásárolni, amik nem gyűltek össze tárgyi adományként, majd ki kell szállítani azért több tucat településre, határon túli településekre is, hogy valóban, mire odaérünk, hogy szeptember ez minden rászoruló gyermekhez megérkezzen és felkészülten tudjanak beülni az iskola padba. Úgyhogy az augusztusnak a második hete az már egy igen megfeszített tempó, ezért szükséges, hogy júliusban, augusztus legelején már, amit csak tudunk, az rendelkezésre álljon, hogy ezt az összekészítési háttér munkálatot tudjuk mi elkezdeni a raktárainkban.
2: Igen, hát, hogy bele gondolunk, hogy elképzelünk egy gyermeket, aki mondjuk szeptember 1-én, akár mondjuk életében először megy egy iskolába, és mondjuk hiányos a felszerelése anyagi okokból, és mondjuk hiába vigasztaljátok, vagy vigasztalnátok azzal, hogy ígérem, 3 nap múlva lesz iskolatáskád, attól az neki még valószínűleg nagyon kellemetlen lenne. Tehát az időzítés ilyen szempontból mindenképpen fontos.
3: Ez abszolút így van, és azért a tanszergyűjtés az pont egyike annak a gyűjtésünknek, aminek nagyon fontos, hogy megértsük nem csak a tárgyi dolgait, hanem a lelki oldalát is. Valóban így van, hogy amikor a gyerekek iskolapadba ülnek, vagy nagyon sokan pont az első osztályt, vagy mondjuk a 9., a középiskolai tanulmányukat kezdik, akkor ők ott abban a közösségben új belépőként akkor jelennek meg először. És hát mindannyiunknak, ha anyagi nehézségekkel küzdenek, akkor az egy nagyon komoly kihívás lehet a családok számára, és nem mindegy az, hogy egy kisgyermeknek, egy 6-7 éves kisgyermeknek mi lesz az első emlékképe az iskoláról. Az, hogy esetleg kitiszték, csúfolták, vagy csak egyszerűen ő maga úgy érezte, hogy én itt kevesebb vagyok, mert én csak egy reklámtáskával tudtam eljönni, vagy mert nekem nincsen toltartóm, vagy mert papírra jegyzeteltem, a többiek pedig milyen szép táskákkal, szép füzetekkel érkeztek. Ez már az első napon rányomhatja a bélyegét arra, hogy ez az adott kisgyerek hogy fogja érezni magát az iskolában. És ilyenkor, amikor intézményt váltanak a gyerekek is az óvodából az iskolába kerülnek, tegyük azt is hozzá, hogy lehetőségük van egy új intézményben tiszta lappal indulni, hiszen ott még az iskolatársak, az osztálytársak nem ismerik őket. És ha nem látják, hogy bármiben különbözik, mert ugyanolyan szép felszereléssel érkezik, ugyanúgy megvan mindene, mint a többi gyereknek, lehetősége van arra, hogy sokkal könnyebben tudjon kapcsolatokat építeni, sokkal könnyebben beilleszkedjen az osztályközösségbe. Ezért nem mindegy, hogy hogy ül be egy gyerek az iskolapadba. És tényleg ez hatványozottan így van azoknál, akik az adott évfolyamon az első osztályba lépnek, akár általános vagy akár középiskoláról beszélünk. Fontos ez, hogy a gyerekek lelkében mit okoz az iskolakezdés, és ezért is nevezi a tanszergyűjtésünk már hosszú évek óta azt az elnevezést, hogy radírozzuk ki a különbségeket, hiszen ezekkel az iskolatáskákkal és tanszerekkel ezeket a társadalmi és anyagi különbségeket szeretnénk eltüntetni a gyermekek között. És azt is fontos látni, hogy ilyenkor a nyári időszakban gyűjtünk, nyár végén adományozunk, de annak a gyermeknek az adott teljes tanévre szükséges ellátást tudunk biztosítani, hiszen táskát, tornafelszerelést, toltartót elegendő egyszer venni, a füzetek is azért jellemzően egy-egy tanévre elegendőek szoktak lenni, írószerek szintúgy, tehát itt egyszer kell egy támogatást nyújtani, és aztán sok hónapon keresztül ez a bizonyos gyerek azt érezheti, hogy nem különbözök, nem vagyok kevesebb a többiekhez képest, és ez a nagyon fontos lelki része a tanszer támogatásnak.
2: Na most akkor ezek fényében mondd el, kérlek, hogy akkor mit vártok, mire van szükség, inkább anyagi támogatás is ti szerzitek be, vagy tanszerek, és ha tanszerek, akkor azon belül mire van szükség mindezek fényében?
3: Tárgyi adományoknak és pénzügyi felajánlásnak egyaránt örülünk. A tárgyi adományokat egészen augusztus 10-ig várjuk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon, raktárainkban. A tárgyi adományoknál a legfontosabb szempont, hogy csak olyat adjunk, amit jó szívvel akár a saját gyermekünk hátára is feltennénk. Ezt kifejezetten kérjük az iskolatáskáknál vagy a toltartóknál, hogy amin már nem működik a szívzár, vagy ki van szakadva a táska oldala, azt ha csak lehet, azt ne adományozzuk mi magunk se tovább, hiszen ha a mi gyerekünk azért nem veszi fel, mert már használhatatlan, az egy másik gyermek számára ugyanúgy használhatatlan. És egy ilyen adománnyal nem tudjuk megadni azt a jó leső érzést, hogy büszkén lépjék át az iskola kapuját. Tehát, hogyha valaki használt terméket, használt iskolaszert vagy táskát ajánl fel, akkor ennyi az egyetlen kikötésünk, hogy csak olyat adjunk, ami egyébként jó állapotban van, csak mondjuk a mi gyerekünk tegyük fel, megunta már azt a színt, azt a mintázatot. A táskákon kívül minden egyéb szükséges írószer és tanszer jöhet, általános és középiskolásokat egyaránt támogatunk, tehát füzetekből, a nagyobb vonalazású ugyanúgy szükséges, mint például a spirálfüzet, kockásfüzetek, énekfüzetek, szótárfüzetek, minden, ami a toltartóba való színes ceruza, grafit, tollak, radír, hegyező, vagy ha nagyobbakra gondolunk, akkor akár a vonalzsírkészek, a körző is szóba jöhet, és egyébként minden olyan egyéb kiegészítő, amire szüksége lehet egy iskolás gyermeknek, lehet így gondolni akár a rajzlapra, színes lapokra, vagy ecsetre, vízfestékre, amire mondjuk a technika órától szükség lehet. Tárgyi adományként mindezeket örömmel fogadjuk az irodáinkban, és azt fontos elmondani, hogy nem komplex tanszercsomagokat várunk az adományozóktól, tehát nem muszáj egy megtöltött iskolatáskával érkezni hozzánk. Ha valaki néhány terméket behoz, az is bőven elegendő, hiszen itt ennél a gyűjtésünknél talán kifejezetten érhető az, hogy a sok kicsi sokra megy, és a beérkezett egyes tanszerekből mi aztán meg tudjuk gazdagon tölteni az iskolatáskákat. Ha viszont valaki nem találkozik velünk a nyár folyamán sem irodáinkban, sem majd augusztusban az áruházi gyűjtéseinkkel, akkor pedig pénzügyi felajánlással nagyon egyszerűen támogatható bárhonnan az adománygyűjtés, tetszőleges összeggel hozzá lehet járulni a tanszergyűjtéshez. adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül, bankszámla számunkon átutalással, vagy akár a 1358-as adományvonal hívásával, itt minden hívás 500 forint támogatást jelent, és ebből a beérkező összegből mi augusztusban beszerezzük azokat a hiányzó iskolaszereket, amelyekből kevés gyűlt össze, hiszen az a célunk, hogy augusztus utolsó hetében minél több gyereknek tudunk támogatást nyújtani.
2: És mi az, amiből egyébként kevés szokott összegyűlni? Minél nagyobb osztályba kell valami, az a feltételezésem, hogy az, abból lehet ez körző, számológép, ilyesmi?
3: Nagyon helyén való a feltételezés. Valóban, amikor tanszergyűjtésről beszélünk, akkor a legtöbbetnek a kisiskolások szoktak elsőként az eszükbe jutni, úgyhogy a nagyoknak való körzők, számológép, vonalzókészletek, spirálfüzetek, vagy az olyan toltartó iskolatáskák, amik már egy középiskolás nagyfiúnak vagy nagylánynak valóak, ezekből szokott jellemzően a legkevesebb összegyűlni, úgyhogy ezekre külön is felhívjuk a figyelmet, hogy családokat, akiket segítünk, nagyon sokan nagyobb gyerekeket nevelnek, vagy több gyerekes családban lehet, hogy valaki még első osztály kezdve a nővére vagy a bátyja már a középiskolán tagjait koptatja, úgyhogy a nagyokra is gondolni kell adományozáskor, úgyhogy a túlszívvel helyezem az adományozók figyelmébe. És a termékek közül a legjellemzőbb, hogy az iskolatáska az, amit jellemzően utólag nekünk kell beszerezni, és inkább a tanszerek, kisebb iskolaszerek azok, amik nagyobb számban szoktak összegyűlni, mind az áruházi gyűjtéseken, mind pedig az irodáinkban.
2: És amiket ti szereztek be, ott van esetleg olyan kapcsolatotok, ahol nektek jobban megéri beszerezni, tehát arra gondolok, hogy nem tudom, egy iskola táskagyártó cég azt mondja, hogy ha tőlem veszi meg az ember ezt a százat, akkor nektek olcsóban adom, tehát ilyen támogatásotok úgymond van?
3: Igen, hála Istennek az elmúlt években több nagy vállalattal, valamint írószerkereskedő hálózattal is sikerült kapcsolatot kiépíteni. Őket egyrészt ugye minden évben megkeresünk, és szokták is egy bizonyos számú felajánlással, mint tanszerrel, mint pedig iskolatáska felajánlással támogatni magát a gyűjtést is, és valóban ezt talán nem tudok elárulni, hogy kialakult már egy olyan jó kapcsolat, hogy amikor tudják, hogy a tanszer gyűjtésünk részeként vásárolunk, nem pedig azért, hogy nem tudom, a saját irodaházunkat lássuk el írószerekkel, hanem amikor a tanszergyűjtő akciónkról van szó, akkor valamelyest egy kedvezményesebb áron tudjuk mi magunk nagy tételben beszerezni a termékeket, így ezzel a cégek is hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több gyerek számára tudjuk segítséget nyújtani.
2: Kik kapják ezeket? Tehát azok, akikkel már kapcsolatban vagytok, vagy beléphetnek-e újak a látókörötökbe, és bár egyszer egy kérdést kell csak föltenni, vagy lehet, de itt kiegészíteném azzal, hogy mennyire van ennek lokalitása, határon túl tudtok-e vinni, szeretnétek-e vinni?
3: Nyugodtan jöhetett a két kérdés egyben, hiszen szorosan összefonódik a kettő. Egyrészt az fontos elmondani, hogy mindenképp új kérelmezők is beléphetnek a rendszerbe. Természetesen azért országszerte, sőt mondhatom Kárpát-medence szerte, több ezer családdal kapcsolatban vagyunk, így már egy bizonyos számú gyerekre van rálátásunk, tudjuk azokat például, akik most fognak majd első osztályt kezdeni, és olyan családok, akiket régóta támogatunk, tehát rájuk alapvetően is gondolunk, hogy szükségük lesz a segítségre, és jelezték is már számunkra, de természetesen ez nem egy zárt kör, tehát hogyha bárki segítségre szorul, egészen nyugodtan beadhat adománykérelmet még most ezekben a hetekben, vagy akár személyesen az irodáinkban, kollégáinknál, vagy pedig a honlapunkon keresztül van egy online felület is, egy online adatlap, ha azt valaki kitölti és e-mailben eljuttatja hozzánk, az is tökéletes és az is megfelel teljes értékű adománykérelemre, és így akkor a rászorultság elve mentén rangsoroljuk a családokat. Tehát mindenképp lehet még így kérelmezőként is érkezni a rendszerbe. Fogunk egyébként támogatni nehéz helyzetben élő családokat, több gyermekes családokat, egyszülős családokat, valamint felzárkózó településeken élőket, hazánkban tartózkodó menekült családoknak a gyermekeit, akik itthon Magyarországon kezdik a tanévet, és természetesen határon túli területekre mindenképp akarunk nyújtani támogatást. Most elsőként azt tűztük ki magunk elé, hogy Kárpátaljára, az erdélyi partjúni területekre, valamint Délvidékre is szeretnénk majd nyújtani tanszer támogatást. Ugye ilyenkor a pontos számot azt még azért nem tudjuk megmondani, mert maga a szám az attól függ, hogy fog zajlani a tanszergyűjtésünknek az sikere, az eredményessége. És ez most idén talán mondhatom, hogy egy nekünk legalábbis házon belül kicsit egy új szempont, egy szerettünk volna váltani. Az elmúlt években ugyanis az volt a jellemző, hogy előre meghatároztunk egy célszámot, például mondjuk az elmúlt évben az 1500-at, és ehhez kötöttük magunkat, hogy ennyi családot, ennyi gyereket mindenkit fogunk támogatni, és ami beérkezett adomány, azt kellett elosztani 1500 felé. Így sajnos a legutolsó hetekben voltak olyan családok, akiknek például már csak valamennyi füzetet és írószert tudtunk biztosítani, de mi magunk is éreztük, hogy ezzel még nincs nekik megoldva a teljes tanévkezdésük, és ezért most idén szeretnénk egy kicsit visszább lépni, és kicsit más szemmel nekifutni a nyári tanszergyűjtésnek, és most abszolút az vezérel minket, hogy akit segítünk, az valóban egy olyan teljes értékű tanszercsomaggal tudjuk segíteni, hogy mondhatunk, hogy a szeptemberre a családnak már semmi egyebet ne kelljen megvásárolni, és ezért nem szeretnénk most itt még az elinduláskor nagy számokkal dobálózni, mert most nem az a célunk, hogy minél nagyobb számot mondjunk, hanem az, hogy akiket segítünk, ha mondjuk csak 1000 gyerek lesz, akkor idén csak 1000 gyerek, de őket viszont úgy tudjuk segíteni, hogy valóban jókedve, boldogan, önbizalommal felvértezve tudják szeptemberben elkezdeni a tanulmányaikat.
1: Iskolatáskákat, füzeteket, de akár körzőt, számológépet is várnak a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai, akik már megkezdték a tanszergyűjtést a következő tanévre. Az adományokból határon túlra is szeretnének eljuttatni, így segítve például a kárpátaljai magyar gyerekek iskola kezdését. Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével Hegedűs Márk beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyarok csak nem fele egyáltalán nem engedne szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra, és további 40% csak kevés bevándorlót engedne be, olvasható a Republikon Intézet elemzésében. A cég nemzetközi kutatásokra alapozva mutatja be, hogyan vélekednek a magyarok a bevándorlásról, és hol tart a migráns integrációs politika 10 évvel a migrációs krízis kezdete.

0: után. Az elemzésben az áll, hogy Magyarország lakossága következetesen elutasító volt a bevándorlással szemben. Gyakorlatilag Európa legkirekesztőbb országa vagyunk, 25 éve emelték ki. Megjegyezték, hogy az integrációs politika hiánya és a társadalom, valamint a politika xenofóbiája, idegengyűlölete egymást erősítő jelenségek. A migráns integrációs szakpolitika index szerint 2025-ben Magyarország az integrációs politika minőségében hátulról a 6. helyen áll az Európai Uniós tagországok között, áll az elemzésben. Lelkesítő címmel családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség a napokban. A Miskolchoz közeli Abaúji Egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000-en regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is, mondta Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora. Kínai Magyar Kutatóintézet létrehozását tervezi a Pekingi Vegyipari Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Wanhua Borsodkem csoport. Erről írnak alá háromoldalú együttműködési szándéknyilatkozatot július 13-án hétfőn az egyetemek és a cég a Miskolci kampuszon. Az aláírás fontos lépés a kínai-magyar felsőoktatási, kutatási és ipari kapcsolatok erősítésében, áll az erről kiadott közleményben. A mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki magyar kutatók a koraszülött csecsemők megfigyelésére. Vezetékek és fizikai szenzorok nélkül képes folyamatosan monitorozni a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban, közölte a Hunren Magyar Kutatási Hálózat pénteken. Kifejtették, hogy a koraszülött intenzív osztályokon a babák mozgásának és alvási testhelyzetének nyomon követése kulcsfontosságú az idegrendszer fejlődésének megítéléséhez és a neurológiai eltérések korai felismeréséhez. A kifejlesztett intelligens kamerarendszer valós időben centiméteres pontossággal elemzi az inkubátorban fekvő újszülöttekről készült videókat, és képes megkülönböztetni a normális mozgásokat a stresszre vagy rendellenességre utaló reakcióktól. A megoldás segít a vizsgálatokat és az ellátást a csecsemők természetes alvás ébrenléti ciklusához igazítani, ami bizonyítottan gyorsíthatja a fejlődésüket és lerövidítheti a kórházi tartózkodást, tették hozzá. Idén 20 éves a Miskolc Holding önkormányzati vagyonkezelő ZRT. A társaság az elmúlt 2 évtizedben Miskolc egyik legjelentősebb vállalatcsoportjává és a város gazdasági életének meghatározó szereplőjévé vált. Tagvállalatai nélkül elképzelhetetlen lenne Miskolc működése. Az önkormányzat közleménye szerint a jubileum egyben köszönet is mindazoknak a munkatársaknak, akik az elmúlt 2 évtizedben munkájukkal hozzájárultak a miskolci vállalatcsoport sikereihez, olvasható a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az észak-keleti határnál, többfelé élénk lehet a szél. Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor észak-keleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Kontinentális reggelit az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Július 11-e szombat van, amikor a Nóráknak és a Liliknek kívánunk boldog névnapot, és sok boldogságot kívánunk a születésnapot ünneplő hallgatóinknak is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. A Kontinentális reggeli első órájában elsőként hamarosan belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal útravalót adunk. 7:30 híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy a kánikulai hullám próbára teszi a mezőgazdasági növényeket, a zöldség-gyümölcs kultúrában végzetes károkat okozhat, ez tovább fokozza az aszály. Erről beszélgetünk Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével 7:30 után nem sokkal. Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 11-e van, ma a Lilik és a Nórák ünneplik a névnapjukat. A Lili több névhez is köthető, a Karolina, az Erzsébet, valamint a Júlia angol és német becézőjéből is eredeztethető. A hasonló hangzású angol Lili szó jelentése Lilium. A Nóra az Eleonóra rövidülése, amely az arab Elinor névből származik, jelentése Isten az én világosságom. Nézzük, milyen fontos események történtek ezen a napon. 1849-ben ezen a napon zajlott le a harmadik komáromi csata. 1987-ben a becslések alapján ekkor született meg a Föld 5 milliárdodik lakója. 1988-ban Görögországban az Aténtől délre fekvő Éjina sziget közelében terroristák támadást hajtottak végre egy kiránduló hajó ellen. A merényletben 9-en vesztették életüket, köztük egy magyar házas pár is. 1989-ben Budapesten megkezdte adását az első magántulajdonú magyar kereskedelmi rádió, a Radio Bridge. 1989-ben George W. Bush, amerikai elnök július 13-áig tartó hivatalos látogatásra Budapestre érkezett és beszédet mondott a Kossuth téren. 1995-ben a bosznia-hercegovinai Szrebrenica mellett a Ratko Mladić vezette szerb köztársasági hadsereg több mint 8700 bosnyákot végzett ki. 2019-ben legördült a futószalagról az utolsó Volkswagen bogár. Ezen a napon született 1657-ben első Frigyes, porosz király. 1819-ben Reguli Antal, magyar etnográfus, nyelvész, utazó. 1900-ban Gecse Árpád, magyar szobrász, festőművész. 1923-ban Ferenc László, magyar színész, pantomim művész. 1925-ben Nikolaj Gedda, orosz származású, svéd operaénekes. 1934-ben Giorgio Armani, olasz divattervező. 1939-ben Kristó Gyula, magyar történész, akadémikus. 1942-ben Fónagy János, magyar jogász, miniszter. 1946-ban Kun Miklós Széchenyi díjas, magyar történész. 1951-ben Sebők János, magyar közgazdász, újságíró, könnyűzenei szakíró. 1960-ban Csúlya Imre Jászai Mari díjas, magyar színész, érdemes és kiváló művész. Július 11-én hunyt el, 1889-ben Revicki Gyula, magyar író, költő. 1937-ben George Gershwin, amerikai zeneszerző, zongora művész. 1970-ben Kis Árpád, parlamenti képviselő, miniszter. 1981-ben Bilicsi Tivadar, magyar színész, komikus. 1981-ben Molnár C. Pál, magyar festőművész. 2010-ben Kállai Ferenc Kossuth díjas magyar színész, a nemzet színésze. 2017-ben Schubert Éva Kossuth díjas magyar színésznő, érdemes művész.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Átmeneti korban a kultúra nemesei. Kulturális rendezvényeinken mindig megjelenik valamelyik magas beosztásban lévő személy, valamely megyei hivatalból, vagy akár magasabb szintről, aki köszöntőt mond, majd felsorolja, hogy mennyire fontos a kultúra, a hagyományőrzés, és mennyit tett az általa képviselt intézmény annak támogatásáért. Közben feltesszük magunkban a kérdést, beszélhetünk-e egyáltalán egy olyan kulturális mozgalomról, amely túlmutat az alkalmi rendezvényeken és iskolai ünnepségeken. Átmeneti korban élünk több mint 20 éve, amikor a megélhetési gondok enyhítése, vagy az anyagi javak biztosítása, ugyancsak a megmaradás vagy a fennmaradás a versenyképesség feltétele. Az értékmentés, akárcsak a kultúra háttérbe szorul, másodrendű szerepre kényszerül. Aki manapság közművelődési missziót vállal, az anyagilag meglehetősen jól szituált, vagy pedig a megszállottak egyre fogyatkozó táborába tartozik. No, és van a harmadik kategória, amikor egyik-másik ügyeskedő a pályázati vagy közpénzekből igyekszik olyan rendezvényeket, eseményeket szervezni, amelyek a hagyományőrzés, a kultúra ápolása látszatát keltik, de ezek jelentős összegek felhasználásával olyan szűk körökben zajlanak, ha jól belegondolunk, értelmetlenek is. Valahogyan hiányzik az a közművelődési élet, amely befolyásolja a közösségi gondolkodást. Hogy miért nem alakul ki egy hatékony kulturális élet, az több mint 20 éve a múltra hárítjuk, ám de el kellene gondolkodni azon, hogy ez meddig mehet, hiszen már így is elszakadt a szál a múlt és a jelen között, és a jövőről szinte nem is beszélhetünk érdemben. A sikertelenséget sokan az 1919-ben végbe ment főhatalom változásig vezetik vissza, de lehet felelős a bő 40 évnyi népi demokrácia, szocialista, realista és sajnos erősen nacionál-kommunista jellege is. 1947-1989 között gyakorlatilag elsorrasztották a kulturális életet, aláaknázták az értelmiség utánpótlását, szétverték vagy rendszerbaráttá tették a megmaradt előadásokat, kultúreseményeket, és nem utolsó sorban megszűnt az igényesség. Az új iránti igény, a művészeti mondani való iránti érzékenység elsorvadt. És mi van most? Néhány megszállott kivételével egyre többen próbálnak önmaguk számára megélhetési lehetőséget keresni a kulturális események szervezéséből. Mintha még mindig a nem írok, nem olvasok kategóriának kedvezne a szerencse, mintha még mindig ők lennének a kultúra nemesei.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek. A kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint tovább csökkent a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában publikált állás lehetőségek aránya. A legnagyobb arányú növekedés az egészségügy, gyógyszeripar, az IT, a programozás fejlesztés, valamint a fizikai, segéd és betanított munka kategóriákban történt. A munkavállalói aktivitás során minden régióban visszaesés volt, a legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj-Zemplénben 34%-kal esett vissza a jelentkezések száma. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és a regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében. Szeptember 4-e és 12-e között már 22. alkalommal rendezik meg a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, mely idén egy új helyszínen is várja a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a Tudomány és Technika háza színpadán a legmodernebb lézeres vetítés technológiával készülnek. A külsőleg is a Cinefest arculatába burkolózó új színtér nagyszabású vörös szőnyeges premier vetítéseknek adhat otthont. A Tudomány és Technika háza színpadnak köszönhetően a fesztivál fedett helyszínein egyidejűleg immár mintegy 1300 néző mozizhat együtt. A rendezvény korábbi helyszínei is folyamatos fejlesztéseken esnek át, hogy megfeleljenek a legkorszerűbb igényeknek, hangsúlyozták. A szeptemberi Cinefest első filmjeire a következő hetekben derül fény, a jegyvásárlás pedig augusztus második felében indulhat el, olvasható a közleményben. Az idén három napon át, augusztus 7-e és 9-e között várja a látogatókat Hajdúböszörményben a 27. Hajdúsági Expo mezőgazdasági és ipari kiállítás és vásár. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, valamint a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzóverseny és Nemzetközi Amatőr Traktorhúzó Bajnokság, ismertették a szervezők és támogatók Hajdúböszörményben. Az Expo bemutatkozási és találkozási lehetőséget kínál a térség agrár szereplői, gazdálkodói és szolgáltatói számára, emellett szakmai fórumokon, konferenciákon és kiállításokon tájékozódhatnak az agrárium aktuális kérdéseiről. A Kelet-Magyarországi Agrárfórumon döntéshozók és szakemberek, valamint az ágazat meghatározó szereplői adnak tájékoztatást a mezőgazdaság általános helyzetéről, az ágazati nehézségekről.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A kánikulai hullám próbára teszi a mezőgazdasági növényeket, a zöldség-gyümölcs kultúrában végzetes károkat okozhat. Ezt fokozza az aszály. Erről beszélgetett Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével, Tóth Temese.
2: Amikor legutóbb itt voltam, azzal fejeztük be a beszélgetést, hogy néhány nap is jelentős változásokat hozhat a gyümölcs-zöldség fronton, sőt az egész mezőgazdaságban. Most mi a helyzet, hogy beállt ez a nagy kánikula?
3: Az előttünk álló másfél, de lehet, hogy 2 vagy 3 hétben nagyon kemény kánikulai hullámot prognosztizálnak. Ez 38-40 fokos hőmérsékleteket jelent. Úgy, hogy a talajokból azért a legtöbb magyarországi térségben még mindig hiányzik a víz. Voltak térségek, főleg Dunántúl, amelyek egész jó csapadékokat kaptak május-június folyamán, de ez a 40 fokos kánikula nagyon-nagyon keményen próbára fogja tenni a növényeket. Az öntözetlen kultúrák erősen meg fogják sínyleni, független attól, hogy gyümölcs vagy zöldségkultúráról van e szó. A zöldségtermőterületünk 90%-a öntözött, de azért vannak még főleg a csemege kukoricában öntözetlen kultúráink. Azokat lehet, hogy nem túlzás úgy fogalmazni, a következő másfél hétre várható kánikula lehet, hogy ki fogja végezni. A gyümölcsökben alapvetően nem megy ilyen gyorsan ez az úgynevezett kivégzési folyamat, de a gyümölcs méretek csökkenése, a gyümölcs elaprósodása, az érés rohamos felgyorsulása lehet a következménye annak, hogy jön egy kánikulai hullám, ami azt jelenti, hogy visszafogottabb lesz a minőség a gyümölcs méretek okán, összetorlódik az érés, nagyon rövid idő alatt kellene nagyon nagy mennyiségeket betakarítani, a nagy mennyiségekbe bele szőve azt is, hogy a fagykárok már azért komoly kieséseket okoztak, de az, ami maradt, annak az érése, betakarítása, szürete egy nagyon rövid ciklusra fel fog gyorsulni.
2: Vegyük sorba akkor, hogy minek is van most szezonja, és azok milyen állapotban vannak az időjárás függvényében.
3: Kezdjük a zöldségekkel. A zöld borsó betakarítása most már 1-1,5 héten belül véget ér. Eddig egész jó hozamukkal zajlott a betakarítás, főleg úgy, hogy a zöld borsót nagyobb részt öntözött körülmények között termesztjük, így a tavaszi aszály kevésbé volt negatív hatással a termésre. Ellenben a szezon utolsó 1-1,5 hetében ez az őrült kánikula nagyon-nagyon össze fogja húzni a betakarítási időszakot, aminek kényszerű következménye lehet minőségi és mennyiségi veszteség egyaránt. Nagyon gyorsan érik túl, vénül el ilyenkor a zöldborsó, és lehet, hogy időben sem érnek oda a kombányok, hogy betakarítsák. A csemege kukoricánál, mint említettük, az öntözetlen kultúrák, amelyeket nagyjából július közepétől augusztus elejéig takarítunk be, nagyon komoly kieséseket szenvedhetnek el. A többi zöldségkultúra az intenzív zöldségek, gyökérzöldségek, hagymafélék és a többi gyakorlatilag 100%-ban öntözöttek, így túl fogják élni az aszályt és a kánikulai hullámot, de amikor 40 fok 20% körüli relatív páratartalommal párosul, illetve az UV-sugárzás is ebben az időszakban a legmagasabb, akkor még az öntözött kultúrák is csak a túlélésre tudnak játszani, és nagyon komoly, akár 20-30%-os termés csökkenést szenvednek el, mert a légköri aszály okozta stressz, és az UV-sugárzás olyan kemény stresszt jelent a növényeknek, hogy öntözéssel ezt nem lehet kompenzálni, csak mérsékelni. A gyümölcsök esetében a cseresznye szezonnak most már 1-1,5 héten belül vége. Egy bőfél termést tapasztaltunk, ami merőben jobb, mint a tavalyi 10-20%-os termés, annak ellenére, hogy főleg a május elsői fagyok után még gyengébb termést vártunk. Sok helyen apró maradt a cseresznye, főleg az öntözetlen ültetvényekben, és az apró cseresznye az gyakorlatilag eladhatatlan volt, vagy csak nyomott áron talált gazdára. Amit el lehetett adni, az a 28-30-32 pluszos méretű cseresznye, aminek a termelők szemszögéből nézve tűrhető ára volt. Elkezdődött, és most már javában zajlik, hát igazából egy 3 hete a kajszi barack és az őszi barack szezonja. Itt is nagyjából bőfél termést látunk, sőt megkockáztatom, hogy lehet a végelszámolásra lesz egy 60-70%-os termés is, ha a következő másfél heti kánikula nem okoz nagy kieséseket, és ha ez a kánikulai hullám nem tart tovább, mint a belátható egy másfél hét, ha ez hetekig kitart, akkor ott is komoly mennyiségi, minőségi veszteségek lehetnek a gyümölcs elaprósodása okán. A megyszezon javában tart, nagyon gyenge terméssel, 60 ezer tonna termés potenciál mellett tavaly 40 ezer tonnát születeltünk, most pedig 30 ezer tonnát várunk, és nem jön jól, hogy a megyre is érkezik a kánikula, mert azt a kevés termést megint csak össze fogja tolni egy nagyon szűk időszakra ez a hőség. Rohanni fogunk a betakarítási munkákkal, rohanni fogunk a biológiai folyamatok után, és még azt a kis mennyiséget sem fogjuk tudni időben vagy jó minőségben betakarítani, amit a tavaszi fagyok megkíméltek. A szilva szezonja is indul, de nagyon komoly terméskiesések vannak, különösen a korai fajtákban, így ugyan még teljesen pontos képünk a szilváról nincs, a prognózis most készül, egy harmad és fél termés közé várjuk a mennyiséget, ami a szilva esetében megint nem fog túlzottan sok örömet okozni a gazdálkodóknak. Az alma is körteszületőtől értelemszerűen még távolabb vagyunk. Körtét lényegében már elhanyagolható mennyiségben termelünk, 1800 hektáron 10.000 tonna körüli mennyiségben, de igazából ez a 10.000 tonna alig látszik a piacon a nagy körte termelők árnyékában, akik hárman együtt termelnek 1 millió tonnát, ezek a belgák, hollandok és az olaszok. Az alma termésünk az várhatóan alulmúlja a tavalyit, bár pontos prognózis körülbelül 2 hét múlva fog készülni. 500 ezer tonna körül lenne a termés potenciálunk almában, tavaly 170 ezer tonna volt a szüretelt mennyiség, és most lehet, hogy meg fog állni 150 ezer tonna magasságában. Tulajdoníthatóan a különösen az észak-keleti országrészt, ahol a hazai almaültetvények 3/4-e található, sújtó nagyon kemény április és májusi fagykárokat. Úgyhogy összességében felemás, de semmiképp nem szívderítő a helyzet zöldséggyümölcságazati fronton.
2: Amikor múltkor beszéltünk, emlegettük, hogy ugye lehet védekezni most már azért a jég ellen, lehet védekezni ugye öntözéssel a szárazság ellen. Ez a kánikula az, amit nem nagyon tudnak kivédeni a termelők, a termesztők.
3: Szárazság ellen a legjobb védekezés az öntözés értelemszerűen, de se közel, se távolna gondoljuk azt, hogy az öntözés az asszállyal összefüggő minden problémánkat megoldja, még az öntözett kultúrákban sem. A talajműveléstől kezdve a tápanyaggazdálkodás keresztül, sőt már a fajta választástól kezdve nagyon széles az az eszköztár, amit bevethetünk annak érdekében, hogy minél több vizet őrizzünk meg a talajban, minél jobb kondícióban legyenek a növények, és felkészülten várják az ilyen stresszes időszakokat. Számos termesztés technológiai elem van, hogy az ilyen kemény stresszes időszakok kárhatásait ne megszüntessük, de legalább mérsékeljük. A szántóföldi növénytermesztő ágazatokban, tehát a gabon és olajnövényeknél ez egy sokkal nehezebb kérdés, mert ott a 4 millió hektárból nem fogunk tudni öntözni 3-400 ezer hektárnál többet, ha megfeszülünk, akkor sem, és a maradék 3,6-7 millió hektáron öntözés nélkül kell megoldani az asszályok elleni védekezést. A zöldség-gyümölcs ágazatokban van annak elvi realitása, hogy 100%-ban öntözött kultúrák legyenek. A zöldségek már most is majdnem 100%-ban öntözöttek, a gyümölcsöknél még komoly az elmaradás, de ebben van behozni valunk.
2: De a meleg ellen nincs védelem.
3: A meleg ellen az egyetlen védelem az öntözés, amivel tudja magát a növény hűteni, amivel csinálunk egy kicsit párásabb mikroklimát, és amivel azt a vízpótlást megoldjuk, amivel a növény legalább életben tartja magát, de érdemi megoldás, jó megoldás az ilyen hőstresszek ellen nincs.
2: Évek óta minden szezonban rendszeres interjúkat és beszámolókat készítek önnel. Ennek fényében mondhatom, hogy valahogy nekem úgy tűnik, hogy évről évre rosszabb és rosszabb a helyzet, ami a klímát illeti. Lehet ezt mondani?
3: Azt hittem, hogy az fog kijönni a gondolat második felében, hogy évről évre ugyanarról beszélünk, de valóban így igaz, hogy nem, hogy ugyanarról beszélünk, hanem mintha évről évre rosszabb lenne. Való igaz, a tavaszi fagyok minden éves vendégeink, az aszályos időszakok és a hőstresszek minden éves vendégeink. Tavaly talán a hőstressz megkímélte a növényeket, szárazság volt a nyár második felében, de kemény 40 fokos kánikulák nem, most az is van. A vihar és jégkárok szintén helyén, ugyan lokálisak, de minden évben itt vannak, és az idei évben is okoztak már egyes térségekben komoly károkat, mint ahogy vannak extrém csapadékos időszakok, vagyis előfordulhat az, hogy van időszak, amikor 3 hónapon keresztül nem látunk esőt, majd egy nap alatt lejön 2 havi mennyiség. Minden extrém folyamat ugyanúgy, csak másik irányból káros. Ha ezt nézzük, akkor ezek az extrém időjárási jelenségek az utóbbi években csak szaporodtak.
2: Mit tudnak tenni a növénynemesítők? Mennyire tudják úgy fejleszteni ezt az oldalt, hogy valahogy ilyen szárazságtűrő, kánikulatűrő, vagy ennyire radikális irányba már nem lehet a növénynemesítés terén sem elmenni?
3: A növénynemesítés az egy nagyon-nagyon összetett szakma, aminek a legmélyebb bugyraiban nem szeretnék belemenni. Nyilván a nemesítőknek van a kezében eszköz vagy fegyver, de ez sem végtelen, nem korlátlan. A nemesítés eszközeivel sem lehet legyőzni minden stresszt. Nyilván vannak olyan fajták vagy hibridek, amelyek az aszálystressznek jobban ellenállnak, vagy kevésbé. Vannak olyan fajták, amelyek jobban vagy kevésbé fagytűrőek, és úgy tűnik, hogy a következő évtizedekre ez a nemesítésnek meghatározó iránya lesz, mint ahogy már legalább egy évtizede meghatározó iránya, de ezt tudni kell, hogy bármilyen fajta nemesítési munka több éves, de még inkább egy-két évtizedes távlatban hoz eredményt.
2: Akkor ez nem csak egy ilyen generációs siránkozás, amikor a nagymamák azt mondják, hogy drágám, hár nincs olyan őszi barack, mint az én időmben.
3: Ez egy nagyon relatív kérdés. Nyilván a fajta használat nagyon sokat változott, a fajta használat változását kikényszerítette az időjárás átalakulása, kikényszerítette a piaci követelmények változása. Én úgy érzem, úgy gondolom, hogy az íz az most egy másodlagos szempont egy gyümölcs fajtánál, de az, hogy tetszetős küllemű legyen, jó gyümölcsméretű, szép színeződésű, kemény húsú, jól tárolható és jól pulton tartható, az ma már fontosabb szempont, mint hogy finom legyen az íze is. Ugyanis hiába van egy nagyon-nagyon ízletes legyen barackunk, hogyha kitesszük a bolt polcára, és másnapra kifolyik a ládából. Ezt a mai kereskedelem nem tudja tolerálni. Tehát vannak szempontok, amelyek a mai, mondjuk úgy modern kereskedelemben megelőzik az ízvilágot.
1: A kánikulai hullám próbára teszi a mezőgazdasági növényeket, a zöldség-gyümölcs kultúrában végzetes károkat okozhat. Ezt fokozza az aszály. Erről beszélgetett Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével, Tóth Emese.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére. Fogalmazott a miniszterelnök. Bejegyzése végén Magyar Péter mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett ebben az emberfeletti munkában. A jövő héten is folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament

0: összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Az USB töltők mintegy 80%-a megbukott a termékbiztonsági vizsgálatokon a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. A szervezet közleménye szerint az első ütemben tesztelt 92 féle eszköz közül 74 termék egyáltalán nem felelt meg a hatályos szabványok előírásainak. A laboratóriumi ellenőrzések során kimutatott hibák, mint a nem megfelelő szigetelés vagy a rossz méretezés komoly áramütés és tűzveszélyt jelentenek a felhasználókra. A fogyasztóvédelem célja a veszélyes elektromos cikkek kiszűrése a forgalomból, miután az előző években is 80% feletti volt a kifogásolt berendezések aránya. A hatóság azt javasolja a vásárlóknak, hogy a gyanúsan olcsó darabok helyett szaküzletekből rendeljenek, túlmelegedés esetén pedig azonnal hagyják abba a töltők használatát. 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolát. Iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. Élénkülést hozott a nyár első hónapja a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben csaknem 19 ezerrel nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálat minőségi javulása a meghirdetett autók átlagos életkorának és futás teljesítményének csökkenése mellett több mint 10%-kal nőttek az átlagárak. Közölte legfrissebb júniusi statisztikái alapján a használtautó.hu. Júniusban a weboldalon az érdeklődések száma 366.500-ról 385.400-ra ugrott 2025 azonos időszakához képest. A portálon elérhető hirdetések száma pedig meghaladta a 98.400-at. A vevők szempontjából meghatározó változás, hogy a kínálati átlagár több mint 10%-kal emelkedett, 5,4 millió forintra. Jelezték ugyanakkor, hogy a vásárlók a magasabb árszintért cserébe jobb minőségű állományból válogathatnak. Az elektromos autók, illetve a hibridek iránti érdeklődés egy év alatt csaknem 34, illetve 57%-kal bővült. Ezzel szemben a dízelautók iránt több mint tizedével esett vissza a kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy záporzivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Menj el egyel több mérföldre. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Máté evangéliuma 5. fejezet 41-es vers. Képzeld el, hogy étteremben ettetek valakivel, akinek 7000 forintba került a vacsorája, és látod, hogy a borra való összegén gondolkozik. Tudja, hogy minimum 10%-ot illik adni, ezért 5 percet pazarol arra, hogy felváltsa a maradék ezresét, és 700 forint borra valót tudjon adni, véletlenül se többet. Mi lenne, ha 1000 forintot adna? Bizonyára szebbé tenné vele a pincérnapját. 300 forint nem tűnik soknak, de a benne rejlő üzenet nagyon is sokat jelenthet valakinek, különösen egy nehéz nap után. Köszönöm, hogy jó munkát végeztél, becsüllek miatta, értékes vagy. Lehet persze, hogy a pincér számolás nélkül elteszi a pénzt, és ezzel oda az üzenet, de Isten akkor is megállt majd érte. Aki bőven vett, bőven is arat. 2. Korintusi levél 9. fejezet 6. vers. Gondolkodj el ezen, egy marék apróval örömet szerezhetsz valakinek, magadnak pedig áldást. Ez csupán egy egyszerű példa arra, hogy az apró cselekedeteink is milyen meglepően nagy következményekkel járhatnak. Az apró kedvességek meghatározzák az aznapi hangulatodat. Menj el egyel több mérföldre, legyen bár szó egy kicsit több borravalóról, egy nem várt dicséretről vagy ajándékról, szinte semmibe sem kerül, mégis rengeteget jelent. És még egy fontos gondolat, lehet hegyeket mozgató hitünk, képesek lehetünk a Biblia mély tanításainak megértésére és magyarázatára, kitűnőre vizsgázhatunk szentségből, ám Isten igéje mégis azt mondja, hogy szeretet nélkül semmik vagyunk. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti önöket. Következzen kínálatunk, magazin műsorunk második órájában 9 óráig röviden. Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő köszi, ilyenkor főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása.
2: A nyár már elkezdődött azzal, hogy berobbant a vizsgaidőszak, ugye ez május közepétől tart a vizsgaidőszak, tudomásom szerint még a héten, úgyhogy ezzel már majdnem, hogy beléptünk a nyárba. Ettől függetlenül az öntevékeny körök, tehát a klubok, amik itt a szemeszter alatt mentek, azok mentek vizsgaidőszakban is. Nyilván nem mindegyik, mert a klubvezetők egy része tanulásra fordította az időt, de voltak olyanok is, akik a tanulás mellett be tudták iktatni azt, hogy megtartsák a klubjaikat. Mi hivatalosan június 16-án egy ilyen szezonzáró sütögetéssel lezártuk a szemesztert. Ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve nincsenek programjaink, hanem hogy azzal szerettük volna közösen együtt tölteni azt az időt, illetve megköszönni a klubvezetőknek a fél éves munkájukat. Nyilván a játékosabb, társasjáték alapú, szerepjáték alapú öntevékeny körök, azok elég népszerűek voltak, illetve azok a klubok még, ahol kézműves foglalkozások zajlottak, most mondom itt például az ékszerkészítő műhelyet, az még mindig van. Most csütörtökön lesz az utolsó, azt egy azerbajdzsáni lány vezeti, teljesen multikulturális, tehát hogy angol a közös nyelv, egyébként tanítgatják egymást mindenféle nyelvre, közben pedig ékszereket készítenek, úgyhogy, és azon mindig nagyon nagy létszámban vannak résztvevők.
1: Festik a turistaút jelzéseket Vármegyénkben. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei természetjáró szövetség munkatársai a Délbök turistaútjain változtattak. A Cserépváralja Dobi Réd szakaszon ezentúl piros keresztjelzés vezet, csatlakozva a meglévő Horvölgyébe vezető piros kereszt útvonalhoz. Emellett a Szárhegy térségében is történtek változások, és egy érdekes jelzéscsere történt Kuriszlán és Szácepuszta között. A turistaút jelzéseinek megújítását a Magyar Természetjáró Szövetség jelzésfestés pályázata segíti.
3: Folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobi Réd felé, illetve a sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, ezt már a korábbi interjúban is kifejtettem, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobi Réten keresztül a már említett sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk tehát önöket a Kontinentális reggeli kínálatában 9 óráig. Tartsanak velünk!

Kevés-kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé. Fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőröndel, fütyülni örökre, mi lett a

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő köszi, ilyenkor főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása. Csorba Mónikát, a közösségi szolgálati iroda hallgatói szolgáltatások referensét Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Hogyan zajlik itt a nyári élet a közösségi szolgálati irodába?
3: Igazából a nyár már elkezdődött azzal, hogy berobbant a vizsgaidőszak, ugye ez május közepétől tart a vizsgaidőszak, tudomásom szerint még a héten, úgyhogy ezzel már majdnem, hogy beléptünk a nyárba. Ettől függetlenül az öntevékeny körök, tehát a klubok, amik itt a szemeszter alatt mentek, azok mentek vizsgaidőszakban is. Nyilván nem mindegyik, mert a klubvezetők egy része tanulásra fordította az időt, de voltak olyanok is, akik a tanulás mellett be tudták iktatni azt, hogy megtartsák a klubjaikat. Mi hivatalosan június 16-án egy ilyen szezonzáró sütögetéssel lezártuk a szemesztert. Ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve nincsenek programjaink, hanem hogy azzal szerettük volna közösen együtt tölteni azt az időt, illetve megköszönni a klubvezetőknek a fél éves munkájukat.
2: Hogyan látjátok, hogyan sikerült klubvezetőktől, milyen visszajelzéseket kaptatok, hogyan sikerült ez a fél év itt a kluboknak, hogyan értékelték?
3: Vegyes egyébként attól függ, hogy milyen klubokat vezettek. Nyilván a játékosabb, társasjáték alapú, szerepjáték alapú öntevékeny körök, azok elég népszerűek voltak, illetve azok a klubok még, ahol kézműves foglalkozások zajlottak. Most mondom itt például az ékszerkészítő műhelyet, az még mindig van. Most csütörtökön lesz az utolsó, azt egy azerbajdzsáni lány vezeti, teljesen multikulturális, tehát hogy angol a közös nyelv, egyébként tanítgatják egymást mindenféle nyelvre, közben pedig ékszereket készítenek, úgyhogy, és azon mindig nagyon nagy létszámban vannak résztvevők. Ugyanúgy vannak olyan öntevékeny körök, ahol igény lenne arra, hogy megtartsák ezeket a klubokat egyébként itt a vizsgaidőszakban is, viszont nyilván a különböző vizsgaidőpontok, azokra a különböző karokon lévő hallgatók mindenki más intenzitással készül, emiatt inkább hanyagolják most azt, hogy megtartsák ezeket a klubokat, mert hogy kevesebb lenne a részvevő. Egyébként az a tapasztalat, és ezt elmondták a szezonzáró eseményen is, hogy működik ez a fajta alulról jövő kezdeményezés, és mi is azt látjuk, hogy sokkal jobban működik, mint amikor évekkel ezelőtt mi szerveztünk programot. Nyilván azokra is jöttek el emberek, ott is voltak nyilván olyan időszakok, amikor kevesebben voltak, amikor teljesen telt házzal üzemeltek azok a programok, de ez, hogy alulról jönnek ezek a kezdeményezések, ezek sokkal népszerűbbek, úgyhogy támogatják azt, hogy ezt továbbra is folytassuk, ezt a fajta munkát, és hát a klubvezetők 80%-a pedig jelezte, hogy szeptembertől folytatás következik.
2: Milyen program van, vagy programok vannak most a közösségi szolgálati irodában, amihez esetleg lehet csatlakozni?
3: Mi is levesszük takarékra magunkat, különböző időszakokban töltjük mi is nyáron a szabadságainkat, ettől függetlenül azt, amit már 3 évvel ezelőtt is elkezdtünk, miért a 4 évvel ezelőtt, a nyári Multilingual Unitrip program sorozat, ugye ez minden nyáron 10 alkalmas kirándulásokról van szó, ami az elmúlt időszakban leginkább nemzetközi, itt maradt nemzetközi hallgatóknak szólt, vagy leginkább őket szólítottuk meg azáltal, hogy tudtuk, hogy ők itt vannak az egyetemen. Ez évtől nyitott nem csak nemzetközi hallgatóknak, hanem egyetem más polgárainak is, tehát a magyar hallgatók számára is, dolgozók számára, illetve nyilván iskolai közösségi szolgálatos diákoknak, ami azért is fontos, mert az ő segítségükkel tudjuk ezt megvalósítani.
2: 10 kirándulást említettél idén, mik lettek kiválasztva, ha jól tudom, vannak már rendhagyó helyek is. Idén mely 10 helyszín lesz meglátogatva, mit szoktatok ilyenkor a nemzetközi hallgatóknak megmutatni, vagy akár most már a magyar hallgatóknak, illetve az itt dolgozóknak?
3: Jelenleg 7 időpontunk van lefixálva, másik 3 még képlékeny. Nem biztos, hogy fel fogom tudni sorolni mind a 10 helyszínt. Most csütörtökön például Mezőkövesdre készülünk kirándulni, ott a Matyó népművészetet szeretnénk megismertetni. Nyilván nem csak a nemzetközi hallgatókkal, hanem az egyéb résztvevőkkel is, tehát a magyar hallgatókkal is, és ennek tulajdonképpen az is egyfajta célja, hogy közösen töltsünk együtt olyan időt, amikor ugyanúgy tanulhat egy magyar hallgató is, és egy nemzetközi hallgató, illetve egy középiskolás is a kultúra segítségével egymástól. Tervben van még a Tiszadobi Andrássy kastély, a Faktori Aréna, az is elég népszerű, az inkább egy ilyen szabadidős jellegű, egésznapos tevékenység. Mai szabadtéri strand, ott voltunk múlt héten, abból szeretnénk még egyet, mert hatalmas igény van rá, és nagyon szeretik a hallgatók, illetve minden éven az utolsó ilyen multilingual unitripünk, ezzel zárjuk igazából a programsorozatot, az az állatkertek éjszakája.
2: Jelentkezni hogyan lehet, vagy ha valaki szeretne majd becsatlakozni, ugye külön ki fogjuk emelni a iskolai közösségi szolgálatot is, de ha valaki ehhez szeretne csatlakozni, vagy mint résztvevő csatlakozni ehhez a programhoz, az hogyan, miként teheti meg?
3: A legegyszerűbb módja, hogyha követi a közösségi oldalunkat, ott ugyanis minden ilyen alkalom meg van hirdetve, ott azt is leírjuk, hogy hogyan lehet jelentkezni, általában e-mailben fogadjuk a jelentkezéseket, illetve a regisztrációkat. Vannak olyan kirándulások, ahol létszámkorlát van, illetve hát nyilván a legtöbb helyen van létszámkorlát, de van, ahol nagyon drasztikus létszámkorlát, mert egyetemi mikrobuszokkal megyünk is, ott nyilván az ülőhelyek száma korlátozott. Az iskolai közösségi szolgálatos diákok pedig szintén e-mailben tudnak jelentkezni, ott az első lépés az, hogyha érdekli őket egy ilyen lehetőség, akkor e-mailben felveszik velem a kapcsolatot, és onnantól kezdve már beindul ez a fajta gépezet, van egy személyes beszélgetés, ahol megismerjük egy kicsit egymást, illetve én is megismerem az adott diákot, az igényeit, és megpróbáljuk személyre szabni a tevékenységeket, mert hogy nem csak nálunk van az egyetemen iskolai közösségi szolgálat végzésére lehetőség, hanem más szervezeti egységeknél is.
2: És a nemzetközi hallgatóktól milyen visszajelzéseket kaptok, mennyire szeretik ezeket a nyári programokat, ugye, amikor itt vannak, úgymond miért is hasznos ez az ő számukra, hogy tudnak valamihez csatlakozni, hogy le tudják magukat valamivel kötni.
3: Igazából az a tapasztalatunk az elmúlt évek alapján, van olyan hallgató, aki szerintem az elsőn is ott volt, és most a legutóbbin is ott volt, és most ebben nem vagyok teljesen biztos, de vannak visszajáró hallgatók. Nyilván nagyon sokan már végeztek itt az egyetemen is, hazautaztak, de hogy népszerű, sőt szájról szájra terjed a hír, egymást motiválják arra, hogy vegyenek részt ezen, és nagyon sokszor az történik, hogy egy adott kirándulás napján már kérdezik, hogy mi lesz a következő, és igazából már az a be is telt a következő, hogy ott jelzik, hogy szeretnének ezen részt venni. Van egy ilyen online formában elérhető memory book, egy ilyen emlékkönyvünk, ahol minden alkalom után kérünk tőlük visszajelzést. Tényleg csak pozitívat kapunk, és leginkább azt szokták értékelni, hogy nyáron nagyon kevés program, sőt, igazából nem is nagyon van már egyetemi program, nyilván azért, mert nincsenek hallgatók, és tártkarokkal várják és örülnek annak, hogyha közösségbe tudnak lenni a nyári hónapokban is, vagy nyári hetekben.
2: Milyen szokott lenni a hangulat? Milyen pluszt ad akár nektek, akár a fiataloknak ez az egész program?
3: Legtöbbször ott vagyok, zseniális egyébként minden program, és teljesen más az, amikor a mái szabadtéri strandon, ott a plédeken kártyázunk, vagy a fiúk éppen röpíznek a röplabdapályán, meg megint másik kastélylátogatás. Úgyhogy soha nem volt még két ugyanolyan, és nem csak azért, mert teljesen mások a résztvevők, hanem mert valahogy, tehát az Andrássy kastélyban is mindig megtudunk valami újat, ami ugye témaként felmerül, amit át tudunk beszélni. Ami nekünk rettenetesen jó egy ilyen eseményben, az, hogy tudjuk gyakorolni az angol nyelvet, másrészt látni, hogy élvezik, tehát hogy jót csinálunk a hallgatókkal. A középiskolások pedig tényleg valóban segítséget adnak, tehát egy olyan közösségi szolgálatot végeznek, amely során fejlődnek, tanulnak, úgyhogy egyébként nem is feltétlenül tudnak róla, hogy ez történik. Egyrészt ugye az idegen nyelvi kompetenciáik is tudnak fejlődni, illetve a kommunikációs készségeik, és mindemellett más kultúrákat is megismernek, barátságokat kötnek.
2: iskolai közösségi szolgálatosok hogyan, miként csatlakozhatnak akár ide, vagy akár az egyetemhez, egyáltalán mi is ez az iskolai közösségi szolgálat?
3: Igazából, tehát ezt jogszabály írja elő, hogy azok, akik 2016. január 1-e után tesznek érettségit, azoknak az érettségi előfeltétele egy 50 órás közösségi szolgálat, amire ugye az oktatási hivatal honlapján van egyfajta irányelv, hogy milyen elvek mentén kell megfelelnie ezeknek a tevékenységeknek. Ezt az iskola szervezi, az iskolában van kijelölt koordinátor, aki igazából a gyerekeket közvetítenie kellene ezekre a területekre. Mi, amióta a közösségi szolgálati iroda, tehát 2021-től működik, azóta vesszük igénybe az iskolai közösségi szolgálatos diákok segítségét, nem azért, mert mi ebbe be akartunk kapcsolódni, hanem azért, mert annyira sok programunk volt, hogy ezt nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani. Igazából ez egy olyan erőforrás számunkra, amin keresztül tudtunk mi is fejlődni, szervezeti szinten is, illetve ugye az a tapasztalat, hogy ezáltal az iskolai közösségi szolgálat is nem csak kötelező, ezt szoktuk mondani, hogy több, mint kötelező, mert hogy itt amellett, hogy ezt a tevékenységet végzik, jól is érzik magukat, és valóban tanulnak. És ebből következik az, hogy az elmúlt 2 évben rendszeresen szülők keresnek meg minket. Nyilván persze diákok is felveszik velünk a kapcsolatot, de hogy szülők keresnek konkrétan minket, mert hogy azt hallották, hogy itt biztosan hasznos az, amit eltöltenek. Ez most nyilván nem jelenti azt, hogy máshol nem, de hogy itt célirányosan azért küldik a gyerekeket, vagyis a diákokat, hogy vagy azért, mert angol nyelvet tanuljanak nálunk, vagy azért, mert más lehetőségek is vannak, és ez évtől igen, most már vannak, nem csak nálunk a Kösziben lehet iskolai közösségi szolgálatot végezni, hanem más helyen is. Én úgy tudom, hogy a pályaorientációs és felvételi központ jelenleg együttműködési megállapodások megújításán dolgozik. Ettől függetlenül ez nyilván nem érinti, tehát ugyanúgy jelentkezhetnek a diákok, mert van hatályos, Miskolcon 22 középiskolával van hatályos együttműködési megállapodásunk, úgyhogy szeretettel várjuk a diákokat, és mondom, az az első lépés, hogy e-mailben vagy telefonon megkeresnek minket.
2: Úgymond a nemzetközi programon, a Multilingual Unitrippen túl mihez csatlakozhatnak a közösségi szolgálatos diákok? Ha jól tudom, volt már arra is példa, hogy ők maguk indítottak klubot itt a Kösziben.
3: Így van. Volt egy diáklányunk most a fél évben, aki spanyol nyelvű klubot indított. Bőven 50 órán túl van már. Nagyon szívesen járt vissza. Ő igényelte azt, hogy spanyol anyanyelvű nemzetközi hallgatókkal találkozzon, illetve a hallgatók pedig azt, hogy spanyol anyanyelvűekkel beszélgessen és gyakorolja a nyelvet. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon különleges és speciális eset. Egyébként bátorítunk rá mást is. Ez évtől kialakítottunk egy olyan iskolai közösségi szolgálati koncepciót itt a Miskolci Egyetemen, ahol arra törekedtünk, hogy ebben minél több szervezeti egység is bekapcsolódjon. Nyilván most ez a nyári szüneten kívüli időszak, ez azért is problémás, mert nagyon sok középiskolás, akár 3-ig is iskolában van. Itt viszont a munkaidő ugyanúgy 4 óráig tart, tehát nem tudnának érdemi munkát végezni, ezért első körben az év elején arra fókuszáltunk, hogy olyan szervezeti egységeket célozzunk meg, akiknek a munkaideje is tovább tart. Köztük vagyunk nyilván mi is, akik rugalmasak a programszervezés miatt abban, hogy most mikor fogadnak iskolai közösségi szolgálatos diákokat, de ilyen például a könyvtár, ilyen a sportközpont, és ilyen lehet más olyan szervezeti egység is, ahol a programok miensége miatt ezt lehetővé teszi. És most nyár elején, tehát inkább tavasz végén lehetőséget adtunk a Miskolci Egyetem szervezeti egységei számára, hogy gondolkodjanak a nyárban, gondolkodjanak abban, hogy milyen erőforrásra van szükségük, olyan, ami számukra sem megterhelő, de valóban igazi segítséget nyújthatnak középiskolások, és hogyha vannak ilyen tevékenységek, akkor ezeket egy ilyen formszon keresztül be lehetett küldeni hozzánk, illetve folyamatosan lehet ezeket beküldeni, ezeket mi szakmailag felülvizsgáljuk, illetve beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet még úgy finomítani ezeket a tevékenységeket, hogy valóban hasznos legyen a diákok számára is. És jelenleg van 6-8 ilyen lehetőség, ahova több diákot is várnak. Ezt a diákok választják ki, tehát amikor megtörténik nálunk a személyes beszélgetés, akkor ugye legtöbbször már van elképzelésük, mert ők ezt a listát megkapják az e-mailes kapcsolatfelvétel után. Van lehetőségek kérdezni a diáknak, hogy melyik pontosan mit akar, milyen jellegű feladatot kellene végeznie. Az is lehet, hogy ő konkrétan csak azt szeretné csinálni, az is van, hogy tehát az is előfordult, hogy itt megváltozott a véleménye, mert hogy rájöttünk arra, hogy ő hozzá inkább valami más jellegű feladat illik. És utána ugye mi összekapcsoljuk az adott szervezeti egysége. Egyébként ezt megelőzően magánál a szervezeti egységnél is történik egy ilyen belső edukáció, amikor azzal az egyetemi mentorral, aki kíséri a közösségi szolgálatot fizikailag, hogy ő is tisztában legyen azzal, hogy mit is jelent ez.
2: Milyen nyári feladatok vannak, vagy milyen jövőbeli idén, nyáron akár elkezdhető tervek vannak, úgymond itt a köszi munkatársainak, hogyan fog zajlani a nyár, miként képzeljük el, azon túl, hogy sok-sok kirándulás lesz.
3: Igen, nyilván ezeket a kirándulásokat szervezni kell, ez azért kapcsolódik egy szervezési feladat, illetve az elmúlt fél évben több konferencián is volt lehetőségünk bemutatni a tevékenységeinket, és most nyilván nem csak az iskolai közösségi szolgálatra gondolok, hanem magára az öntevékeny körökre, az irodavezető soft skills kurzusára, illetve a Tanítsunk Magyarországért programra, tehát több konferencia is volt, ami megerősített minket abban, hogy most, hogy szeptemberben már 5 éves lesz a köszi, ez most már így szervezettebben jó lenne, hogyha a valami szakmai anyagban is össze tudnánk foglalni és megjelentetni. Úgyhogy ennek az előkészületei igazából megkezdődtek.
1: Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő köszi ilyenkor főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása. Csorba Mónikát, a közösségi szolgálati iroda hallgatói szolgáltatások referensét Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Festik a turista útjelzéseket Vármegyénkben. A Borsodabaúj-Zemplén megyei természetjáró szövetség munkatársai a Délbök turista útjain változtattak. A Cserépváralja Dobi Réd szakaszon ezentúl piros keresztjelzés vezet, csatlakozva a meglévő Horvölgyébe vezető piros kereszt útvonalhoz. Emellett a Szárhegy térségében is történtek változások, és egy érdekes jelzéscsere történt Kuriszlán és Szácepuszta között. A turista út jelzéseinek megújítását a Magyar Természetjáró Szövetség jelzésfestés pályázata segíti. Makár Rihárdot, a Borsodabaúj-Zemplén megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagját, a riportán Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Most több helyen is voltatok jelzést festeni. Merre jártatok? Talán az első szakasz, amit említsünk, az a Cserépváraljai környék.
3: Igen, ott kezdődött ez évben a felújítás. Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobi Réd felé, illetve a sárga sáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, ezt már a korábbi interjúban is kifejtettem, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobi Réten keresztül a már említett sárga sávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is.
2: Ezt követően milyen felújítások, milyen szakaszok voltak még, hol kellett festeni?
3: Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turista út, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel. Tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy romjelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék romjelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki karszton, mégpedig a Jósva fő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánállt a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal. Ez pedig egy változatosabb útvonal. Mi egyébként ezt beszéltük, hogy úgymond attól még ilyen B-verziójaként megmaradhat a kék túrázóknak, mondjuk pont ilyen időben, amikor ilyen meleg van, akkor a kint a réten nem olyan jó menni, és azért ebben a régi szakaszban ott azért erdősebb részek vannak.
2: Milyen jövőbeli tervek vannak, milyen munkák várnak még rátok? Egyet már említettél, ugye a híd túloldalát is meg kell majd festeni. Esetleg ezen kívül más munkák lesznek a nyáron. Mit terveztek, hogyan látod?
3: Igen, tehát elég sok helyen festünk, összesen 100 kilométer a megyében. Ezeknél, ahol még szintén változás lesz, az a úgymond második üteme délbükki résznek, Szomolyától a Hevesi megye határig fogunk festeni, és ott is változások lesznek, mert a főútvonalat a kaptárkövekhez be fogjuk vinni, de ezt majd a részleteket akkor, amikor itt készen vagyunk, illetve Pusztafalu környékén, tehát itt a Zemplénben lesznek még változások, ott nagyon sok jelzés van, és akkor a kék túra ez tavaly módosult abban a térségben, és akkor ehhez kapcsolódóan egy kék keresztjelzést fogunk vinni, ami úgymond ott is egy alternatív útvonal lehet. Ezeket akkor fogjuk folytatni, amikor majd az idő is engedi, mert csapatunk most hétvégére is lett volna, de ebben a hőségben azért ezt kihagyjuk.
2: És ha már a hőség, akkor nyáron hogyan, miként érdemes túrázni? Talán mondjuk azt, hogy a ilyen egynapos, oda-vissza úttal egynapos, rövidebb túra, csak kinézünk egy túraszakaszt. Az ilyenekre hogyan készüljünk fel otthon, hogyan érdemes indulni?
3: Hát igen, mindenképpen az a javaslat, hogy azért ilyenkor kevesebbet tervezünk, mint egyéb túra időben, amikor tavasszal ősszel megyünk egy kellemesebb időbe, hiszen ilyenkor nyáron ez a meleg, ez mindenkiből kiveszi az energiát is, meg nem is szabad olyan sokat kintartózkodni. Amit javaslok, ilyenkor mindenképpen próbáljuk azért megnézni, hogy az útvonal legalább az erdőbe vezessen, tehát ne legyenek ilyen hosszabb szakaszok, ami napra kitett szakasz. Nagyon sok ilyen van magában az országos kék túrában is, de nekünk is itt a megyében sok olyan szakasz van, ahol hosszabb rétek vannak. Ez ilyenkor nem annyira javasolt, mert nem olyan komfortos érzés ilyenkor menni. És hát természetesen meg lehet nézni azt a térképen, hogy ott az útvonalon vannak-e források, de soha nem 100%. Tehát nagyon sok fórum van, akkor ezeken érdemes esetleg így érdeklődni, hogy ki az, aki abban az időszakban arrafele járt, volt-e működő forrás, tehát hogy ebben tudunk készülni, és hát ha ez nem biztos, akkor mindenképp nagyon sok folyadékkal. Tehát ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy ilyenkor az étel helyett is folyadékot rakjunk be, tehát hogy nem is kívánja az ember azt, hogy ilyenkor sok ételt vigyen be a szervezetbe, hanem a nagyon sok folyadékot. Tehát ez a legfontosabb, és hát öltözékben, hát mi mindig a gyerekeknek is, a táborokban is ilyenkor szoktuk mondani, hogy a kullancsellen, meg egyéb bogarak miatt jó az, hogyha hosszú, de hát ilyenkor az már kibírhatatlan. Tehát ilyen, és pedig a nyáron fel kell készülni arra, hogy az erdei szakaszokon is nagyobb csalánosok lesznek. Tehát valami nagyon vékony, hosszú nadrág, tehát tényleg ez a mi ajánlott. És hát mondom, rövidebb utak, vékony hosszú nadrág, és a magasabban, tehát ezt annak idején is tanultuk, hogy minél magasabban vagyunk, ott azért valamennyivel hűvösebb van, tehát itt a magasabb részeket érdemes felkeresni, és ahol zártabb, bükkös erdők vannak, tehát azért az ott mindig hűvösebb. de én is voltam már a Tátrában is úgy, hogy elmentünk, mert itt nagyon meleg volt, de ott se volt olyan hideg.
2: Ilyen melegben te mit ajánlasz szívesen itt akár Miskolc környékén a túrázóknak, merre érdemes menni, mely útvonalakat érdemes ilyenkor meglátogatni, ami ugyanúgy szép, de hűvösben van, esetleg a szervezetnek vannak-e túrák, amiket ti kifejezetten szerveztek és lehet csatlakozni?
3: Igen, tehát nekünk már itt nem mint a Megyei Szövetség, hanem mint a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete. Nekünk szinte minden hétvégén van túránk. A júliusban több utat is szervezünk, de ennek több része inkább kerékpáros. Én valahogy ebben a nyári időszakban jobban szeretem a kerékpáros túrákat. Valószínűleg azért, mert azért ott legalább csapjuk a szelet, tehát hogy ott egy kicsit kellemesebb lehet, meg hát jobban el tudunk jutni olyan helyekre, ahol talán akkor folyadékot tudunk venni. Egyébként a sima normál túrákhoz meg azokat tudom javasolni, hogy legalább ilyen vízközeli legyen. Tehát, hogy ott is legalább egy kicsit akkor fel tudjunk frissülni. Tehát legyen ott egy patak, egy tó, vagy valami, amivel nyugodtan a sapkánkat, bármit bevizezzük, és akkor ez is segít.
2: Teszem fel egy hetes, több hetes túrára készül, vagy a szabadságát kint tartani a természetben. Tehát ilyen sátras túrát szeretne. Abban az esetben van-e bármi különbség ahhoz képest, hogy mondjuk megteszek egy 10-15 kilométeres túrát, ott hogyan érdemes készülni?
3: Hát igen, azért egy hetes túrán, ha megyünk, akkor elég jó csomagot viszünk. Az igazság, hogy annak idején, amikor én is elkezdtem kék túrázni, akkor mindig augusztusban volt szabadságom, nagyjából akkor volt a legmelegebb időszak, és hát valahogy kibírtuk, tehát hogy végigmentünk, de tudom, hogy sokat, amikor hát vagy a kempingben voltunk, vagy vadkempingeztünk, azt is mindig kutak mellett töltöttük azt az éjszakát, tehát hogy tényleg ez volt a legfontosabb a víz. Szerencsére a kék túra elég sok településen végigvezet, nagyon sok faluba, akkor érett mondjuk a szilva, tehát hogy ez is jó részben folyadékpótlásnak is. Biztosan nehezebb. Az igazság, hogy én már bő 20 éve kezdtem annó a kék túrát, akkor a csomag biztos, hogy 100-szor nehezebb volt, mint a mostani, tehát most már nagyon jó felszerelések vannak, és ez is segít. És még ez, ami az emléképeimben van, hogy gyakran úgy túráztunk, hogy elindultunk elég korán, tehát így hajnalba, akkor mentünk olyan délig, akkor megpihentünk valami árnyékosabb helyen, és akkor utána inkább elindultunk újra délután, és akkor úgy haladtunk tovább. Tehát ezt a nagyon meleg délutáni időszakot ennél mi mindenképpen kihagytuk.
2: Hogy akár rövidebb, akár hosszabb túrát teszünk, hogy úgymond a baleset veszély kapcsán mire figyeljünk oda, illetve hogyha hajnalban vagy este, tehát sötétben, szürkületben túrázunk, mit érdemes még magunkkal vinni a tájékozódás szempontjából, vagy ha valaki baleset ér ilyen szempontból, mire érdemes odafigyelni, mert azért gondolom, hogy most sokan akár gyakorlatlanul is kimennek túrázni ilyenkor, hiszen mindenkinek talán több a szabad ideje kicsit.
3: Élményeimből tudok én is erre visszatekinteni, tehát valamelyik ilyen kék túrázásunk során volt például az, hogy megbeszéltük, hogy korán indulunk, korán megyünk, de alapvetően annó nem gondoltunk arra, hogy mondjuk azért vigyünk fejlámpát, és egy olyan terepen mentünk, ahol a zöldsáv, illetve a kéksáv együtt haladt, és abban a látási viszonyok között, tehát már világosodott pirkatpára, de nem nagyon tudtuk kivenni a két szín közötti különbséget, tehát úgy közel oda kellett menni a fához, tehát hogy hiába nem éjszakai túra, tehát akkor egy fejlámpa az mindenképpen szükséges. És hát ami másik, ez ilyen szintén saját élményből fakad, hogy ebben a száraz időben a bogarak is keresik a nedvességet, és hát engem egy lódalás talált meg egy ilyen időszakban, és hát ez egyértelmű, hogy ez megviseli az ember szervezetét. Ma már van ehhez injekció, tehát ezt mindenképp érdemes magunkkal vinni, főleg, hogyha kevés fővel túrázunk, mert akkor nehezen tudnak elvinni olyan helyre, tehát van ez az Epifan injekció, amit egyébként máshol is, óvodákban, ilyen intézményekben is most már tartanak. Tudom, hogy ennek elég jó ára van, de egyébként megéri, mert tehát ezek a hiába kis rovarok, de rendes méreganyaggal rendelkeznek, és mondom, ebben a száraz időben ez eléggé jelentős, hogy ők támadnak.
1: Festik a turistaút jelzéseket vármegyénkben. Makár Rihárdot, a Borsodabaui Zemplén megyei természetjáró szövetség elnökségi tagját, a riportás Ütő Dávid Pellé kérdezte.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinműsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Manda búcsúzik Önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele 6. fejezetének 11. és 12. verseiből hallgassuk meg. De te, Isten embere, menekülj ezektől a dolgoktól. Igazságosságra, vallásosságra, hitre, szeretetre, béketűrésre és szelídségre törekedj. Harcold meg a hit jó harcát. Szerezd meg az örök életet, amelyre meghívást kaptál, és amelyre számos tanú előtt letetted az igaz hitvallást. Amikor édesanyám várandós lett velem, egy a II. Világháborút végig szenvedő rokon megjegyezte: megőrültél? Gyereket szülni erre a világra? Bár igen nagy felháborodást keltett a családban ez a kérdés, az utóbbi napokban feltettem magamnak én is. Nem ok nélkül. Bár közel 50 évesen a magam részéről azt mondom, hogy nekem már mindegy, de ha belegondolok, mégsem. Én ugyan próbálom magamat függetleníteni attól a ténytől, hogy aki pár hete még köszönt, ma már nyíltan tesz fel a legnépszerűbb közösségi oldalra kereszténység ellenes kommenteket és képeket, amikor pedig meglátom,

0: Timóteus, a címzett pedig Efézusban vívta a harcát a tévtanítókkal. A helyzet, ha nem Isten felől nézzük, több volt, mint elkeserítő. Pál mégis harcra buzdított, és Isten erre hív minket is. Arra, hogy ne a körülményekre nézzünk, hanem arra mindenható Istenre, aki ura az általa teremtett világnak. Az igével találkozva harcoljuk meg a hit harcát ebben a világban, mert erre lettünk elhívva, ez a mi küldetésünk. Szóljunk, cselekedjünk, imádkozzunk, annak biztos tudatával, hogy legyen bármilyen a világ, az Úr megőrzi abban az övéit. A mai ige magyarázat Molnár Virág lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Mező Kovács háza Nagybánhegyes gyülekezeteiben szolgálja az Urat.
1: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026 májusában kérte csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az EPO pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A határozat az uniós közlönyben történő kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi tisztségre. Közülük az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács nevez ki egyet, egy független szakértői testület véleményének kikérése után. Az EPO feladata az Európai Unió költségvetését érintő csalások, korrupciós ügyek és egyéb pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és büntető eljárások megindítása, ezzel erősítve az uniós költségvetés védelmét. A magyar hatóságoknak biztosítaniuk kell az EPO magyarországi működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden

0: Vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, minden más régióban nőtt. A visszaesés nem volt markáns, Budapesten 1,6, Somogy vármegyében 1,7, Vasvármegyében pedig 9,2%-kal kevesebb hirdetés volt elérhető a negyedév során, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben történt. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak időt a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között. Az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy záporzivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban megismerhetnek egy olyan erdélyi fiatalembert, aki orvosnak készül, de mellette vasárnaponként kántorként szolgál a szegedi Kakasos templomban.
2: Szerintem az ének egy imádságok, és megmondta a pálapostól is, hogy szüntelen imádkozzunk. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen alapérték, hogy hát akkor szüntelen zenéljünk is, ne csak imádkozzunk.
1: Ismerjék meg Száz Zsolt, 5. éves orvostanhallgatót, a Szeged Kálvin téri gyülekezet egyik kántorát. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hamarosan bőrgyógyász lesz Száz Zsolt, aki vasárnaponta nem gyógyít, vagy kutat, vagy tanul, hanem református kántorként szolgál. Zsolt az elmúlt 2 évben Szegeden a Kálvin téri gyülekezetben kísérte a gyülekezeti énekeket, míg hétközben orvostanhallgatóként járt az óráira, gyakorlataira. Száz Zsolt erdélyi származású, a képzése utolsó évére haza is kell mennie Marosvásárhelyre. De hogyan jött az életébe az orvosi pálya, és miért fontos neki a zene, hogy bírja a kettőt együtt? Száz Zsolt, 5. éves orvostanhallgató, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántora a vendégünk.
3: Amikor ideértem az interjúra, akkor már az utcáról tudtam, hogy nem kell kulcsért mennem a hivatalba, mert már itt ültél az orgonánál. Most mielőtt elkezdünk beszélgetni, egy kicsit gyakorolsz, de mi az, amit éppen játszol, és belehallgatunk itt a hallgatókkal, és aztán beszélgetünk.
2: Amikor saját kényelmkedvemre szoktam gyakorolgatni, akkor is a református énekeskönyvet veszem alapul. Most, amit hallottál a befele jövet, ez a 741-es ének volt, a Ki Istenének átad mindent. Ezt gyakran szoktam játszani Isten tiszteletek után is, már akár saját ritmus, saját tempóval egy sajátos feldolgozásba. Közel áll hozzám ez az ének, úgyhogy ezt sokat szoktam játszani.

0: mindjárt leülünk itt valahova egymás mellé, de ahhoz neked még valószínűleg fel kell venni a cipődet, mert most itt mezítláb, vagy hogy mondjam, zokniban ülsz itt a játszó asztalnál. Ezt elárulod ilyen kulisszatitokként a hallgatóknak, hogy miért zokniban kell orgonálni?
1: Az orgonapedál az egy teljesen más műfaj, mint hogy csak kézzel játszanánk. Az az igazság, hogy ilyen utcai cipőben azért nem jó és nem kényelmes játszani, mert ha nem figyelünk oda, akkor a cipőnek a talpa az két pedált is lenyomhat, holott nekünk egyre van szükségünk. Vannak erre a célra kifejezetten orgonista cipők, de azok így egyrészt nagyon drágák, másrészt pedig a legtöbb ember, aki nem hivatásszerűen orgonál, ők kitalálták ezt, hogy zokniban ez tökéletesen működik, és úgy gondolom én is, hogy nagyon jó így, mert így sokkal jobban érzi az ember a pedálokat, sokkal jobban érzi, hogy mennyire nyomtam meg azt a pedált, mint hogyha még lenne a talpam és a pedál között egy vastag cipőtalp is, egy vastag műanyag.
0: Hogy fogalmaztál az előbb, hogy nem hivatásszerű orgonista, vagy hogy mondtad?
1: Hát igen, én nem jártam kántorképzőbe, meg nem vagyok hivatásos zenész, nem is jártam zeneiskolába, hanem én kiskorom óta tanultam, aztán így sosem maradt abba, vagy sosem engedtem el teljesen. Voltak időszakok, amikor aktívabb voltam, voltak időszakok, amikor passzívabb. Most azt gondolom, hogy egy elég aktív időszak van mögöttem. Én nem tartom magamat hivatásos zenésznek, inkább hobbi zenész vagyok, de az viszont elég erősen.
0: Én már tudom róla, de hallgatok, most fogják megtudni, hogy egyébként orvostan hallgató vagy. Tehát igen. Nem sokára orvos leszel, és ebből a perspektívából a két infót tudva, hogy azt mondod, hogy nem vagy hivatásszerű zenész, de fontos neked a zene, és hogy nem sokára orvos leszel. Ha ezt visszagörgetjük a gyerekkorodra, akkor ez benned egy ilyen vívódás volt, hogy zene irányba indulj, vagy tudományos irányba indulj? Mikor dőlt el az, hogy egyiket se engeded el, de az életed hivatása, ami a több időt fogja megkívánni az életedből, az a orvoslás lesz?
1: Igen, rátapintottál, mert voltak vívódások, viszont akkor nem az volt a kérdés, hogy orvosi vagy zeneművészeti, hanem akkor az volt a kérdés, hogy orvosi vagy református teológia. Megmondom őszintén, az orvosi egyetemet, ahogy elkezdtem, akkor ez a vágy egy kicsit így alábbhagyott, de nyilván talán azért, mert így jól éreztem magam, jól ment a tanulás, tényleg jó jegyeim voltak, volt motiváció az egészbe, de azért így első év végén is, második év végén is így eszembe jutott, hogy hát igen, de mi lenne, hogyha mégis teológiára mentem volna, és hogy azt is szeretném csinálni, és folyamatosan éreztem egy ilyen vágyat a szolgálat iránt, amit aztán úgy teljesítettem ki, hogy beugrókántor lettem, vagy aztán itt a Kálvin téren hivatásos, úgymond, és a szolgálati vágy az végül így került felszínre. De igen, voltak vívódások.
0: Most hanyadéves vagy az orvosi képzésben, és most van-e vívódás, vagy most már megnyugodtál, hogy az utadon vagy a helyeden vagy ott vagy, ahova Isten küldött, vezetett?
1: Most az 5. évemet fejezem be, ami azt jelenti, hogy még 1 év van hátra. Most már nem szeretnék teológus lenni, ezt így ki tudom mondani, viszont azt tudom, hogy szolgálni szeretnék, és ebben a zene, az orgonálás az nagyon nagy eszköz tud lenni. Nyilván nem ez az egyetlen, de ez úgymond a fő kapcsolódási pontom az egyházhoz, az, hogy ezekben a körökben így inkább mozgok, és talán többet teszek egy vasárnapi istentiszteletért, mintha csak eljönnék, én ezt érzem.
0: Még egy fontos mozaikot hozzunk be az életedből a hallgatóinknak, hogy mi most Szegeden a Kálvin téri templom orgonája mellett beszélgetünk, de te nem szegedi vagy, hanem Marosvásárhelyről, vagy annak közelebbről, ezt majd mondd el, érkeztél Szegedre a tanulmányaid miatt egy rövidebb idő, rövidebb, hosszabb, ezt majd mondd el, hogy ez rövidebb vagy hosszabb időre, szóval, hogy hova gyökerezik a te életed, hol vagy otthon, és a B kérdés, hogy akkor most mi miért Szegeden beszélgetünk.
1: Alapvetően koltói származású vagyok, az Észak-Erdély, Máramaros megye. Onnan kerültem el orvosi egyetemre, Marosvásárhelyre, és egy Erasmus mobilitási program keretén belül nyújtottam be egy pályázatot, aminek az volt a tétje, hogy egy másik európai egyetemen végezzem el a 4. évemet az orvosiból, és ez lett Szeged. Az az érdekes, hogy ez nem feltétlen az én döntésem volt, mert csapatosan indultunk el, és én akkor azt mondtam, hogy hát oké, legyen Szeged, és aztán itt annyira megszerettem negyed évben, annyira szívemhez nőtt, annyira ide gyökereztem, hogy negyed év végén, amikor a pályázat lejárt, és új pályázatot kellett benyújtani, és be is nyújtottam, akkor nekem nem kellett azon gondolkozni, hogy én most mit szeretnék. Tényleg elmehettem volna bárhova ahova akarok, Németországba, Törökországba. Társaim el is mentek, de én azt mondtam, hogy itt maradok, mert itt érzem magamat a helyemen. Itt tudtam kibontakozni negyed évben, zeneileg nagyon, de más területeken is, úgyhogy nekem ez nem volt egy kérdés, most sem választanék másképp. Most főleg nem, hogy már nagyon bele vagyok gyökerezve az egyházba, és nagyon stabil baráti kapcsolataim alakultak ki, szakmailag is nagyon azt érzem, hogy fejlődtem, és folyamatosan fejlődök, úgyhogy én most se választanék mást.
0: Mindjárt visszatérünk erre, amit mondtál, csak nem akarom elfelejteni Koltót. Jól helyezem el, hogy ez az a település, ahol Petőfi Sándor írta azt a híres sorát, nézve a távoli téli világot, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, így könnyebb elhelyezni talán a hallgatóknak.
1: Igen, pontosan ez a település.
0: Oké, és akkor visszatérve arra, amit mondasz, mit jelent az, hogy begyökeresztél Szegedre, főleg az egyházba, mennyire érzed magad itthon, hogyan fogadtak, mire gondolsz ez alatt, hogy be vagy ide gyökerezve?
1: Fú, hát ez nagyon érdekes dolog szerintem. Nagyon random és véletlen eseményeknek a sorozata az, ami eljuttatott ide, ahol most vagyok. És ez nagyon érdekes, mert én úgy gondolom, hogy az Úristen már a szegedi tartózkodásomnak az első napjaiban elkezdte azt a munkát bennem, aminek az lett az eredménye, hogy amikor döntés elé kellett állni, akkor én abszolút magabiztosan és minden kétséget kizáróan azt tudtam mondani, hogy én Szegeden szeretnék maradni. Holott nem úgy jöttünk ide, hanem az alapelképzelés az az volt, hogy igen, eljövünk, fejlődünk, tanulunk, és akkor utána elmegyünk máshova, és máshol folytatjuk. Ez én fejemben is ez volt, és hónapokig ez is volt a terv. Aztán így fokozatosan alakultak a helyzetek, a dolgok, mélyültek a barátságok, és akkor azt tudtam mondani, hogy nem. És igen, ilyen nagyon véletlenek, hogy megbüntettek a villamoson, és lerobbant a MÁV, és pótlóbusszal kellett menni. Akkor is egy kántori szolgálatra mentem egy esküvőre. Én voltam a kántor, és így nagyon sietni kellett, hogy pont én ne kések az esküvőről, ami otthon volt Kolton. És így annyira elveszettnek éreztem magam a Kiskun félegyházi állomáson, ahol még életemben nem jártam. Leszólítottam egy embert, hogy szia, bocsi, ne haragudj már, hogy így most így ez a vonat megy Szeglét fele, mert nekem ott kéne átszállni, és nagyon sürgősen haza kell jutnom. És akkor ez az ember, aki amúgy évfolyamtársam volt, és úgy szólítottam meg azért, hogy így előadásról, pont pulmonológiai előadás volt aznap, így megmaradt a ruházat, mert ilyen tipik nagyon zöldbe öltözött, és akkor azért szólítottam meg. És ez az ember aztán így kvázi az itteni szegedi emberek közül az egyik legjobb barátom lett. Aztán vonaton nyilván beszélgettünk, és kiderült, hogy ő is azért keresi az urat, ő is zenél, ő is sportol, és akkor ő szervezett be egy ilyen sportklubba, aminek aztán az is lett az eredmény, hogy annyira megszerettem azt a helyet, meg azt a közeget, hogy albérletből kollégista lettem, ami szintén egy nagy életváltozás volt szerintem. Következő pedig azt tudom még kiemelni, hogy így, amikor még nem kántorizáltam, az akkori lakásunkhoz legközelebb eső templom, az a Honvéd téri református templom volt, és hetekig jártam úgy oda istentiszteletekre, hogy így folyamatosan ült mellettem valaki, és így hetekig nem is tudtuk, hogy ki a másik. Aztán pont egy ortopédia gyakon így rácsodálkoztunk, hogy egy csoportba járunk, vagy egy leosztásba vagyunk, és amúgy a templomba is együtt járunk, szóval akkor most már illene bemutatkozni, és az illető szintén az egyik nagyon közeli barátom lett. Ezek úgy elindultak már a szegedi kaland legelején, és ezek most tényleg azt tudom mondani, hogy a mérlegelésben nagyon beleszóltak. Ami még két nagyon fontos dolog, ami a meggyökerezést eredményezte, az egyik az, hogy itt dolgozok a Calvin téren. Az egyetemista gyülekezetnek is amúgy oszlopos tagja vagyok, és az ottani lelkész mondta, hogy kellene ide egy kántor, és tudja, hogy én nekem vannak ilyen kompetenciáim, meg vágyaim. Ő szólt, úgy kerültem ide be. Ezt sem akartam ott hagyni, mert tudtam, hogy ha most elmegyek külföldre, akkor ez így megszakad, mert ott nem lehet ezt így folytatni, vagy hogy nem biztos, hogy igény lesz rá, vagy szükség lesz rám. Végül pedig szakmailag is nagyon jól megtaláltam azt az irányt, amit igazán szeretnék majd követni, meg csinálni, és abban is olyan szintű támogatásokat kaptam a témavezetőmtől, illetve a klinika részéről, hogy azt is butaság lett volna ott hagyni, így folytatni szerettem volna, és folytattam, és ott is sikereket értünk el.
0: És hogyan tovább? Az utolsó év az hol tekint rád az orvostudományi képzésben?
1: Az utolsó évet azt a szabályszerűen Marosvásárhelyen kell majd elvégeznem, mivel az utolsó évet azt nem lehet így pályázatokkal megspékelni, hogy kimenjen az ember ide-oda. Én szívem szerint itt maradnék nyilván, de ez a szabály, hogy haza kell menni. Otthon is nyilván megvan a közeg, ami visszavár, ami nem csak a család, hanem barátok, és otthon is van egyetemi gyülekezet, ahol szintén oszlopos tag voltam, és önkéntes sokáig, és ugyanoda vissza szeretnék majd csatlakozni. Aztán pedig, ahogy lejár ez az év, elég bizonytalan. Én annyit tudok, hogy mi szeretnék lenni, azt meg nem tudom teljesen, hogy hol, csak opciók vannak, aztán majd úgy lesz, ahogy az Úristen akarja.
0: Abba beválsz minket először is, hogy mi szeretnél lenni? Tehát az ötöd évben már gondolom, hogy jobban látja ezt az ember, szakosodik, abba az irányba mozdul, ami érdekli, túl vagy azokon a fordulópontokon, ami esetleg kiszokta szórni az orvostan hallgatókat. Mi leszel, ha nagy leszel?
1: Hát ez is egy folyamatosan változó dolog volt, és a végleges definitív választ itt kaptam meg Szegeden, hogy mi szeretnék lenni. Elsőben gyereksebészként akartam indulni, aztán ortopéd, másodévben, harmadévben sima gyerekorvos, és negyedévben, amikor elkezdtem itt bőrgyógyászatot tanulni, akkor szerintem pár hét után rájöttem, hogy ez az én utam. Bele is fogtam klinikai kutatásokba, ott nagyon-nagyon nagy támogatást kaptam a klinika orvosaitól. Témavezetőmet nagyon kiemelném szerintem. Ha ő nem lenne, akkor lehet, hogy nem is szeretnék bőrgyógyász lenni. Aztán folyamatosan TDK-ztunk, cikkben is megjelent a nevem már, és jelenleg is egy cikken dolgozunk, úgyhogy ezt tényleg szeretem csinálni, nem okoz fáradtság. Nagyon sok tantárnál az van, hogy így muszájságból tanulok, vagy muszájságból tanulunk, és érzem, hogy na jó, csak legyünk túl rajta, de a bőrgyónál ez így nem volt meg komolyan. Én extrém sokat tanultam egy bőrgyóvizsgára, de nem azért, mert feltétlen szükség volt, hanem azért, mert én szerettem volna azokat a dolgokat megtanulni. Úgyhogy most azt gondolom, hogy bőrgyógyász szeretnék lenni, és majd kiderül.
0: Csak ilyen említés szintjén elmondott, hogy mi az, ami tudományos irányban érdekel? Tehát ami mondott, hogy cikkben szerepeltél, kutatásban benne vagy, lehet, hogy nem értjük majd azokat a szavakat, amiket mondasz, tehát ilyen nagyon laikus nyelven, ha elmondanád, hogy miben kutakodsz.
1: Én főleg az olyan részeket szeretem a bőrgyógyászatban, ami szorosan kapcsolódik az embereknek a hétköznapjaihoz. Szóval így szerintem annál nagyobb sikerélmény, vagy annál nagyobb elégtétel nincs, mikor a beteg úgy jön vissza, hogy megoldódott a probléma, és köszönöm. Amivel mi foglalkozunk a témavezetőmmel, így tudományos szinten és elég aktívan, az egy autoimmun betegség, alopecia areata ez a neve, és ezt így konyhanyelvre lefordítva, ez azt jelenti, hogy a férfiaknak és a nőknek is ugyanúgy egy autoimmun betegség folytán így kihullik a haja, és teljesen kupasz lesz élete végéig. Viszont vannak olyan gyógyszerek, a mi fő kutatási profilunk most, amik ezt a helyzetet teljes mértékben vissza tudják fordítani, és ezeket a hatásokat kutatjuk, ezeket a gyógyszereket hasonlítjuk össze, hogy melyik jobb, melyik hatásosabb ebben a betegségben, és itt is ugyanez van, hogy visszajönnek az emberek kontrollra, és látom, hogy széles mosoly, köszönöm, hogy visszajött az önbizalmam, mehetek dolgozni, mehetek iskolába, és így boldogak, és boldogá tudtuk őket tenni.
0: Mert hogy elindul a haj növekedés a fejükön?
1: Nem, hogy csak elindul, hanem teljes mértékben visszatér, úgy, ahogy a betegség előtt volt.
0: Akkor ez jó érzéssel töltett téged, gondolom, hogy tudtál segíteni.
1: Igen, nyilván nem mi voltunk azok, akik összekevertük a gyógyszert, hanem ott a nagy gyárak, meg minden, de mi voltunk azok, akik ezt így ajánlottuk, akikben ők megbíztak, és most már mi is egyre jobban megbízunk ezekbe a gyógyszerekbe. Mi voltunk azok, akik kutattunk, és így a mi kutatásainknak köszönhetően is mondhatjuk magabiztosabban azt, hogy igen, ez jó, és akkor az embereknek is a bizalma fog növekedni az orvoslás iránt, és aztán pedig az életminőségük is a kezelés hatására.
0: Most megint ugorjunk egyet időben. Van olyan emléked, amikor így ki tudod szálazni, hogy az első olyan pillanat, vagy egy korai pillanat, amikor úgy benned volt, hogy te szeretnél orvos lenni, másokon segíteni. Lehet, hogy még nem tudtad, hogy ez bőrgyógyászat lesz, vagy gyereksebészet lesz, de hogy én fehér köpenyben orvosként képzelem el a jövőmet? Vagy el tudom képzelni a jövőmet?
1: Én gyerekkoromban nagyon sokáig állatorvos akartam lenni, mert imádom az állatokat most is, és így gyerekkoromban így még jobban. Nagyon sokáig az volt a fejemben, már óvodáskorom volt, hogy igen, én állatorvos leszek, és ez milyen menő. Mindig is az a gyerek voltam, aki inkább a nagyszülőkkel töltötte a szabadidőt, nem számítógépeztem, nem vonzott ez a digitális világ, vagy nem ez a tipikus autós kisfiú voltam, hanem mindig inkább a nagyszülőkkel és az állatokkal, és minden állatunk volt, tényleg nagyszülőknek mindene volt, ami csak faluba el lehet képzelni, és én inkább ott voltam, inkább ilyen természetközeli voltam mindig. Aztán liceumban is még tartottam ezt a vonalat egy darabig, hogy igen, állatorvos szeretnék lenni, hogy orvoslással foglalkozni. Aztán egy adott ponton így rájöttem, hogy hát ez az állatorvosi nem éppen olyan, ahogy én elképzeltem, mert hogy van, amit nagyon szeretek csinálni, meg van, amit nagyon nem szeretek csinálni, és nem lehet nyilván csak azt csinálni, amit az ember szeret. És akkor vetődött fel, hogy jó, akkor orvosi, és ez így megmaradt, mert... Nyilván az emberekkel is foglalkozni kell, és ott pedig nem voltak ilyen visszahúzó tényezők, vagy nem volt soha ilyen félelmem a vértől, vagy hogy iszonyodnék valamitől.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Szász Zsolt 5. éves orvostanhallgatóval, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántorával. Most hírekkel folytatjuk műsorunkat, maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon. Nyílt pályázatot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a felsőoktatási alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságaira, így többek között a debreceni, a pécsi, a szegedi és a miskolci egyetemek fenntartóihoz is lehet jelentkezni. Lannert Judit miniszter közlése szerint a pályázatokat július 18-áig várják, a havi tiszteletdíj pedig nem lehet kevesebb, bruttó 500 000 forintnál. A leendő tagok megbízatása határozott időre 2026. szeptember 1-től 2027. augusztus 1-ig szól. Azért csak erre az egyéves átmeneti időszakra keresnek szakembereket, mert egy friss uniós törvénycsomag értelmében a felsőoktatási alapítványok jövő augusztusban teljesen megszűnnek. A jelentkezőktől büntetlen előéletet, valamint legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetői tapasztalatot várnak el. A digitalizáció és a vallás kapcsolata lesz az idei reformátusok szárszói konferenciájának fő témája. Az augusztus közepén tartandó esemény központi kérdése a lélek és az algoritmus viszonya lesz. A szervezők szerint fontos átgondolni, hogyan hat a mesterséges intelligencia a mindennapi életünkre. A rendezvény kiemelt szakmai partnere a Károli Gáspár Református Egyetem. A négynapos balatonszárszói találkozón bibliaköröket, előadásokat és istentiszteletet is tartanak. A fórumon a digitális világ kihívásai mellett az új technológiák lehetőségeit is vizsgálják. A programra a szervező alapítvány honlapján lehet regisztrálni július 31-éig. A részletes programról és a szállás lehetőségekről a hivatalos weboldalon lehet bővebb információt találni.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Szász Zsolt 5. éves orvostanhallgatóval, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántorával.
2: A jövő. Mondtad, hogy ez nagyon bizonytalan. De úgy mégis mi van benned, hogy visszajönnél Szegedre, elmennél külföldre, most úgy értem a külföldöt, hogy Kárpát-medencén túra valahova, ahova végül Erasmusszal nem jutottál el, vagy Erdélyben otthon maradnál, vagy tényleg nem tudod még?
3: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nyilván vannak szempontok, amik alapján mérlegelek. Az elsődleges az nyilván a család, hogy azért ne legyek túl messzire se elmenve, mert azt így nem szeretném. Most engem egy olyan helyre dobott a gép, vagy én olyan helyen születtem, ahol az én falumhoz legközelebb eső rezidens képzési hely, az így minimum 150 kilométer, és az összes potenciális város, ahol el tudom képzelni az életemet, az mind kb. Ilyen 150-180-200 kilométer a falunktól, úgyhogy ez így kilométer szempontjából mindegy. Családom pedig támogatna bármiben. Ha azt nézem, hogy hol tudok tudományosabban fejlődni, akkor ez már nyilván szűkíti a kört. Nekem viszont az is nagyon fontos, hogy ahol dolgozom, ott ne egy toxikus munkakörnyezet legyen, ahova így nem szívesen járok be, hanem tényleg nyitottak legyenek az emberek, és felszabadultan lehessen dolgozni, és nem utolsó sorban legyen egy olyan gyülekezet is, amiben majd be tudok társulni, és ahol majd tovább tudom folytatni azt az életet, amit én elképzeltem magamnak. Vannak opciók, hát legvalószínűbbnek tartom a debreceni variánst, hogy Debrecenben helyezkedjek majd el. Ez nem lesz olyan könnyű, de ha az Úristen azt akarja, akkor majd bekerülök a klinikákra. Ha otthon maradnék, akkor valószínűleg Vásárhely vagy Nagyvárad lenne, de ezt így most nem tudom, őszintén nem tudom még megmondani.
2: De végülis azt se tudtad mondjuk 2 évvel ezelőtt, hogy bőrgyógyászat meg, hogy Szeged, úgyhogy ha jól érzem, azért van benned, hogy mondjam, izgalom ezzel kapcsolatban, de nem vagy kétségbe esve, lesz, ahogy majd vezetve leszel.
3: Abszolút, abszolút. És azt hiszem, hogy ahogy az Úr akarja, majd úgy lesz, én pedig addig legjobb tudásom szerint próbálok fejlődni szakmailag is, és zeneileg is, nem utolsó sorba, úgyhogy nincsenek kétségeim.
2: És szeretnék még orgonálásról, zenéről beszélni, de mi lenne, ha játszanál nekünk egyet, valamit? Mi az, ami úgy ott van a előtted, mondom a hallgatóknak, hogy különböző cetlikkel van jelölve ez korálkönyv, vagy nem, ez egy korálkönyv, és akkor van benne kék, zöld és rózsaszín jelölések, melyik mit jelent ezeket, ez a sajátod, vagy
3: igen,
2: a gyülekezeti?
3: Igen, attól a tanár úrtól kaptam, aki engem másodikos korom óta elkezdett tanítani zongorázni, de mivel ő kántor volt, ezért így érthető módon egy idő után áttértünk az egyházzenére, és mindig azt tanította nekem, hogy azt tud igazán zongorázni, aki ebből a könyvből jól tud játszani, és nyilván arra törekedtem, hogy ez így jól menjen. Igen, ezt a korálkönyvet tőle kaptam, ezt használom itt Magyarországon is, ha bár picikét más, mint a magyarországi korálkönyv. Mindig, amikor megkapom az énekeket szombaton, vagy jobb esetben pénteken, akkor mindig igyekszem megnézni, hogy ugyanaz legyen a dallam, és hogyha amennyiben ez egyezik, akkor ezt a könyvet használom. Nyilván, hogyha nem, akkor meg a magyarországi. De így autodidakta módon gyakorolni alapvetően ebből szoktam.
2: Ha nem túl személyes a kérés, ott láttam, hogy volt egy bejegyzés az elején a tanárodtól.
3: A cetlire
2: is visszatérünk, de esetleg felolvasod, hogy mit írt neked a tanárod, és az, hogy másodikos voltál, az általános iskolát jelent, tehát olyan 8-9 évesen képzeljünk el téged? Igen. Na, akkor mit írt neked
3: hát
2: a tanárod?
3: Egész pontosan 8-9 éves voltam, az nem tudom most így évben mikor volt, így nagyon gyorsan vissza kellene számolni, de ezt 2020 karácsonyára kaptam ezt az énekeskönyvet, amikor így megkért, hogy helyettesítsem egy délutáni istentiszteleten, és akkor adta ezt a könyvet, hogy na tessék, akkor játsszál belőle, és én meg mondtam neki, hogy oké, és amikor vissza akartam vinni a könyvet, akkor mondta, hogy hát én úgy gondoltam, hogy ezt neked adom, hogy a jövőbe használd, és akkor dedikálta is nekem, hogy kívánom Zsolt testvéremnek, hogy a korál dallamokat úgy keltse hangzó életre, hogy azok méltó módon hirdessék Isten dicsőségét, baráti szeretettel és üdvözlettel, Fülöp Gábor.
2: Azt hiszem jó érzékkel írta ezt és adta neked ezt a korálkönyvet, mert azóta is forgatod. És a színeknek van jelentősége? Ugye van jelentősége?
3: Hát a színeknek nincsen, inkább a cetliknek a száma az, hogy volt egy olyan korszakom, amikor arra törekedtem, hogy minél minőségibben és minél sokszínűbben tudjak kántorizálni, és akkor elkezdtem egy olyan folyamatot, hogy azokat az énekeket, amiket már maga biztosan játszottam a templomban, vagy istentisztelen, azokat bejelöltem, és akkor úgymond megvolt a repertoárom, hogy na akkor most ebből a 160, nem tudom hány cetli van most, abból a 160 énekből én bármikor, bárhol, ha szükség van, akkor tudok ugrani. És igazából a cetliknek nem a színe, hanem a száma az, ami lényeges. Már nyilván mindegyik kopott, meg szakadt, meg minden baja van, de azért nem szedtem ki, mert érték.
2: Mit fogsz nekünk játszani?
3: Közel áll hozzám ez az ének is, hogy hagyjad az Úristenre te minden utadat, mert ez nagyon-nagyon úgy érzem, hogy az én életemben is a szöveg maga az nagyon megnyilvánult, úgyhogy akkor most ebből játszom.

0: az énekben van az egyik legszebb, hát versszak, vagy szerintem irodalmilag nagyon-nagyon meghatározó az ember életében. A negyedik versszak, ami úgy szól, hogy utad van számtalan sok uram és eszközöd, ránk is szent áldásod bőséggel öntözöd. Művednek akadálya, szünetje nincs soha, úgy tész, amint kívánja gyermekeid java. Szerintem ez így abszolút elmondja az életünknek a lényegét is.
1: Szerinted mi a fontosabb a református templomokban elhangzó énekek, dicséretek, zsoltároknál? A dallam, a szöveg, a kettő együtt teszi azt teljessé? Most meglepett, hogy szöveget idézel zenész létedre a játszóasztal mellől, ahol a dallamok indulnak útnak, de ezek szerint ez is fontos, hogy mi a szöveg?
0: Igen, szerintem nagyon fontos az is, hogy mi a szöveg, nagyon fontos a dallam is. Itt rengeteg konfliktus van a mai világban, hogy akkor mennyire engedjük be az egyházba az orgona mellé mondjuk a gitáros dicséretet, mert az nyilván más dallam, más szöveg, konfliktusok az idősebb, fiatalabb generációk között. Én pedig, hát nem azt mondom, hogy napi szinten, de azért sokszor találkozom ezzel, mint kántor, meg ugye én nem csak kántorként szolgáltam az urat zenével, hanem körülbelül 4 évig voltam tagja a Nagybányai Református Egyház megyének az ifjúsági együttesének, amivel nagyon sok megyébe jártunk Magyarországon is, és Romániában is, hát szolgálni, amikor hívtak minket, és az egy full ifjúsági együttes volt, olyan típusú énekekkel, kántorként pedig egy abszolút másik vonalat képvisel az ember. Szerintem nagyon fontos az is, hogy mit éneklünk, mert a ének az elsősorban imádság. Dallam is nagyon fontos, hogy úgymond megemelje ezt az egészet, így méltóság teljesebb legyen, de a kettő nem megy a másik nélkül, szerintem.
1: Ahogy most beszéltél, az jutott eszembe, hogy ilyen erdélyi emlékeim, hogy ott mennyire más, hogy énekel egy gyülekezet, mint Magyarországon. Arra gondolok, hogy sokkal bátrabban, erőteljesebben, magabiztosabban, legalábbis ilyen 15-20 éves emlékeim azok ilyenek. Te hogy látod ezt? Ez ma is így van, amikor otthon vagy? Meg milyen volt itt valamelyik, vagy ebbe a templomba, vagy a másik, amit említettél? Halkabban énekelnek-e a magyarországiak? Zavar-e ez téged? Hogy lehetne őket motiválni, hogy bátrabban énekeljenek?
0: Alapvető különbséget a között, hogy Erdélyben, vagy Magyarországon, hogy énekelnek az emberek, azt így nem lehet tenni. Szerintem a különbségek azok egyházközség és egyházközség között vannak inkább, ahol az emberek ahhoz vannak szokva, hogy csak a nem tudom hány évtizede betanult énekeket énekeljük, és azt is kétszeres lassításba, ott nyilván kántorként úgy kell hozzájuk viszonyulni, ilyen tapasztalatom is volt, illetve olyan is volt, hogy arra voltam felkészülve, hogy na, itt is beleszünk lassulva, és igazából tök ritmusosan énekeltek. Ezt így nem lehet országhatárokkal elválasztani. Ez mindenütt a maga gyülekezet, hogy évtizedekig hogy fejlődött, mennyire nyitott az új énekek felé, mennyire használja jelen esetben az új énekeskönyvet, amiben nyilván sokkal több és sokkal újabb énekek vannak. Vannak olyan egyházközségek, ahol inkább a régihez ragaszkodnak, és kisebb a hajlandóság ahhoz, hogy új énekeket tanuljanak. Itt is az idősebb, fiatalabb generáció kérdése nagyon, nagyon benne van, ahol több a fiatal, ott nyilván újabb énekek vannak inkább preferálva, vagy ott bejön már a gitár is, bejön a hegedű is, bejön a dob is a dicsőítésbe, de ugyanúgy tudnak szerintem az idősek is ehhez kapcsolódni, ha akarnak.
1: Van-e olyan dicséret, ami hiányzik neked az otthoni énekeskönyvből, ami lehet, hogy ott van a korálkönyvedben, de itt nem fog kikerülni az énektáblára, mert nincs benne a magyarországi énekkincsben, és amúgy ott van benne, hogy hú, de jó lenne énekelni.
0: Ilyet szerintem nem tudok mondani. Nekem nyilván vannak személyesen olyan énekek, amikhez jobban ragaszkodom, vagy azért, mert nagyon jó a dallama, vagy azért, mert nagyon jó a szövege, és akkor nekem az úgymond a legfelemelőbb, amikor azokat kérik, azokat énekeljük, vagy amikor rám bízzák az énekválasztást, akkor én nyilván azokból fogok válogatni. Ilyen nincs igazából, hogy valami hiányozna, ilyen nincs.
1: Saját kedvedre szoktál-e csak úgy orgonálni. Tehát, hogy nem azért jössz be, mert a vasárnapi istentiszteletre készülni kell, nem azért jössz be, mert szeretnél fejlődni, a papírokat gyarapítani a korálkönyvben, hogy mi az, ami magabiztosan megy professzionálisan, hanem mert szomorú vagy, mert vidám vagy, mert elégedett vagy, mert fáradt vagy, mert nem tudom, kipihent vagy, bármi olyan érzelmi állapot, amiben azt érzed, hogy na ezt most ki kell játszani, vagy most ez lenne az időtöltés, hogy idejössz is játszol.
0: Hát abszolút, abszolút. Nagyon sokat jártam, főleg ősszel, úgyhogy így volt két gyakorlat között 2 óra szünetem, és akkor így egyértelmű volt, hogy hát akkor jövök, addig pihenek egy kicsit, kikapcsolódok. Mindig ott volt igen, hogy hát igen, megnézegetjük az orgonát jobban, bevilágítunk a sípok közé, vagy kinyitjuk az ajtókat, és akkor egy kicsit jobban érteni fogunk hozzá, vagy hogy ha hétközben jövünk, akkor vasárnaponta még jobban fog menni, meg még méltóságteljesebb lesz az egész. Igen, nagyon sokat szoktam. Most vizsgaidőszakban is van úgy, hogy kiválasztom, hogy a héten melyik az a nap, amikor eljövök reggel, és akkor délig itt vagyok, és gyakorolok, mert kell a kikapcsolódás az agynak. Ezt ugyanúgy a kollégiumban is, hál' Istennek, van egy orgona, az nyilván nem egy ekkora templomi orgona, nincsenek pedálok, nincs ennyi regiszter, nincs ilyen nagy hangzás, de ott is szoktam gyakorolni, meg ott hegedülni is szoktam, úgyhogy igen, a zene az alapvetően nagyon fontos kikapcsolódás.
1: És mit szólnak hozzá akár a kollégiumban élő hallgatótársak, egyetemista társak, akár az orvosképzésben résztvevő társaid, akik tudják rólad, hogy te egyébként még hegedűsz is, orgonálsz is, és ha nem is ez lesz az egyetlen hivatásod, de gyakorlatilag kántornak is elmehetnél, ha valamiért úgy döntenél, hogy mégsem orvos akarsz lenni. Szóval hogy fogadják ezt? Csodabogár vagy-e? Vagy nem tudom, szoktak-e valami megjegyzést tenni rá? Hozzád hogy állnak a társaid?
0: Mindig meglepődnek először, amikor ez így kiderül, hogy én ezt úgymond hivatásszerűen csinálom, vagy hogy nekem ez egy ilyen mellékállás az egyetem mellett, hogy vasárnaponta igen, jövök, és akkor mindig megkérdezik, hogy készülsz, és erre hogy van időd, meg ilyenek, és akkor mondom, hogy hát csinálok időt, vagy hogy nem úgy megyek, hogy sose készültem, hanem így gyerekkorom óta mindig megvolt ez a folyamatosság, amiben nem szakadtam ki. Amikor azt mondod, hogy így zongorázol, akkor annyira nem kapják fel a fejüket, de amikor így elmondod, hogy te orgonálsz, akkor így lehet, hogy ilyen 5 centire megemelik a szemöldöküket, hogy azta, hogy wow. Van egy réteg, aki ezt így nagyon kuriózumnak éli meg, hogy ez mennyire menő dolog, hogy ezt milyen kevés ember tudja csinálni. Van egy olyan réteg, aki meg annyira idegen az egyháztól, vagy idegen az ilyen típusú zenétől, hogy így azt se tudja, hova tegye. Nagyon nagy meglepetés voltam úgy itt Magyarországon, hogy míg otthon én nem találkoztam más olyan fiatallal, vagy más olyan egyetemistával, akár az orvosi képzésbe, hogy ezt így művelje, vagy e felé így érdeklődést mutasson. Itt Magyarországon meg így kapásból több emberrel is találkoztam, és így mikor szóba jött, hogy ezt csináljuk, akkor elmondták, hogy ők is csinálják, és hogy ők is szoktak beszolgálni a református gyülekezetbe, és ez nekem is egy annyira jó érzés volt, hogy na végre vannak emberek, akikkel erről tudunk beszélgetni, és tényleg leszoktunk ülni, és megbeszéljük, hogy na most vasárnap melyik énekeket játszottam én, miket játszottál te. Szoktunk igen, ilyen pletykaszerűen, hogy hát ott, ahol én dolgozom, ott lassan énekelnek, hogy ott, ahol én, ott hál' Istennek pörgősen. Örülök, hogy itt van egy kicsit nagyobb érdeklődés ez iránt. Sokkal nagyobb.
1: Mit jelent neked az orgona, a kántorizálás, az orgona zene, a hegedűs szó, az egyház zene?
0: Én alapjáraton nagyon szeretem a zenét. Szoktam nem csak egyházi zenét is próbálgatni, vagy játszogatni. Ezt nyilván nem egyedül, hanem másokkal, főleg a kollégiumban. Amikor ilyen leülünk, és akkor ilyen random ott helyben kitalált dallamokkal szórakozni, vagy ismertebb könnyű zenét énekelni is akár. Az ének az valamilyen szinten imádság, és ahogy az ember oda teszi magát, hogy megfogalmazza az Úrnak azt, hogy mit akar ő most elmondani, vagy mit akar ő most kiadni, azt szerintem itt is meg lehet csinálni egy hangszer mellett. Nyilván egy orgonának nagyobb hangzása van, és akkor ez már ilyen monumentális szintekbe is át tud menni. A hegedű az sokkal, sokkal visszafogottabb, sokkal lágyabb, sokkal kisebb szintű. Mármint abban az értelemben, hogy nem lehet akkora hangerővel játszani. De én szerintem az énekek imádságok, és megmondta a Pál apostol is, hogy szüntelen imádkozzunk. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen alapérték, hogy hát akkor szüntelen zenéljünk is, ne csak imádkozzunk.
1: Zárásként játssza még nekünk valamit?
0: Most így nem az énekeskönyvből, hanem vannak az úgynevezett tézés énekek, amiket egy amúgy református szerzetes indított el egy ilyen kezdeményezést Franciaországban még régen, és nekik is vannak nagyon jó énekeik, amiknek vannak nagyon jó orgona feldolgozásai is, azokból is szoktam így kedvemre játszani, meg azokat főleg istentisztelet után, amikor így kivonulnak, vagy előtte, amikor bevonulnak, szoktam ilyen dallamokat is behozni, hogy így mást is tudjak mutatni az embereknek, nem mindig csak ugyanazokat a dallamokat.

0: Ez a, például a Tézés énekeskönyvből a magyar lefordított verzióból a Dicsérje minden nemzet, dicsérje az urat című ének volt. Ennek ennyi a szövege amúgy.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szász Zsolt 5. éves orvostanhallgatót, a Szeged Kálvintéri Református Gyülekezet egyik kántorát hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére. Fogalmazott a miniszterelnök. Bejegyzése végén Magyar Péter mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett ebben az emberfeletti munkában. A jövő héten is folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását 7 előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájk jogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolát. Iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívására

0: sával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. A hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi láncok partnerségét kérik a dinnyetermelők. Ne csökkentsék drasztikusan a piac által indokolatlanul a dinnye árát, illetve hogy preferálják a magyar árut az importtal szemben, közölte a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete. A termelőket képviselő egyesület arra kéri a hazai áruházláncokat, üzleteket, hogy lehetőség szerint ne indítsanak dömpingáras dinnye akciókat. A gyümölcs előállítási költségei és a fenntartható gazdálkodás feltételei ugyanis és nem bírják el az árletörő versenyt, amely hosszú távon a magyar termelői bázis széteséséhez is vezetne. Emellett arra kérik a kereskedőket, hogy szorítsák háttérbe az import görögdinnye beszerzését, forgalmazását, és részesítsék előnyben a magyar dinnyét. A hazai földeken termett kiváló minőségű és friss magyar görögdinnye júliustól teljes egészében képes fedezni a hazai földeken termett kiváló minőségű és friss magyar görögdinnye júliustól teljes egészében képes fedezni ugyanis a hazai fogyasztói igényeket. Az egyesület közölte azt is, hogy Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás görögdinnyéből 10-12 kg, sárgadinnyéből 1,5 kg, Magyarországon idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét. A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes, neves földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Olvasható a múzeum közleményében. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják, ahol Balázs Dénes letölthető kiadványai is elérhetők. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, amelyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. A minimum 3 könyvet elolvasó és értékelő játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki. Emellett a Magyar Földrajzi Múzeum a játék minden résztvevőjét vendégül látja egy exkluzív, számukra szervezett tárlatvezetésen a Múzeumok őszi fesztiválja program sorozat keretében.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a nyári fényvédelem fontosságáról és módjairól beszélgettünk.
2: Tényleg jó ketté választani ezt a két területet, mert azért a városi alkalmakon nem kap egyszerre akkora dózist a test, az bőr, mint egy nyaralás alkalmával.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt kertünk tápanyagút átmutlásának lehetőségeiről faggattam.
3: Minden növénynek más-más igénye van arra, hogy mennyi nitrogén, mennyi kálium és mennyi foszfort vegyen föl, és hogyha valamelyik alacsonyabb annál az, ami az ő igényszintje, akkor abból az adott elemből, tehát mondjuk egy foszforból kevesebbet tud fölvenni, mint amennyire szüksége lenne, és hiába van több nitrogénünk, mint amennyire szüksége lenne a növénynek, nem fogja tudni fölvenni, csak a foszforhoz arányos mennyiségű nitrogént fogja tudni fölvenni.
1: Adásunk végén Fanisztó Bertalan Schaeffel könnyű nyári zöldségételek elkészítéséről beszélgettünk.
4: Hogy igazából a lecsóba kizárólag csak só kell. Friss zöldségek, hagymás, egy jó hagymás alap, és csak só. Na most ez szerintem, ha megkérdezünk 10 ember, 10-ből 10 nem csak sót rak bele. Fűszert paprikát is hallottam már, fokhagymát. Ki csípősen, ki nem csípősen szereti, ki szalonnával, ki nem szalonnával. Úgyhogy ez abszolút egy nagyon-nagyon könnyű, egy nagyon nyárias, ugye hát a paprika paradicsom az ilyenkor a legfinomabb.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsük velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kishonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese!
1: Elmúlt adásban beszéltünk csak így érintőlegesen a fényvédelemről, most viszont ennek szentelünk nagy hangsúlyt, hiszen a nyár közepén járunk, nagyon melegek vannak, nagyon éget a nap, és nagyon veszélyes az, hogyha leégünk ebben az időben, úgyhogy azt beszéltük meg, hogy összehasonlítsuk, milyen fényvédelemre van szükségünk városi, illetve nyaralós környezetben. Kezdjük a városival, munkás hétköznapokon, akik csak a városban közlekednek, mondjuk munkahelyükre bevásárolnak, ügyet intéznek, milyen fényvédelmet alkalmazzanak?
2: Tényleg jó ketté választani ezt a két területet, mert azért a városi alkalmakon nem kap egyszerre akkora dózist a test, az bőr, mint egy nyaralás alkalmával. De én inkább ott kezdeném, mert hogy még az is kérdés szokott lenni, hogy hát ő nem megy sehova, csak bemegy dolgozni, hogy ilyenkor is kell fényvédőzni. Tehát nagyon sokan azért még tartanak itt, hogy ő nem megy sehova, csak haza, meg a boltba, és hogy kell-e fényvédőzni. De a válasz erre az, hogy igen, tehát hogyha már legalább egy 10 percet is ebben az erőteljes UV-sugárzásban kint van a városban, az utcán, akkor már kell fényvédőzni. De nem kell túl erősen, ugye, mert itt nem olyan hosszú ideig tartózkodunk kint a napon, mint majd egy nyaralás alkalmával. Egy 30-as faktor bőven elég a városba. De már az is jó, hogyha egy 20-as fényvédőfaktoros krémünk van, csak kenjük magunkat. Nincs olyan őrült nagy különbség az UV szűrésében ezeknek a faktorszámoknak, csak szemléltetésképpen, hogy egy 30-as fényvédőfaktorú krém az ilyen 96,7, 97 ilyesmi százalékban szűri ki a káros UV sugarakat, és egy 50-es, az már 98,9, a 100-as pedig 99. Tehát, hogy így kell elképzelni, hogy azért nem olyan őrülten nagyok a különbségek, tehát egy városi, ilyen rövidebb időre való kintartózkodáshoz elégnek kell lennie egy 30-as fényvédelemnek. És ugye hát más a ruházkodásunk is az a városon, meg nyaraláskor. Mert nyaraláskor ugye még több fedetlen testrészünk van, tehát hogy ott még inkább fokozottabban figyelni kell arra, hogy nem csak az arcra, hanem aztán ott mindent is. Ha fürdőruhában vagyunk, akkor abszolút, sőt naponta többször. Tehát hogy pláne, hogyha vízparton nyaralunk, vagy nem tudom, olyan helyen, ahol tényleg fürdőruhában vagyunk, mert nem feltétlenül vízpart kell, hogy legyen, akkor ott az egész testfelületet éri, tehát óriási mennyiségű UV-dózist kap a testünk. Csak itt megjegyzem, hogy akkor érdemes belülről is támogatni a szervezetünket antioxidánsokkal, és nem olyan régen egy pár adással ezelőtt beszéltünk a C-vitaminról, hogy mennyire jó erőteljes antioxidáns, és itt újra szeretném ezt megemlíteni, hogy milyen aranyat érő hatása van, tehát szedjük csak bátran, akár minden nap, egész nyáron. Ugye télen szedjük a megbetegedések ellen, nyáron meg így az UV védelem erősítéséért. És egy másik ilyen nagyon jó antioxidáns, az a piros színű gyümölcsökben és zöldségekben található meg, az pedig a likopin. Paradicsom, megy, görögdinnye, szeder, ribizli, tehát ilyenekben található. Hát, és ezeket esszük is szerencsére, mert most itt van a szezonja. Úgyhogy bátran, én csak javaslom, hogy minél több paradicsomot, meg görögdinnyét együnk, az jól is esik, és ezekkel természetes úton tudjuk belülről kifelé védeni a bőrünket mindenképpen. Na de visszatérve akkor így a nyaralóshoz, mivel ugye azért ott egyszerre sokkal húzamosabb ideig vagyunk kint a szabadban, ezért arányosan, igen, ott hát minél magasabb faktorszámot, tehát amit csak lehet, próbáljunk meg kiszűrni. Akár egy 100-as is lehet, de az 50-essel azért teljesen jók vagyunk így tengerparti nyaraláskor. A lényeg az, hogy ott fürdünk, lemosódik, ugye, ami azért nem teszi jót a tengerek élővilágának, tehát igyekezzünk olyan fényvédőt választani, hogyha élő vizekben fürdünk, ami sea safe, tehát ilyen rajta vannak ilyen kis emblémák, hogy a tengeri vízi élővilágot nem bántja. Tehát léteznek ilyenek, sőt egyre gyakrabban most már ilyet lehet kapni. Tehát ez ilyen kis környezetvédelem, és ez fontos. Mert hogy ugye gondoljunk bele, hogy hány ember fürdik és mossa le magáról tavakba, folyókba, tengerekbe a fényvédőket, hogy így nyomatjuk ugye, hogy kell a fényvédő, és hát nagyon sok bekerül az élő világba, és ezért fontos, hogy azok ne legyenek természet, illetve vízi élőlény károsító hatásúak. De a testünknek kell, és többször is kell, tehát pont ezért, mert lemosódik a bőrről, illetve idővel veszít a fényvédő hatásából is maga a készítmény. Tehát most az ajánlott idő, hogy 2 óránként ismételni kell. Vagy kenni, vagy fújni. Én a fújást mindig egy picit egyszerűbbnek tartom, az ember hajlamosabb vagy könnyedebben veszi azt, hogy körbefújkálja magát, és akkor megvan a fényvédelem, a bőrápolás, de ugyanúgy, hogyha a tengerparton vagyunk és fekszünk, akkor kenni is lehet. És még itt azt is megemlíteném, ugyebár ez is nagyon sokszor sok helyről elhangzik, hogy 11 és 3 óra között ne tartózkodjunk kint, nyaraláskor sem a vízparton. Amit nagyon-nagyon kevesen tartanak be, mert ugye jogosan érti az ember, hogy kiszabadul mindenki a városból, és megy nyaralni, és akkor a nyaralásnak minden egyes percét szeretnék kihasználni. De ugye nem csak vízparton, hanem városi séták, különböző országjárások, külföldön is. Tehát ott nem lehet azt, hogy a szállodában üljön valaki, mikor ott van az adott országban, és szeretné minden zugát bejárni. Hát ilyenkor még inkább igen, tehát mindig legyen szem előtt, hogy sokat vagyunk napon, megfelelő védelem kell hozzá, és a belső hidratálás is.
1: Ha nem vagyunk vízparton, de eltelik bizonyos idő fényvédő felkenése után, mennyi időnként ismételjük?
2: Ez a 2 órás, ez most egy etalon, egy elfogadott időtartam, hogy 2 óránként ismételni kell. Nyilván más, ugye megint itt a városi alkalom, ahol vagyunk egy 15 percet, vagy 10 percet, amíg mi megyünk a munkahelyre, kicsit éri, utána több órát nem éri, mert bent tartózkodunk. Nyilván más, aki szabadban dolgozik, és egész nap kint van, azokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a nyaralósokra. Igen, tehát ez a 2 órás intervallum, hogyha non-stop kint vagyunk, akkor ennek érvényesülnie kell. Egy kicsit erősebb és tartósabb védelmet biztosítanak a fizikai úton, módon működő fényvédőkrémek, tehát a fizikai szűrők, ez a titán-dioxid a legismertebb. Ezeknek az szokott lenni a hátránya, hogy felkenve fehér színűek, és ezt nagyon sokan nem szeretik, sőt, még néha ilyen irizáló szint is vesz föl maga a krém. Ugye hát ez arcon gyakorlatilag nem viselhető. Hát még tengerparton, testen csak-csak lehet azért viselni, el van az ember vele, különösen a gyerekek szoktak világítani, a jó vastagon bekenik a szülők jogosan, és kell is, de inkább a kombinált fényszűrők szoktak a leggyakrabban most már azok kaphatók. Tehát van benne fizikai is, meg kémiai is, és a kémiai az, ami ugye hamarabb elveszíti a hatását, és azt 2 óránként mindig kenni kell.
1: Csak egyetlen egy rövid kérdés, hogyha mindent megtettünk, mégis valamilyen oknál fogva csak megpirultunk válunkon, arcunkon, mi legyen a gyors segítség?
2: Hát van ilyen, igen, igen. Napozás utáni krémek, tehát ha tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk, világosabb a bőrünk, vagy egész nem voltunk mostanáig a nyaralásig kint a napon, és elmegyünk hirtelen nyaralni az Adriára mondjuk, akkor érdemes erre előre készülni, hogy legyen nálunk napozás utáni testápoló tej. Ezek is ilyen könnyed állagúak szoktak lenni, és nyugtatóanyagokat tartalmaznak. Pantenoltól kezdve ugye extra hidratálást biztosítanak a bőrnek, és segítenek lenyugtatni a bőrpirt. De a legegyszerűbb, akár hogyha a pantenol rét is veszünk a gyógyszertárban, vagy akár egy égés elleni sprét, hogyha nagyon szükség van, de hát inkább vigyázzunk jobban megelőzést, de hát igen, azért óhatatlan előfordulhat ilyen, hogy megéget valaki. Tehát napozás utáni krémek, pantenol, súlyos esetben oxikort, és akkor legyen az úti készlet, hogyha be akarjuk biztosítani magunkat.
1: Hogyha nem égtünk le, de egyébként tényleg jól csináltuk a fényvédelmet, nem égtünk le, de estére azért érdemes még egy attól egy napozás utáni testápolót alkalmazni az esti zuhanyzás után?
2: Érdemes egyébként.
1: Nyugtassa le a bőrt.
2: Igen, visszahidratálja, visszatáplálja, védi a bőrbarriert. Azért gondoljunk bele, hogy ugye akárhogy is ott nagyon nagy dózist kap a bőr, és akkor, hogyha fürdünk is, vagy ha tengerbe fürdünk, akkor még a só is rakódik, ez mondjuk itt az édesvizekben legalább ez nincsen, de igen, ez egy elég sok a bőrnek, sok hatás, tehát érdemes utána, igen, ezt a bőr felszínt védeni, a bőrbarriert, mert azért tényleg, hogyha az sérül, akkor jönnek a bajok, jönnek a problémák, a különböző ekcémák, kiütések. Ugye még a napkiütésről nem is beszéltünk, mert az is van, hogy talán valaki sokat tartózkodik kint a napon, és még olyannál is előfordulhat, aki soha nem volt érzékeny rá, és egyszerűen kipattogzik, ilyen kis hólyagos, ilyen szúnyogcsípésszerű kiütések lehetnek rajta, tehát erre is gondolni kell, hogy igenis van ilyen, hogy a naptól napallergia, sokkot kapott a bőr, és nem bírja ilyenkor árnyékba vonulni, hűsíteni, fújogatni, igen, gyulladás csökkentő krémeket lehet használni. Hát ne legyen ilyen senkinek.
1: Ne legyen ilyen, így van. Hát én azt hiszem, hogy elmondtunk mindent a napvédelemről, és hát hogyha mégis megtörtént a baj, akkor a picit megpirulás utáni kezelésekről. Én nagyon köszönöm, hogy segítségemre voltál, és hát remélem, hogy mindenkit sikerült rábírni arra, hogy tényleg alkalmazzon a legrövidebb idejű napon tartózkodás esetén is bármilyen fényvédőkrémet, mert saját magát kiméli meg a további kellemetlenségektől, meg a napégéstől. Köszönöm, hogy itt voltál velem, további szép napot, jó munkát, jó pihenést aztán, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen én is, szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt. Szép jó napot kívánok!
2: Köszönöm, és köszöntöm én is a hallgatókat.
1: A mai témánk is nagyon izgalmas, mégpedig arról kérdezem, hogy mennyire van szükségük a kertben, illetve a szobanövényeknek is a nyári időszakban tápanyag utánpótlásra.
2: Először is akkor kezdjük ott, hogy szobanövények. Amikor megveszünk egy szobanövényt, célszerű átültetni nagyon hamar. Nem azért, mert kicsi a cserepe, vagy bármi, hanem a kertészetekben ezek a növények általában tőzekben vannak beültetve, méghozzá azért, hogy könnyebb legyen szállítani, tehát kisebb legyen a súlyuk. A tőzeknek nincs nagyon tápanyagtartalma, a kertészetekben tápoldattal gondozzák, és ezért érdemes őket átültetni a megfelelő talajba, a megfelelő közegbe, hogy legyen tápanyag. És akkor már itt jön az, hogy a tápanyagot is bekészíthetjük a talajba, tehát a cserépbe, és a szobanövényeket például általában tápoldatozni szoktuk. Ha így nézzük, háromféle tápról beszélhetünk. Vannak a granulátumok, amik kiszorhatók, vannak a tápoldatok, a feledékok, és vannak a lombtrágyák, tehát ettől sokkal többféle szempontból is lehetne csoportosítani őket, de az egyszerűség kedvéért így csoportosítjuk most. A növényeknél a tápoldatokat szoktuk általában használni, aminek az a lényege, hogy az öntöző vízzel egyszerre kijuttathatjuk. Ezt megvan a tápoldaton, rajta van, hogy 5 liter vízhez, 10 liter vízhez, egy kupakkal, 3 millilitert, ennyit kell szólni, és a legtöbb tápoldatnak a kupakja úgy van kiképezve, hogy már egyben egy adagoló funkciót is ellát, tehát az egy mérőpohár, gyakorlatilag mérőeszköz.
1: Ilyen tápoldatozásra egyébként a szobanövényeknek milyen gyakran van szükségük?
2: Igazából ez növényfüggő, de szobanövények esetében vannak speciális tápoldatok. Tehát van kimondottan orhideatáp, ami egy nagyon híg tápoldat. Van kaktusz tápoldat, ami a legsűrűbb tápoldat, tehát ez a skála két véglete, az orhida és a kaktusz tápoldat, tehát a leghígabb és a legsűrűbb, legerősebb, és ezek között helyezkednek el a többiek. Tehát vannak levéldísznövényekhez, van virágoshoz, van pálmákhoz, van mindenféle növényhez, muskátli tápoldat például, ha muskátlit félig meddig szobanövénynek tekintjük, mert az általában ablakba szokott lenni, ezek például a leggyakoribbak.
1: Szerintem térjük át a kerti növényekre, ott is többféle változat van. Ugye említettem a muskátlit, amelyik ugye ablakban van, és cserepekben. Nagyon sokan most már nem kiültetik a kertbe ezeket a növényeket, hanem ilyen nagy dézsákban, cserepekben, ládákban, különböző edényekben díszítik a kertet, és így, mivel kisebb tömegű földben vannak, gyakrabban kell őket locsolni, meg hát tényleg a gyökerük korlátozva van a növésben, tehát hogy a tápanyagot is gyakrabban kell odajuttatni.
2: Ráadásul kisebb természeti közegben van, tehát kisebb földbe, cserébe van, az a növény növekedését is befolyásolja. Tehát ha a növénynek a gyökérzete nem tud nőni, akkor maga a növény se tud olyan mértékben fejlődni. Tehát ezért van az, hogy lassabban növekszik egy cserében tartott növény, mint hogyha kint ki van ültetve egy nagyobb dézsába, vagy akár esetleg a kertbe, ahol szabadon tud a gyökérzete fejlődni, és ezért tényleg pótolni kell az öntöző vízzel, de ez megint az adott növényre jellemző mennyiségű tápoldatot igényel.
1: Létezik olyan univerzális tápoldat, vagy bármilyen tápanyagpótlás, amivel azt mondom, hogy bekeverek egy locsolóval, és akkor ezzel az összes kerti növényemet át tudom locsolni?
2: Elvileg igen. Mert lehet kapni ilyen univerzális tápoldatokat.
1: Ezekkel egyébként elérjük azt a hatást, amit szeretnénk? Tehát megkapják a növények azt a tápanyagmennyiséget, amire szükségük van, vagy mégiscsak jobb ilyen specifikus tápoldatokkal locsolgatni őket?
2: Jobb a specifikus tápoldattal locsolgatni őket, mert a felszívódás esetében egymásra hatással vannak a makroelemek, tehát ezek az NTP hatóanyagok, tehát a nitrogén, a foszfor és a kálium, mert a nitrogén meghatározza a kálium, illetve a kálium is meghatározza a foszfor, illetve a nitrogén felvétel képességét, és ugyanez van a foszfor esetében is, hogy a foszfor a mennyisége határozza meg a nitrogén és a kálium felvételét, tehát minden növénynek más-más igénye van arra, hogy mennyi nitrogén, mennyi kálium és mennyi foszfort vegyen föl, és hogyha valamelyik alacsonyabb annál az, ami az ő igény szintje, akkor abból az adott elemből, tehát mondjuk egy foszforból kevesebbet tud fölvenni, mint amennyire szüksége lenne, és hiába van több nitrogénünk, mint amennyire szüksége lenne a növénynek, nem fogja tudni fölvenni, csak a foszforhoz arányos mennyiségű nitrogén fogja tudni fölvenni. Tehát ezért célszerűek ezek a speciális tápoldatok, vagy tápanyagoknak a pótlása.
1: Gondolom a kertbe kiültetett növények is igényelnek ilyen tápoldatodást, de ugye már az előző adásokban is emlegettük, hogy van ugye a mucsozás, ott a növények elporladásával már tápanyag jut a földbe, illetve hogy ugye azzal védjük is a kiszáradástól a földet. Ez ilyenkor elegendő, vagy például egy őszi trágyázás, az dobhat azokon a növényeken, amelyek kiültettük őket a kertbe.
2: Bontjuk ketté a trágyázás fogalmát, hogy mivel is trágyázunk. Trágyázhatunk szerves trágyával, tehát istálló trágyával, és trágyázhatunk komposzttal. A kettő esetében van különbség, méghozzá az istálló trágya vagy szarvasmarha trágya esetében ott magas a nitrogén, magas a kálium és a foszfor tartalma. Tehát az azért jó. A komposzt az kevesebb ilyen szerves anyagot tartalmaz, de a komposzt esetében még az is meghatározza, hogy miből készült a komposzt, milyen növényekből készült maga a komposzt, hogyha házadagunk készítjük, akkor tudjuk befolyásolni, hogy minél többféle növényi részt tegyünk bele, akkor annál gazdagabb lesz a komposztunk. De a komposzt az a talaj szerkezetét is tudja javítani. A talaj szerkezet viszont azért fontos, mert bizonyos növények igényesek arra, hogy milyen talajban vannak. Tehát vannak, amik kötött talajban, vannak, amik laza szerkezetű talajban érzik jól magukat, és ezt a komposzttal tudjuk befolyásolni, azon kívül, hogy még tápanyagot is tudunk biztosítani. Illetve a komposztnak magas a mikroelem tartalma, mert hogy az adott növény, amiből készült a komposzt, az a mikroelemeket ott fölhalmozta magába, és a komposztba bekerül, ami a szerves trágyában, egy istálló trágyában nincsen.
1: Ez a komposztálás egyébként ősszel vagy tavasszal terüljön sor?
2: Érdemesebb a komposztot az istálló trágyával együtt kiszórni, kombináltan, mert akkor ez a növény azt vesz föl, és olyan mértékben, amilyen mértékben őnek szüksége van, tehát olyan mértékben tudja ezeket fölvenni, ott van minden neki, tehát egy terített asztal várja a növényt. Ráadásul a komposzttal múcsozhatunk is, míg a trágyát, az istálló trágyát az be kell dolgozni a talajba, mert hogy a nitrogén hamar elillan a trágyából. Tehát azt el kell zárni a levegőtől, a komposzt az viszont mehet a talaj felszínre, tehát egy múcsként, takarásként is használhatjuk. Tehát ha a listáló trágyát bekapáltuk a földbe, ennek a tetejére még nyugodtan szórhatunk komposztot, és amikor elkezdjük a növényeinket locsolni, akkor ezek szépen kioldódnak ebből a hatóanyagok, amik leszivárognak a gyökérbe, és a gyökér föl tudja venni őket. És a múlcsal meggátoltuk azt, hogy párologjon a talaj, jobban kiengedje magából a vizet, illetve folyamatos tápanyagbiztosítást tudunk nyújtani a növénynek.
1: Nagyon kevés szót ejtünk a műtrágyákról, szerintem ez nem véletlen. Ha nem sikerül szerves trágyához hozzájutni, akkor műtrágyával trágyázzon, vagy használja inkább a komposztot? Vagy itt is lehet ezt keverni?
2: Hát lehet keverni, de a műtrágya az inkább akkor jó, amikor a növényünkön hiánybetegségek jelennek meg. Tehát azzal rögtön orvosolni tudjuk a dolgot, és például, ha a növényünkön azt látjuk, hogy sárgul a levele, de a levél erek zöldek maradnak, az általában nitrogén hiányt mutat, és akkor egy nitrogén túlsúlyos műtrágyát kiszórva a növénynek tudjuk biztosítani a megfelelő nitrogén szükséglet. Illetve lombtrágyával is tudjuk azonnal orvosolni a dolgot, de A lombtrágyák esetében kevesebbet tud fölvenni a növény, tehát az lombon keresztül termetezve juttatjuk ki, és komposztból is csinálhatunk mi házilag lombtrágyát, méghozzá úgynevezett komposztteát készítünk, hogy a komposztot beáztatjuk vízbe, egy nap után leszűrjük, és ezt permetezzük ki a növény a lombjára. És ezzel tudjuk például a kertben lévő növényeinket kondícióját javítani. Arra kell ügyelni, hogy ne tűző napokor szórjuk ki ezt a akár lombtrágyát, akár komposztteát, mert megéghet a napsütés hatására a növény, mert ezt vagy reggel, vagy este alkonyat táján érdemes megcsinálni, hogy a növény ne kapjon napégést.
1: Hát én azt gondolom, hogy itt a növények trágyázásáról így nagy hirtelen, amit lehet tudnunk ahhoz, hogy élvezhető legyen ez a kiskert, illetve a növényeink a szobá, a növényeink is átvészeljék a nyarat. Mindent megbeszéltünk. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy ennyi jó tanáccsal látott el engem, illetve a hallgatókat. Nyilván fogunk még erről beszélgetni az őszi időszakban, hiszen akkor válik ez majd igazán aktuálisan megint. Úgyhogy én köszönöm, hogy itt volt velem, én további szép napot, jó munkát, jó pihenést kívánok, és akkor a következő alkalommal újból várom. Viszont hallásra!
2: Köszönjük, és viszont hallásra! Lát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Zanész Lóbert, a séfünket. Szia Belci, szép jó napot kívánok
2: neked. Szia Mese, sziasztok, üdvözlök mindenki.
1: Hát a nyár közepén járunk, és azt gondolom, hogy ilyenkor igyekszünk a legkevesebb időt a konyhában tölteni, és igyekszünk a legegyszerűbb ételeket készíteni, nem csak a meleg miatt, hanem nem is nagyon kíván az ember ilyenkor ilyen nehéz ételeket. Gondolom, te is így vagy vele, vagy te is ezt tapasztalod.
2: Igen, igen, az étteremben is érezhető ez a nyári hangulat idézőjelben. Mi is igyekszünk azért minél frissebb, könnyedebb ételeket kínálni. Természetesen megadjuk a lehetőséget annak, aki nem veti alá ennek magát annyira, és azért nem szakadunk ki annyira a hétköznapokból, de igyekszünk mi is ezt a vonalat, hogy nyáron azért könnyebb ételeket, frissítő ételeket kínáljunk.
1: Ja, inkább van, nálatok is a zöldség kerül ilyenkor előtérbe, nem? Mert így legalábbis van, igen, én itt háziasszonyként.
2: Friss kevert saláta, így van, igen, igen, igen, friss kevert saláták.
1: Illetve a zöldségből készült ételek, azok, amelyek így könnyebbek. Lehet benne egy kis hús, abszolút, igen. Vagy rizs, de igazából a zöldséges ételek. Úgyhogy én most azt gondolom, hogy beszélgessünk erről. Hát kezdjük szerintem a legnagyobb kedvenccel, amelyik étel egyetlen egy nyári asztalról sem hiányozhat, de szerintem hetente megesszük ezt, ez pedig a lecsó. A lecsónak szerintem a hány ház annyi szokás alapon, annyiféle elkészítési módja van, a hány embert ismerünk. Vannak-e ilyen alapvetések a lecsó készítéshez?
2: Ez tulajdonképpen úgy, amit te is mondtál, ez a hány ház annyi szokás. Az alap, ahogy mi idézővel megtanuljuk, hogy igazából a lecsóba kizárólag csak só kell. Uh-huh. Friss zöldségek, hagymás, egy jó hagymás alap, és csak só. Na most ez szerintem, ha megkérdezünk 10 ember, 10-ből 10 nem csak sót rak bele. Fűszert paprikát is hallottam már, fokhagymát. Ki csípősen, ki nem csípősen szereti, ki szalonnával, ki nem szalonnával. Úgyhogy ez abszolút egy nagyon-nagyon könnyű, egy nagyon nyárias, ugye hát a paprika paradicsom az ilyenkor a legfinomabb, és hát nem egy üvegházi, innen-onnan beimportált, esetleg külföldi zöldséggel dolgozunk, hanem azért ilyenkor nyáron azért már a magyar paprika, magyar paradicsom az, ami egy jó kis magyar vöröshagyma, az, ami ilyenkor dominál. És hát tényleg, ahogy mondtad is, említetted, hogy ahányház annyi szokás, nagyon sokféleképpen főzik, de én azt gondolom, hogy az alap az a Szent Háromság, az a hagyma, a jó minőségű paprika és jó minőségű paradicsom, és innentől kezdve már kinek a szája ízlése szerint, hogy hogyan ez hogy variálja, és hogy turbózza még fel.
1: Én többféle elkészítési módot is hallottam már. Van, aki úgy csinálja, hogy megdinszteli a hagymát, és úgy rakja rá paprikát, paradicsomot, van, aki pedig az egészet egybe. Erről mi a véleményed?
2: Hát az ízlés válogatja. Én azért szeretem a hagymát egy picit megpirítani, hogy kevésbé legyen édeskés hatás. Ugye a túl sok hagymával egy ételt azért el lehet édesíteni, ezt tudjuk. Akár egy pörköltet is, ugyanígy a lecsót is. Na most, hogyha együtt készítjük a paprikával, paradicsommal, azok ugye azonnal engednek egy pici levet akár magukból, és lehet, hogy esetleg a pirítása a hagymának nem fog annyira intenzíven megtörténni, és esetleg egy picit édesebb lehet. Én szeretem egy kis zsiradékon azért a hagymát előtte megpirítani, és utána rá a zöldségeket.
1: A zöldség és hagyma aránya mi legyen, hogy ezt az édes ízt elkerüljük?
2: Ugye a pörkölteknél is, és így szerintem a lecsónál is alkalmazható, felhasznált paprika és paradicsom mennyiségének nagyjából ugye 30%-a. De egyébként, hogyha rendesen meg van pirítva a hagyma, akkor igazából lehet ezzel játszani, hogy ki mennyire szereti édeskésebben, vagy markásabban, vagy kevésbé lepirítva, az úgy jó lehet, egy járató út lehet.
1: Natur, tojásos vagy rizses?
2: Hát a rizses az már egy külön étel, én azt gondolom, hogy olyan balkáni vonatkozása lehet, én Horvátországban találkoztam vele, és ott egy ilyen kis lepénykével adják ezt a lecsós rizst, valaki egyébként nagyon szereti. Hát a tojásos az meg szerintem inkább egy ilyen reggeli étel, a másikat a natur tojás nélkül pedig szerintem bármelyik szakába lehet fogyasztani.
1: Kolbász vagy virsli kerüljön bele?
2: Én a kolbászt preferálom, tehát ez a személyes vélemény. Ha már teszünk bele, egy száraz füstölt kolbász, esetleg egy lángolt kolbászt, igen. Az is ugye, az már ízlés dolga, hogy csípős vagy nem csípős. Nagyon nagy divat volt régen, és nagyon-nagyon szerették az emberek a lecsós virslit például. Ezt mindenki maga dönti, hogy virsli vagy kolbász. Én kolbásszal enném, ha már teszünk bele valamilyen hústerméket.
1: Ugye ez a lecsó egyébként alapja is lehet, akár egy jó pörköltnek, akár egyéb ételeknek is.
2: Persze, hogy ne, hát a pörkölt alap az ugye hagyma, paprika, paradicsom, szent háromság, csak ott ugye apróbra vágjuk, ott az a cél, hogy a szaftossága meglegyen a pörköltnek, és azt ugye szétfőzzük benne, tehát azt nem látjuk a végén, tehát ott csak a darabolás, ami különbözik, ott apróra van vágva minden alapanyag, nem úgy, mint a lecsónál.
1: Szerintem a zöldségvonalon mehetünk tovább, például töltött zöldségek is nagyon népszerűek ebben az időben.
2: Nagyon klasszik például a töltött paprika, ilyenkor nyáron, amikor ugye terem a paprika, és viszonylag olcsóbb, mint télen, vagy akár egy jó töltött karalábét, az is ilyenkor nagyon finom tud lenni, egy kis friss, könnyű, kaprosan, tejfölösen.
1: Töltött cukkini.
2: Hát a cukkini az ilyenkor, én azt szoktam mondani, nő, mint a gomba, hát annak a felhasználása meg akár az végtelen, és ilyenkor nagyon sok van belőle, hál' Istennek. Ha már főzelék, akkor általában hagyományos tökfőzelék, az is ilyenkor nagyon finom, egy nyári kapros tökfőzelék egyébként. A cukkinit azt inkább mondjuk tócsinak megcsinálni, vagy ahogy említetted is megtölteni, az érdemesebb, vagy meggrillezni egy szabad tűzön, vagy egy faszénen, az is nagyon finom tud lenni.
1: És akkor említetted a tócsnikat, nekem az van felírva, illetve fasírtok zöldségekből, mert szerintem az is, itt is lehet számtalan a variációk száma.
2: Végtelen plusz egyet.
1: Egyetlen egy kérdés, hogy...
2: Ha csinálunk zöldségből fasírtot, azt általában az magdaltot, akkor azt azért, mert hogy egy vegetáriánus fogást akarunk készíteni, tehát hogy egy jó gombából készült, egy cukkiniból készült fasírt, vagy bármilyen más zöldségből készült fasírt, szerintem nem igényli a húst. Egy könnyű, vegetáriánus, kímélő fogás.
1: Jó, rakott ételek. Mert hogy ugye zöldségből aztán azból is lehet rengeteget. Most itt friss zöldségekből mi az, amit érdemes neki kezdeni?
2: Hát a friss zöldségből bárminek, tehát az a tényleg végtelen plusz egy a lehetőség, de én azt gondolom, hogy a cukkini nagyon finom, a zöldbab, rakott karfiol nagyon finom tud lenni, vagy akár egy rakott padlizsán, hogyha egy kicsit adunk neki valami karaktert, de ugye a padlizsán az magában nem egy nagyon markáns zöldség, de hogyha mondjuk egy kis paradicsomosan, valamilyen jó kis darált húsos ragúval megbolondítjuk, megvariáljuk, szerintem egy kiváló étel lehet abból is.
1: És akkor egyetlen egy kérdés még, melyik a te kedvenc nyári ilyen zöldséges ételed? És ezt te hogy készíted?
2: Hát az nekem a lecsó, az egyértelműen a lecsó. Azt én nem szoktam túl bonyolítani. Én, ahogy említettem is, én egy kis zsíradékon általában, vagy szalonnán, vagy sertészsíron megdínsztelem, megpirítom a hagymát, paprika, paradicsom, egy kevés só, vagy amennyit igényel, egy pici csípős, vagy egy hegyes erős paprikával bolondítom egy kicsit csípőssé, vagy egy jófajta bácskai paprikával, ami nagyon-nagyon, még az íze is nagyon sokban különbözik, és nagyon sokat tud hozzáadni. És én nem szeretem, hogyha nagyon-nagyon szét van főzve, azért szeretem a zöldséget látni benne, és így harapni. Ellenben, amit a kedves párom készít, például az az egyik legfinomabb lecsó, amit valahettem, és ő pedig úgy szereti, hogyha már egy szelet kenyérrel is meg lehet tenni, és nem kell az evőeszköz. Úgyhogy nekem abszolút a lecsó az, ami a nyári favoritom.
1: Jó, van, hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezt is megosztottad velünk, hát tényleg a hányház annyi szokás, és lehet, hogy vannak olyanok, akik most hajlanak rá, és kipróbálják a lecsót, ahogy Berci készíti. Én köszönöm, hogy itt voltál velem, további szép napot, jó munkát, aztán jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, minden más régióban nőtt. A visszaesés nem volt markáns, Budapesten 1,6, Somogy vármegyében 1,7, Vas vármegyében pedig 9,2%-kal kevesebb hirdetés volt elérhető a negyedév során, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben történt. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében. Nyílt pályázatot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a felsőoktatási alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságaira, így többek között a debreceni, a pécsi, a szegedi és a miskolci egyetemek fenntartóihoz is lehet jelentkezni. Lannert Judit miniszter közlése szerint a pályázatokat július 18-áig várják, a havi tiszteletdíj pedig nem lehet kevesebb, bruttó 500 000 forintnál. A leendő tagok megbízatása határozott időre 2026. szeptember 1-től 2026.

0: 27. augusztus 1-jéig szól. Azért csak erre az egyéves átmeneti időszakra keresnek szakembereket, mert egy friss uniós törvénycsomag értelmében a felsőoktatási alapítványok jövő augusztusban teljesen megszűnnek. A jelentkezőktől büntetlen előéletet, valamint legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetői tapasztalatot várnak el. A digitalizáció és a vallás kapcsolata lesz az idei reformátusok szárszói konferenciájának fő témája. Az augusztus közepén tartandó esemény központi kérdése a lélek és az algoritmus viszonya lesz. A szervezők szerint fontos átgondolni, hogyan hat a mesterséges intelligencia a mindennapi életünkre. A rendezvény kiemelt szakmai partnere a Károli Gáspár Református Egyetem. A 4 napos balatonszárszói találkozón bibliaköröket, előadásokat és istentiszteletet is tartanak. A fórumon a digitális világ kihívásai mellett az új technológiák lehetőségeit is vizsgálják. A programra a szervező alapítvány honlapján lehet regisztrálni július 31-éig. A részletes programról és a szállás lehetőségekről a hivatalos weboldalon lehet bővebb információt találni. Élénkülést hozott a nyár első hónapja a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben csaknem 19 ezerrel nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálat minőségi javulása a meghirdetett autók átlagos életkorának és futás teljesítményének csökkenése mellett több mint 10%-kal nőttek az átlagárak. Közölte legfrissebb júniusi statisztikái alapján a használtautó.hu. Júniusban a weboldalon az érdeklődések száma 366.500-ról 385.400-ra ugrott 2025 azonos időszakához képest. A portálon elérhető hirdetések száma pedig meghaladta a 98.400-at. A vevők szempontjából meghatározó változás, hogy a kínálati átlagár több mint 10%-kal emelkedett, 5,4 millió forintra. Jelezték ugyanakkor, hogy a vásárlók a magasabb árszintért cserébe jobb minőségű állományból válogathatnak. Az elektromos autók, illetve a hibridek iránti érdeklődés egy év alatt csaknem 34, illetve 57%-kal bővült. Ezzel szemben a dízelautók iránt több mint tizedével esett vissza a kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy záporzivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, Sári Katalin tanárnőt, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda, magyar és történelem szakos tanárát, drámapedagógust köszöntöm műsorunkban, aki a Miskolc Szirmai Református Egyházközség presbitereként szolgált 8 évig, de aktív tagja a gyülekezetnek napjainkban is. Őt köszöntöm szeretettel műsorunkban, stúdiónkban, áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Áldás békesség, köszönöm, hogy meghívtak, örömmel jöttem.
1: Arra szeretném kérni először tanárnőt, hogy a gyermekkorára gondoljon vissza, tekintsünk vissza arra az időszakra, hogy hogyan teltek a gyermeki évek, mik voltak azok az értékek, amelyeket megélt a mindennapokban.
2: A gyermekéveim három településhez kötődnek. Én magam Hajdúszoboszlón születtem, az apai nagyszüleim éltek Hajdúszoboszlón, és egy rövid ideig, tehát a szüleim a házasság kötésük után Hajdúszoboszlóra költöztek, és egy rövid ideig ott éltek. Miskolcon ismerték meg egymást, mert Hajdúszoboszlón azért egy férfi számára nem túl sok lehetőség adódott, volt egy ládagyár, és az akkor induló fürdő. Édesapámat ez a terület nem vonzotta, a Lenin kohászati művek akkor még működött, és ott dolgozott, és itt ismerkedett meg édesanyámmal, aki villamos kalauszként szintén Miskolcra jött, ő egy kis csereháti faluból, Gagyapátiból származott ide. Azért említem meg mind a két települést, mert a gyermekkorunk az e között a három település között zajlott, tehát a nyarakat vagy Gagyapátiban töltöttük részben, vagy Hajdúszoboszlón, és ez azért is nagyon jó volt, mert teljesen másféle ingerek értek minket. Gagyapátiban a teljes szabadság, a természetközeliség, lejártunk a patakra, fölmehettünk a fenyves erdőbe, tehát voltak idősebb unokatestvérek, és így aztán nem féltettek minket. Fára másztunk, tehát mindenféle olyan dolgot műveltünk, ami a gyerekek számára nagyon-nagyon jó. Hajdúszoboszlón pedig egészen másfajta ingerek értek minket. Ott eljártunk a strandra, úszni tanultunk, de ott is családi házas környezet volt. Ott például megismerkedtünk azzal, hogy a kemencében kenyeret sütött még nagymamánk, tehát nagyon-nagyon-nagyon szép volt így ez a gyerekkor. És természetesen Miskolcon mi magunk szintén falusi életet éltünk, mert Szirmán laktunk, úgyhogy én ilyen hűséges típus vagyok, mert Szirmán nőttem föl, a Szirmai Általános Iskolába jártam 8 évig, amikor főiskolán gyakorlós voltam. Ebbe az iskolába jöttem vissza, és utána a tanári pályám legnagyobb részét, 2 év kivételével szintén itt töltöttem, és töltöm most is.
1: Ha szólhatunk itt a továbbiakban azokról az általános iskolai évekről, a középiskolai évekről, mind a tanulmányokról, mind pedig talán azokról a pedagógusokról is, akikkel akkor gyermekként találkozott, és meg is kérdezem, hogy pedagógusként hogy látja most a tanárok szerepét egy gyermek életében, vagy mikor jött az ön szívébe az elhívás a szakma iránt?
2: Az az igazság, hogy nekem nagyon nagy szerencsém volt a tanáraimmal. Tehát az első tanítónénim, Ilonka néni, ő ott lakott az utcánk végében, és mai napig is nagyon-nagyon kedves számomra, már jóval túl van a 80-on, de nem régiben meg is látogattam, és most is készülök, hogy elmegyek hozzá. Tényleg a legszebb példa volt, és úgy vezetett be minket az iskolai létbe, és úgy adta át a tudást, hogy igazából nem teherként, nem nehéz feladatként kellett megélnünk, vagy legalábbis én nem úgy éltem meg, tehát nagyon-nagyon szerettem az első-második osztályt, akkor még nem nagy felmenő volt, hanem Ilonka néni 2 évig volt velünk, és utána következett Vajvoda tanítónéni, ő a doktorbácsinak a felesége volt, Babi néni, aki azért volt különleges, mert mindent megtett azért, hogy gondolkodjunk. Emlékszem rá, hogy a tanteremnek a hátsó falán különböző szórejtvények, betűrejtvények voltak, hogy gondolkodjunk, tipródjunk, tilos volt megmondani a megfejtést másnak, és valóban végig foglalkoztatott minket, hogy mi is lehet az. Amellett nagyon odafigyelt az egészségünkre. Akkor még nem volt az iskolában például vezetékes víz. Emlékszem rá, hogy a hátsó kijáratnál volt egy nagy víztartály, és például volt olyan, hogy környezetismeret órára el kellett vinni a fogkefét, fogkrémet, és tanította nekünk a szabályos fogmosást, hogy az rendben van, hogy fogat mosunk, de az hasznos is legyen, jó legyen. Vagy szintén szerintem környezetismeret órán volt az, hogy vinni kellett kést villát, egy szelet kenyeret, és megtanultunk szépen késsel villával enni. És tulajdonképpen most látom azt, hogy ez mennyire fontos volt, mert az ebédlőben látom a gyerekeket, ahogy étkeznek, és szükség van rá. Tehát még most is feladat az, hogy mi tanárok tanítsuk a gyerekeket ilyen alapvető dolgokra. A felső tagozatban Konrád Borbála volt az osztályfőnököm, rendkívül jó lelkű, nagyon nagy tudású, magyar történelem szakos tanárnő volt. Számunkra azért volt különösen érdekes az ő személyisége, mert így titokban, csendesen beszéltek róla, hogy Borika néni ő apáca volt. És nyilván tudtuk, hogy nincs férje, nincs gyermeke, és azt viszont nem tudtuk, hogy majd egyszer jön egy rendszerváltás, és hogy akkor a szerzetes rendeket is újra lehet indítani, és már felnőtt fejjel találkoztam Borika nénivel, aki apáca ruhába beöltözve jött velem szembe, és az a nagy tudás, az a jó lelkűség és az a fegyelem, amit árasztott, az rendkívül meghatározó volt az életemben, és az a hűség is, amit azzal tapasztaltam, hogy ő újra fölvette a apáca öltözetet és belépett a rendbe. Tehát ez megint csak példaértékű számomra. A középiskolát azt az Rinyi Ilona leánygimnáziumban töltöttem, orosz tagozaton, és latint tanultam. Így utólag már nem bánom, de akkor ez nekem borzasztó volt, szenvedtem tőle. Én nem jelentkeztem sem orosz tagozatra, sem latin nyelvre, nem gondoltam, hogy ezt kellene tanulnom. A latin nyelvnek nagyon örülök, nagyon sok szépet kaptam tőle, de azért hiányzik, hogy nincs egy a mostani életben használható nyelvtudásom. Beiratkoztam én ugyan német nyelvtanfolyamra, de hát az ember elvégez egy ilyen tanfolyamot, és ha nincs lehetősége arra, hogy használja a nyelvet, akkor az úgy elvész. Na, tehát így állok a nyelvtudással.
1: És itt a magyar történelem szak felé az orientáció, az mikorra datálható?
2: Tulajdonképpen ez egy kicsit olyan volt, predesztináció volt. Mi nagyon egyszerű körülmények között éltünk. Tehát a szüleim 2 teljesen más helyről idejöttek, úgyhogy nem volt rokon, nem volt ismerős, nem volt, aki támogassa őket, nem volt egy föld, amit örököltek volna. Tehát nyilván a kettőjük fizetéséből fölépítették a családi házat, és még neveltek 3 gyermeket. Van egy nővérem, 3 évvel idősebb, mint én, és köztünk van egy bátyám, pontosan félúton, tehát másfél évenként születtünk, és annak ellenére, hogy nagyon egyszerű életet éltünk, a mi családunkban a legtermészetesebb volt az, hogy olvasunk. Édesapám, ő nehezen olvasott, amikor egészen, hát olyan 6 éves kora körül, mikor kezdte az elemi iskolát, akkor volt egy tifusz járvány, és csodával határos módon életben maradt. Két testvére akkor meghalt, édesapám életben maradt, és amikor az iskolában a nem is tudom melyik tanító megpálcázta apukámat, akkor nagymamám bement, és közölte, hogy ilyet aztán nem lehet tenni ezzel a gyerekkel, és akkor a tanító úr egy kicsit úgy el is engedte, és tényleg úgy volt, hogy örültek, hogy élt. Nehezen olvasott, nehezen írt édesapám, de nagyon-nagyon szerette az irodalmat. Úgyhogy nálunk felolvasás volt. Az édesanyám olvasott föl, és mi így a Jókai regényeket, a Gárdonyit, a Verne könyveket, tehát ezeket mind-mind gyerekkorunkban hallottuk, hallgattuk, ezen nőttünk föl. És hát a nővérem, ő nagyon-nagyon ügyes volt, nagyon jól olvasott, és mi pedig nagyon szerettük a meséket, úgyhogy náluk az volt a munkamegosztás, hogy a nővérem mesélt, mi ketten pedig közben sepregettünk, pakoltunk, takarítottunk, amíg a szüleink dolgoztak. És aztán később, amikor már középiskolás volt a nővérem, akkor mindig jött, hogy milyen csodálatos verset olvasott. És ez rendkívül erős hatással volt rám, ráadásul pedig, amikor az egyik nagynénémék, ők ide költöztek Miskolcra, és akkor szelektálták a dolgokat, mit hoznak, mit nem hoznak, és valamilyen meggondolásból egy csodálatos aranyballadás kötetre nekik nem volt szükségük. Aranyballadái Zichy Mihály illusztrációival, jegyzetekkel ellátva, azóta is őrzöm ezt a könyvet, és elbűvöltek engem ezek a balladák, és emlékszem rá, hogy nem is tudom, hogy hogyan történhetett ez, ahogy így visszaemlékszem. Magyar óra előtt, még általános iskolában, például olvastam föl, míg Borika nénibe nem jött, olvastam föl az osztálynak balladákat. Volt olyan, hogy Mikszáth novellákat olvastam föl, és most így utólag ámulok rajta, hogy hallgatták, figyeltek. És aztán tulajdonképpen ez az indítatás, és hogy középiskolában is az osztályfőnököm magyar tanár volt, és jól haladtam vele a tantárgyal, és volt még egy nagyon nagy probléma, az, hogy legeslegjobban a matematikát tudtam és szerettem, de a kémiát és a fizikát nem. És megnéztem, hogy hol lehetne matek magyar szakra menni, Szombathelyen. Na hát ezt azért én 18 évesen nem vállaltam be, hogy az ország másik végébe utazzak, és így aztán maradt a magyar történelem szak. A történelmet is szerettem, és az pedig, hogy tanár leszek, az szinte evidencia volt. Gabi néni, az osztályfőnököm, amikor mondtam, hogy tanár szeretnék lenni, akkor azt mondta, hogy nagyon jó tanár leszel, kiskatám. És akkor így eldőlt a dolog.
1: Mik lennének most itt ehhez a gondolathoz kapcsolódva azok az értékek, amelyeket ön is fontosnak tart, hogy egy pedagógus személyében összpontosuljon, vagy legalábbis ugye itt a lexikális tudás átadása mellett olyan emberi értékek, amelyek ön szerint is meghatározóak?
2: Amikor kezdtem a pályámat, akkor jött ki egy ilyen utasítás, hogy nevelőiskolának kell lenni. Tehát nem egyszerűen tudást átadó intézménynek. Ez engem akkor egy picit, tehát amikor az ember még fiatal és kevéssé tapasztalt, akkor elragadhatják az indulatai, és én akkor fölháborodva mondtam, hogy ez nincs rendjén. Ha nekem majd gyermekem lesz, akkor őt én szeretném nevelni, és ne az iskola nevelje. És hogy a szülő feladata a gyermek nevelése. Hát ez egy nagyon ostoba gondolat volt. Tehát rá kellett jönnöm, hogy elsősorban nevelünk, és mindennel. Mindennel nevelünk. A beszédünkkel, a szókincsünkkel, a megjelenésünkkel, a gesztusainkkal, tehát mindennel hatunk.
1: A mindennapokban ugye mintaként a gyermekek előtt töltenek önök is sok időt, és talán, hogyha itt a gyermek érdekében is ugye a szülő, a pedagógus együtt tud munkálkodni itt a mindennapokban, akkor lehet, hogy az a legcélra vezető.
2: Így van, ez természetes. És hogy mik azok az értékek, amiket tovább kell adni. Én úgy gondolom, hogy elsősorban szeretnünk kell a gyerekeket. Bármilyen is az a gyerek, erre van a legeslegnagyobb szüksége. És a gyerekek megérzik ezt, hogy a tanár szereti őket, vagy nem. Ez egészen apró dolgokban nyilvánul meg. Tehát nem kell kimondani ezeket, nem kell feltétlenül megölelgetni a gyereket, sőt, nem is. A gyerek, ha erre igénye van, úgyis oda jön, és ő ölel meg téged. És ha szereted a gyereket, akkor türelmes vagy hozzá, megértő vagy. Ezeket mind-mind az ember összeszedi úgy útközben, és átértékeli mindazt, amit korábban tett, vagy amit még pályakezdőként gondolt. Tehát nekem is van olyan tapasztalatom, amikor azt kell mondani, hogy ostoba voltam. Nagyon-nagyon bután viselkedtem. Tehát az ember hajlamos arra, és most is, amikor mérnek minket, akkor számokkal mérnek, hogy hány százalékra teljesítenek a gyerekek, egy-egy szövegértésben mennyit tudtak megoldani. És vannak pillanatok, amikor az ember tényleg úgy gondolja, hogy most ez a legeslegfontosabb. És az egyik alkalommal számomra az volt a legeslegfontosabb, hogy Csokonai Vitéz Mihály Reményhez című versét tudják a gyerekek. És akkor már a második órán foglalkoztunk ezzel. És az egyik kisfiút megkérdeztem, nem is tudom, hogy a vers szerkezete milyen, és így fölnézett, és milyen vers? És ebben a pillanatban veszítettem el a türelmemet, hogy második órán vagyunk, és milyen vers, és lecsaptam az asztalra a könyvet, hogy kérdezhetsz ilyet. Aztán az óra végén, az osztály előtt, nyílt színen elnézést kértem tőle. Mondtam, hogy nagyon rosszul esett, hogy a második órán nem tudja, hogy miről beszélünk, de ezt a reakciót nem lett volna szabad megengedni magamnak. És utána a tanáriban mondtam, hogy mi történt, és az osztályfőnök mondta, hogy a pár napja halt meg az édesapja ennek a fiúnak. Az más kérdés, hogy az édesapa nem volt velük, az más kérdés, hogy nem működő édesapa volt, hanem nagyon is olyan, aki inkább ártott a gyerekeinek, de akkor is apa volt. És innentől kezdve nagyon-nagyon előtte is figyeltem, tehát ez az egy esetem volt, de mindig igyekeztem, hogy a miérteket meglássam. Tehát ha egy gyerek nem úgy viselkedik, ahogy mondjuk egy 12 éves gyerektől elvárható, tehát nem olyan derűs, nem, akkor mindig igyekeztem türelmet tanúsítani, nem felszólítani, nem provokálni, hanem inkább hagyni, hogy éljen a maga kis világában, és egyszer majd visszatér. Vagy ha megkérdeztem, hogy tudok-e segíteni, de sohasem faggatni, hogy mi történt, ha akarja, elmondja, de azt éreztetni, hogy mellette vagyok, ha szüksége van segítségre, akkor segítem.
1: Ugye ezek a példák már itt a gyakorló pedagógusi pályája során történtek meg itt az elmúlt években, évtizedekben, még hogyha itt visszaugorhatunk az időben az ön felsőoktatásban töltött éveire, hogyha még erről néhány gondolatban szólna most.
2: Nyíregyházára jártam, akkor még Besenyei György tanárképző főiskola volt. Magyar történelem szakon végeztem, és igazából nagyon pozitívnak éreztem azt a 4 évet. Az az igazság, hogy 18-19 évesen kikerül az ember otthonról, akkor rendkívül fontos az, hogy megtanulja az önálló életet, megtanuljon minden olyan dolgot, ami később az élethez szükséges, és emellett, ahogy Borika néni mondta, amikor találkoztunk a buszon, azt mondta, hogy ez a négy legjobb éved, ez a töltekezés időszaka, minden tudást, mindent magadhoz vehetsz. És valóban jó műhely volt ez a nyíregyházi főiskola. A tanszékek adták a lexikális tudást, de ott volt a gyakorló iskola. És számomra talán a legnagyobb élmény az volt, hogy kimehettünk a gyerekek közé, és nézhettük a szakvezetőink óráit, tehát először ők tartottak órát, aztán voltak csoport előtti óráink, amikor bent volt a főiskolás csoport, és úgy tartottunk órát. Számomra ezek voltak a legmaradandóbbak. Nekem nagyon fontos volt, hogy a gyerekekkel hogyan tudok kapcsolatot teremteni. Amikor első éves voltam a főiskolán, akkor azt mondtam, hogy most még lehet visszaút. Tehát elmentem, vállaltam nyári üdültetést. Ki kell próbálni azt, hogy egyáltalán szót értek-e a gyerekekkel. És miután meggyőződtem, hogy ez menni fog nekem, akkor már nyugodt lélekkel folytattam tovább a főiskolás tanulmányaimat. Szerettem Nyíregyházát, szerettem az ottani tanáraimat, szerintem rendkívül jó szakemberek voltak, tehát a maguk területén kutattak, tovább haladtak, külön előadásokat tartottak, és arra jöttek máshonnan is. Volt olyan, hogy az egyetemről jöttek át tanárok, úgy tartottak nekünk, például egyetemes történelemből, a 20. századból, tehát igazán jó tanáraink voltak.
1: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Sári Katalin tanárnővel, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda, magyar és történelem szakos tanárával, drámapedagógussal. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című magazinműsorunk mai vendége Sári Katalin tanárnő, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Magyar és Történelem szakos tanára, drámapedagógus, és ugye már 1986. szeptemberétől tanít itt a Szirmai Iskolában tanárnő, így most ha erre a 4 évtizedre gondolunk vissza, vagy picit megpróbáljuk összefoglalni, visszagondolva itt a 86-os esztendőre, a pályakezdésig, ugye erre az időszakra, akkor mind a szakmai, mind a magánéletből esetleg mik azok az élethelyzetek, amelyeket velünk is megosztana?
2: Én egy kicsit még visszamennék az időbe, méghozzá 82-re. 82-ben végeztem a főiskolán, és akkor számomra természetes volt az, hogy egy pályakezdő csak falunk kaphat állást. Tehát Miskolcon még csak nem is érdeklődtem, és így kerültem Harsányba. Harsányban töltöttem 2 évet, kezdtem tehát 82. szeptemberében, és akkor találkoztam a férjemmel. Ő ugyanebben az iskolában tanított, ő magyar könyvtárszakos tanár, és összeházasodtunk 83. márciusában. 84. októberében megszületett az első gyermekünk, Áron, és innen a Gyesről már nem Harsányba mentem vissza, hanem ide a Szirmai Általános Iskolába. Tehát ide, ahol annak idején diák voltam, és ahol a főiskolai gyakorlatomat is végeztem. És akkor még Bem József Általános Iskola volt, a Szirmai Iskola. Nagyon-nagyon jó érzés volt ide visszajönni. Voltak itt még a régi tanáraim volt, tehát akik engem tanítottak. Itt volt a magyar történelem szakos tanárom, aki történelmet tanított, de csak 5. mert utána már Borika néni vett át minket történelemből is. Aztán itt volt a rajzot és oroszt tanító tanárnőm, és a földrajszakos tanárnénim is itt volt, és még akkor itt volt Ilonka néni, akitől írni-olvasni tanultam. Tehát nagyon-nagyon jó érzés volt, és kedvesen fogadtak, támogatóak voltak, úgyhogy nagyon szerettem ezt az időszakot, ami azért többé-kevésbé szakaszosan zajlott, mert itt a szirmai éveim alatt született még 3 gyermekem. Úgyhogy így összesen ezt kellett kiböjtölnie az iskolának, hogy megszülessen még Márton, aztán Anna, és végül Dániel. Úgyhogy amikor Anna született, akkor igazgató bácsi Macskás József annyira emberséges, aranyos igazgató volt, mondta, hogy Katikám, most már végre szeretnénk, ha itt lennél közöttünk és tanítanál. Hát aztán megtörtént, és onnantól kezdve, hogy Dani megszületett, és közel 1 éves lett, akkor visszajöttem, és attól kezdve folyamatosan itt dolgozom.
1: A szülővé válás mit jelentett az ön életében, az önök életében? Ugye itt akkor 4 gyermekes édesanyaként hogyan élte meg mindezt? Esetleg a pedagógusi szemlélete változott-e?
2: Természetesen. Azelőtt úgy volt, hogy tehát mindig mondták, hogy Kati néni szigorú. Persze, természetesen. De ha például jött egy téli szünet, ó, a gyerekeknek van idejük, és akkor olvashatnak, vagy elkészíthetnek ezt, vagy azt, vagy bármit. És amikor az én gyermekem 1. osztályos lett, és láttam azt, hogy mennyire fáradt már a fél év közelettével, és hogy mennyire szükség van arra, hogy még csak a gondolataiban sem legyen ott az iskola, akkor rájöttem, hogy korábban hibáztam, és onnantól kezdve tényleg, ha gyerekek elmentek szünetre, akkor mondtam nekik, hogy szabad levegő, játék, rohangálás, legyenek boldogok, és ne gondoljanak az iskolára. Majd, ha visszajönnek, akkor ráérnek ezzel foglalkozni. Tehát ez nagyon-nagyon sokat számított. Aztán persze az anyaság az egy csoda. Tehát amikor Dani megszületett, akkor már 35 éves elmúltam, és és szinte meggyászoltam minden időszakot, hogy most már belépett az óvodába, most már nem lesz az a pici gyermekem, és tehát nagyon nehéz volt elszakadnom attól, hogy itt már lezárult, és nem lehet nagyobb a családunk. Én szívesen vállaltam volna még gyereket, de hát az idő az haladt, és így történt. Nagyon, nagyon igyekeztem, hogy a gyermekeimnek jó anyja legyek. Nem biztos, hogy mindig sikerült. De már a drámapedagógus képzés során olvastuk Calderontól a világ nagy színháza, vagy nagy világszínház, és abban volt, hogy az életünk az egy színház, csak éppen nincs benne próba lehetőség, és rögtön egyenes adásban megy minden. És sokszor volt olyan, amikor úgy gondoltam, hogy másképp kellett volna, újra játszottam magamban. Így utólag a gyermekeim mondanak néhány dolgot, hogy én hogyan viselkedtem velük, amikor kicsik voltak. Anna lányom például azt mondta, hogy anya, ha belegondolok, egy horror volt a gyerekkorom. Kérdeztem, miért? És hogy nem emlékszel rá? Hát mindig aranyballadákat mondtál nekem, és ha belegondolunk az aranyballadákba, mondjuk egy Ágnes asszonyba, vagy egy Szács Klárába. Mondtam neki, hogy jaj, ne haragudj, és mondta, hogy anya, de imádtam, nagyon szerettem ezeket. Szóval voltak ilyenek, vagy például, amikor Áron még pici volt, akkor tanult beszélni, és harangoztak, és akkor mondtam neki, harangoznak délre, udvari ebédre, akkor menne Feníciának király elébe, és én így a ritmus kedvéért mondtam a gyereknek, és akkor rákérdezett valamire, hogy az micsoda, és akkor döbbentem meg, hogy ezután már cenzúráznom kell, hogy mit mondok, mert a gyerek számára nem mindig érthető az, amit leírtak a költők. Úgyhogy hát nem tudom, hogy másképp kellett volna-e. A négy gyerekem szépen felnőtt, mind a négyen diplomásak lettek, kiegyensúlyozott szép életet élnek, már van két unokám is. A végeredmény az jó. Közben biztos voltak hibák.
1: Sok örömet kívánok itt a továbbiakhoz is, és ugye a 90-es évek közepétől dráma és színjáték foglalkozásokat is tart. Igen. Hogy ez miért és hogyan jött az életében, és mit adott ez önnek, illetve a lényegét miben látja, így amit a gyerekek életére is ugye hatásként jelenthet ez a mindennapokban?
2: Azt hiszem, hogy a pedagógus pályám csúcsa vagy koronája a drámapedagógia. Az a helyzet, hogy már a magyar órákon is nagyon sokszor éltünk a dramatizálás lehetőségével, és amikor értesültem a drámapedagógus képzésről, akkor beiratkoztam. Azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen a korábban nagyon sokszor hallottam ilyenről, hogy a pedagógus beszürkül, hogy elveszíti az érdeklődését a pálya iránt. Tehát van egyfajta megcsontosodás már, és nem ad újat a pálya, és hogy nagyon sok a megkeseredett pedagógus. Nem tudom, hogy a drámapedagógia nélkül eljutottam volna ide vagy sem. Én bízom benne, hogy nem. De a drámapedagógia így a szakmai életem körülbelül felénél teljesen megújította a munkámat, teljesen átírta a kapcsolatot a gyerekekkel. Tulajdonképpen azzal, hogy drámás csoportjaim voltak, egy kicsit olyan, mintha több gyerekem lenne. Rögtön az elején elkezdtük a drámatáborokat. Tehát évközben együtt voltunk, tartottuk a foglalkozásokat, előadásokat tartottunk, ezekre rendkívül jó hangulatban készültünk föl. Tulajdonképpen nagyon nagy szerencsém volt, mert rögtön olyan gyerekek kezdtek el drámára járni, akiket nagyon érdekelt, nagyon aktívak voltak, kreatívak, és amellett tehetségesek is. Úgyhogy nekem minden korosztályból maradtak gyermekeim. Tehát a legelsők közül ketten lettek színészek, és azóta is, például nemrégiben jött egy telefon, hogy Kati néni, Miskolcon leszünk, a Berzeviciben tartunk terem színházi előadást. El tetszik tudni jönni? Hát éppen akkor órán volt, úgyhogy nem tudtam elmenni. De például, amikor ők Marosvásárhelyen végeztek a Színművészeti Egyetemen, de voltam náluk Marosvásárhelyen, itthon megnéztem az előadásaikat, és az volt számomra a legnagyobb élmény, amikor a következő generációból szintén így velem maradt gyerekek jöttek Budapestre, hogy megnézzük az előttük lévő nagy öregek színházi előadásait. És nagyon szeretik a gyerekek ezeket a foglalkozásokat. Sok mindent megtudok róluk, mert azokat a szituációkat, amiket eljátszanak, azokat részben megélték, részben szeretnék megélni, részben tartanak tőle, tehát sokkal jobban megismerem őket, és hát nyilván ők is sokkal jobban megismernek engem ezekben a helyzetekben. Úgyhogy nagyon-nagyon szoros így a kapcsolatom a gyerekekkel.
1: És ugye ön a Miskolc Szirmai Református Egyházközség tagja, 8 évig presbiterként is szolgált a közösségben. A hit milyen szerepet tölt be az életében?
2: Amikor még mi voltunk gyermekek, akkor a hit az nem tartozott a legfontosabb és legelismerésre méltóbb dolgok közé. De természetesen gyerekkorunktól kezdve találkoztunk a hittel. Gagyapátiban nagymamánk, ő mindig ment a templomba, és amikor ott voltunk, mindig imádkoztunk. Otthon is természetesen megtanították nekünk az imádságokat, de templomba nem jártunk. Most így már szerintem azt is tudom, hogy miért nem, mert a templomba járás az egy közösséghez tartozást is jelent. Mi itt Szirmán gyökértelenek voltunk. Tehát nyilván voltak utcabeliek, ismerősök, nekem osztálytársak, de érdekes módon akkor éreztem magam már igazán a szirmai közösség részének, amikor a gyülekezet tagja lettem. Addig mindig kívülállónak éreztem magam. Tehát hiába éltem le itt a gyerekkoromat, hiába jártam itt iskolába, hiába lettem itt tanár, mégsem éreztem azt, hogy oda tartozom. És az a helyzet, hogy ha jársz is valahova egy gyülekezet tagja vagy, én úgy érzem, hogy akkor vagy igazán a tagja, ha tenni is tudsz érte, ha feladataid vannak abban a gyülekezetben. Édesanyám akkor lett hívő, amikor mi kamaszok voltunk. Ez nekem akkor komoly lelkiválságot jelentett. Igazából nem értettem, hogy miért kell anyukámnak egy gyülekezet. Itt vagyunk mi, itt vagyunk a családja. Nem úgy neveltek minket, hogy muszáj nekünk templomba járni. Valahogy édesanyám úgy gondolta, hogy majd, ha nagyobbak leszünk, majd, ha értelmesebbek leszünk, akkor jön el az ideje annak, hogy a hitről beszéljünk. A bátyám járt konfirmációs előkészítésre, és konfirmált is. A nővérem, ő nem, ő éppen a kamaszkorban volt és dacolt. Nekem is egy kicsit nehezebb volt ide találni. Érdekes módon a hit az fontos volt számomra, csak nem tudtam, hogy hogyan jutok el hozzá. Már felnőttek voltunk, amikor beszélgettünk arról, hogy egy baráti házaspár mondta, hogy az embernek kell legyen egy Isten élményének, és ez az Isten élmény az, ami elhozza őt ide. És valahogy a karinti verssel voltam, hogy nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Miért nem ad nekem egy Isten élményt az Isten? És egyszer, amikor éppen ezt nem kutattam, csak ott voltam a gyerekeim között, és akkor teljesen megdöbbentem, hogy milyen Isten élményt keresek. Itt van 4 gyönyörű, egészséges gyerekem. Honnan vannak ők? Hogy lehetett ez? Amikor a 4. gyermekemet vállaltuk, akkor a férjem azt mondta, hogy lehet, hogy ez már Isten kísértés, mert van 3 egészséges gyerekünk. Mi garantálja azt, hogy ő is az lesz? Az lett természetesen. És aztán, amikor így rádöbbentem erre, akkor arra is rádöbbentem, hogy az anyasság nekem a hitet is meghozta, hiszen az első pillanattól kezdve mindig azt kértem, hogy Istenem, segíts, Istenem, gyógyítsd meg, Istenem, menjen le a lázat. Tehát benne volt az életemben, csak nem fogalmaztam meg. És innen ettől a pillanattól kezdve tudatosan már, tehát tudatosult bennem a hit jelenléte, és ez egyre csak erősödött, és most is meghatározó része az életemnek. Minden jót meg tudok köszönni, minden bajban fohászkodom, és nagyon hálás vagyok.
1: Itt a gyülekezethez való tartozásról, hogyha még néhány gondolatot megoszt velünk, amit presbiterként, szolgálatként megélt vagy végzett, hogy ilyen tekintetben, hiszen említette, hogy tevékenyen részt venni egy közösség életében fontos az ön számára, hogy mik esetleg azok a dolgok, amiben tudott itt a saját talentumait is előhozva segíteni?
2: Igen. Nagyon furcsa módon jutottam el a gyülekezethez, hiszen mondtam, hogy nem voltak így kapcsolataim, és egyszer Mártika Farkasné és Sajó Márta, aki a Lévaiban volt énektanár, vezette a Lévai kórust, és a zeneiskolában is tanított, és a mi iskolánkban is tanított zongorázni gyerekeket, és egy alkalommal a zeneiskolásait hozta egy koncertre, tehát egy koncertet adtak a mi iskolánkban, és gyönyörűen énekeltek. És mondtam, hogy mennyire szép volt, és gratuláltam neki, és azt is mondtam, hogy olyan jó lenne, ha én is tudnék ilyen szépen énekelni, és addig jó volt, míg a legkisebb gyerekem is egészen kicsi volt, mert akkor mindig mondta, hogy énekelj, anya, de amikor már ő is elérte azt a kort, amiben már kritikusan tudta hallgatni az éneklésemet, akkor már mindig mondták, hogy anya, ez komoly, tényleg, és akkor mindig abba hagytam az éneklést, és mondta Mártika, hogy hát a kórus az erre pontosan megfelel, és hogy ő a Szirmai Református gyülekezetben vezeti a kórust, és menjek. Mondtam, hogy jó, megyek. És természetesen, ha már a kórusban voltam, akkor már az istentiszteletekre is eljártam, és az ember észreveszi, ha feladat jön elé. Tehát például a nyári hittantáboroknál ki dolgozzon, ha nem az, aki egyébként is tanár és a gyerekekkel foglalkozik. Úgyhogy természetesen itt mindig aktívan tevékenykedtem. Aztán magyar szakos tanárként igyekeztem a kulturális területen is műsorok szervezésével, tehát összeállítottam különböző műsorokat. A gyülekezeti tagok nagyon szívesen részt vettek benne, de a diákjaimat is, ha megkértem, akkor jöttek és szerepeltek. Úgyhogy ez is fontos volt. Aztán nagyjából, hát nem is tudom, 8 vagy 9 éven keresztül minden évben tartottunk egy toldi előadást, mert az egyik évfolyamon az évvégi összefoglalásnál a gyerekek észrevették, hogy fejből mondom a toldit, és akkor oda jöttek, megkérdezték, hogy Kati néni tudja az egész toldit. És akkor mondtam, hogy sokat tudok, szerintem az egészet nem, de tudjátok, mit megtanulom. És ez volt az évvégi összefoglalásnál, úgyhogy a következő tanév elejére már tudtam az egész toldit, és akkor megkértem a kolléganőmet, a magyar énekszakos kolléganőmet, aki egyébként népzenész, hogy állítsuk össze úgy, hogy zene, ének, effektek és maga az egész toldi, és ehhez a rajszakos kollégám talált egy régi ilyen grafikai, tehát igazán szép, értékes képanyagot, és így ennek a kép, hang és szöveg anyag összeállításának köszönhetően összeállt egy szép toldi műsor, és minden évben tavasszal Arany János születésnapja tájékán ezt előadtuk a gyülekezeti házban. És ez is egy ilyen szolgálat volt, hogy a Petőfi 200-ra is egy nagyon szép műsorral álltunk elő. Azóta pedig a gyermekisten tiszteleteket tartom, nem minden vasárnap, mert négyen vagyunk, úgyhogy minden hónapban egy alkalommal tartok gyermekisten tiszteletet, és ezt is nagyon-nagyon szeretem, és tényleg, amiben tudok, most is részt veszek a presbiteri időszakomban. Természetesen a fontosabb döntéseket mindig megbeszéltük, ötleteltünk, és szerintem nagyon szép gyülekezeti életet élünk, és éltünk akkor is.
1: Úgy gondolom, még sok mindenről tudnánk beszélgetni, de itt műsoridőnk végéhez érkezünk lassan. Így egy záró gondolatra maradt idő, így hadd kérjem meg, hogy picit, ha talán a jövő felé tekintünk, akkor mik azok a gondolatok vagy tervek, amik megfogalmazódtak már önben, illetve, hogy van-e olyan igei gondolat, amit megerősítésül hallgatóink szívére is helyezne, ami az ön életében különösen hangsúlyos?
2: Sokat beszéltem a múltról, de természetesen a jövő nagyon fontos, még akkor is, ha az ember már nyugdíjas korú. Mindig vannak új célok, és kell is, hogy legyenek új célok, mert hiszen tudjuk, hogy a cél halál, az életküzdelem, s az ember célja e küzdés maga, és amíg tudunk valamiért küzdeni, tudunk alkotni, addig igazán értékes az életünk. Úgyhogy én még szeretnék tovább is aktív lenni. Itt vannak még a tanítványaim, itt vannak a színjátszós csoportjaim. Szeretném folytatni a megkezdett munkát, tehát szakmai téren ez az, amit szeretnék, legalább még 2-3 tanéven át. A családom remélem, hogy egyre jobban bővül majd, egyre nagyobb létszámban leszünk majd, és ha már a tanári pályámon letettem a lantot, akkor újabb feladatokat találok az unokáim nevelésében, illetve tudjuk jól, hogy a gyerek az egy életprogram. Tehát az nem úgy van, hogy már felnőtt, és az ő gondja baja nem foglalkoztat. Tehát úgy érzem, hogy ha nem konkrét támaszként is, de lelki támaszként ott kell lennem a gyermekeim mellett is, a férjem mellett is. És ehhez legyen erőm, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
1: Én sok erőt, jó egészséget és Isten gazdag áldását kívánom további életére, családjuk életére, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen, áldás békesség.
1: Áldás békesség, és kedves hallgatóinktól is elköszönünk az elmúlt órában Sári Katalin tanárnővel, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola is óvoda, magyar nyelv és történelem szakos tanárával, drámapedagógussal beszélgettünk itt az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorában. A szerkesztő Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, viszonthallásra!
0: Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon. Mostantól tényként jelenthető ki, hogy az új kormány hazahozta az eddig Magyarország számára elérhetetlen 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrást, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa jóváhagyta Magyarország helyreállítási tervét. Ez azt jelenti, hogy most már hivatalosan is hazahoztuk azt a 10 milliárd eurót, amit mindenki már elveszettnek hitt. Ezek azok a források, amelyeket Magyarország 2021 óta használhatna fel, és amit idén augusztus végéig lehet felhasználni, mivel az előző ciklusban ezeket a jogállami és korrupciós problémák miatt befagyasztották. Emlékeztetett a politikus. A miniszter nagyon nehéz feladatnak nevezte azt, hogy ezeket a forrásokat augusztusig kell a magyar közérdek mentén a lehető legjobb célokra felhasználni. Vitézi Dávid elmondta, nagyon büszke arra, hogy ennek a hazahozott forrásnak igen jelentős részét új HÉV szerelvények és új intercity vonatok beszerzésére tudják fordítani, de a magyar energiahálózat korszerűsítésére, a kis és középvállalkozások támogatására, egy új nagy bérlakás program elindítására, tehát számos nagyon fontos célra tudnak fordítani ezekből a forrásokból. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A miniszterelnökség becslése szerint 30 ezer milliárd forintnyi közpénz vándorolhatott korrupciós úton magánzsebekbe az elmúlt két évtizedben. Az USB töltők mintegy 80%-a megbukott a termékbiztonsági vizsgálatokon a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. A szervezet közleménye szerint az első ütemben tesztelt 92 féle eszköz közül 74 termék egyáltalán nem felelt meg a hatályos szabványok előírásainak. A laboratóriumi ellenőrzések során kimutatott hibák, mint a nem megfelelő szigetelés vagy a rossz méretezés komoly áramütés és tűzveszélyt jelentenek a

0: felhasználókra. A fogyasztóvédelem célja a veszélyes elektromos cikkek kiszűrése a forgalomból, miután az előző években is 80% feletti volt a kifogásolt berendezések aránya. A hatóság azt javasolja a vásárlóknak, hogy a gyanúsan olcsó darabok helyett szaküzletekből rendeljenek, túlmelegedés esetén pedig azonnal hagyják abba a töltők használatát. Nemzetközi elismerésben részesült Szögliget az Európai Falu Megújítási Díj megmérettetésén, ahol ezüst fokozatot kapott. A rangos szakmai zsűri személyesen látogatott el a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településre, hogy értékelje a helyi közösség értékteremtő és fenntartható fejlesztési munkáját. A nemzetközi zsűri részletes értékelésében kiemelte, hogy Szögliget kivételes természeti és kulturális örökséggel rendelkezik. A település adottságai, köztük a Szádvár romjai, valamint az UNESCO világörökségi területhez tartozó Aggteleki Nemzeti Park közelsége olyan értékrendszert alkotnak, amely meghatározza a falu fejlődési irányát. Külön méltatták a Várunk program szerepét, amely a hagyományos műemlékvédelemnél jóval többet jelent. Közösséget szervez, önkéntességet erősít, turisztikai kínálatot fejleszt és közös identitást épít. A Szádvárnapok rendezvény sorozatot is kiemelték, amely régészeti műhely foglalkozásokkal és családi programokkal hozza közelebb a múltat a jelenhez, miközben erősíti a térségi összetartozást. Üveges Attilát, a település polgármesterét kérdezzük a részletekről.
1: Ennél a nemzetközi versenynél, a Evirának nevezett nemzetközi versenynél leginkább a fő szempont az összefogás volt. Tehát maga a pályázatnak a mottója is az volt, hogy all different and all together, tehát mindannyian különbözünk egymástól, ugyanakkor mégis, ha összefogunk, akkor együtt eredményeket tudunk elérni, és ezt nézték leginkább a díjazásnál. A zsűri most az eredményhirdetésnél ugye megküldte a teljes résztvevő palettának az eredményét, azt, hogy mi alapján zsűriztek, mit pontoztak, milyen súlyozással pontoztak, és mindenkiről egyfajta értékelést is írtak, és ebben is mi nálunk is azt emelték ki, hogy igen, megvannak a természeti adottságaink, megvan az, hogy gyönyörű környezetben fekszünk, egy világörökségi helyszínen fekszünk, és kiemelték azt, hogy igen, ez a Várunk projekt, amit mi megálmodtunk, abban az a kiemelendő dolog, hogy ezeket az adottságokat mind-mind hogy tudjuk felfűzni egy irányvonalra. Szerte Európából, Magyarországról nyilván mi egyedül, tehát óriási büszkeség, hogy a hazánkat ebben mi képviselhettük az európai szintéren, de Szlovákiából, Lengyelországból, Ausztriából, Hollandiából, Svájcból ugye nyertes, azt hiszem, hogy összesen 25 helyszín, 25 település nevezett, vagy neveztek ebbe a versenybe. Maga a zsűri egy 20 tagú nemzetközi zsűri volt, egy-egy helyszínre természetesen mind a 20 tag nem látogatott el, mindnálunk is egy 4 tagú zsűri volt, aki megnézte helyben is ezt a fajta bemutatott projektet.
0: 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. A debreceni református Immanuel otthon és iskola fogyatékkal élő, halmozottan sérült gyerekekkel és felnőttekkel foglalkozik. A Debrecen nagytemplomi református egyházközség fenntartásában működő intézmény két telephelyén az elmúlt tanévben több mint 70 diák oktatásáról gondoskodott, a szociális ellátásban pedig 500 ember vett részt. A gondozottaknak a nyári szünidőben is szükségük van az Immanuelre, hiszen a családok többségének a hagyományos táborok és programok nem elérhetőek. Éppen ezért többféle élményfoglalkozást terveztek ezekre a hónapokra is. Tájékoztatta rádiónkat Juhász Zsófia intézményvezető.
2: Ennek már hagyománya van, hogy a nyár sem csak úgy telik, amikor felügyelet, ügyelet van, nem is szeretjük ezeket a kifejezéseket, mert itt is az a célunk, hogy élményeket biztosítsunk a nyáron, és azt láttuk, hogy ez olyan szépen találkozik a kollégáknak a saját igényességével, talán azért, mert az évek során azok a kollégák maradtak itt, akik valóban nem csak ülni akarnak felügyelni, hogy reggel betette a szülő a gyerekét, aki vagy iskoláskorú, vagy ugye felnőttkorú, és akkor délután hazaviszi, hanem az a célunk, hogy eközben élményeket kapjon, különösen úgy, hogy azért nagyon kevés család engedheti meg magának, akár anyagi, akár egyéb szempontból, hogy nyaralni elmenjenek. Itt a két telephelyünkön lesznek ilyen hetek, mint játékhét, ezek ilyen ügyességi játékok lesznek, nyilván adaptáltan a gyerekek képességeihez, aztán lesz finomságok hete, ami mindig nagyon vágyott program, ahol együtt sütnek, főznek, tarka-barka hét, ami kézművességről szól, zenei hét, szépség hét, ami szintén most már szinte hagy hogy ilyenkor lehet a mindenféle tetkókat és frizurákat és köröm színeket kipróbálni, amit egyébként úgy évközben is azért beépítünk az életünkbe, de van hittantábor is, lesz mesepedagógiai tábor, sporttábor, és természetesen állatasszisztált táborunk is lesz, amik ilyen mindennapos táborok, tehát minden nap jönnek, a fiatalok reggel és délután mennek haza. Gyakorlatilag majdnem az egész nyár az ezzel telik el.
0: Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak időt a véradásra, mert minden egy vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcske. Édesapja. Szent Péteresen.
1: Főr Elézer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esetek.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangosregény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
7: 19. A földrengés szokás szerint tengerrengéssel járt együtt, és romokkal borította el, különösen a fényes görög negyedet. A Páneum a császári kertek közepére épített kilátóhegy, amelyre csikalépcsők vezettek fel, ketté repett. Egyik fele leomlott, és maga alá temette annak a templomnak a jobb szárnyát, amelyet Kleopátra emeltetett Antóniusnak. Leszakadt a Szerapeum homlokzata is, és több isten szobor megsérült. Udvarának oszlopai elpusztultak a két obeliszkel együtt, amelyeket Hadrianus a thébai fáraó temetőből ültettetett oda. Az első nap azt is beszélték, hogy a kriptákat elnyelte a föld, és többen látták, amit Nagy Sándor holtteste fölemelkedett a város fölé, és beleveszett egy fényes felhőbe, amelyet Jupiter küldött eléje. Másnapra kiderült, hogy a kriptákat nem érte semmi baj, és a világhódító tovább alussza álmát mézágyában. Az ő égbe menetele helyett be kellett érni azzal a csodával, hogy a Szerapeum udvarán egyedül az a 30 méter magas vörös gránitoszlop maradt éppen, amelyet Pompeius, a volt prefektus emeltetett Diocletianusnak, amikor hivatalát letette. Ez közmegnyugvással szolgált, mert nyilvánvaló volt belőle, hogy az istenek kegyelme, akik saját szobraikat és templomaikat se kímélték, továbbra is védelmezi a császárt. De kicsodák akkor azok, akik haragjukat felidézték. Több omladékra azt a figyelmeztetést írták fel ismeretlen kezek, jaj nektek, ha meg nem tértek. Ez a bosszú, mi érettünk. Kezdetben a zsidókra gyanakodtak, annál inkább, mert azok apró házait megkímélt a földindulás. Csak hamar az a hír terjedt el, hogy a fenyegetések az istentelenektől származnak. Minden sarkon csoportosulások támadtak. A megtámadott keresztények azzal védekeztek, hogy a firkálásokkal a zsidók akarják ellenük fölingerelni a népet. Két firkáló suhancot rajta kaptak, és ezek valóban zsidóknak vallották magukat. De mikor agyonkövezték őket, és leszaggatták róluk a ruhát, hogy meztelen testüket vashorgokon vonszolják végig az utcákon, akkor kiderült, hogy nem a laskarágók közül valók. Voltak olyan bátor istentelenek is, akik kérkedtek vele, hogy igenis az ő istenük állt bosszút letartóztatott papjaiért. Mások, maguk is kárvallottak, azt hirdették, hogy a bálványimádók bűnei miatt az egész világ el fog pusztulni. A hangulat egyre izgatottabb lett. A véres verekedésekben mind többen keveredtek belé. És bár a keresztények nagyon megritkultak az utcákon, most már otthonukba se voltak biztonságban. Házaik falára akasztófákat rajzoltak. Ajtajaikat bekenték az áldozati állatok vérével, és az egész város egy ordítás lett. Halál a keresztényekre! A bőszült ordítozásokat meg kellett hallania a császárnak is, akit anélkül is gondba ejtett a földrengés. Azt, hogy a neki szentelt oszlop épségben maradt, maga is úgy magyarázta, mint az istenek jó akaratának jelét, és annál inkább kötelességének tartotta, hogy megengesztelésükben maga is részt vegyen. Megjelent a Szerápisz papok könyörgő körmenetén, és mint a birodalom főpapja, megadta az engedélyt arra, hogy megkérdezzék az istenektől, mi az oka haragjuknak. Egy különben is halálra ítélt anyagyilkost áldoztak fel az Istennek, fején vékát viselő óriás szobra előtt. S a császár a remegő agyvelőn, amelyet a pap tenyerén tartott szemei elé, maga olvashatta a feleletet: a keresztények. Nem lehetett többé habozni, nem csak a nép lecsendesítésére, hanem a saját lelkiismerete megnyugtatására is ki kellett bocsátani az új rendeletet. Ez a polgárjogok elvonása alakjában erkölcsi halállal bünteti a keresztényeket. Nem csak, hogy minden keresztény szabad ember elveszti hivatalát, ha vonakodik az isteneknek áldozatot bemutatni, de a törvény előtt se jelenhet meg, sem mint panaszos, sem mint tanú, mert a törvénykezés mindig áldozat bemutatással kezdődik. Az ediktumot természetesen nem a császár fogalmazta, hanem törvénytudó tanácsadóinak kollégiuma. Nem tanulatlan emberek, sőt, legtudósabb jogászai a birodalomnak. Nem a császár rabszolgái, hanem a jogtudományi, amelytől semmi el nem tántorította őket, és amelyen kívül más számára nem is volt szemük. A keresztény kérdésben nem is láttak más, mint feladatot, amelyet a jogtudományhoz és a maguk jogászi nevéhez méltóan kell megoldani. Nem a változott embert nézték, hanem a változatlan törvényt, amelyet már a régi nagy császárok meghoztak a keresztényekről. Igaz, hogy a törvényt 50 év óta nem alkalmazták, de az azért nem veszítette el érvényét. Justícia kardja nem csorbul ki, és nem rozsdásodik el a pihenésben sem. Csak kézbe kell venni, és vág magától. Ez a törvény a keresztény polgárnak nem a vallását találta büntetendőnek, hanem a vallástalanságát, amely egyértelmű a felségsértéssel. Aki az istenek ellenségének mondja magát, az ellensége a birodalomnak, amelyet az istenek tartanak fönn. De mivel a birodalom a császárral jelent egyet, ellensége a császárnak is, akinek személye szent és sérthetetlen. Ennél fogva mindenki hazaáruló, aki felségsértő, és megérdemli, hogy feje Jupiternek, vagyona pedig Ceresz templomának szenteltessék, illetve magának a császárnak, mint a birodalom Pontifex Maximusának. A felségsértést nem csak szándékos gyalázattétellel, hanem a tisztelet megvonásával is el lehet követni. Aki egy halandó szobrát magasabbra emeli, mint a császárét, vagy beolvasztja a császár ércmását, vagy tisztátalan munka végzése közben nem húzza le ujjáról azt a gyűrűt, amelynek kövébe a császár képe van vésve, az kétségtelenül hazaáruló és méltó a halálra. De ellensége a birodalomnak az is, aki nem emel ugyan kezet a császár szobra ellen, de áldozásra se emeli föl kezét előtte. A legkisebb büntetés, ami érheti, az, hogy a birodalom kitagadja őt magából, és kiveszi a törvények védelme alól, amelyekkel a haza csak a hazafiakat védheti meg. A keresztény tehát, ha szabad polgár, veszítse el polgárjogait, hivatalt ne viselhessen, nyugdíjat ne húzhasson, s ha törvény elé kerül, a megkorbácsolás gyalázatától, s a kínpadra vonás rettenetességeitől épp úgy ne legyen meg kímélve, mint a rabszolga. A rabszolga pedig, akinek eddig csak a hátából lehetett szíjat hasítani, most bűnhődjön azzal, hogy a lelkét is megnyúzzák, amennyiben törvénnyel tiltják meg, hogy a keresztény rabszolgát föl lehessen szabadítani. A császár némi töprengés után aláírta az ediktumot. Mindössze annyi változást kívánt, hogy a keresztényekre még csak célzás se legyen benne. Elégnek vélte, ha általánosságban szól mindenkihez, és fenyegetéseivel is általában fordul mindazok ellen, akik nem hajlandók áldozatot bemutatni a birodalom fejének. Ezt az intézkedést alkalmasnak találta a forrongó tömegek lecsöndesítésére is, a keresztények észretérítésére is, anélkül, hogy határozott beavatkozás volna az istenek harcába. A keresztények azzal az egy-két szem tömjénnel, amelyet a színházban vagy a törvényszéken rászórnak a császár képmása előtt parázsló tűzre, nem követnek el árulást istenük ellen, azt ettől még tisztelhetik úgy, ahogy akarják. Viszont az ediktumból ők is, ellenségei is láthatják, hogy a birodalom rendje fölött éber akarat őrködik, amely nem engedi, hogy az isteneket tekintélyük megsértésével bárki is haragra ingerelje. S úgy látszott, ezzel az intézkedéssel csak ugyan kedvükben járt Diokleciánusz nem csak az embereknek, hanem az isteneknek is. Kanopuszban, ahol egy Ízisz templomot döntött romba a földrengés, az omladékok eltakarításakor egy hieroglifás kővel elzárt üregre akadtak. Az üreg drága kövekkel volt tele, amelyeket, mint Heptaglossus a kőről leolvasta, Amasszisz fáraó menyasszonyi ajándékul szánt fia jegyesének, egy perzsa király leányának. Egy alexandriai borostyán kereskedő, aki majdnem a hüperbóreusokig fölhajózott, hosszú útjáról hazatérve gyermekfej nagyságú borostyán követ ajánlott fel a császárnak, amelyben egy kiterjesztett szárnyú pillangót lehetett látni. Memphisben egy öreg favágó szemtanúja volt annak, hogy egy égő erdőből kirepült a Szent Benumadár, amelyet görögül Főnixnek neveznek, és amely mindig boldog korszakokban születik új életre hamvaiból. Egy elhullajtott tollát fel is vette a favágó, és beszolgáltatta a memphiszi papoknak, azok pedig szerencse kívánatukkal a császárnak küldötték meg. A toll a gém szárnytollához hasonlított, de egyik oldala aranyosan ragyogott, a másik bíborban játszott. A császárt még ezeknél a nagyszerű jeleknél is boldogabbá tette az, hogy felesége állapota jobbra fordult. Mégpedig attól a naptól kezdve, amikor le akarta vetni magát a páneumról, amelyet egy óra múlva ketté repesztett a földrengés. Mintha a világ megrázkódása könnyített volna a beteg lélek terhein. A vonagló sírás után mély álomba merült a császár karjai közt. Másnap estig aludt. És akkor mosolyogva ébredt. Ami közben történt, arról nem tudott semmit, nem is nagyon érdekelte, hány templom és szobor pusztult el, csak a hegyet sajnálta, mert szeretett ott üldögélni, s lesni a hajót, amely Pantaleont hozza. Álmában beszélt az orvossal, és az megmondta neki még a napot is, amelyen meg fog érkezni. Ebben az ígéretben bízva, most már megnyugodva várakozott, és minden este felolvastatta magának Titanillával a naimi ifjú történetét, akit Krisztus föltámasztott halottaiból. A császár bár arról sejtelmesen volt, hogy felesége felvette a kereszténységet, tudta, hogy az új hitűek szent könyveiből olvastat fel magának. Nikomédiában néhányszor maga is hallgatta Quintipor felolvasását, de csak a lesütött szemeket, s a mozgó száját nézte. Csak a fiú hangját itta. Arra, amit mond, nem figyelt. Itt Alexandriában se jutott ezébe soha, hogy a felesége tilalmas könyvet tart magánál, hiszen a keresztények iratait nem vallási, hanem politikai okokból kellett elkobozni, s az Augustát szegényt igazán nem vádolhatta senki azzal, hogy az ő életére vagy a római birodalom felforgatására tör. Legkevésbé ő, aki egyedül tudta, mitől beteg élettársa szíve. Örült neki, hogy kedvét találja a keresztények meséiben, de nem csodálkozott rajta, hiszen az asszonyok és a gyerekek szeretni szokták a meséket. Sőt, arra is gondolt már, hogy valami egyiptomi mesemondót rendel felesége mulattatására. Ebben a különös országban, amelynek lakosai inkább csak felnőtt gyermekek, mint értelmes emberek, sokan élnek mesemondásból. Azonban az Augusta nem vállalta az ajánlatot. Elvitte hozzá a kanopuszban lelt kincseket, a borostyán követ és a főnix madár tollát is. A kincsekre rá se nézett, a tollat utálkozva söpört el maga elől, hanem a pillangós borostyánnak nagyon megörült. Ezt igazán nekem adod, Dioklész? Hát nem szebb ez a rubin tojás, vagy ez a smaragd oszlop? Kínálgatta a császár a drága köveket. Nem, Dioklész, ezt ad nekem. Nézte az Augusta áhítattal a tengeri gyantát. Hát nem látod, mi van benne? Egy pillangóforma kiterjesztett szárnyal. A kereskedő azt mondta, van benne néha légyforma is, de az rosszat jelent. A pillangó szerencsét jósol, Priszka. Igen, ez a pillangó. Igen, sütött fel az asszony szeme. Nem látod, hogy ez az üdvösség jele? A császár nem látta, de ráhagyta. Pantaleon is örülni fog neki, majd meglátod. Holnap után már megérkezik. Dioklész, én nagyon szeretném, ha te is beszélgetnél néha Pantaleonnal. A császár ezt is megígérte. Magától is gondolt már rá, hogy szóba ereszkedik a mágussal, aki úgy hatalmába tudta keríteni a felesége lelkét. Érdekes ember lehet, s talán a csillagokhoz is ért. Vajon azt olvassa ki belőlük, amit Bion? Annyira hitelt adott most már ő is az Augusta álmának, hogy Galerius megjelenése is az orvost juttatta eszébe. A Cézár azon a napon érkezett meg, amelyekre a császárné Pantaleont várta. A csordás úti ruhában volt, kerek katona köpönyekben, a karján bőrtarisznyával. A kikötőből, ahol a császár megbízásából Maxentius és Konstantinus várta, egyenesen a császárhoz sietett. Caire! Üdvözölte jobb karja felemelésével. A latint nem tudta tökéletesen megtanulni, bizalmas környezetben jobban szeretett görögül beszélni. Légy üdvöz, mosolygott a császár. Csak egyedül jöttél? Véletlenül nem hoztad magaddal Pantaleont, az orvost? Galerius hátra tántorodott. Piros arcát minden vérrel hagyta. Honnan tudod, uram? Kérdezte rekedten. Aztán intett a két princepsnek, menjetek ki. A császár csodálkozva mutatott egy benyílóra. Oda menjetek. Mi történt veled, Galerius? A Cézár lecsúsztatta karjáról a bőrtarisznyát, kivett belőle egy bíborfoltos vászonzacskót, széthúzta a zsinegre járó száját, és kihúzott belőle egy levágott emberfejet. Haja és pillái vértől voltak összeragadva, és amint az asztalra állította, hullott belőle a vértől barna és nyírkos fűrészbor. Itt van, akit kívántál, uram. Pantaleon az orvos. A felségsértő, a lázadó, aki szentséges életedre tört. A legnagyobb hála áldozatot mutasd be az isteneknek, uram, hogy idejében a kezembe adták. Az ő arca már kezdett színesedni, de a császáré olyan sápat lett, mint a halotté, aki szembenézett veled. Ki tette ezt? Szólalt meg. De kérdése inkább nyögés volt. Villámsújtás gyanánt érte, hogy az orvos azon a napon jelent meg, amelyikre a második álomban ígérkezett, s úgy, ahogy az első álom mutatta. Én tettem, ütött döngő mellére a csordás. A római birodalom Cézárja a te főd és fiad. Az orvos útban volt feléd. Én hivattam. Azért, hogy gyilkosod legyen? Hogy kiirtson minden ivadékoddal? A császár két csován keze úgy szorította az asztal szélét, hogy hallani lehetett új porcai ropogását. Ha az előbb villám érte, most a föld nyílt meg alatta. Minden ivadéka. Gyilkos leselkedett a fiára. Tehát nem csak azt tudják, hogy van, hanem már azt is akarják, hogy ne legyen. Beszélj át! A szó sípolva szakadt ki melléből. Galerius most már lecsillapult. Nyugodtan tette megjelentését. Már Naissusban hallotta, hogy az istentelenek fölbújtogatója a Pantaleon nevű orvos, aki neki már Nikomédiában is gyanús volt. A Dominus emlékezhetik rá. Azóta onnan elköltözött, s Naissusban telepedett meg, ahonnan lázító leveleket küldözgetett az ázsiai keresztény egyházaknak. Bizalmas futárja egy Antimus nevű presbiter volt, s azzal együtt kelt útra Tesszalonika felé, ahol csak ugyan föl is lázította az istenteleneket, akik nagy utcai ordítozások közt követelték püspökük szabadonbocsátását. A Cézár amarendet csinált, néhány a cét fürészeltetett közülük. Az orvost és a presbitert azonban nem sikerült kézre keríteni. Állítólag hajóra szálltak Ciprus felé. A Cézár utánuk akart sietni, azonban az indulás előtt egy embert vezettek eléje, aki Antimusnak mondta magát. Önkéntes vallomásával igazolta, hogy ő az apatei presbiter, és annál inkább meg tudja mondani, hol van Pantaleon, mert ő két nap óta tartja megkötözve közös rejtekejükön. Először azt mondta, a lelkiismerete lázadt föl azok miatt, a gonosz tettek miatt, amiket az orvos tervezett. Mindenütt arról beszélt, hogy a császár az Antikrisztus, akit a keresztények istene minden ivadékával el fog pusztítani. Itt a császár közbeszólt. Micsoda ivadékára gondolhatott az orvos? Galériuszt egy pillanatra zavarba hozta a kérdés, de aztán megvallotta, hogy az istentelen bizonyára Valériát értette, az ő feleségét, a Dominus lányát. Ő, mint Valéria ura, nem szívesen beszél erről a dologról, amely éppen olyan fölháborító, mint nevetséges. Az istentelen ugyanis azt híresztelte gonosztevő társai közt, hogy maga Valéria volt az, aki a nikomédiai palotát először fölgyújtotta, hogy gyűlölt apja a lángok közt vesszen. Ebből azt lehetne hinni, hogy az orvos elmeháborodott volt. Antimus vallomásából kiderült, hogy nagyon is józanul és megfontoltan készült a császár meggyilkolására, és ezzel a céllal ment volna Egyiptomba, ha ő, a presbiter, meg nem akadályozza. Nem csak lelkiismeret furdalásból, utóbb ezt is őszintén beismerte, hanem személyes gyűlöletből is. A presbiternek volt egy diakonisszája, akivel feleséggyanánt élt, mert azt az őistenük soha nem tiltotta meg. Az orvos azonban papi személyhez méltatlannak tartotta az ágyastartást, és igyekezett rávenni a presbitert, hogy szabadítsa meg magát az asszonytól és lelkét a kározattól. És mivel a presbitert nem tudta meggyőzni, az asszonyt hálózta be, aki tisztaságot fogadott hátralévő életére, és Naissusban elhagyta a presbitert. Erre történt aztán, hogy Antimus Tesszalonikában ellene fordult az orvosnak. Rajtaütött, mikor aludt, megkötözte, és azzal fenyegette meg, hogy a törvény kezére juttatja, ha asszonyát vissza nem adja neki. És mivel az orvos annyira konok volt, hogy egy szóval se válaszolt a fenyegetésekre, a presbiter csak ugyan kiszolgáltatta a Cézárnak. És mit vallott? Liegte a császár. Úgy hallgatott, uram, mint ahogy most hallgat. Pedig nem volt az a kínzás, amit a Bakú kine próbált volna rajta. Magam is ott voltam minden próbatételnél, és végre is én ütöttem le az orrilkosságra készülő istentelen fejét. Kár volt, nézett a császár sötéten. Talán én meg tudtam volna szólaltatni. Mi bizonságod van most már arra, amit elmondtál? A Cézár kinézett az ablakon. Már hozzák a bizonyságot, uram. Megfeledkeztél arról, hogy a presbiter a kezem közt van. Éppen azért nem végeztettem ki a másik istentelennel, hogy magad győződhess meg az igazságról. Velem jött a hajó, s alig várja, hogy színed elé kerülhessen. Az előcsarnokban már hallatszott az udvar padlójához nem szokott nehéz lábak ügyetlen csoszogása. Ha megengeded, uram, fordult Galériusz a császárhoz, talán behivatnám a két princepset is. Nem árt, ha megismerik azokat, akik életedre leselkednek. Azt hiszem, Constantius Chlorus fiát, akinek az anyja Naissusban él, különösen érdekelni fogja a dolog. Talán még ismerőse is talál a presbiterben. Az áruló papot akkor lökték be hátra maradó őrei a terem fő bejáratán, amikor Constantinus és mögötte Maxentius kilépett a fülke ajtaján. Antimus egyszerre nem látott más senkit, csak a jó princepset, akit ő kalauzolt el Antiókiából, a Szent Fehér Asszony anyai karjaiba, és akinek esküvőjére ő vigyázott fészere ajtajában. áldott ki az Úr nevébe jő, kiáltotta égnek emelt arccal, amely az extázis fényében ragyogott. Hallom a mennyei karokat, amint hozsannát zengenek Dávid fiának és a megtérő bűnösnek. Diokleciánus meglepetten kapta fel a fejét. Nem csak az ember és a hang, hanem az üdvözlet is ismerős volt most már neki. Ez az ember az apatei rongyosok feje, a Quintus testvére. Ez fogadta őt ezzel a zagyva üdvözlettel Antiókia fórumán, amely úgy látszik épp oly értelmetlen, mint maguk az istentelenek. Galerius türelmetlenül dobbantott a lábával. Ne az istenethez, ó bégast istentelen! A császárnak beszélj! Mondd el, ki vagy és mit tudsz! Antimus megfordult, és egy pillanatig rámerett a császárra, aztán a Cézár elé lépett. Mikor megszólalt, annak az embernek ereje csengett a hangjában, aki halál árnyékában megszabadult minden földi gyöngeségétől. Hogy én ki vagyok, az igazságos Isten legbűnösebb teremtése, és hogy mit tudok, azt, hogy nincs az a bűn, amit Isten irgalma meg ne bocsátana a bűnbánónak, aki hisz ő benne. Azzal kiöltötte a nyelvét, amennyire bírta, elharapta, és a véres húscafatot ráköpte a Cézár mellére. Az óriás elbőgte magát is, írtózatos öklét rázuhantotta a presbiter kopasz fejére. A pap elvágódott, a Cézár most oszlop súlyú lábát emelte rá, Diokleciánus odább taszította. Elég volt, Cézár, ne felejtsd el, hogy midőn a császár előtt állsz, akkor nem vagy Bakó. Különben meggyőztél, hiszek neked. Az istenteleneknek csak ugyan nem törvény kell, hanem hóhér. Még ebben az órában kiadta az utolsó keresztény üldöző ediktumot. Ehhez már nem hívta össze a jogtudósok kollégiumát. Most már nem az isteneket védte és a birodalmat, hanem a fiát. Se az orvos nem vallott, se a pap, de ő neki az a gyanúja volt, hogy amikor az ő ivadéka kiirtásáról beszéltek, akkor a fiára gondoltak. Az egy pillanatra se jutott eszébe, hogy Bion lehetett az áruló. De Antimus Quintusnak a testvére volt, s a kertész fecseghetett neki a talált gyerekről, akit a császár rábízott. Hát, ha írtást akarnak, akkor ő fogja kezdeni. Az öreg ember szemében fellobbant az a tűz, amelyel a végzetes vatkant ledöfte. Az ediktum rövid volt, de határozott, mint a pallos villanás. Minden keresztény köteles a császár vagy az istenek szobra előtt áldozni, akár a tömlöcből viszik oda, akár az utcáról kényszerítik az oltár elé. A parancs alól nem vonhatja ki magát senki. Aki az engedelmességet megtagadja, a szokásos törvényszéki eljárás húzavonáinak mellőzésével hóhér kezére adandó. Az elítéltek vagyona elkobzandó, s ha a feljelentő adta föl őket, az jutalomban részesül. Az ázsiai lázongások dolgában is erélyes intézkedéseket tett a császár. Büntető légiókat rendelt ki, és azok vezetését Galériusra bízta. Hadsegédekül Maxentiust és Konstantinust adta mellé. Egyrészt azért, hogy ellenőrizzék egymást, másrészt, mert meg akart róla győződni, hogy Konstantius fia, akit eddig kedvelt, méltó-e bizalmára. Galerius, mikor tanúja cserben hagyta, nem mert több célzást tenni a Fláviuszok bűnösségére, s a császár nem kérdezősködött, de a gyanú már fel volt benne keltve. Csak az altathatta el, ha a princeps ellenség gyanánt száll szembe a lázadó istentelenekkel. Quintusszal maga akart leszámolni. Gyors hajót küldött érte Szalonába, s hogy gyanút ne fogjon a kertész, kegyelme jeléül egyiptomi szőlővesszőket is küldött neki, hogy azokat ültesse el a szalonai palota kertjében lugasnak. Este meglátogatta a császárnét. Meglepetésére az Augusta nem tett említést Pantaleonról. Ő hozta szóba óvatosan, hogy az orvosnak ezen napon meg kellett volna érkeznie. Ne nyugtalankodj, mosolygott a császárné. Látod, én se nyugtalankodom. Délután elszúnyadtam, s álmomban megint beszéltem vele. Azt mondta, hogy sok idő telik abban, míg viszont látjuk egymást, de neki messziről is gondja van rám, és onnan se fog elhagyni. A császár megborzongott. A fejét fájlalta, és csak ugyan rosszul töltött az éjszakát. Másnap nem is bírt felkelni. Egy hétig lázban feküdt, amelynek okát orvosai nem tudták megállapítani. Amikor láza megszűnt, azt ajánlották neki, hogy tegyen hosszabb hajóutat a Níluson. Maga a császárné is bíztatta, menjen pihenni. A császár húzódozott, és csak úgy vállalta volna az utat, a császárné is elkíséri. De az Augusta engedelmet kért, hogy otthon maradhasson. Valériát várja, aki különös újságot írt neki. Dioklész, talán unokánk lesz. A császárné arca sugárzott az örömtől. Dioklecianus bólintott, és kiadta az előkészítő rendeletet a nílusi útra. Nem akart a lányával találkozni, akit sohase kedvelt, és ezután a hír után még kevésbé. Hát, ha fiú lesz az unoka, és valamikor kinyújtja a kezét Quintipor bíbor után. Pár nap múlva már úton volt a császár, kevés udvari személyzetén kívül Quintiport és Titanillát vitte magával.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter
1: esetén,
2: házasságon innen,
1: Katalin,
2: a gyerek,
3: a gólyakalifa,
1: Rosti fiú
3: esete,
2: Pilátus testament, Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére, fogalmazott a miniszterelnök. Bejegyzése végén Magyar Péter mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett ebben az emberfeletti munkában. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026 májusában kérte csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az EPO pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A határozat az uniós közlönyben történő kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi tisztségre. Közülük az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács nevez ki egyet, egy független szakértői testület véleményének kikérése után. Az EPO feladata az Európai Unió költségvetését érintő csalások, korrupciós ügyek és egyéb pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és büntető eljárások megindítása, ezzel erősítve az uniós költségvetés védelmét. A hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi láncok partnerségét kérik a dinnyetermelők. Ne csökkentsék drasztikusan a piac által indokolatlanul a dinnye árát, illetve hogy preferálják a magyar árut az importtal szemben, közölte a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete. A termelőket képviselő egyesület arra kéri a hazai áruházláncokat, üzleteket, hogy lehetőség szerint ne indítsanak dömpingáras dinnye akciókat. A gyümölcs előállítási költségei és a fenntartható gazdálkodás feltételei ugyanis nem bírják el az árletörő versenyt, amely hosszú távon a magyar termelői bázis széteséséhez is vezetne. Emellett arra kérik a kereskedőket, hogy szorítsák háttérbe az import görögdinnye beszerzését, forgalmazását, és részesítsék előnyben a magyar dinnyét. A hazai földeken termett kiváló minőségű és friss magyar görögdinnye júliustól teljes egészében képes fedezni a hazai földeken termett kiváló minőségű és friss magyar görögdinnye júliustól teljes egészében képes fedezni ugyanis a hazai fogyasztói igényeket. Az egyesület közölte azt is, hogy Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás görögdinnyéből 10-12 kg, sárgadinnyéből 1,5 kg, Magyarországon idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét. A digitalizáció és a vallás kapcsolata lesz az idei reformátusok szárszói konferenciájának fő témája. Az augusztus közepén tartandó esemény központi kérdése a lélek és az algoritmus viszonya lesz. A szervezők szerint fontos átgondolni, hogyan hat a mesterséges intelligencia a mindennapi életünkre. A rendezvény kiemelt szakmai partnere a Károli Gáspár református

0: Egyetem. A négy napos balatonszászói találkozón bibliaköröket, előadásokat és istentiszteletet is tartanak. A fórumon a digitális világ kihívásai mellett az új technológiák lehetőségeit is vizsgálják. A programra a szervező alapítvány honlapján lehet regisztrálni július 31-éig. A részletes programról és a szállás lehetőségekről a hivatalos weboldalon lehet bővebb információt találni. A Tesztpálya című magyar koprodukciós kisfilm is versenyez a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon az Orizonti rövidfilmes szekcióban. Adta hírül a Filmhu. Mint írták, az Orizonti rövidfilmes versenyprogramját pénteken hozták nyilvánosságra, ebbe a mindössze 13 alkotást felvonultató válogatásba került be a Tesztpálya című többségében magyar alkotók közreműködésével készült magyar-angol-amerikai koprodukció is. A programban olasz, ausztrál, csilei, amerikai, ír, brit, francia és görög alkotások is szerepelnek. A rövidfilm rendezője az amerikai Lydia Cornett, aki New York-i dokumentumfilmesként, Fulbright ösztöndíjasként készítette el első magyarországi filmjét. A 15 perces játékidejű produkciót teljes egészében Magyarországon forgott, döntően magyar alkotók és stáb közreműködésével.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és a velünk szembe ülő Püskiné Sárközi Ildikó, pénzügyi tanácsadót, és férjét, Püski Lászlót, aki azt mondta, hogy úgy apostrofáljuk őt, hogy Püski Sándor könyvkiadó alapító gyermekét. Velem van dr. Csókai András.
2: És Petrányi.
1: És én Szőr Anna, Petrányi Szőr Anna vagyok.
2: Aki a műsorvezető társam.
1: Évek óta, Igen. Most már. A beszélgetésünk apropója, hogy pünköskor Balatonfüreden jártam, és Timafi Éva, közös barátnőnk felhívta a figyelmem néhány nagyon komoly magyar és magyar keresztény kulturális értékre. Beszélgettünk Timafi Évával, aki egyébként kulturális szervező, és azt mondta, hogy feltétlen szeretném, hogyha mi a nyilvánosság előtt is beszélgetnénk a Püski családról, csupa nagybetűvel, Éva lelkemre kötötte, hogy csupa nagybetűvel, és egyáltalán a Püski életútról. Ezért gondoltam, hogy egy picit felelevenítenénk azt az élményünket, amikor 2009-ben megszületett a Nemzet Stratégia című könyv, egy tanulmánygyűjtemény, és akkor még élt édesapád, hiszen ő 1911-ben született, és 2009-ben távozott a földi életből, és úgy gondoltuk, hogy talán felelevenítenénk ezeket a közös élményeinket, akár a Nemzet Stratégia, akár több egyéb mű kapcsán. Milyen volt Püski Sándor, mint édesapám?
3: Édesapám nem nagyon foglalkozott a gyerekneveléssel, édesámra volt ez bízva. És ha valami rossz történt, akkor édesanyám azt hitte, nem minket, soha nem. Minket soha nem szidott, soha nem bántott, hanem édesámnak tett nagyon finoman szemrehányást. Tehát nálunk soha nem volt kiabálás.
1: Az édesanyja Zoltán Ilona, aki társa volt, és minden életrajz úgy ír rólam, hogy a könyv nagyasszonya, a magyar könyv nagyasszonya, 1935-ben házasodtak össze, miután Püski Sándor elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen egyetemet és jogi diplomát szerzett.
3: És utána mindig együtt dolgoztak, szóval egy pillanat se ott se töltöttek egymás nélkül. Mikor a könyvvel dolgoztak, a könyvvel, mikor már nem lehetett a könyvvel szakmába dolgozni, 50-ben államosították őket, megelőzve a többi könyves, akik 52-ig lehettek.
1: Ha jól értelmezem, akkor ő jogászként nem dolgozott.
3: Ne, egy percet se dolgozott.
1: Egy percet se dolgozott. Ildikó, te hogy láttad őt?
4: Csodálatosnak ítéltem meg, tehát apósomat is, anyósomat is, olyan nagy szeretet volt közöttük, és olyan példa értékű volt, ahogy a gyerekeiket nevelték, tehát ugye együtt dolgoztak a másik, tehát az Istvánnal is, Lacival is, és anyósom, tehát mi ugye minden nap találkoztak, tehát olyan boldogan, örömmel örölte és csókolta őket, minthogyha mondjuk egy hete nem találkoztak volna. Együtt ebédeltek, tehát minden, tehát olyan példaértékű volt a szeretetük, vagy például Amerikában, amikor az egyik unoka ott aludt nála, és akkor este 9-kor mondom, hova tetszik menni, mamika? Azt mondja, hát megyek palacsintát sütni. Mondom, most este 9-kor, hát igen, azt mondja, hát Attila szeretett volna enni palacsintát. Neki állt este 9-kor vagy 10-kor, mert a gyerek ugye ezt kívánta. Tehát olyan feltétel nélküli szeretetet tapasztaltam nála, tehát a gyerekei, az unokái iránt, hogy ez valami csoda, mert ugye mindig valamit várunk a gyerekek.
3: De leginkább a férje iránt.
4: Igen, hogy gyakorlatilag, tehát ugye mindig várunk valamit, hogy akkor majd, ha jól tanulsz, majd, hogyha jó lesz a bizonyítvány, ha ezt jól megcsinálod, itt nem volt ilyen, szerette őket olyannak, amilyenek.
1: Tehát feltétel nélküli szeretettel szerette Zoltán, Püskiné Zoltán Ilona, Püski Sárnorné Zoltán Ilona és a családját, de nem menjünk még rögtön Amerikában, hiszen ez az életút igen gazdag volt Magyarországon is. 35-ben jogi egyetem elvégzése után történt a kiadó alapítás?
4: Nem, 39-ben alapították, 39-ben,
1: igen, 39-ben,
4: tehát nem 38-ban már megvolt az üzlet a Szerb utcába, és a következő évben alapította meg aposom a Magyar Életkönyvkiadót. Pályázatot írt ki, olyan...
3: Több kísérlet volt már, hogy előtte is, tulajdonképpen úgy indult az egész, hogy amikor a jogegyetemre ment, ő már tudott gyors írni, és ez volt a legfontosabb.
4: Az órára
3: hogy így kerülhetett föl Pestre, így mehetett egyetemre.
1: Békésről, hiszen Békésben született.
3: Igen. Igen. És rögtön ők mindig kitűnő tanuló volt, és már első évben is már még a ügyvédéről ellennál ügyvédbojtár volt, de fél év után már tanította a gyengébb tanulókat, és másodéves korában lejegyzetelte a előadásokat, mert akkor nem voltak könyvvalakból az előadások. Akkor felmondta az előadását, a tanulók valamit megjegyeztek belőle, leírtak belőle, de Jöspám leírt az egészet gyorsírással. És
4: ezt legépelte, és ebből lettek a jegyzetek, az egyetemi jegyzetek.
1: De honnan jött a könyvek szeretete, hiszen ő szegény paraszti családból, földműves családból származott. Hogyan volt ez az elköteleződése a magyar kultúra irányában?
4: Elsősorban szerintem a parasztság iránt, hogy az őket is fel kell emelni, vagy hogy, tehát hogy meg kell mutatni az embereknek, hogy milyen tehetség van a paraszti, a kicsit lenézett, vagy hogy mondjam, tehát ilyen pejoratív értelemben használjuk, ugye ezt, hogy ez paraszt, tehát a legkiválóbb embertípusnak gondoljuk mind a ketten. Ugye aposomék életéből is láttuk, hogy ugye nem az volt a lényeg, hogy valaki egyetemi végzettséget, hanem igenis meg kell adni annak a lehetőségét, hogyha valaki tehetséges, akkor azt ki tudja fejteni, akkor is, hogyha szegény paraszt, és hát ugye itt van Sinka Istvánnak az esete, aki egyik dombról a másikra terelte a birkákat, és közben olyan csodálatos verseket írt, hogy az embernek könnybe lábad a szeme, ha csak belegondol. Hogy igen, fel kell emelni a parasztságot is, és adjuk meg a lehetőséget, hogy ki miben jó, ki miben tehetséges.
3: Édespám sokat gondolkodott, hogy milyen szerepe lehet ő ebbe a világba, tehát 30-as, 40-es években, hogy hol tudna segíteni az országnak. Azt mondja, ő nem tartotta magát olyan tehetségesnek, hogy írjon. Politikus meg nem akart lenni, nem tetszett neki, amiket megismert általában a politikusokat, nem vágyott rá. És itt egyetemi jegyzetek, meg ebből kialakult barátságok után megismerkedett Sinkával, Szabó Pállal, Németh Lászlóval, és akkor rájött, hogy...
2: De milyen hívő ember volt ő?
3: Tessék?
2: Milyen hívő ember volt?
3: Milyen hívő?
2: Imádkozó ember volt.
3: Milyen hívő ember volt? Templomba annyira nem jártunk, mert nem is nagyon ér, mert mindig fontosabb dolga volt, de mindig hívő ember volt.
2: Uh-huh. Tehát kereste a hívást?
3: Kereste.
4: Igen,
3: és kereste, hogy...
2: Mindnyájan keressük, igen.
3: És eltőkért volt Konokon, eltéríthetetlenül ment az úton, amit ő gondolt.
1: És mi volt ez az út? Mert hogy én nagyon hálás vagyok személy szerint is, hiszen ő fedezte fel Gulyás Pál költőíró műfordítót, egyébként hozzátenném, hogy Baumgarten díjas költőíró műfordítót, nagymamám testvérét, az én unokabátyámat, akit ő ugye a népi irányzathoz sorolt, de nem biztos, hogy a népi irányzat volt, hiszen a költőkkel, írókkal, az előbb említettekkel megteremtődött a harmadik út.
3: És ezt próbálta, hát csomó olyan könyvet adott ki, amit a nagy kiadók nem foglalkoztak vele.
4: Hogy elutasították.
3: Hogyan? Igen. Volt vidéki származások közül is, akit a nagy kiadók kiadtak, például Mikszátot korábban, meg a Móricz Zsigmondot, meg voltak, akik akik elvileg népírók lehettek volna, de azt a nagy kiadók már lenyúlták, úgymond lenyúlták édesapám előtt már.
1: Voltaképpen ugye általa is teremtődött meg a Válasz folyóirat. Gulyás Pál Debrecenben Németh Lászlóval alapítottam 1929-ben, és ennek a továbbélése volt a harmadik út kifejtése, a válasz a nyugatra. Igaz, hogy Németh László megkérdezte, hogy ugyan kikérdezett minket, hogy nekünk válaszolnunk kell. De azt hiszem, hogy az ő legnagyobb érdeme a azokban, harmadik út.
3: Azokban az években a legkomolyabb gondolkodó a Németh László volt az író közül, aki voltak esetleg jobb regényírók, meg de gondolkodó, és voltak az a Németh László volt.
1: Németh László, aki ellátogatott Debrecenbe, mert azt mondta, hogy a szegények írójának szegénynek kell lenni, ezért elköltözött a Bocskai kertbe, és népfőiskolát akart létrehozni Gulyás Pállal, Lükő Gáborral, és Juhász Gézával, aki irodalomtörténész professzor volt. Tehát Püski Sándor érdemét én abban látom, hogy felfedezte a népi irodalmat, lehetőséget adott Sinka Istvánnak, Takács Gyulának, akiről egyébként Kaposvárot, könyvtárt is neveztek el, és segítette a népi írókat anyagilag is, mert lehetőséget
3: és egész jutottam. Életében kitartottam mellett, édesapám, hogy a népi írók.
1: Ildikó, mennyire segítette őt ebben a mély hite?
4: Nagyon segítette ez mindenképpen, tehát kell egy olyan elköteleződés, hogy a feladat iránt, hogy mire vagyok hivatott az életben, tehát a jó Istentől milyen tehetséget kaptam ahhoz, hogy ezt ki tudjam fejezni, és ki tudjam fejleszteni, és át tudjam adni másoknak. Tehát mindenféleképpen kell egy elhívás Istentől, hogy mi a feladatunk, és azt megpróbáljuk teljesíteni. Hát Aposó maximálisan teljesítette, nem volt benne, hogy mondjam, szereplési vágy, nem volt benne, hogy mindenféleképpen, hogy majd díjazza ezt valaki számomra, hanem ő csak a népi vonal, tehát hogy meg a nemzeti vonal az elsődleges, hogy ezt meg tudjam valósítani. És ezért ő mindent megtett. Tehát az, hogy ugye a hatalommal olyan értelemben szembeszállt, hogy nem egyszer, nem kétszer ugye elvitték, tehát rendőrök, tehát a lakásból.
1: Többször is szembeszállt a hatalommal, hiszen ugye még csak a 30-as években járunk, majd most ellátogatunk Szárszóra 1943-ban, ja. Amikor diák találkozott, konferenciát szervezett.
4: Igen.
1: Magyar Élet tábort szervezett, talán így pontos, hogy Magyar Élet tábor. És ez egy nagyon különleges tábor lehetett, hiszen 1943-ban itt ért meg Hegedűs Lórán püspök úr is. Tehát nyilván hatással volt az ifjúságban.
3: Biztos hatással volt rá.
1: Az ifjúság nevelését ő mennyire tekintette küldetésének?
3: Mi mind a négyen ott voltunk gyerekek Szászon. Öcsém akkor született augusztus 5-én, tehát pár hetes volt, mikor a Szászói találkozó.
1: Szóli Deo Gloria ifjúsági egyesület szervezésében igen. Került sor erre a táborra. És milyen saját élményed van ebből a 43-as környezetből, hát, 1943-ban
3: sajnos,
1: volt.
3: Hát akkor még... Sajnos nincs élményem.
4: Három éves volt.
3: Igazából a háborúról is nagyon kevés, ott már vannak élményeim, tehát 45-ről, 44-45-ről, de 100-ról saját élményem nincsen.
1: De elmondások későbbiekben, amikor igen. A család beszélt igen. Erről, illetve hát bevonult a történelemben igen. Ez a tábor,
3: igen.
1: Hiszen az 50 éves évfordulót meg is ünnepelték, megemlékeztek 1993-ban. Úgyhogy valami hangulat esetleg.
3: A 40 éves is meg akart, úgy volt megszervezve, hogy az is megünnepeljük, de akkor adta ki édesmám a Csórinak a Kutyaszorító című könyvét, vagy a Csóri előszóval a Kutyaszorító című könyvét a felvidéki politikus ki írta. Most nem jut a szembe.
1: Durai Miklós?
3: Durai Miklós, igen.
4: És Durai, és akkor eltiltották.
3: Édesmámat akkor kitiltották.
4: Kitiltották
3: Két évre az országból, emiatt a könyv miatt, meg a Csóri előszó
4: miatt. A Csóri előszó miatt ő is, tehát fekete listára került, úgyhogy...
3: Megint. Hát sokat szóra.
1: És akkor 1943 után jött, ugye hát a második világháború kellős közepén vagyunk, 44-ben azért ő hangot adott a véleményének, majd jött a kommunizmus, amikor is ő koncepciós eljárás áldozata lett.
3: Hát be akarták, már 45-ben tiltani édesapámat, el akarták tiltani a könyvkiadástól, de a parasztpárt megmentette igazából. És akkor 50-ig úgy, ahogy de nagyon nehezen kevés dolgot tudott akkor már csinálni, mert papír csak a bot, szóval mindent megáltolták, szóval hivatalosan csinálhatta, de mindent elkövették, hogy ne működjön.
1: És 1962-ben végül le is tartóztatták egy koholt vád alapján.
3: Államellenes szervezkedés alapos gyanúja címmel. Ezen könnyű dolog, erre bárkire rá lehet fogni.
4: Én amikor kérdeztem apuka, hogy milyenek voltak a börtönévek, és azt mondják, a Váci fegyházban voltam, ott azt a kategorizáltam a könyveket, azt a népsor szerint, címek szerint és tartalom szerint. Azt mondja, mire pont befejeztem, akkora kaptam amnestiát.
1: Tehát, 1963.
4: Igen, tehát így fogta fel, tehát hogy mondjam, ott is megvolt a feladat, amit csináljon, és ebbe ő, tehát nem szítta, meg nem szapulta a rendszert, mert azt csinálta ott is, amit mindig szeretett, tehát könyvvel foglalkozni, és amikor ugye kimentek Amerikába 70-es években, annak is az volt a célja, hogy, mert ugye itt már nem lehetett akkor a könyvkiadást, de és a két nagyobb, Lacinak két nagyobb bátyja diszidált, mert ugye itt nem vették fel őket egyetemre, az egyikük különösen egy zseni fiú volt, a Gábor, és nem vették fel, mert ugye milyenek voltak, hát hogy voltak X-es vagy.
3: Igen. Hát szóval azt mondták, hogy semmiképpen nem mentünk, még középiskolában sem, nagyon egyetemen meg semmiképpen.
4: És akkor leült a család, és akkor megbeszélték, hogy akkor kimennek Amerikába, vagy Kanadába.
1: Mielőtt elindulunk Amerika felé, esetleg hallgassunk egy kis zenét.
4: Jó.
1: És akkor visszatérünk már az amerikai életutatokra.

0: Ott tartottunk, hogy koncepciós büntető eljárás áldozata lett édesapád, Püski Sándor. Egy évet töltött börtönben, majd amnesztiával szabadult. Tartással élte meg, ezt tudjuk. Mi segítette őt ahhoz, hogy ezt a megpróbáltatást átélje, túlélje?
1: Mindig megtalálta a börtönben, és megtalálta azt a lehetőséget, hogy elviselhető legyen. Tehát avval foglalkozott, amivel szeretett. A börtönkönyvtárat tette rendbe. Az alatt még ott volt.
0: És ez erőt adott neki, hogy akkor is úgy érezte, hogy hasznos?
2: Persze.
3: Meg a könyv közelébe lenne, az a csodálatos dolog volt számára mindig.
1: Soha nem volt megtörve, ahhoz, hogy elvitték, soha nem beszélt arról, hogy rettentes volt, hogy valami nem. Elfogadta az életnek ezt a...
0: Még nem, 1966-ban útlevélhez jutott a család. Úgy tudom, hogy Zoltán Ilona, hűséges feleség is, és a gyermekek, akikből ugye ti ketten voltatok otthon, a két testvéred már Amerikában élt akkor.
1: Most 70, először 66-ban mentek ki, és bár ők ketten mentek ki. Akkor rengeteg barátjuk volt kint, és azokkal akarta édesapám megbeszélni, milyen lehetőségek vannak esetleg, hogy Magyarországon már belátta, hogy nem jöhet az a könyvszakmába vissza, megpróbálja Amerikában is magyar könyvkiadót csinálni.
0: És ezért ment merész ki. Vállalás.
1: Hát, nem volt könnyű. De édesapám lehetőként volt.
3: Ez volt az élet célja, hogy könyvvel foglalkozzon. És ezt Amerikában tudta megtenni, akkor...
1: Igazából már ők 67-ben hazajöttek, 61 fél évet voltak kint hazajöttek, már rögtön vissza akart menni, de majdnem 3 évbe tartott még, hogy kimehettek. Mert nem disszidálni akart, hanem könyveket is akart itthonról is vinni.
3: Igen.
1: Meg kint is kiadni. Tehát egy komoly vállalkozást akart őt csinálni, és ahhoz nem disszidálni kellett, hanem
3: kivándorló útlevél.
1: Kivándorló útlevél, és az még akkor 23 éve tartott.
2: Uh-huh. És így... meddig jutott el az amerikai terv? Meddig jutott el az amerikai tervvel? Meg tudta végül ott csinálni ezt?
1: Megcsináltam.
3: Sőt, innen Magyarországról is, tehát előadó művészeket hívott ki, és akkor megszervezte nekik a magyar terület, tehát negyedekbe azokat a előadó esteket, Csóri Sándornak, Csurka Istvánnak, Faragó Laurának, és...
1: Tehát énekeseknek is, művészeknek is, íróknak, költőknek, mindenkinek.
3: Ugye kicsit a magyar kultúra ott is azon a területen, ahol ugye nehezebben tudnak hozzájutni. Hát például a könyvesboltba, akár a második, a Second Avenue-n, vagy a 83-as utcába. Tehát ott elsősorban azért mentek be, hogy beszélgessenek magyarul. És akkor ugye a Sándor bács, hogy tehát akkor ugye mindig volt valamilyen történet, hogy mit tudom, amikor... bement, amikor kitetszett neki adni a Szabó Lőrincnek a verses kötetét, hogy milyen volt Lőrinc. Tehát mindenki, tehát egy személyes beszélgetés volt mindkettőjükkel, tehát Sándor bácsival is, és Ilus nénivel is. Tehát elsődlegesen az ő személyük volt a vonzó.
1: A nagy beszélgető édesanyám volt. Édesanyám mindenkivel tudott beszélni. A négyosztályos elemis fiúval is, és a legjobb tudósokkal is. Mindenkivel szót tudott érteni.
3: Szerette az embereket.
2: Igen, ez a kulcs szó, azt hiszem.
3: Igen.
2: Akkor tud az ember beszélgetni, hogyha szereti egy a picit, másikat.
3: Én is úgy érzem, tehát mi is hasonlóak vagyunk. Laci is inkább egy zárkózott típus, inkább egy introvertált, én extrovertált vagyok. Tehát, hogy például mi is jól kiegészítjük egymást sok dologba. Tehát pláne, hogyha az ember rájön, hogy a másiknak mi az erőssége, és de elsősorban önmagamat kell annyira ismernem. Tehát számomra az önismeret nagyon fontos, tehát hogy én ismerjem magamat, hogy mi az, amit elvárhatok magamtól és tőle is. Tehát ezért mondjuk nálunk azért különösebben vita vagy veszekedés nincs.
0: Mennyi időre tervezték, vagy terveztétek az amerikai kintlétet? Számítottatok-e arra, hogy valaha hazatértek?
1: Ez nem egész így történt a dolog. Mi nem voltunk kint Amerikában csak egy év, másfél évet. De és azt is csak 83-84-ben. Tehát édesapám 70-ben ment ki, ketten édesámmal. Papíron én is kimentem édesámat. Négy szülésen kívül egyszer volt kórházba, épp mikor ki kellett volna menni Amerikába.
3: Epe műtétje volt,
1: és akkor édesapám kiment Amerikába, és akkor én mentem ki édesámmal együtt utána szeptemberbe. De jöttem is vissza, ők elkezdték dolgozni, és 76-ba ment ki a István testvérem.
3: Családjával. Egész családdal.
1: Hát még a nagyobbik fia még itt született, a kisebbik fia Attila már Amerikában született. És István testvérem volt végig kint velük Amerikában. Csak édesapám szerette volna, hogy a nyomda is mi kezdődsz a nyomdás is lenne, meg könyvkötő a családba, és tervezte, hogy én legyek az, de én nagyon szerettem itthon élni, és meg Ildikó is, és nagyon nehezen viseltük a kint létet, és így aztán haza is jöttünk másfél év után.
0: És a szüleid, ők hogy élték meg? Nyilván vágytak Magyarországra, de számítottak arról, hogy valaha visszatérhetnek?
1: Hát nem hiszem, hogy számítottak rá, de mi es kiderült, hogy lehetséges
3: változás történik.
1: Változás, abban a pillanatban jöttek édesapámék. Már ott volt a Lezsáknál a lakitelki tanácskozása, édesapám már ott volt.
0: Megérkezett Magyarországra, és az élet ment tovább, mert ugye volt egy amerikai kitérő, ami voltak éppen nem volt olyan nagy kitérő szakmai szempontból, hiszen ott is a könyvesbolt és a könyvkiadás volt a küldetésem. Igen. Hogyan tovább, mikor visszatértek 1989-ben?
1: Igen. Itt újra akkor elkezdtem megszervezni. Akkor már együtt, akkor öcsém még akkor még kimaradt Amerikába, ők egy éve, vagy később, két év múlva jöttek haza, és akkor itt...
3: Kinézzük a helyet, hogy hol lenne jó, tehát ami a lakást is, tehát a Logodi utcában laktak, és akkor a Attila úton pont akkor felszabadult ott egy üzlet, és...
1: Igaz, hogy Krisztina körúton, bocsánat.
3: Bocsánat, a Krisztina körúton.
1: És akkor, hogy ott a üzlet, ott a lakás.
3: Közel egy, tehát
1: 200 méterre onnan, és akkor ez így jó lesz édesapáméknak, és akkor.
0: Könnyen váltottak? Könnyen
1: igen.
0: Visszatértek Magyarországra?
3: Igen.
0: És megrázta őket azért ez a kettőség? Mert nagyon sokszor elmondják, akik hazatérnek, hogy kettős honvágyuk van.
1: Ugyanúgy, mint a börtönse látszott, meg édesapámon, itt sem láttunk semmi olyat.
0: Tehát akkor nagyon jól alkalmazkodtak.
3: Igen.
0: Ahhoz a helyzethez, amire ők valójában vágytak.
3: Igen. Ugyanazokkal a barátokkal találkoztunk.
1: 52 óta ezt várta, vagy 50 óta ezt várta, hogy...
3: Itthon is könyvkiadást tudjon foglalkozni. És akkor ugyanazok a barátok, tehát például a Cinne Mihálynál, vagy ők jöttek el, tehát akikkel régen is, tehát jó kapcsolatot ápoltak. Ugye nagyon tartalmas életet éltek, tehát társadalmilag is, tehát ugye hívták őket író-olvasó találkozóra, könyvbemutatóra, úgyhogy nagyon örömmel mentek el. Vagy akinél Balatonon voltunk a...
0: Segítette a népi...
3: Ja, Tatai Sándornál.
0: Segítette a népi irányzatot az, hogy ők Amerikából is be tudtak egy picit avatkozni pozitívan ebbe a népi írók mozgalmában? Mert nyilván Amerikában, New Yorkból népi irodalommal foglalkozni, magyar népi írókkal elég merész vállalkozásnak tűnik. hatott ez a például a Cine Mihály munkásságára, vagy Csóri Sándorra hatott rájuk? Tehát pozitív értelemben gondolom, hogy segítette, összönöztem?
3: Igen, mondjuk az amerikaiak nem úgy fogták fel, hogy ezek népírók, hanem hogy magyar írók, tehát elsődlegesen. Igen. És őt nagy öröm volt, tehát amikor mondjuk minden évben volt, az volt a neve, hogy itt-ott találkozó, ahol ugye Magyarországról hívtak meg előadó művészeket, művészettörténészt, irodalomtörténészt, előadásokat tartottak, költőket, írókat, zenészeket, akik ugye magyar nyelven, tehát egy kicsit betekintést engedtek nyerni az itthoni kultúrába, és minden nyáron ott voltak. Tehát könyvet árultak, ez volt idézőjelben a szabadság, vagy hogy mondjam, mert számukra, tehát az a fajta szabadság, amire mi elmegyünk mondjuk 2 hétre.
0: Minden esetre elmondhatjuk, hogy a Püski házaspár egy szép lezárt életutat hagyott maga mögött, hiszen ő 98 éves volt, igen, amikor elhalálozott, a felesége pedig 95, mert ő 2006-ban halt meg. Térjünk át egy másik témára. Ildikónak van egy nagyon komoly halálközeli élménye. Téged azért egy picit hamarabb megsuhintott a halál érzése, nem 90-es éveidben, hanem mi történt?
3: 39 éves voltam, tehát mondjuk most már 30 évvel ezelőtt történt. Nyaralni indultunk. Én indultam az Ebrán, most ehhez képest a kórházba ébredtem fel. Tehát, mint kiderült, tehát semmire nem emlékeztem, tehát elütött egy autó a zebrám. És akkor
1: mondom... A belső sávba. Tehát nem is az, hogy járdáról lelépett, és ott ütött el autó, hanem a belső sávba ment.
3: Igen. Na, a következő élményem volt, tehát én nem tudtam, hogy mi történt velem, hanem egy ilyen kórházi toló ágyon ébredtem fel. Mondom, Lacira, kinyitom a szemem, mondom, jaj, Lacikám, olyan szépet álmodtam. És ránézek, és látom, hogy a szeméből folynak a könnyek. És mondom, képzeld el, azt álmodtam, én tényleg azt hittem, hogy ez álom, hogy mintha mennék egy kórház folyosóján, menéztem egy ajtón, és láttam, hogy a Jóisten ott ül egy betegnek az ágya mellett. És amikor engem meglátott, akkor felállt a beteg mellől, és felém nyújtotta a kezét, és jött is velem, tehát mentünk egymás mellett. És akkor egyszer csak elértünk egy ajtóhoz, kinyitotta nekem az ajtót, én beléptem, és az a csodálatos, tehát a zöldnek körülbelül 30 árnyalata, a fákat, a bokrokat, aranypor borította, mondom, hát, és inkább tehát az a fajta nyugalom, a csend, ami ott fogadott, az a belső béke, ami az embert elfogta. Ahogy mentem az úton, elhajlottak mellettem a virágok. Távolról halk zene szólt, és ahogy a zenének a hangszíne változott, úgy változtak meg a virágok színe is, hogy például, hogyha magasabbra váltott a zene, akkor a bordó virágból sárga lett. Tehát mondom, és így végig az úton, mondom, csodálatos volt. Mondom, akkor tőlem megkérdez a Jóisten, vissza akarok-e jönni? Azt mondtam volna, hogy nem. Ez tényleg úgy volt, mint ugye a Pál apostolnak az első levelében, hogy a szem nem látott, fül nem hallott, tehát azt várja az ember, tehát egyszerűen valami olyan csoda fogadott, amire azt mondtam, hogy tényleg ez biztos, hogy a mennyország lehetett. Az is volt, az út végére, amikor értem, akkor mint egy kis tengerszem, egy kis folyó hömpölygött a út végén, és egy kis madárka, aki ugye a csőrével egy csöpp vizet felvett, és azon is aranypor csillogott, és odaszállt a kezemre. Tehát mondom, valami olyan az a béke és a nyugalom, ami fogadott. Na most ennek az élménynek a hatására, tehát én tudtam jól, mondja akkor Laci, hogy elütött egy autó. Na most kiderült, hogy ebből, tehát gyakorlatilag mindenféle törésem volt, tehát medencecsont törés, ülőcsont, szeméremcsont, nyakcsigolyámról levált egy csontszilánk, 12 centis koponyatörésem, bordatöréseim voltak, ablakos bordatörés, semmi fájdalmat nem éreztem. Azt mondja az orvos, hát ez nem létezik, eltört 9 csontja. Mondom, hát a doktor úr gondoljak, egy fél algópirint esetleg. Tehát nyilván engem annyira ez az élmény, hogy ott volt a Jóisten mellettem, hogy láttam, tehát a barna haját, a gyönyörű kék szemét, a fehér lepel volt rajta, barna sarú, és hogy ott sétált mellettem, ez nekem olyan boldogságot és erőt adott, hogy én tényleg nem éreztem fájdalmat.
2: Ez a, mindig a Jóisten mondod, Krisztus
3: igen,
2: arc volt?
3: Igen.
2: Krisztus volt?
3: Igen, Krisztus. Aha, tehát valami olyan csodálatos, de mindig, tehát nekem...
2: Ez egy Krisztus élmény.
3: Krisztus akkor. Élményem volt, igen. Tehát olyan csodálatos volt, hogy például, és tehát gyorsan egy ilyen dologból, tehát gyorsan meggyógyultam, tehát gyakran 4 hónap után mentem dolgozni ebből a sok, mert tehát nekem ez olyan erőt adott, olyan élményt, hogy ott fogta a kezem, tudtam, hogy minden jó fog történni velem.
2: És előtte erős voltál már a hitben, mielőtt ez...
3: Ennyire nem.
2: Azt gondolom, de hogy szükség volt neked, úgy érzed erre?
3: Igen.
2: Erre a kegyelemre?
3: Szükségem volt, igen. Aha. És gyakorlatilag, amit most olyan értelemben, bár azt hiszem, hogy talán egy kicsit alkudoztam vele, hogy én még addig nem szeretnék meghalni, amíg nem ismerem meg, vagy nem látom az unokáimat.
2: Igen, ez egy szokásos kérés.
3: Na, és akkor igaz, hogy kellett rávárnom még 20 évet, tehát mondom, ez volt a, tehát ez a feltét idézőjelbe, tehát hogyha lehet ezt így mondani. Na most ebből, tehát ennek mi ott haszna, vagy hogy mondjam, tehát az előnye, hogy elmentem az onkológiai intézetbe, és a betegekkel, tehát ugye elvégeztem egy ilyen tanfolyamot, nem tudom, 9 hónapos tanfolyam volt, minden daganattípusról ugye beszéltünk, vagy tanultunk, akkor jártam jogára, tudatos jelenlét, meditációkra, és végül is, tehát hogy és a beteglátogatást vállaltam, amikor elvégeztük, mert van, aki telefonos szolgálatot, stb., és én beteglátogatást. És akkor gyakorlatilag, hát 25 évet tulajdonképpen ezzel foglalkozom, tehát hogy volt egy Békésről, aki ismerte aposomékat, ugye mert a kisváros volt még annak idején Békés, ismerte őket, és akkor őt látogattam. Amikor ő hazament Békésre, azt mondja, de most én elmegyek, de itt van a Feri bácsi Debrecenből, gyere be hozzá, őt is látogass meg, mert ővel is majd jól elbeszélgetsz. Na, így történt, és akkor tehát sok, tehát olyan mondanám, hogy pozitív élményeim vannak, hát van nyilván negatív is, de tehát például valakinek elmesélem ezt szól a nővérke, vagy mondjuk épp beteglátogató vagyok, és valaki mondja, hogy a másik szobába haldoklik a Piroska néni. Átmegyek a másik szobába, és akkor mondja a nővérke, hogy meséljem el neki az élményemet, tehát ezt a halál közel élményt. És akkor látom az arcán, hogy amikor elmesélem, hogy én mit láttam a mennyországba, hogy milyen csodálatos volt, és akkor látom, hogy most kezd mosolyogni, be van ugye már kötve az infúzió, lehet, hogy kap egy kis morfiumot is, elmosog, aztán igen, aztán látom, jön édesanyám velem szembe. Tehát, hogy az a fajta, hogy mondjam, tudás vagy tapasztalat, amit én ott kaptam ugye a mennyországba, azt át tudom adni, vagy el tudom mesélni, és ezzel, tehát közelebb, tehát nem kell félni a haláltól. Mondom, olyan gyönyörű, tehát olyan gyönyörű a mennyország, hogy nem azt mondom, hogy most egész életemben, tehát arra vágyakozom, de hogy nem kell ettől félni. De mondjuk nem, tehát elmesélem a történetemet, és mindenkinek ez valami olyan pozitívumot ad, hogy akkor nem, ne szomorkodjunk azért, mert meghalunk, hanem mondom, hidd el, mondom, akit szeretnek, úgyis bennmarad a szívünkbe, és soha nem felejtjük el.
0: Nagyon szépen köszönjük Püskin és Sárközi Ildikónak ezt a tanúságtételt. Püski Lászlónak, hogy segítette őt ezen az úton, és a szép visszaemlékezést az édesapjáról, Püski Sándorról, és ne feledkezzünk meg Timafi Éváról, aki összehozta ezt a jó kis csapatot, hogy beszélgethessünk. Igen.

Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026 májusában kérte csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az EPO pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A határozat az uniós közlönyben történő kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi tisztségre. Közülük az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács nevez ki egyet, egy független szakértői testület véleményének kikérése után. Az EPO feladata az Európai Unió költségvetését érintő csalások, korrupciós ügyek és egyéb pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és büntető eljárások megindítása, ezzel erősítve az uniós költségvetés védelmét. A magyar hatóságoknak biztosítaniuk kell az EPO magyarországi működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Nyílt pályázatot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, a Felsőoktatási Alapítványok, Kuratóriumi és Felügyelőbizottsági tagságaira, így többek között a debreceni, a pécsi, a szegedi és a miskolci egyetemek fenntartóihoz is lehet jelentkezni. Lannert Judit miniszter közlése szerint a pályázatokat július 18-áig várják, a havi tiszteletdíj pedig nem lehet kevesebb, bruttó 500 000 forintnál. A leendő tagok megbízatása határozott időre 2026. szeptember 1-től 2027. augusztus 1-ig szól. Azért csak erre az egyéves átmeneti időszakra keresnek szakembereket, mert egy friss uniós törvénycsomag értelmében a felsőoktatási alapítványok jövő augusztusban teljesen megszűnnek. A jelentkezőktől büntetlen előéletet, valamint legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetői tapasztalatot várnak el. A digitalizáció és a vallás kapcsolata lesz az idei reformátusok szárszói konferenciájának fő témája. Az augusztus közepén tartandó esemény központi kérdése a lélek és az algoritmus viszonya lesz. A szervezők szerint fontos átgondolni, hogyan hat a mesterséges intelligencia a mindennapi életünkre. A rendezvény kiemelt szakmai partnere a Károli Gáspár Református Egyetem. A 4 napos balatonszárszói találkozón bibliaköröket, előadásokat és istentiszteletet is tartanak. A fórumon a digitális világ kihívásai mellett az új technológiák lehetőségeit is vizsgálják. A programra a szervező alapítvány honlapján lehet regisztrálni július 31-éig. A részletes programról és a szállás lehetőségekről a hivatalos weboldalon lehet bővebb információt találni. A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes
neves földrajztudós, múzeum alapítója.

0: nyitó munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának, olvasható a múzeum közleményében. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják, ahol Balázs Dénes letölthető kiadványai is elérhetők. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, amelyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. A minimum 3 könyvet elolvasó és értékelő játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki. Emellett a Magyar Földrajzi Múzeum a játék minden résztvevőjét vendégül látja egy exkluzív, számukra szervezett tárlatvezetésen a Múzeumok őszi fesztiválja program sorozat keretében.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Szolgálat a Krisz lendületén.
2: Egy olyan rendezvény sátor lehetőséget szerettünk volna megvalósítani, amiben van egy kis hűsítő gyümölcs, frissen felvágva éppen ezek a apró kattanások a háttérben, a kés és a vágódeszka szimfóniája. A többiek már lassan rakják össze a kis feladatokat, hogy egy kis játékos, kis különböző feladatok teljesítésén keresztüli próba legyen a fiatalok elé adva, és akkor lehet egy kis hűsítőt nyerni.
1: Ismét Méra lesz a világ közepe.
3: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többet lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Somor András és zenekara.
1: A Beregszászi Református Gyülekezet nyári programjai.
4: Ez egy régen kezdődött folyamat, amit a Beregszászi Gyülekezet vállalt magára, hogy felfuttatja. Egy olyan koncepció volt, hogy közel a város gazdag lehetőségeihez, de azért mégis a vadregényes, távol látszatát keltő helyen, itt Kukján kialakítottunk egy kemping sátorozó helyet.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Missziói stratégia a jelenkor kihívásai között.
5: Azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság, Jézus szavai szerint legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A KRISZ idei lendületén több workshop is helyet kapott, ahol fiatalok is aktívan bekapcsolódtak a közös gondolkodásba és szolgálatba. A programban a Frigy is részt vett, Margitics János ifjúsági lelkésszel együtt erősítve a fiatalok közösségi és lelki épülését. A szolgálat azonban nem csak a foglalkozásokban jelent meg, a Fornosi és a Beregi református gyülekezetek is fontos szerepet vállaltak az eseményen, hiszen közösen készítettek ebédet több mint 400 résztvevő számára. A háttérben végzett szolgálatról és az összefogás jelentőségéről Barta Attilával, a Fornosi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
2: 2026. június 27-én zajlik a Barátság Stadionban a lendület a KRISZ szervezésében, és jelen van a Frigy is. Workshop formájában várják majd a fiatalokat. Mivel készültek számukra?
3: Egy olyan rendezvény sátor lehetőséget szerettünk volna megvalósítani, amiben van egy kis hűsítő gyümölcs, frissen felvágva éppen ezek a apró kattanások a háttérbe, a kés és a vágódeszka szimfóniája. A többiek már lassan rakják össze a kis feladatokat, hogy egy kis játékos, kis különböző feladatok teljesítésén keresztüli próba legyen a fiatalok elé adva, és akkor lehet egy kis hűsítőt nyerni, feliratkozni a közösségi médiánkra, a kollégiumot keres valaki, a Kálmán János református szakkollégiumot felfedezheti nálunk, beszélgethet a gyülekezetünk ifjúságával, ifiseivel, ifi munkatársaival, úgyhogy bár Frigy sátor cím alatt van, de azt hiszem itt van az egész falu népe, ahogy mondja a szleng. Úgyhogy nagyban készülünk arra, hogyha a szabad időben majd eljön a lehetőség, akkor elérjük ezeket a fiatalokat.
2: Hogyan lehet buzdítani őket ma arra, hogy fiatalként itt legyenek és szolgáljanak ebben a nagy hőségben, tegyük hozzá?
3: Hát nem nehéz, csak a nap 24 órájából a lehető legtöbbet kell velük tölteni. Újra készen kell lenni a kompromisszumra, és nem utolsó sorban, ezek fölött, minden fölött az ő saját elhívásuk az, ami itt igazából megmozgatja a csapatot, mert nincs olyan a világon, hogy valakit parancsszóval ide vagy amoda küldünk ki. Ez nem egy intézményesített keret, hogy meg kell történjen valami. Ezek fiatalok, akiknek ifis közösségük van, vagy egyetemi gyülekezetük, és azon belül ők felelősnek érzik magukat. Felelősnek érzik magukat azért, hogy milyen képet alkot róluk egy közösség, amikor meglátja az ő sátrukat. És mivel kép itt nincsen, csak hang, ezért el tudom mondani, hogy a minimumból a maximum jön ki ezen a helyen is, mert ezt az egy kis programocskát körülbelül olyan 15 fiatal készíti elő. Most jött vissza éppen a gyalogtúráról a 36 fokban az egyik munkatársunk, aki jégért volt, úgyhogy ezek olyan nagy ajándék és szép dolgok, amikhez bőven köze van Istennek, és azt hiszem az egésznek olyan mozgatója azokban az elhívásokban, amit ezek a fiatalok kaptak.
2: És valljuk be, azért van tapasztalatuk, hiszen már szerveztek villámtöltést is, ami hasonló alkalom volt, és valóban nagyszabásúra sikeredett, és több száz fiatalot is meg tudtak szólítani. Tehát ők is benne vannak ebbe az érában, és folyamatosan szervezkednek, és ők is szeretnék ezeket megvalósítani.
3: Hát a gyülekezetünk bázisán működő ifjúsági misszióban van egy olyan koncepció, hogy a nyár zárás, az tényleg egy villámtöltés nevezetű programmal történjen meg, és ennek a zárásnak a lényege az, hogy ilyen személyes evangelizációs jelleggel is jelen vagyunk a fiatalok között, és van tapasztalatunk is, de tapasztalatnál azt hiszem még fontosabb a jelenlét, vagy lehet, hogy nem is lehet a kettő között igazából nagy drámai különbségeket felmutatni, mert egyik a másik nélkül nem igazán működik, de nekünk hál' Istennek egy olyan kegyelmi időnk van, hogy egy ilyen csapattal szolgálhatunk most itt a KRISZ alkalmán, a lendületen. Bízunk benne, hogy itt is minél több fiatalt elér majd az Isten.
4: Áldás békességet, Barta Attila vagyok, a Fornosi gyülekezetnek a lelkipásztora, és KRISZ munkatárs, választmányi tag is, a mércének az elnöke. Tehát magam is részt veszek a választmányi üléseken, és akkor, amikor szóba került a főzésnek a kérdése, hogy hogyan lesz megoldva fiatalok számára az étkeztetés, akkor jött a felkérés, hogy szívesen vennék, hogyha gyülekezetünk ebben segítene, úgyhogy mi meg örömmel vállaltuk ezt. Ezelőtt éveken, amikor a lendület volt, akkor is rendszeresen éltünk ezzel a szolgálati lehetőséggel. Épp most a fazekakat kavargatva emlegetjük, hogy milyen volt, amikor a Berekkenben egy hasonló népes tábor borral főztünk az akkori fiatalok számára, úgyhogy megkaptuk a felkérést, örömmel vállaltuk, 260 fő számára 130 liter paprikás krumplival készülünk, úgyhogy most egy ilyen 12 család szorgoskodik a két kondér mellett. Örülünk neki, hogy itt lehetünk, láthatjuk a sok fiatalt, és várjuk majd őket szeretettel az asztalhoz. Reméljük, hogy jó lesz a paprikás krumpli is.
2: 12 család. Azért a mai kialakult helyzetben találni 12 családot egy gyülekezetben, aki örömmel eljön és szolgál, hát 40 fokban a tűző napon, hát azért azt gondolom, ez valóban szolgálat.
4: Már nagyon várták, hogy kimozduljunk, és valami csapatban tegyünk. Egy összeszokott közösség vagyunk, és mi nagyon szeretünk együtt dolgozni. Az elmúlt időszak nem nagyon adott rá lehetőséget, de most többeknek megoldódott az, hogy szabadon tudjon mozogni, akár a férfiak közül is, és akkor így jöttünk. Vannak olyanok, akiknek időközben megszületett a harmadik gyermek, vannak olyanok, akik az örökbefogadást kezdték el, az örökbefogadás folyamatát, vannak diakónusaink, tehát úgy fellendült, visszakaptuk egy kicsit a régi lendületet a lendületen, és belendültünk mi is, és azt látom, hogy jót tesz nekik is, örülnek annak, hogy szolgálhatnak, látom a lelkesedést, hogy már nagyon várták, és nekik ez egy ajándék, hogy tehetik.
2: Mit tesz a háttérben egy lelkipásztor, hogy ilyen összefogó gyülekezet legyen? Hogy valóban akár ilyenre is hajlandóak legyenek, hogy a szombati napjukat, amikor nagyon meleg van, otthon is lehetnének a hűvös meleg szobában, de ők valóban odaszánják az idejüket, és ezáltal is szolgálják az Urat. És mint ahogy az egyenpólókon is látszik, szolgáljátok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok szín elé.
4: Igen, ezt az egységpólót, ezt tavaly karácsonyi ajándékként kapták a munkatársak. Az az igazság, hogy tényleg lenne munkájuk, mert ők mind földműveléssel foglalkoznak, a csemege, kukorica épp most érett be, úgyhogy most mind vagy a kukorica lennének, vagy a piacon a kukoricával, de mindnyájan félretették a maguk munkáját, és eljöttek azért, hogy itt legyenek. Hogy mi a feladata egy lelkipásztornak? Egyrészt, hogyha látják rajtam azt, hogy én jókedvvel csinálom, és bennem van egyfajta lendület, most használjuk akkor ezt a szót erre, akkor ők is fellelkesednek. Hogyha azt látják, hogy én is csak immel ámmal, akkor ők is nyilván úgy állnak hozzá a dolgokhoz. De mivel engem is fellelkesít, hogy ennyi idő után újra lehetőség nyílik a fiatalok számára ilyen módon így együtt lenni, ezért ez őket is fellelkesíti a munkatársakat. Másrészt pedig nagyon sok szervezési munka van mellette, semmit ne felejtsünk otthon, ki mit fog elhozni, kinek mi lesz a felelőssége. Konkrétan meg kell szervezni, le kell osztani a feladatokat, hogy aztán ne egymás dolgába fogjunk bele, ne az legyen, hogy megbeszéltük, hogy elhozzuk, de aztán nem hozta el senki, tehát rengeteg apró, lékos szervezési munkálat van mögötte.
2: Volt Krisz elnökként, milyen itt lenni ma? Mert azért belelátott abba, hogy milyen a szervezés. Munkálatok, azért tudja, hogy mivel jár ez, milyen ma itt lenni a lendületben úgy, hogy önnek is fontos az, hogy a fiatalokkal foglalkozzanak ma 2026-ban.
4: Megható, az az igazság. Most végig gondolok azon az időszakon, amióta Krisz az életembe lépett, vagy én a Krisz életébe, egy egészen hosszú út vezetett el idáig, és olyan jó, hogy nem szűnt meg. Nagyon sokszor voltak kritikusaink, és feltették a kérdést többször, hogy hol van a Krisz, és mit csinál a Krisz. Hát innen is üzenjük, hogy itt vagyunk, és szolgálunk, és láthatja nem csak ember, hanem jó reménység szerint Isten is látja azt, hogy tényleg azért jöttünk, hogy szolgáljunk, nem csak szórakoztassunk, mert van lehetőség a kikapcsolódásra, a fiataloknak lesz lehetőség különféle sporttevékenységekre. A legfőbb feladat az, hogy Jézus megismertessük velük, és nekem ezért dobog a szívem. Amikor hallom a dicsőítő csapat, hogy énekel, akkor magamban azért imádkozok, hogy Úram, bárcsak utolérni annak a dalnak a szövege, azt a fiatalt, aki most ott ül a lelátón, és lehet, hogy őt még csak a dallam érinti meg. Én meg azért imádkozok magam, hogy a szöveg érintse meg az ő szívét, és történjen meg azoknak a fiataloknak az életében az a fajta változás, amit az Isten az én életembe hozott, épp a Kriszen keresztül, hiszen én pont egy Krisz hétvégén tértem meg, és ott hallottam meg az Isten igéjét, úgyhogy nekem ez nagyon komolyan ott van a szívemben, hogy Isten el tud ezen a szervezeten keresztül érni nagyon sok fiatal. Lásd, nem csak hívő, megtért ember lehetek Isten kegyelméből, hanem lehetek hívő férj, hívő édesapa, hívő szolgálattevő a gyülekezetben, és még mindig a Krisz csapatán belül. Annyi módon, annyiféleképpen megáldott az Isten. Most örülök, hogy valamit ebből újra visszaadhatok a Krisznek, Istennek.
2: Ezt a szót, hogy megtér, többször is a használta. Ma, ha itt van egy fiatal ezen a lendületen, hogyan ismerheti fel, hogy most ez az a pont, amikor én megtértem?
4: Isten szent lelke ezt éreztet, én a szerelemhez szoktam hasonlítani. Amikor az ember szerelmes lesz, akkor azt veszi észre, hogy a gondolata mindig a másik körül forog, és nem tud elszakadni. Valahogy vonzódik a jelenlétébe annak a másiknak, és én ugyanígy voltam az Istennel, hogy vonzódtam oda, ahol az ige szól, vonzódtam oda, ahol nekem Isten igéről beszélnek, és egyszer csak szerelmes lettem az Istenbe, azt vettem észre, hogy én már nem akarok nélküle élni, én nem akarok úgy élni, hogy nekem nem nyílik ki a Biblia, nem akarok úgy élni, hogy nem kérdezem meg az Istent, hogy mit akarsz az én életemmel kezdeni. Nem akarok úgy élni, hogy az Isten ne szóljon bele abba, hogy kit akar mellém rendelni, hogy mi az ő terve felőlem. És számomra ezt jelenti, átadtam a vezetést Istennek. Lemondtam arról, hogy én vezessem a saját életemet, azt mondtam, Uram, az életem a tiéd, és ahogy akarod, úgy legyen minden benne. Hogyha ma le akarnám egy fiatal nyelvére fordítani, akkor azt mondom, hogy a vezetést átadom, Uram, legyen tiéd.
1: Az elmúlt percekben Margitics János és Barta Attila református lelkipásztorokkal beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők számára. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
2: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
3: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
2: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
3: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pottyában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érkezőket.
2: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
3: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon, ilyen például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többet lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Somor András egy zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
2: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
3: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
2: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
3: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválok, antól vagy elezik ezt a fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottsága a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztivál rendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
2: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
3: Hát egyrészt egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a Csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, amik kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalos Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik, lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
2: mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
3: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mélai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visznek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
1: Az elmúlt percekben Varga Zoltán Lászlóval, a Csűrfesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nyári szünet a beregszászi református gyülekezetben sem a pihenésről szól, egymást követik a gyermek és ifjúsági táborok, zajlanak az önkéntes szolgálatok, miközben a gyülekezet már a villámtöltés ifjúsági napra és a további nyári alkalmakra is készül. Hogy milyen programok várják a fiatalokat és a gyülekezet közösségét a következő hetekben, arról Margitics János ifjúsági lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Izgalmasan zajlanak a hetek a beregszászi református gyülekezetben. A gyermekhétről számoltunk be nem is olyan rég, és most már éppen tenap ért véget a ifis tábor, amely rengeteg beregszászi fiatal számára egyfajta nyári feltöltődés, tehát lehet, hogy nyár fénypontjaként töltötte a napokat, és a Kukjai, hát mondhatnánk, hogy táborozó helyszín, amit a beregszászi református gyülekezet az elmúlt években hát kiépített egyfajta közösségi térré. Kezdjük talán ezzel, mit kell tudni erről a helyszínről mi, és ez egyre több program szerveződik ide.
3: Igen, ez egy régen kezdődött folyamat, amit a beregszászi gyülekezet vállalt magára, hogy felfuttatja. Egy olyan koncepció volt, hogy közel a város gazdag lehetőségeihez, de azért mégis a vadregényes, távol látszatát keltő helyen, itt Kukján kialakítottunk egy kemping sátorozó helyet. Egy régi házikó és a mellette lévő üres telek összessége jelenti most ezt. Viszont annak ellenére, hogy nem végtelen négyzetméterekről beszélünk, egy perc sétára van egy erdő, és itt a beregszász közeli dombvidéket bármilyen irányból meg lehet közelíteni. Nagyon jó infrastruktúra van kialakítva, számos lehetőséggel, mint a kinti zuhany, amit a nap melege biztosít megfelelő hőmérsékletűre. A hölgyek számára, a lányok számára egy benti mosdó, egy illemhely, ami azért a modern körülmények komfortját megteremti. Hát nem utolsó sorban egy olyan táborhelyünk ez nekünk, ahol minden éven nagyon nagy lelki muníciót halmozunk fel, mert nyár elteltével, a tanév szürke és hamar sötétülő hónapjaiba, azért a Kukjai tábor az mindig ott van az emlékezetünkbe. Ugye ezt nem az én fejemben ez kevésbé az infrastruktúra, mint egy ilyen lelki töltőhely.
2: Békesziget.
3: Békeszigete nagyon, és van egy olyan extrája a teleknek, amit igazából megvásárolni sem lehet, a kaputól 3 méterre nincs térerő. Telefonálni szükség esetén a kapuba kimenve lehet, a kaputól 3 méterre bejebb pedig teljesen mobil internettől kezdve minden másik megszűnik, és a digitális detox így nagyon jól megvalósul.
2: Az Istenre figyelés egyik fontos eszköze a digitális detox.
3: Ez igen, ez egy
2: jó
3: nagy
2: kapcsolódás.
3: Ez egy nagyon hasznos valami, azon túl meg a fiatalok is egy kicsit jobban tudják nélkülözni ott a természet lágyulén az okos eszközeiket, mert azokból van bőven.
2: Amikor gyermeksírás hallunk a templomban, akkor mindig az a gondolat jut eszembe, hogy ha őket nem halljuk a templomban sírni, akkor a következő 50-60 évben üresek lesznek a templomok. És a következő terület, amikor az ifjúsági munkára gondolunk, ha ők nincsenek, akkor előbb-utóbb üresek lesznek a templomaink. A beregszászi református gyülekezetben az ifjúseket látva, nagyon erős közösség van, akik közösségben vannak, és akik alkotnak és szolgálnak is együtt. Mit kell a beregszászi ifjúsokról tudnunk?
3: Hát igen, mi az Úr csodája mindegyik, mert a konfirmációs oktatás 3 esztendejében, meg a hitoktatás azt megelőző esztendeiben, meg a vasárnapi iskolák és a különböző gyerekhetek és minden más alkalomsorozatban nagyon sok fiatal talál magának egy helyet, ahol úgy érzi, hogy a időről-időre lehorgonyozhat, kiköthet, megbékélhet egy kicsit, és nekünk nagyon nagy öröm, hogy ez a gyülekezetünkben valósul meg, tehát ez nekik egy olyan helyé válik, ahova szívesen eljönnek, és azt hiszem az ifjúsági lelkészi munkám egyik legnagyobb kitüntetése, amikor látom őket vasárnap Isten tiszteleten, vagy látom őket szolgálni, látom őket halálosan komolyan venni a saját maguk feladatát, látom őket abban, hogy azt mondom, hogy gyülekező és mindenféle egyéb ráhatás nélkül ott vannak már is mellettem. Ezek óriási dolgok, és én azt gondolom, hogy a gyülekezetünk jövője belőlük nő, de a jelene pedig velük színesedik meg. És enélkül a szín nélkül nagyon nehéz optimistán látni azt, ami ránk vár. Úgyhogy ebben teljesen egyet tudok érteni, hogy jövőben mutatóan nagy áldás a jelenünkben, hogy velünk vannak a fiatalok, és nagyon sok projektet visznek most a 26-os évben, azt tűzték ki célul, ezt az ifisek, hogy havonta egy alkalom, ami nem a rendszeres, nem a menetrend szerinti, hanem valami olyan extra, mint ifi kafé, dicsőítőest, konfirmandus hétvége, tábor, vagy bármi más, a palettát is nagyon nehéz felsorolni, mert nagyon sok ötletük van, és emellé az ötlet mellé oda is állnak, tehát nem úgy van, hogy a végén egy embernek kell bezárni az ajtót, lekapcsolni a villanyt, hanem szépen csak a kulcsot az alkalom végén megkapjuk, hogy minden kész, és mehetünk haza. Úgyhogy ezek ilyen hihetetlennek tűnő dolgok, és azt hiszem, hogy sok lelkész cserélne velem, és én meg nem cserélnék velük.
2: A szolgálat az fontos része egy közösségnek, és a beregszászi református ifjúsaink azok a szolgálat.
3: Nagyon. Nagyon olyannyira, hogy erre a nyárra már számokba öntöttük azt a tervünket, hogy hány fiatalt kívánunk elérni. 500 fiatalt szeretnénk azzal a programunkkal megszólítani, hogy add tovább az áldást. Nagyon sok minden szépet és jót kaptunk az egymás közössége által az elmúlt években, és ezen a nyáron ezt a rövidke kis mondatot tűztük magunk elé, hogy ebből hagyjusson mindenfelé, ahova csak el tudunk érni. Ennek a vállalásnak nyilván az egyik része a táboraink voltak, a konfirmandus, meg az ifis, és a másik ilyen nagy vállalásunk, amit nagyon nagy szeretettel készítünk elő, az pedig a villámtöltés ifjúsági találkozó lesz, ahova nagyon sok fiatalt szeretnénk megszólítani. Hát és hogyha Isten kegyelmes, akkor el is fognak majd jönni. Ezt a régi Varroda épületében már az előző villámtöltés kapcsán is ott voltunk, ott gyűltünk össze. Az is egy fergeteges alkalom volt. Ott például olyan dolgok történtek, hogy egyszerre hallgatta majdnem több mint 400 ember az Isten igéjét, és volt egy olyan 2-3 óra, amikor majdnem ugyanennyi ember játszott egyszerre, úgyhogy a beregszászi ifisek vezették azt a programot. Szóval ilyen szempontból ez az add tovább az áldás lehet, hogy csak egy felismerés, nem pedig egy vívmány részünkről, hogy akkor most már így kell lenni, hanem talán ebben tudnánk mi a legjobban kifejezni a hálánkat egymásért.
2: Ifi kafé.
3: Az ifi kávéval az a nem titkolt célunk, hogy a havi egy, vagy ha egy ilyen kicsit ünnepelőbbre fordul a dolog, akkor például adventbe, ott majdnem minden advent vasárnapján igyekszünk ott lenni. Tehát avval az volt a célunk, hogy egy teret hozzunk létre, ahol Isten tisztelet után még együtt lehet a gyülekezet. Az Isten tiszteletnek a helye nem a legjobb a megbeszélésre, mert hát csak zavar, hogy a lelkész is mondja, és az ifi kafé lenne az, ahol lehetne még erről tovább gondolkodni, meg egy kicsit együtt lenni, mert ha nagyon a szívünkre tesszük a kezünket, akkor csak sietünk jóformán mostanában a főműsor időben, csak sietünk, és ezek a megállók nagyon kellenek, amikor együtt tudunk lenni, és én újra és újra meghatódok rajta, hogy ezt az ifi közössége bevállalja és csinálja, tehát ezt nem lehet fizetéssel létrehozni, vagy ilyen rázudított anyagi eszközökkel, ez minden önkéntesen történik, az előtte való muffinsütés, szombat este, a haboknak az előkészítése, a bevásárlás, a poharak és társai, és mindig igyekeznek egy jótékony célt is találni a bevétel számára, tehát az, nyilván az önfenntartás az megvalósul, és azon túl az ifisek azok mindig egy olyan célt tűznek ki, mint például a Sámuel Alapítvány, ahol szintén nagyon csodálatos és Istentől jövő dolgok történnek.
2: Egyéb területek?
3: Olyan sok területünk van, amiben részt veszünk, hogy nehéz is felsorolni, a teljesség igénye nélkül diakóniában nagyon erősen helytállnak a fiataljaink. Például, ha visszaemlékszünk, most ebben a hőségben nem olyan könnyű, de eléggé havas telünk volt.
2: A téli hulkotrás és favágás az
3: egy dolog. Igen, az még fotodokumentációban is megjelenik például a gyülekezet oldalán. Hát az is nekem nagyon megrendítő volt, hogy a lelkész kollégám kiírta, hogy itt az idő lehet jönni, és hármasával, négyesével összeverődve húzták be a havon a zsák fákat, lapátolták el az útról a havat, meg még két kedves mosolyt is tudtak egy-egy szépkorú vagy rászoruló testvérnek nyújtani, és hát mi ez, ha nem szép és csodálatos. Nem tudom azt mondani, hogy ez mind egy ilyen nagyon jó szervezet, nagyon jó struktúrált emberi valami, de azt tudom mondani, hogy ahol a szükség megjelenik, ott a Szentlélek valakinek megadja, hogy össze tudja kapcsolni a segítő szándékot a segítségre szorulóval. És nálunk ez nagyon szépen történik, és hát ezért is nagyon hálások vagyunk.
2: Kevés percünk maradt, de mindenképpen meg szeretném kérdezni, hogy mit ad meglátása szerint ez a fiataloknak ez a közösség, az, hogy Isten mellett tölthetik a legfontosabb fiatal éveiket.
3: Hát erről sokat beszélek nekik, és nem mindig tetszik nekik, amit hallanak, de az én egyik nagy lelki munkatársam, akivel együtt szolgáltunk, egyszer azt mondta, hogy a show nem a show tartóba való. És az ifi közösség az egy kis idő, ameddig a show tartóban van, és aztán majd eljön az idő, mikor az Úr kiszórja a showt a maga helyére, hogy ízet hozzon oda, ahol arra szükség van. És hát mi, én speciálisan, de úgy látom, hogy sokan mások is arra készülnek ebben az ifis közösségben, meg arra kapunk egy ilyen nagyon jó gyakorlatot, hogyha eljön a mi időnk, akkor mindenki maga körül gyűjtsön majd ilyen kis csoportokat, akikkel együtt folytatja tovább a szolgálatot, meg milyen melléktermékként az örök életre szóló barátságok, emlékek, sztorik, olyan élmények és tapasztalatok, amikre igazából semmilyen körülmények között nem tud szert tenni az ember, akár már csak a sátorozós természetben eltöltött pillanatoktól kezdve, közös projektekig, amiket megszervezünk. Egy ifisünk, ha itt van velünk aktívan, akkor egy közösségszervezői szakra, ha beiratkozik, akkor lehet, hogy fog ott olyan dolgokat látni, amiket ő már kipróbált, amikben ő részt vett, amikben ő nagyon aktívan szerepet vállalt, és egy társadalom számára, egy városközösség, egy gyülekezet közösség, egy család számára, ez egy nagyon nagy erőforrás, mikor valaki egy problémát, egy megoldással a lehető legrövidebb úton össze tud kapcsolni, és ha elakad, akkor tud benne segítséget kérni. Ezek mind-mind olyan ránk ragadt tudások, az Isten gazdag áldásai mellett, meg közösség ajándékai mellett, amik óriási módon meghatározzák a jövőt. Tehát nagyon gazdag tudással és élményekkel gazdagodik, aki itt van ebbe az ifis közösségbe.
1: Az elmúlt percekben Margit és János ifjúsági lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A megőrizni, megerősödni, megmaradni jegyében zajlott a missziói előadók találkozója május utolsó hétvégéjén Zetevárralján, amelynek résztvevői stratégiai megbeszélésekkel és kötetlen tapasztalatcserével kerestek választ a közös missziós utak kérdéseire. Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával a stratégiáról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
2: Itt Zetevárralján gyűltek össze a missziói előadók, hogy az éves missziói stratégiát átbeszéljék. Miért jött létre először is ez a misszió, mi a fő üzenete célja?
3: Hát először is a missziói előadók rendszeresen találkoznak éves szinten, van egy ilyen alkalmunk, amikor összegyűlünk, és az egyházunknak a dolgait, a missziónak, a küldetésnek a fontosságát újra és újra végig beszéljük, végig gondoljuk, és igyekszünk megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek benne a kihívások közepette Isten igéjét kellő módon hirdetni tudjuk a gyülekezeteink számára. Az idei évnek, a rendezvénynek, a találkozónak az apropója az a tavalyi év során a decemberben az igazgató tanács által elfogadott, jóváhagyott stratégia kérdéseinek a megbeszélése. A tavalyi év során készítettünk egyházkerület lelkipásztorai, egyházkerület vezetősége, a tanári kar közös munkája eredményeképpen készítettük el az egyházkerületnek a missziói stratégiáját, aminek az a címe, hogy megőrizni, megerősödni és megmaradni. És a mostani találkozónak tulajdonképpen egyik fő célja az volt, hogy végig gondoljuk, hogy az elmúlt fél év során, mióta a lelkipásztorok kézbe kapták ezt az anyagot, ami egy könyvecske, tulajdonképpen egy 48 oldalt magába foglaló könyvecske, hogy ki hogyan értékeli ezt az összeállított, elkészített stratégiát.
2: Milyen igére épül a stratégia?
3: A stratégiának az alapigéje az első korintusi levél 3. részének a 11. verse, amely így hangzik, hogy mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Ez az ige tulajdonképpen a püspök úrnak, püspökünknek, Kolumbán Vilmos püspök úrnak a beiktató ige hirdetésének az alapigéje volt tavaly januárban, és ez képezi ennek a stratégiának is az alapigéjét, ami tulajdonképpen nem más, mint a megváltórunknak, Jézus Krisztusnak a kegyelme, aminek alapján készítettük el a missziót, missziói stratégiát, és aminek alapján éljük és szolgáljuk egyházunkat.
2: Hogyan lehet kibővíteni ezt a megőrizni, megerősödni, megmaradni hármast? Hogyan lehet kifejteni ezt jobban?
3: Tulajdonképpen egy 48 oldalas dokumentumról van szó. Ennek a stratégiának a lényege az, hogy a jelenkor kihívásai közepette megtaláljuk azt az irányt, amely felé nekünk haladni kell. Tulajdonképpen a stratégia nem egy programtervezet és nem egy szervezeti dokumentum, hanem egy lelki iránytű, amely segít nekünk újra felfedezni azt, hogy kik vagyunk, mint egyház, mi a küldetésünk, mi a feladatunk a jelenvaló világban, és a feladatunkat, amelyet Istentől kaptunk, hogyan tudjuk a jelenkor kihívásai közepette megvalósítani.
2: Milyen missziói területeket érint?
3: Gyakorlatilag számos missziói területre koncentrálunk, fókuszálunk, de ugye a leglényegesebbeket, hogy említsem, az ifjúsági misszió, digitális misszió, a cigányok között végzett misszió, akkor a diakóniai szolgálat, ami szintén egy misszió, akkor a család misszió, gyermek misszió, az idei évet ugye a gyermekek évévé nyilvánítottuk, a tavalyi év az ifjúság éve volt, szeretnénk megvalósítani a tematikus éveknek a gyakorlatát. Összesen mintegy 30 területet ölel föl ez a stratégia, és minden területre vonatkozóan viszonylagos részletességgel kitérünk, és próbáljuk megtalálni azt, hogy hogyan tudunk ezeken a területeken aktívan Isten dicsőségére szolgálni.
2: Így a tanácskozás után hogyan körvonalazódik eddig, hogy mi az, amire a legnagyobb hangsúlyt kell fordítani, illetve mind kell még dolgozni?
3: Hát nagyon örülünk a visszajelzéseknek, minden találkozásnak az a lényege, hogy begyűjtjük a véleményeket, hogy ki hogyan látja, hogyan értékeli az eddigieket, és örömmel állapítom azt meg, hogy a missziói előadók a maguk helyén, nem csak a gyülekezeteikben, hanem az egyházmegyékben is komolyan veszik a munkájukat, és komolyan foglalkoznak is, foglalkoztak az elmúlt fél év során is ezzel a stratégiával, és egy nagyon pezsgő eleven beszélgetésre, vagy beszélgetésekre került sor az elmúlt órákban, az elmúlt nap során. Természetesen új dolgok is, észrevételek is megfogalmazódtak, amelyeket úgy szintén be tudunk majd építeni a szolgálatunkba. Szükség van ezekre a találkozásokra, mert hogy több irányból megközelítve tudjuk megfogalmazni a lényeget.
2: Miket érintettek inkább a visszajelzések?
3: Nagyon sokat foglalkoztunk a lelkipásztorok szolgálatának a kérdésével, és ez természetszerű, hogy így van a stratégiánkban is. Négy oldalon keresztül foglalkozunk a lelkipásztorok munkájának a támogatásával. A beszélgetés rendjén is, talán időben is és tartalmában is ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. Legtöbbet ugyanakkor hangsúlyt kapott a beszélgetésünknek a rendjén a presbiteri munka, a nőszövetség tevékenység, az ifjúsági misszió, és viszonylag sokat beszélgettünk a digitális misszióról is, amiben nagyon sokat kell fejlődnünk, hogy a digitális térben is meg tudjuk szólítani, sok esetben csak ott tudjuk megszólítani, vagy megtalálni már nem csak a fiatalokat, hanem sok esetben a felnőtteket is. Tehát, hogy a digitális missziót mindenképpen előtérbe kell helyeznünk, ez a kornak a kihívása, és hogy hogyan lehetséges az, hogy a digitális térben megszólítsuk a híveinket, vagy akár a kívülállókat, de hogy ugyanakkor a digitális térből hogyan vezet az út a valóságos fizikai jelenlétbe, mert digitális térben nem lehet megélni az igazi közösséget. Ez egy út, egy lehetőség, hogy ott megszólítani az embereket, és megpróbálni őket közösségbe vonni, az egyház kötelékébe bevonni őket, vagy ott megtartani, ha már ott vannak.
2: Mi az üzenete az egyházkerületnek a gyülekezetek irányába a missziói munkát tekintve?
3: Hát mindenképpen azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság, Jézus szavai szerint legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat, éljenek szeretetben, és legyenek jó reménységgel, hogy az az Isten, aki életünket megváltotta az ő fiában, meg is tart bennünket, és végig vezet az úton. Úgyhogy kitartás, erősítés, jó reménység.
1: Az elmúlt percekben Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.

Magyarország új helyreállítási és ellenálló képességi tervét. A gazdasági és energetikai miniszter jelezte, a következő időszak feladata, hogy a rendelkezésre álló támogatások gyorsan, átláthatóan és hatékonyan jussanak el a vállalkozásokhoz, különösen az energiahatékonysági beruházások, a hálózatfejlesztés és a versenyképességet javító programok területén. A tárcavezető azt írta, mérföldkőhöz érkezett az uniós pénzek hazahozatala. A terv kiemelt célja a gazdaság versenyképességének erősítése, az energetikai fejlesztések felgyorsítása, valamint a kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása. A miniszter úgy fogalmazott, ezt az eredményt az elmúlt hónapok intenzív szakmai egyeztetéseivel és tárgyalásaival sikerült elérni. Bár sokan kételkedtek a sikerben, a magyar embereknek járó uniós források előtt sorban nyílnak meg az ajtók, tette hozzá a politikus. A trieszti magyar kikötő beruházás és a Nyugat-Balkán uniós integrációja is fontos téma volt Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszter római megbeszélésén. Orbán Anita a Facebook oldalán kiemelte, kevés ország van, amelyhez a magyarokat annyi személyes történelmi és kulturális szál köti, mint Olaszország. Sokan választják úti célként, jól ismerjük a kultúráját és a gasztronómiáját, még a világhírű Illy kávé története is a magyar-olasz kapcsolat ékes bizonyítéka. A márkát a Temesváron született Illy Ferenc alapította Triestben. Éppen ezért is fontos, hogy Magyarország és Olaszország politikai és gazdasági kapcsolatai is tükrözzék ezt a közelséget. Tájékoztatása szerint Rómában Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettessel és külügyminiszterrel a két kormány és a szakminiszterek közötti párbeszéd intenzívebbé tételéről beszéltek. A gazdaság, az energetika, a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségeink, tette hozzá Orbán Anita. A Belső Honvédelmi Minisztériumi vizsgálat megállapítása szerint a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája állt az ellopottként kezelt kecskeméti MiG-29-es alkatrészek ügye mögött. A megállapításokról a honvédelmi miniszter számolt be a Facebook oldalán. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, minden más régióban nőtt. A visszaesés nem volt markáns, Budapesten 1,6, Somogy vármegyében 1,7, Vas vármegyében pedig 9,2%-kal kevesebb hirdetés volt elérhető a negyedév során, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben történt. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében. A nyaralásra utazók mintegy fele továbbra sem köt utas- vagy balesetbiztosítást, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett poggyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordulhat, közölte az MBH Bank. A bank egy online kutatása azt mutatja, hogy a lakosság mintegy fele nem rendelkezik a bankszámlájához vagy bankkártyájához kapcsolódó biztosítással, és mindössze 30%-uk köt minden alkalommal külön biztosítást utazás előtt.

0: A magyarok átlagosan 545.000 forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez képest. A külföldi utazások esetében ez az összeg még magasabb, átlagosan meghaladja a 719.000 forintot. A megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során, a többiek körében a leggyakoribb kellemetlenség a jelentősebb járatkésés. Emellett nem ritkák a betegségek, balesetek, illetve a poggyász és iratvesztéssel kapcsolatos esetek sem. Az egyik biztosító adatai szerint az elmúlt nyári időszakban a leggyakrabban baleset miatt került sor kárkifizetésre.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy záporzivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Menj el egyel több mérföldre. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Máté evangéliuma 5. fejezet, 41-es vers. Képzeld el, hogy étteremben ettetek valakivel, akinek 7000 forintba került a vacsorája, és látod, hogy a borra való összegén gondolkozik. Tudja, hogy minimum 10%-ot illik adni, ezért 5 percet pazarol arra, hogy felváltsa a maradék ezresét, és 700 forint borra valót tudjon adni, véletlenül se többet. Mi lenne, ha 1000 forintot adna? Bizonyára szebbé tenné vele a pincér napját. 300 forint nem tűnik soknak, de a benne rejlő üzenet nagyon is sokat jelenthet valakinek, különösen egy nehéz nap után. Köszönöm, hogy jó munkát végeztél, becsüllek miatta, értékes vagy. Lehet persze, hogy a pincér számolás nélkül elteszi a pénzt, és ezzel oda az üzenet, de Isten akkor is megállt majd érte. Aki bőven vett, bőven is arat. 2. Korintusi levél 9. fejezet 6. vers. Gondolkodj el ezen, egy marék apróval örömet szerezhetsz valakinek, magadnak pedig áldást. Ez csupán egy egyszerű példa arra, hogy az apró cselekedeteink is milyen meglepően nagy következményekkel járhatnak. Az apró kedvességek meghatározzák az aznapi hangulatodat. Menj el egyel több mérföldre, legyen bár szó egy kicsit több borravalóról, egy nem várt dicséretről vagy ajándékról, szinte semmibe sem kerül, mégis rengeteget jelent. És még egy fontos gondolat, lehet hegyeket mozgató hitünk, képesek lehetünk a Biblia mély tanításainak megértésére és magyarázatára, kitűnőre vizsgázhatunk szentségből, ám Isten igéje mégis azt mondja, hogy szeretet nélkül semmik vagyunk. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában a 6. parancsolat magyarázatát hallják Dezső Attila sátoralja újhelyi református lelkipásztortól.
2: A föld számára nincsen engesztelés a rajta kiontott vér miatt, csak annak vére által, aki kiontotta azt. Tehát, hogy ez a memoriter, ez az ige azt mondta, hogy csak akkor szabadul meg, mondjam így, Isten büntetése alól mondjuk egy régió, egy terület, egy közösség, egy nem tudom, hogyha kiírtja sorai közül azt, aki. És akkor csak egy történetet a Jerikó lerombolása után fantasztikusan menetel előre Izrael népe, és jön egy kis picike kis erősség, Ai városkája, elbízzák magukat, stb. De hát nem is ez volt a baj, hogy elbízták magukat, hanem az, hogy Isten nem adott nekik győzelmet. Mindaddig, amíg ki nem írtották maguk közül Ákánt, aki Isten törvénye ellen cselekedett. Az igaz, hogy lopás volt, de ugyan hasonló ehhez, hogy addig nincs áldás, addig nem szabadul meg egy közösség sem, ameddig ez meg nem történik. Tehát ki kell tenni a földből azt, ami egyértelműen az Isten helyére akar ülni.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben a 6. parancsolat magyarázatát hallják Dezső Attila, Sátor Alja újhelyi református lelkipásztortól, a riporter Jászter Beáta.
2: Ne ölj, így szól a 6. parancsolat. A legrövidebb parancsolat, mégis talán a legtöbbet erről fogunk beszélni, mert annyira gazdag és szerteágazó, hogy többféle nézőpontból kell megvilágítanunk. Ez a parancsolat egy tiltás. Van-e annak valami jelentősége, hogy 8 ilyen parancsolat van a parancsolatok között?
3: Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Örülök ennek a kérdésnek, talán lehet, hogy ezt jó lett volna mondjuk hogy az elején feltenni, nekem se volt az eszemben. Tényleg egy kicsit tovább visz bennünket így a parancsolatoknak a megértésében vagy az elmélyedésben. Hát van jelentősége, sőt, még annak is van jelentősége, hogy a Bibliában, az Ószövetség héber nyelvében két szót használnak ilyen tiltásra, vagy ilyen tagadásra. Az egyik ilyen kis rövidke szó az a lo, a másik pedig az al. Hát valamelyik tudományos cikkben olvastam már pár évvel ezelőtt, és azt hiszem, hogy engem nagyon helyre tett, hogy az al tiltó szóval mindig ilyen konkrét élethelyzetekre utal a Biblia. Tehát amikor valakinek van valami kérdése, és mondjuk Isten úgy szólítja fel, hogy ne tegyen valamit, abban a konkrét élethelyzetben akkor allal szokta ezt tenni. Mit tudom én, például Ábrahám, amikor azon görcsöl, hogy jaj, mi lesz, mert hát nekem nincs fiam, és kire fogom bízni majd a vagyonomat, akkor a damaszkuszi Eliezer örökli, stb., akkor Isten azt mondja neki, hogy al ti rá Ábrám, anoki mágendeká, tehát hogy te az al szót használja, hogy ne félj Ábrahám, vagy Ábrám, mert én vagyok a te pajzsod, tehát abban az élethelyzetben, amiben éppen benne vagy, abban az én válaszom az, hogy ne. Tehát ezt nem kell csinálnod, ez fölösleges most, amit itt művelsz, tehát hogy nem kell itt rettegni. Ez az altira. Még egyszer mondom, ilyen egyszeri, konkrét dolog. És amikor a ló tiltószót használja a Biblia, akkor egy általános tiltásról van szó, egy tartós állapotnak, mondjam így, hogy a létrejöttéről van szó, hogy ezt kérje Isten. Tehát az, hogy ne ölj, tehát az nem csak egy ilyen pontszerű mostani élethelyzet, hanem az egy általánosságba véve mindenkorra vonatkozó dolog. Hát annak semmi értelme szerintem, hogy mit tudom én, most elmegyek a templomba, most nem ölök, templomba nem ölök, de templomok élve ölhetek. A hétfő vagy szerda, meg mit tudom, mikor böjtnapok vannak, akkor nem ölök, de a böjtnapon kívül meg ölhetek, meg gyilkolhatom a másikat, meg csinálhatok bármit, amit akarok. Amikor Isten azt kéri, hogy lót írtszá, tehát hogy ne ölj, akkor ez egy ilyen tartós állapotot kér az életünkből. Hát az, hogy al vagy ló, az nem mindegy a Bibliában.
2: Ez teljesen érthető és világos, de azért keresztény emberben, aki olvassa is a Szentírást, a Bibliát, abban derengenek olyan jelenetek, ahol háborúk vannak, ahol merényletek vannak, ahol gyilkosságok vannak, és bizony olvasunk olyan sorokat is, amelyben Isten maga rendeli el a gyilkosságot, vagy maga mondja, hogy igen, őket meg kell semmisíteni, őket el kell innen tüntetni. Akkor most hogyan gondolkodjunk erről, hogy van, akinek szabad, van, akinek meg nem?
3: Hú, hát nagyon jó a kérdés. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy pontosan azt értsük, amit ebben a parancsolatban van. Az, hogy lót írt szá, így fordítjuk, hogy ne ölj, nem fogsz ölni, vagy nem lesz rád jellemző, hogy ölsz, vagy nem is tudom, tehát hogy sokféleképpen lehet fordítani, ki milyen egzegetikai kulcsot használ. De ami biztos, hogy ez a szó maga, amit itt használ az ige, az egy ilyen speciális szó. De a Bibliában azért számos kifejezés van arra, hogy valakit megölünk. Kezdve mondjuk a hárag igével, ugyanből a haragszavunk van, ugye aki haragszik, az öl, ugye maga Jézus is mondja, vagy a mút, ugye az halálát okoz valakinek, aminek a vége a mávet, a halál, tehát hogy vannak tényleg ilyen általánosságban használt szavak, de a rátsza ige, amit itt használ a Biblia, ez egy jogtalanul elkövetett emberélet kioltását jelenti. Tehát az ártatlan vérnek az elárulását jelenti. Tehát ahogy Júdás mondja, ott idegileg teljesen összeomolva, mikor oda dobja azt a bizonyos 35-öst a papok elé, és azt mondja, hogy vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el magyarul, itt azt mondja, hogy én a hatodik parancsolat, a fő parancsolat ellen vétettem mindenféle formában, ahogyan csak létezik, és ugye halálra méltó vagyok, tulajdonképpen ezzel kimondja a maga fölötti ítéleted. Tehát a ráca ige az egy ilyen bűnösen, hátsó szándékkal, előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés, ami tilt ez a parancsolat. Hát a másik felére pedig, amit Beáta kérdezett, talán azt mondanám, hogy azért fontos látnunk azt, hogy az ókor az még nem a mi hipermodern világunk volt, és bár azért ott is mindenhol az életvédelme volt, akár a Hammurapi törvényeit nézzük, akár a mózesi törvényeket nézzük, de ott volt a halálbüntetés is. És a halálbüntetésnek azért voltak végrehajtói, katonák, hadseregek, erre kiképzett hóhírok, őrök, tehát nem akárki ölhette meg az illetőt. Főleg amikor ilyen felszólítások vannak, vagy amikor Isten küld valakit, akkor az értelemszerűen egy ilyen végrehajtó valaki volt. Ma már ez a mi fülünknek nagyon idegenül hangzik, de gyerekkoromból még emlékszem arra a hírre, hogy 1988-ban, ha jól emlékszem, és talán Töriből tanultuk, hogy július közepe felé hajtották végre az utolsó halálos ítéletet Magyarországon, ahol egy 20-valahány éves, talán 6-7 éves férfit végeztek ki a budapesti fegyházis börtönnek az udvarán, mert beigazolódott, hogy ugye a Hajdú-Bihar megyei bíróság, ha jól emlékszem, ők kimondták azt, hogy előre kitervelten aljas nyereség vágyból követett el emberülést, és hát a bűnössége beigazolódott, és rajta ezt a halálos ítéletet, ami az akkori jogrend szerint az egy hatályos törvény volt, ezt végre kellett hajtani. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ma már ugye azt hiszem talán 90-től, de nem vagyok benne biztos, de 90 környékétől már most nálunk nincs ilyen, de ha belegondolunk, még 4 évtizeddel ezelőtt még nálunk is volt halálbüntetés, és ezt végre kellett hajtani. Itt nem lehetett akármit csinálni azért ebben az országban, meg úgy ebben az egész világban, ma is több helyen, Amerikában még ugyanúgy ma is van halálbüntetés bizonyos államokban. Szóval, aki a törvénynek tesz eleget, azt nem lehet büntetni, tehát ilyen szempontból. Aztán a másik, hogy amikor Isten küldött parancsot arra, hogy pusztítsanak el valakit vagy valakiket, ugye Beáta ezt is kérdezte, ugye, akkor ott ennek mindig valahogy az előbb elmondottakkal volt kapcsolatban, hogy ítélet végrehajtás történik az Isten részéről. Tehát amit ez a parancsolat kimond szerintem, és az én olvasatomban, hogy a szövetséges népen belül, akiken keresztül ez a parancsolat, mondjam így, hogy érvénybe kell, hogy jusson, ott nem ölhetik egymást az emberek. Tehát Isten népén belül nem lehet egymást aljas, mocskos szándékkal gyilkolni, nem lehet egymást kicsinálni, nem lehet tönkretenni. Valamilyen nyerevségvágyból, ambícióból eltiporni a másikat, félreállítani, és azt hiszem, hogy ugyanez igaz a közösségeinkre is, hogy Isten nem engedi, hogy bárki egy ember, vagy egy közösség, vagy egy csapat, vagy mit tudom én, egyházon belül, egyházon kívül, teljesen mindegy, tönkre tegyen, kivéreztessen, megöljön egy közösséget. Különféle érdekek, politikai, egyházpolitikai ambíciók, tök mindegy mi mentén, hátsó szándékok mentén, nem engedi az Isten. Tehát ezzel a parancsolattal találja szembe magát, és a parancsolat urával, a mindenható Istennel áll szembe az ilyen ember, aki ezt elkezdi csinálni. Tehát a nép nem lehet. A lót írt szá, azt mondja az Úr.
2: Ez a parancsolat 2 szó, 5 betű. Annyira drámaian rövid, hogy úgy megállítja az embert. Ez olyan, mint amikor valaki nagyon haragszik, és nem kiabál, hanem egyszer csak elhallgat. És onnan tudja a másik, hogy valami nagyon nagy baj van. Miért olyan fontos az Úrnak ez a parancsolat, hogy ennyire hangsúlyossá teszi?
3: Fú, ebben még nem gondoltam így bele, hogy elhallgat, szinte tényleg a többihez képest azért nagyon... nagyon szűkszavú. Hát én a 6. parancsolatban azért nem csak egy ilyen erkölcsi szabályt látok, hanem az Isten teremtő akaratának valahogy a kinyilatkoztatását. Isten azért megtiltja a gyilkosságot, mert hát az emberi élet az őtőle származik, és És innentől kezdve az emberi élet a szent, teljes egészében az isteni, az övé, az Istennek a tulajdona. A gyerekkoromban így tanultam az Oli bácsitól, a gyerekkori lelkészemtől, hogy az életünk az Isten tulajdona, nem vehetjük el, az az övé, majd ő tudja, hogy mikor és hogyan. És ez a tanítás egykor az életemet mentette meg, erről már többször is talán beszéltem, de hogy ez a parancsolat számomra innentől kezdve így nagyon is élővé vált. Szóval a Szentírás szerint azt is látnunk kell, hogy az ember az Istennek a képmása. Tehát a képmására alatt teremtve, Böcal Ménuk Idmo Ténu, mondja ugye a héber, és ez azt jelenti, hogy sok mindent jelent, ugye mindenki innen meg onnan magyarázza, de ez azt is jelent, hogy egy különös méltósággal rendelkezik az ember. Függetlenül az életkorától, függetlenül a képességeitől, a társadalmi helyzetétől, vagy hogy mit tud tenni egy társadalomért, vagy a másik emberért, teljesen mindegy. És éppen ezért, aki embertől, az nem csupán egy embert támad meg, hanem az Isten képmásának a hordozóját teszi tönkre. És ezért a gyilkosság végső soron az Istennel szembeni nagy lázadás a legnagyobbak egyike. Tehát a reformátusok, mi nagyon sokszor hangsúlyozzuk, hogy az ember az nem az önmagány, nem a magam én vagyok, hanem az Istennek a tulajdona vagyok, az én megváltómnak a tulajdona vagyok. Tehát életet azt mi nem tudunk magunknak adni, meg egy másik ember se adhat nekem életet. Mondjuk azt szoktuk mondani az édesanyákra, hogy köszönöm, hogy életet adtál nekem, meg köszönöm, hogy megszültél, meg stb. De nem tudnak nekünk, hány édesanya van, aki nem tud szülni. Szeretne életet adni, de nem tud, mert nem az ő kezében vannak ezek a dolgok. Ezért a Biblia szerint az ember életének, mondjam így, hogy önkényes, aljas szándékú elvételére senkinek nincs joga, ne nekem sincs, nincs joga az anyámnak elvenni az én életemet, egy másik embernek sincs erre joga, egyedül az Istennek, mert az övé az életem. Fogantatásomtól kezdve, mert azt írja a Biblia, hogy még meg sem formáltattam, az anya mélybe éppen, hogy csak elkezdtem formálni, már akkor a tied voltam, de ugye ez akkortól kezdve már az úré vagyok. Az élet kezdete és az élet vége innentől kezdve elmondhat, hogy az Istennek a kezében van. És ebből az következik, hogy az ember nem rendelkezhet úgy a másik ember élete fölött, mintha annak az ura lenne. Tehát, mintha én tudnám, hogy neki meddig kell élnie. Ugye szoktuk hallani a filmekben, hogy leteltek a napjaid, vagy megszámláltattak a perceid, vagy mit tudom én, vagy letelt az életed, vagy búcsúzz el az élettől. Olyan komoly válasza van erre a Bibliának, hogy a teremtés rendjében Isten hatalmat adott az embernek minden élőlény fölött, növények, állatok fölött, de az ember fölött, a másik ember fölött nem. Nem adott uralmat. És soha nem terjedt ki ez az uralom arra, hogy életet elvegyen az ember. Tehát sem az állatok életét nem vehette el az Éden kertjében, figyeljük meg. Azt mondta, neked adok minden maghozó növényt, magyarul. Nem gyilkolhatsz állatot azért, hogy egyél. Ez az édeni állapot. Már sok minden változott azóta, jó, tehát a Bibliában is a kijelentés során folyamatosan, de ott akkor ez így volt. És jól látható ez a rend a Bibliában, hogy Ádámnak őrizni kellett, mondjam így művelni kellett a kertet, nevet adni az állatoknak, de nem kapott felhatalmazást arra, hogy ő bármit is tegyen valakinek az élete ellen. És hát azért az világos, hogy Káin és Ábel történetében ugye bejön a, mondjam így, hogy a bűnesetben megjelenik a halál, megjelenik ugye az erőszak, de az Istennek az akarata ebben se változik. Tehát ő nem akarja, hogy ember ember ellen legyen, ezért a hatodik parancsolat újra megerősíti azt a rendet, amit az Isten már a teremtéskor kimondott, hogy arra hív bennünket, hogy úgy tekintsünk az embertársunkra, mint az ő képmására, az ő tulajdonára. Mondhatom így is, hogy bárcsak így tekintenénk egymásra, hogy ővele nem lehet akármit tenni, mert ő érinthetetlen, majd az Úr. Azt mondja Isten, enyém a bosszú állás, majd én megfizetek, tehát bármi is legyen kettőtök között, vagy sokatok között. Az mondja az ördögnek, hogy az életéhez nem nyúlhatsz, ugye Jób esetében is, mert az élete az az enyém. Tehát a gyilkosság az azért nem csak azért nagyon komoly bűn, mert ember ellen követjük el, hanem a teremtés rendjének a megtagadása. A gyilkos az az Isten székébe ül, és azt mondja, hogy majd én megmondom, hogy meddig kell, hogy éljél. maga teszi magát istenné az ember a gyilkosságban. Jó? Ez a legnagyobb bűn, amikor azt mondta Isten az én dicsőségemet másnak nem adom, az én helyemet másnak nem adom. De az ember az egy teremtmény, nem Isten, nem játszhatunk Istent ezen a világon.
2: Kezdek rájönni, hogy miért olyan félelmetes ez a parancsolat, mert ugye van egy tiltás, és ott lezáródik az egész. És eddig megszoktuk, hogy volt valami, és megindokolta nekünk az Úr, hogy mert ha ezt teszed, akkor itt meg nincs semmi. Lehet-e tudni, hogy mi a büntetése a gyilkosnak, annak, aki öl?
3: Hát igen, az biztos egyébként, hogy a Mózes törvényében, itt a 10 parancsolatban nincs az, hogy mert különben ez lesz veled. De nagyon komolyan kezeli Isten az egész Bibliában a gyilkosságot, az ártatlan vérnek a kiontását. Ugye nagyon fontos az, hogy a Tóra több helyen is beszél erről, kaparok így a gondolataim között. Az biztos, hogy a Bibliában a szándékos gyilkosság büntetése az mindig halál volt. Tehát a törvény egyértelműen kimondta, még annak idején Antipácsinál rengeteg ilyen igét meg kellett tanulnunk. Az egyik ilyen ezt mondta, hogy aki úgy megüt valakit, hogy meghal, az halállal lakoljon. Ez valahol az Exodus könyvében van, a második mózesi könyvben. De ugyanezt mondja ki megint csak később valamikor, hogy ha valaki szándékosan rátámad vele barátjára, hogy csellel megölje, tehát azért támad rá, hogy csellel megölje, még az oltáron mellől is vidd ki, mert meg kell halnia. Ugye ismerjük a bibliai történetet, amikor berohan, és akkor fogja az oltárnak a szarvait, mert hogyha az oltár szarvait fogja, akkor azt bementek, azt kihozták onnan. Tehát szándékos emberülésért mindig halálos büntetés járt. És annyira elszomorító egyébként, hogy vannak, akik mindig arra törekednek, itt főleg most így a 21. században, hogy mindig így relativizálják így ezt a törvényt is, vagy ezt a parancsolatát Istennek, és hogy jaj, ez csak Izraelre vonatkozik, mert csak Izraelen keresztül kapták a halálbüntetést. De azért Isten már Noéval megkötötte a Noé szövetséget, és ott meg kimondja, még így rímel is, így szoktuk tanítani a gyerekeknek, hogy aki ember vérét ontja, annak vérét ember rontja. Tehát, hogy aki megöl valakit, azt meg kell ölni, mert, és akkor ott mondja Isten tovább, Isten a maga képére alkotta, a maga képmására alkotta az embert. Szóval Noé az nem Izrael története, hanem az még bőven előtte, az ős történetekben van benne. És az egész ókori kelet társadalmában, ha valaki jogtalanul megölt valakit, azt mindenkit megöltek. Tehát, hogy nem volt ilyen, hogy na, akkor mégse, akkor még, mert az élethez van joga, meg nem tudom. Tehát, hogy ez egy ősi, nagy, mindenhol jelenlevő törvény az egész emberiségre érvényes teremtési rendet fejezi ki, mondjam így. Nem csupán Izraelre vonatkozó polgári törvény volt tehát, hanem ez úgy egy általános törvény, ami ma is, hát mondjam így, hatályban van, és nagyon fontos, hogy az indok az itt nem a bosszú. Öld meg, mert téged is megölt, fogad, fogért, szemet, szemért, életet, életért, ugye ez is benne van a Bibliában, hanem azért, mert az Isten képása. Olyan, mint az Isten támadta volna meg. De ez olyan, mint az Istennek az egyik legszebb, legértékesebbjét tette volna tönkre, helyreállíthatatlanul. Aztán nagyon fontos tudni, hogy az Ószövetség idején, az Új Szövetségben már más jogrend volt, de azt tudom, hogy az Ószövetség idején nem lehetett váltságdíjat fizetni egy gyilkosért. Tehát a gyilkos az nem fizethette ki saját pénzén magát, hogy jó van, elkövettem, nem baj, itt van, mit tudom én, 1000 sékkel, aztán felejtsük el. Nem volt ilyen. És más sem válthatta ki őt. Tehát gyűjthetett neki egy ország, gyűjthetett neki bárki, de nem lehetett kiváltani. Mózesnél ott van a parancsolat, remélem jól fogom idézni, hogy ne fogadjatok el váltságdíjat a gyilkos életért, aki halálra méltó, hanem meg kell halnia. Tehát, hogy nincs váltságdíj. Nincs, ez az emberi élet pénzben nem mérhető. Tehát nem lehet azt mondani, hogy na jó, adjatok 30 milliót, azt akkor kész, ennyi, meg van oldva. Nagyon fontos, ez szerintem ez a kitétel, mert minden más bűnre volt jóvátétel. Minden mást el lehetett intézni, adjon neki egy, mit tudom én, ökröt, adjon neki egy, nem tudom mit, fizessen ennyit, dolgozzon ennyit, de a gyilkosságot nem lehetett jóvá tenni. És nem csak az áldozatot érintette a gyilkosság, hanem egy egész országot, és hát megint csak valami hasonló igen régi korból, szerintem valahol a 4 Mózesben lehet, hogy ne szennyezzétek be a földet, ahol laktok, mert a vér az beszennyezi a földet, és a föld számára nincsen engesztelés a rajta kiontott vér miatt, csak annak vére által, aki kiontotta azt. Tehát, hogy ez a memoriter, ez az ige, ez azt mondta, hogy csak akkor szabadul meg, mondjam így, Isten büntetése alól mondjuk egy régió, egy terület, egy közösség, egy nem tudom, hogyha kiirtja sorai közül azt, aki. És akkor csak egy történetet a Jerikó lerombolása után fantasztikusan menetel előre Izrael népe, és jön egy kis picike kis erősség, Ai városkája, elbízzák magukat, stb. De hát nem is ez volt a baj, hogy elbízták magukat, hanem az, hogy Isten nem adott nekik győzelmet. Mindaddig, amíg ki nem írtották maguk közül Ákánt, aki Isten törvénye ellen cselekedett. Az igaz, hogy lopás volt, de ugyan hasonló ehhez, hogy addig nincs áldás, addig nem szabadul meg egy közösség sem, ameddig ez meg nem történik. Tehát ki kell tenni a földből azt, ami egyértelműen az Isten helyére akar ülni.
1: Kedves hallgatóink, beszélgetésünk hamarosan folytatódik.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a 6. parancsolat magyarázatát Dezső Attila sátoralja újhelyi református lelkipásztorral, a riporter továbbra is Jászter Beáta.
2: Maradnék még az ókori Izraelben, azon a nyomvonalon, amin tiszteletes úr olyan szépen vezet minket, mert nagyon sok helyen olvasni a Bibliában családon belül elkövetett gyilkosságokról, ahol a bosszúállásról van szó. Ugye szóba került itt a szemet szemért, fogat fogért. Mi történik ebben a helyzetben? Vagy amikor valaki nem tudja bizonyítani, mert ugye azért bizonyítani kell az elkövetett gyilkosságot a bosszúállónak is. De mi történt akkor, amikor mondjuk nem tudta bizonyítani, hogy ő nem szándékosan tette, hanem a véletlenek összjátéka, a rosszkor volt, rossz helyen például. Nem így gondolta, nem így akarta, de mégis így történt. Mert ennek a parancsolatnak a kapcsán erről is beszélnünk kell.
3: Igen, Beáta nagyon ügyesen, talán a vérbosszú az, ami felé megyünk, bologat, úgyhogy most már akkor jó vagyok, nyomon vagyok. Tehát a vérbosszúval kapcsolatosan azt lehet elmondani, hogy ugye az egész ókori Közel-Keleten a társadalmi rendnek mondjuk az egyik ős intézménye volt. És ha valakit meggyilkoltak, akkor a család kötelességének érezte azt, hogy a gyilkost azt felelősségre vonják. Tehát ugye Izraelben is létezett egy ilyen intézmény, igen, tehát egy ilyen szokás, amelyet a Biblia vérbosszúnak, vagy Goel Hadamnak nevez, azt hiszem így ez a neve, és hát ez valóban kötelesség volt, a legközelebbi férfi rokonnak volt a kötelessége, fel kellett lépni a gyilkos ellen, ugye hát nagyon fontos azért azt is látni, hogy azért ez nem egy ilyen korlátlan bosszú jogát jelentette, hanem ez egy azért nagyon jogilag szabályozott intézmény, tehát ezt azért nagyon sokan félreértik, hogy na akkor ez ment, azt ott lekaszabolt mindenkit, nem, hanem Isten azért annyira irgalmas, hogy ő tudta, hogy amikor az embernek nagyon mély fájdalma van, hirtelen elveszít valakit, azért a halál az egy óriási fájdalmat tud okozni, és ilyenkor nagyon indulatossá válik az ember, nagyon bosszú vágyó ilyenkor az ember, jönnek hozzám is temetés bejelenteni, feljelentem az orvost, feljelentem a ézét, a testvérem ilyen, a nem tudom, kicsit olyan, és akkor majd megállj, majd így lesz, meg úgy lesz, meg amúgy, és akkor hát véghallgatom, és akkor mikor lenyugszik, akkor általában mindig úgy sikerül elengedtetni velük ezeket a dolgokat, tehát hogy egy nagyon felfokozott állapot ez, és ilyenkor tényleg az ember elég tételt akar, a fájdalmát ki akarja adni, de az Isten gondoskodott arról, hogy az ártatlan vagy vétlen ember az ne essen, mondjam így, eznek a bosszúnak a felángoló tüze elé, vagy ne legyen az áldozata, és ezért Isten elrendelt hát úgynevezett aszílium, vagy menedékvárosokat Izraelben. 6 menedékvárost említ a Biblia, nem tudom őket felsorolni, talán 2-3-at talán még megy, de azt tudom, hogy 3 volt a Jordántól keletre, és 3 volt a Jordántól nyugatra, hát mit tudom én, ilyen városok, hogy Kedes, Sikem, Golán, Rámot Gilead, ezek jutnak eszembe. Tehát ezeket úgy helyezte el, vagy helyeztette el Isten, hogy Izrael bármelyik részéről hát viszonylag gyorsan elérhetőek legyenek ezek a városok. És hogyha valaki nem szándékosan okozta az ember halált, ahogy Beáta is ugye kérdezi, hanem például mit tudom én, munka közben lerepült a baltának a feje, és akkor az ott fejbe vágta ott az illetőt, az holtan összeesett, akkor az illetőnek azonnal el kellett indulni futni a menedékvárosba, a legközelebbibe, mert ott az az úgynevezett vérbosszuló legközelebbi rokon, ugye nem ölhette meg, de hogy mondtam az elején, azért ez egy nagyon szabályozott rendszer volt, tehát a menedékvárosnak a kapujában ott meghallgatták az illetőt, megállították az illetőt, ennek a kapuk ezek általában zárva voltak, tehát meghatározott időnként lehetett bemenni, ha csak nem valaki menekült. Tehát meghallgatták, kikérdezték, befogadták, és hát abból a menedékvárosból kezdődően megindult egy ilyen ügy, kivizsgálás. Tehát olyan volt, mint egy ilyen zárt bírósági központ. És hogyha a vizsgálat során bebizonyosodott, hogy tényleg baleset történt, és nem áll fent, mit tudom én, gyűlölet, vagy előre megfontolt szándék, akkor ott az illető az életben maradhatott. Isten ezzel azt gondolom, hogy így, hát, hogy mondjam, igazságot szolgáltatott, és irgalmat is gyakorolt, tehát egyszerre. Ugye nem hagyta figyelmen kívül, hogy tényleg fáj annak a gyászoló családnak, és hogy igenis valamit tenni kell, ez nem maradhat úgy. Ugyanakkor azt is megvédte, hogy ha valaki tényleg vétlen volt ebben a gyilkosságban, akkor na. Tehát, hogy a véletlen emberölő azonban nem térhetett egyszerűen haza, még akkor sem, hogyha kiderült az ő ártatlansága. Azt olvassuk a Bibliában, meg nem mondom, hogy hol, hogy a hivatalban lévő főpapnak a haláláig ott kellett laknia abban a menedékvárosban. Tehát, hogy ez egyszerre jelentett védelmet számára, de korlátozást is. Biztonságban volt, de hát a szabadsága az így részben korlátozásra került. Úgy is mondhatjuk, hogy hát egy ilyen börtönbe került, ha nem is abban az értelemben, ahogyan ma használjuk, tehát egy ilyen városfogságban. Van, akit szobafogságra ítélnek, akkor neki városfogság. Tehát a főpap haláláig. Ez lehetett 2 hét, ez lehetett 10 év, amikor a főpapon meghalt. És azért ez hozzátartozott az is, hogy ha a menedékváros határát mégis elhagyta ez az illető, mielőtt a főpap meghalt volna, és a vérbosszuló kötelességből, aki állandóan ott tolálkodott és figyeltette a várost, és nem tudom, ez rátalált, akkor megölhette. Ezért nem vonták felelősségre. Ha viszont még ez is hozzátartozik, Anti bácsinál nagyon komolyan megtanultuk, ha a vizsgálat során kiderült, hogy a halál az nem baleset volt, hanem szándékos volt, megtervezett emberülés volt, akkor a menedékváros nem nyújthatott menedéket, hanem az elkövetőt a városban elkapták, kiadták az ítéletnek a végrehajtására, és pontosan azért, mert a menedékváros az nem a gyilkosoknak a búvóhelye volt, hanem az igazságtalanul szenvedő, vérbosszú elleni isteni védelemnek az eszköze. De hogyha egy kicsikét tovább lépünk most itt az Új Szövetségbe, akkor azt mondjuk, hogy a mi menedékvárosunk meg maga az Úr Jézus. Tehát őhoz aztán tényleg lehet menekülni, és aki ő benne marad, az életben marad. Tehát valahogy ez egy ószövetségi előkép is ilyen szempontból.
2: Nem akarok szőrszálhasogató lenni, de azért csak visszakanyarodnék még egyszer oda, hogy amikor a gyilkosság Isten parancsára történik, akkor azt mondtuk, hogy az Istennek az ítéletét hajtják végre. Sokszor találkozunk ilyen kérdéssel, hogy akkor most ez szabad vagy nem szabad, jogos vagy nem jogos, mert hogy erre is tervet kell készíteni, ezt is valahogy ki kell fontolni. És kevésbé hívő, de azért a Szentírást ismerő emberek örömmel teszik fel nekünk ezeket a kérdéseket, és bevallom őszintén, sakmat, nem tudunk mit mondani. Tehát azért is beszélgetünk a parancsolatokról, hogy mélyebben megértsük, hogy tudjunk válaszolni bizonyossággal magunkat is, és a másikat is megnyugtatva ezekre a kérdésekre.
3: Hát igen, ez valóban az Ószövetségnek az egyik legnehezebb kérdése, és hát én azt gondolom, hogy csak akkor érthető helyesen, hogyha a különbséget tudunk tenni az ember önkényes gyilkossága és az Isten igazságos ítéletének a végrehajtása között. Ugye arról, hogy az ember mit csinált, arról az eddig beszéltünk, de hogy amikor Isten ad parancsot az ölésre, akkor a Szentírásban gyakran előkerül egy kifejezés, cherem. A cherem az nem egyszerűen egy ilyen katonai hadműveletet jelentett, hanem amikor valamit vagy valakit Isten teljesen visszavonhatatlanul az ítélete alá helyezett. Tehát a hangsúly nem a háborún van, a hangsúly ilyenkor nem az öldöklésen van, hanem az Isten bűn miatti szent ítéletén van, visszafordíthatatlan, ott elveszett az az illető, az a város, az a közösség, az nem tudom, az elveszett. Amikor az Ószövetségben ilyenről olvasunk, akkor a nép nem a saját indulatából, nem területszerzési vágyból vagy bosszúból cselekszik, hanem egy egyszeri üdvtörténeti helyzetben, még ezt is nagyon fontos kihangsúlyozni, Isten ítéletének végrehajtója a nép. Tehát a Biblia azért nagyon világossá teszi, hogy Isten nem önkényesen ítélte el a kánaani népeket se. Például, amit tanultuk, akkor mindig elmondták, hogy évszázadokkal korábban már Isten kijelentette, hogy még mindig vár, még mindig vár, még mindig vár. Ugye nem azért nem mentek be korábban az ígéret földjére, mert, hanem azért, mert az Isten várt, és az emoriaknak a bűne még nem teljesedett be. Isten nagyon is hosszú tűrő volt, Isten kegyelmes volt ezekkel a népekkel kapcsolatosan, és tehát nem kellett volna elpusztulniuk, meg kellett volna térniük, és akkor elfogadni az Istent. De amikor a bűn, mondjam így, hogy teljességre jutott, akkor Isten nem tudott más, ítéletet hirdetett. Tehát a cherem, tehát nem egy ilyen hirtelen haragból való felindulás és ilyen pusztítás, hanem egy hosszú isteni türelem után meghozott ítélet. Az előre kitervelt gyilkosság során az ember mindig saját akaratából dönti el, hogy kinek veszi el az életét. A cherem esetében nem ilyen emberi önkényvonalra van szó, hanem az Isten bírói döntésének a végrehajtásáról. Ahogyan egy, mit tudom én, földi bíró, amikor elítél valakit, vagy amikor ugye akár 40 évvel ezelőtti dolgokról beszéltünk, amikor a bíró halálra ítélt valakit, akkor az nem volt egyenlő a gyilkossággal. Jó, tehát hanem akkor ott egy ítéletnek a végrehajtásáról volt szó. És Isten azért ezzel a nagyon radikális hozzáállásával megtanítja a mai embernek is azt, hogy a bűnnel nem lehet alkudozni. Jó, tehát hogy a bűnt nem elég egy kicsit visszaszorítani, a bűnt azt nem elég úgy meggyengítgetni, vagy legyengíteni, vagy kordában tartani, mert nem lehet. A bűnt azt gyökerestől ki kell írtani. Az Ószövetséget ezen a szemüvegen keresztül kell látni, ezen a cheremen keresztül, hogy a bűn az nem játék, az tönkretesz, az előbb-utóbb robban, az elveszi az életemet, az életem be fog kerülni. Izrael története azt mutatja, hogy amikor a nép nem törődött ezzel, nem hajtotta végre maradéktanul az Isten cherem ítéletét, hogy mondja, hogy ne házasodjatok velük, ne legyen ez, ne legyen az, ne vedd át, ne csináld azt, ne menj ide, ne menj oda. Nem azért mondja, mert le akarja szorítani, vagy nem tudom, hanem nép az belesodródott ebbe, és Isten el akart távolítani közülük dolgokat, a nép meg azt mondta, hogy oda, hogy távolítjuk el az Istennek is, meg ezeknek is, és végül belülről kezdte szétenni a népet. A sokféle bűn.
2: A református teológia szerint ez egy általános dolog? Ma is van ilyen?
3: A cheremmel kapcsolatosan azt lehet mondani, hogy az üttörténet egy meghatározott, egyszeri eseményei kint kell ezekre gondolni, tehát pontszerű eseményekre kell gondolni. Krisztus után azt kell mondjuk, hogy az egyház már nem karddal harcol, hanem az evangélium kardjával harcol. Tehát a bűn elleni harc az innentől kezdve nem az ember kiirtását jelenti, tehát a kereszténységen belül, hanem a bűn megöldöklését a saját életünkben. Jó? Tehát, hogy azért ez a cherem innentől kezdve már nem rajtam kívül, hanem bennem történik meg, és hát ebben válik, mondjam így, hogy ez az ószövetségi kép, vagy az Istennek ez a kérdése, vagy Beáta, hogyan kérdezte, ez talán ma is aktuálissá, mert azért az Új Szövetség ugyanazzal a radikalitással beszél a bűnről, mint az Ószövetség, csak az iránya változott meg. Az iránya megváltozott, tehát nem a bűnöst kell megsemmisíteni, hanem a bűnt. És hogy ezért mondja Pál apostol is, hogy öldököljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi. Ugye ezt a Kolossi levélben mondja. Tehát természetesen ez azért egy ilyen képes beszéd, tehát nem azt jelenti, hogy akkor ilyen különféle pirulákkal ott, vagy nem tudom mit, hanem arra hív, hogy a bűnnel szemben nem lehetünk engedékenyek. A bűn az tönkretesz. Az belülről szétszer. Tehát a cherem végső lelki üzenete, én azt gondolom, hogy Isten szentsége nem tűr meg alkuvást a bűnnel szemben. Amit Isten bűnnek nevez, azt nem lehet megszelidíteni, nem lehet belőle egy kis csipetet megtartani, nem lehet azt mondani, hát ez még nem nagy gond, ez még nem fontos. Tehát amit Isten bűnnek nevez, az ki kell írtani mindenestől, radikálisan fel kell lépni ellene, de ugyanennek a szentségnek, az igazságosságnak a csúcspontja szerintem pont az Új Szövetségben található meg. Tehát, hogy a magam erejéről erre én képtelen lennék, küzdök, félelemmel és rettegéssel csinálom, mert az Istennek akarok tetszeni, de a végső ítéletet nem rajtunk hajtotta végre az Úr, hanem Jézus Krisztus hordozta el a kereszten. Tehát ott egyszerre lett nyilvánvaló a Golgotán, hogy az Isten milyen komolyan veszi a bűnt, hogy azért halál jár, hogy ő azt mindenestől ki akar írtani, és milyen mélyen szereti a bűnöst, ez is látszott, hiszen nem mi vagyunk azon a kereszten, hanem a mi megváltónk, az Úr Jézus Krisztus került a keresztre, és mindazok, akik ő benne hisznek, akkor azok az ő kereszt halálába és az ő feltámadásába kereszteltettek bele. Ez egy nagyon fontos dolog. Innentől kezdve számunkra a kereszt azt hirdeti, hogy Isten nem bagatelizálja el a bűnt. Valamennyiszer látunk egy keresztet az útszínen, ne csak azt mondjuk, hogy áldunk téged és imádunk téged, Krisztus, aki a te kereszted által megváltottad a világot, hanem rögtön legyen az, bocsáss meg a mi vétkeinket is, Uram, mert tudom, hogy te nem bagatelizáld el a bűnt, hanem elítéled, de a bűnösnek, a megtérő bűnösnek kegyelmetedet adod, Uram, és hát ez szabad, hogy legyen egy ilyen állandó jelzője a mi keresztre tekintésünknek is.
2: Félelmetes és megrendítő dolgokról beszélgettünk, de milyen szépen kisimult a vége. Krisztus szavai, menj haza, és többé ne vétkezz. És innentől kezdve akkor már pontosan értjük, hogy miről szól a hatodik parancsolat. Hát 2 hét múlva nem megyünk még a református hétvallás szerinti értelmezéshez, mert bár ez a legrövidebb parancsolat, de mégis a leghosszabb, és nagyon-nagyon fontos, hogy akár történelmi szempontból az emberiség korain átívelve, vagy később majd etikai, morálteológiai szempontból is megvizsgáljuk ezt a parancsolatot. Én ezzel köszönöm meg a mai útmutatást.
3: Hát nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, remélem érthető volt. Akkor majd vagyunk annyiban, hogy 2 hét múlva, ha Isten éltet bennünket, akkor a egyház történetében felmerülő olyan dolgokról lesz szó majd, amikor akár Isten nevében, vagy az Istenre hivatkozva tettek meg dolgokat. Nekem történelem szakos tanárként ez különösen is sokat jelent majd. Úgyhogy ha az Isten éltet bennünket, akkor 2 hét múlva egy kicsit egyháztörténeti vonatkozásban nézzük meg ezt a nevű parancsolatot. Addig is az Úr áldjon mindenkit, vigyázzanak magukra, áldás, békesség.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a hatodik parancsolat magyarázatát hallották Dezső Attila sátoralja újhelyi református lelkipásztortól. A riporter Jászter Beáta volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy 100 éve született Lavotta Géza, polihisztor, képzőművész, akit a legtöbben talán fafaragásairól ismernek. Az ő emlékére nyílt alkotásaiból összeállított kiállítás abban a Sárospataki képtárban, amelyet egykor ő is vezetett.
4: 2 évvel ezelőtt a várban, a Rákóczi várban volt egy kiállítás, ott a várnak a gyűjteményéből volt, és Tamás Edittel, az igazgató asszonnyal beszéltünk, hogy 2026-ban lesz a művész 100. születésnapja. Mi úgy éreztük, hogy ez a jubileumi évforduló méltó módon itt a képtárban alkalmat ad arra, hogy egy egész életművét, a festményeit, a tűzománcait, a részdomborításait és a fafaragásait be tudjuk mutatni.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A jövő héten is folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása,

elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére. Fogalmazott a miniszterelnök. Bejegyzése végén Magyar Péter mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett ebben az emberfeletti munkában. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Ennek értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. Az MVVH a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd, mentelmi joggal, derül ki a közleményből. A 4 elnök helyettesből 3 ügyész lesz. A hivatal elnökének éves nyilvános beszámolót kell készítenie a tevékenységéről az országgyűlésnek. A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében, nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Nyílt pályázatot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, a Felsőoktatási Alapítványok, Kuratóriumi és Felügyelőbizottsági tagságaira, így többek között a debreceni, a pécsi, a szegedi és a miskolci egyetemek fenntartóihoz is lehet jelentkezni. Lannert Judit miniszter közlése szerint a pályázatokat július 18-áig várják, a havi tiszteletdíj pedig nem lehet kevesebb, bruttó 500 000 forint. A leendő tagok megbízatása határozott időre 2026. szeptember 1-től 2027. augusztus 1-ig szól. Azért csak erre az egyéves átmeneti időszakra keresnek szakembereket, mert egy friss uniós törvénycsomag értelmében a felsőoktatási alapítványok jövő augusztusban teljesen megszűnnek. A jelentkezőktől büntetlen előéletet, valamint legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetői tapasztalatot várnak el. A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes, neves földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának, olvasható a múzeum közleményében. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják, ahol Balázs Dénes letölthető kiadványai is elérhetők. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, amelyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. A minimum 3 könyvet elolvasó és értékelő játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki. Emellett a Magyar Földrajzi Múzeum a játék minden

0: résztvevőjét vendégül látja egy exkluzív, számukra szervezett tárlatvezetésen a Múzeumok őszi fesztiválja program sorozat keretében.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy záporzivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útravaló követ. Ezután arról hallhatnak, hogy 100 éve született Lavotta Géza, polihisztor képzőművész, akit a legtöbben talán fafaragásairól ismernek. Az ő emlékére nyílt alkotásaiból összeállított kiállítás abban a Sárospataki képtárban, amelyet egykor ő is vezetett.
2: 2 évvel ezelőtt a várban, a Rákóczi várban volt egy kiállítás, ott a várnak a gyűjteményéből volt, és Tamás Edittel, az igazgatóasszonnyal beszéltünk, hogy 2026-ban lesz a művész 100. születésnapja. Mi úgy éreztük, hogy ez a jubileumi évforduló méltó módon itt a képtárban alkalmat ad arra, hogy egy egész életművét, a festményeit, a tűzománcait, a részdomborításait és a fafaragásait be tudjuk mutatni.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 11-e van, ma a Lilik és a Nórák ünneplik a névnapjukat. A Lili több névhez is köthető, a Karolina, az Erzsébet, valamint a Júlia angol és német becézőjéből is eredeztethető. A hasonló hangzású angol Lili szó jelentése Lilium. A Nóra az Eleonóra rövidülése, amely az arab Elinor névből származik, jelentése Isten az én világosságom. Nézzük, milyen fontos események történtek ezen a napon. 1849-ben ezen a napon zajlott le a harmadik komáromi csata. 1987-ben a becslések alapján ekkor született meg a Föld 5 milliárdodik lakója. 1988-ban Görögországban az Aténtől délre fekvő Éjina sziget közelében terroristák támadást hajtottak végre egy kiránduló hajó ellen. A merényletben 9-en vesztették életüket, köztük egy magyar házas pár is. 1989-ben Budapesten megkezdte adását az első magántulajdonú magyar kereskedelmi rádió, a Radio Bridge. 1989-ben George W. Bush, amerikai elnök július 13-áig tartó hivatalos látogatásra Budapestre érkezett és beszédet mondott a Kossuth téren. 1995-ben a bosznia-hercegovinai Srebrenica mellett a Ratko Mladić vezette szerb köztársasági hadsereg több mint 8700 bosnyákot végzett ki. 2019-ben legördült a futószalagról az utolsó Volkswagen bogár. Ezen a napon született 1657-ben első Frigyes, porosz király. 1819-ben Reguli Antal, magyar etnográfus, nyelvész, utazó. 1900-ban Gecse Árpád, magyar szobrász, festőművész. 1923-ban Ferenc László, magyar színész, pantomim művész. 1925-ben Nikolaj Gedda, orosz származású svéd operaénekes. 1934-ben Giorgio Armani, olasz divattervező. 1939-ben Kristó Gyula, magyar történész, akadémikus. 1942-ben Fónagy János, magyar jogász, miniszter. 1946-ban Kun Miklós Széchenyi díjas, magyar történész. 1951-ben Sebők János, magyar közgazdász, újságíró, könnyűzenei szakíró. 1960-ban Csúlya Imre, Jászai Mari díjas, magyar színész, érdemes és kiváló művész. Július 11-én hunyt el, 1889-ben Revicki Gyula, magyar író, költő. 1937-ben George Gershwin, amerikai zeneszerző, zongoraművész. 1970-ben Kis Árpád, parlamenti képviselő, miniszter. 1981-ben Bilicsi Tivadar, magyar színész, komikus. 1981-ben Molnár C. Pál, magyar festőművész. 2010-ben Kállai Ferenc Kossuth díjas, magyar színész, a Nemzet színésze. 2017-ben Schubert Éva, Kossuth díjas, magyar színésznő, érdemes művész.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Átmeneti korban a kultúra nemesei. Kulturális rendezvényeinken mindig megjelenik valamelyik magas beosztásban lévő személy, valamely megyei hivatalból, vagy akár magasabb szintről, aki köszöntőt mond, majd felsorolja, hogy mennyire fontos a kultúra, a hagyományőrzés, és mennyit tett az általa képviselt intézmény annak támogatásáért. Közben feltesszük magunkban a kérdést, beszélhetünk-e egyáltalán egy olyan kulturális mozgalomról, amely túlmutat az alkalmi rendezvényeken és iskolai ünnepségeken. Átmeneti korban élünk több mint 20 éve, amikor a megélhetési gondok enyhítése, vagy az anyagi javak biztosítása, ugyancsak a megmaradás vagy a fennmaradás a versenyképesség feltétele. Az értékmentés, akár csak a kultúra háttérbe szorul, másodrendű szerepre kényszerül. Aki manapság közművelődési missziót vállal, az anyagilag meglehetősen jól szituált, vagy pedig a megszállottak egyre fogyatkozó táborába tartozik. No, és van a harmadik kategória, amikor egyik-másik ügyeskedő a pályázati vagy közpénzekből igyekszik olyan rendezvényeket, eseményeket szervezni, amelyek a hagyományőrzés, a kultúra ápolása látszatát keltik, de ezek jelentős összegek felhasználásával olyan szűk körökben zajlanak, ha jól belegondolunk, értelmetlenek is. Valahogyan hiányzik az a közművelődési élet, amely befolyásolja a közösségi gondolkodást. Hogy miért nem alakul ki egy hatékony kulturális élet, az több mint 20 éve a múltra hárítjuk, ám de el kellene gondolkodni azon, hogy ez meddig mehet, hiszen már így is elszakadt a szál a múlt és a jelen között, és a jövőről szinte nem is beszélhetünk érdemben. A sikertelenséget sokan az 1919-ben végbe ment főhatalom változásig vezetik vissza, de lehet felelős a bő 40 évnyi népi demokrácia, szocialista, realista és sajnos erősen nacionál-kommunista jellege is. 1947-1989 között gyakorlatilag elsorrasztották a kulturális életet, aláaknázták az értelmiség utánpótlását, szétverték vagy rendszerbaráttá tették a megmaradt előadásokat, kultúreseményeket, és nem utolsó sorban megszűnt az igényesség. Az új iránti igény, a művészeti mondanivaló iránti érzékenység elsorvadt. És mi van most? Néhány megszállott kivételével egyre többen próbálnak önmaguk számára megélhetési lehetőséget keresni a kulturális események szervezéséből. Mintha még mindig a nem írok, nem olvasok kategóriának kedvezne a szerencse, mintha még mindig ők lennének a kultúra nemesei.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A korábbiaknál is jobb eredmények születtek az idei ágazati és záró vizsgákon a sárospataki Vai Miklós Református Szakképző Iskolában és Diákotthonban. Erről beszélt az Európa Rádiónak dr. Téglás Zsolt, az intézmény igazgatója. A középiskolában sokszínű élet zajlik minden évben, hiszen az elméleti oktatás mellett saját szervezésű programokat, külföldi szakmai utakat és számos, stabil elhelyezkedést kínáló gyakorlatorientált képzést kínálnak diákjaiknak. A következő percekben az igazgatóval beszélgetek. Véget ért a tanév itt az Önök intézményében is, és hát amikor az ember keresi azt, hogy hogyan is lehetne értékelni egy ilyen tanévet, kezdjük a végén, hogy ugye elmentek azok, akik szakmát szereztek, és hát voltak a szakmai vizsgák, hogyan sikerültek a idei eredmények, hogyan alakultak a diákok részéről.
2: Minden éven nagyon büszkék vagyunk a diákjainkra, hogy méltóképpen helyt állnak a szakmai vizsgákon, az érettségi vizsgákon, az ágazati alapozó vizsgákon, de a mostani évről különösen elmondhatom azt, hogy mérhetetlenül büszkék vagyunk rájuk, mert nagyon-nagyon jó eredmények születtek. Ugye a mi intézményünk speciálisan a szakmákra van kihegyezve, és itt akár, hogyha a technikumi érettségiző osztályokat nézzük, akár a 3 éves szakképző osztályokat, tehát itt mindig valamilyen szakma, szakképzés társul, párosul a tanulmányokhoz. És az elmúlt évek során is megfigyelhető volt hangsúlyos formában az, hogy ezek a fiatalok igenis a kétkezi munkákat nagyon szeretik, és a gyakorlatorientált képzések után érdeklődnek. Ugye korábban, néhány évtizeddel ezelőtt megfigyelhető volt egy olyan fajta tendencia, hogy akár egy családon belül a férfi ember mindenhez értett. Meg tudta szerelni a fűnyírótól kezdve a mosógépen keresztül, akár még a személyi autót is, viszont manapság nagyon felgyorsult a technikai fejlődés. Tehát ma már nehéz olyan szakit találni, aki mindenhez is ért, de én azt látom a fiataljainkban, hogy ők ugye kiválasztanak egy-egy területet, hogy mi iránt érdeklődnek, és igenis abban a területben hatalmas jártasságot szereznek, és boldogulni tudnak majd vele az életben. És talán még egy olyan fajta párhuzam is, hogy amit látunk a technikai fejlődés közepette, hogy ugye folyamatosan a modernizációról beszélünk, de maga a társadalmi helyzetkép is azt mutatja, meg a világ, ahogy állunk, hogy a kétkezi munkára mindig szükség lesz. Tehát szükség lesz majd a villanykörtét, hogy kicseréljük, szükség lesz majd a kávéfőzőt, hogy megszereljük, tehát mesterséges intelligencia ide-oda, de az AI nem tud mindent megcsinálni majd helyettünk.
1: Nyilván folyamatos kérdés, hogy hogyan sikerül elhelyezkedniük azoknak a diákoknak, akik itt végeznek. Ugye említette igazgató úr a 10-15 évvel ezelőtti helyzeteket, akkor még nagy volt a munkanélküliség a környéken, de most már munkaerőhiány van. Tehát, hogy mekkora eséllyel tudnak munkát találni az itt végzettek?
2: Azt látjuk, hogy az elmúlt években bevezetett duális képzés igazolta önmagát, és tényleg egy jó döntés volt ez, hogy a cégeket, vállalatokat hangsúlyosabb formába bevonni a képzési folyamatba. Azt tapasztaljuk, hogy ugye a 60-40%, illetve 70-30%, tehát itt mindig a nagyobb százalék a gyakorlat arányára billen el, ezekben a képzésekben egymásra találnak a cégek és a tanulók. Tehát, hogyha a 3 éves szakképzést nézzük, ugye a 9. osztály után mennek ki a cégekhez a diákjaink, az 5 éves technikumi képzés esetében pedig a 10. évfolyam után mennek ki, és 3 évet töltenek el a külső vállalatoknál, de ez a 2-3 év elegendő ahhoz, hogy kölcsönösen megismerjék egymást, és nagyon-nagyon sok diákunk úgy végez, hogy amikor megkapja a bizonyítványát, a végbizonyítványát, akkor már konkrét állásajánlatot kap, és általában azoknál a cégeknél, ahol korábban a gyakorlatát végezte.
1: Évek óta lehetőséget ad az intézmény arra, hogy aki itt mondjuk valamelyik szakmát megszerezte, befejezte a képzést, maradhat, akár tovább léphet, vagy akár másik szakmát is tanulhat, amely időközben hasznosnak tűnik számára, vagy esetleg tovább lépést jelenthet. Van-e ilyen diákokból, akik ragaszkodnak annyira az intézményhez, hogy itt maradnak még egy ideig?
2: Igen, idén is vannak a diákjaink közül olyanok, akik majd másodszakmára itt maradnak, és nagyon furcsa helyzet ez, mert javarészt nem azokban az ágazatokban maradnak, amilyen ágazatban ő mondjuk az első képzést elsajátította, hanem egy teljesen más szakirányt választ, és természetesen minden évben vannak sikerszakmák, olyan fajta keresett képzések, amelyeket a munkaerőpiac is hiány szakmának minősít, és amiben jól el lehet helyezkedni. És természetesen a meglévő 10-12 szakmánkhoz minden éven mi is kínálunk olyan újfajta képzéseket, ami éppen aktuálisan megjelenik a piacon, és hogy szükség van rá. Ha kicsit különválasztom a fiús, illetve lányos szakmákat, akkor ugye lányok esetében nagyon gyakran ilyen sikerszakma, slágerszakma, mondjuk a szakácsképzés, vagy a pincérképzés, ugye a vendégtéri szakemberképzés, vagy például a postai üzleti szakemberképzés is, postai üzleti ügyintézőképzés, ezeket nagy szeretettel választják a lányok, és a fiúknál pedig természetesen az építőipari szakmák, a gépészeti szakmák, a gépipari szakmák, a fémipari képzések, tehát ezek mind-mind olyanok, amelyek minden éven nagy érdeklődést vonzanak. Itt beszélhetnénk a gépjármű mechatronikai technikusról, ugye, mint autószerelő, vagy pedig heggesztőképzés, kőműves szakma, aztán ugye például a gépi forgácsoló is mindig nagy érdeklődés övezi ezt a szakmát, de azt is elmondhatjuk, hogy ezekben a szakmákban is felbukkannak lányok. Tehát van olyan lány, aki éppen az autószerelőképzés után érdeklődik.
1: Egy intézmény munkájának egyik mércéje az, hogy részt vesznek ezek a diákok különböző megmérettetéseken. És az éven is láttam a közösségi oldalán az intézménynek, hogy szépen teljesítettek ezen a téren a diákok.
2: Igen, ugye augusztus hónapban tanévindítás előtt mindig készítünk egy olyan munkatervet, amiben különféle rendezvényeket, programokat tervezünk meg, hogy majd az éppen az adott hónapban mind lenne majd célszerű részt venni. Ez most is így történt, és természetesen vannak olyan programok is, amelyek adhok jelleggel akkor formálódnak, hogy kapunk mondjuk meghívásokat, és akkor részt veszünk ezeken a versenyeken, vagy szakmai programokon, és ezeken bizony nagy sikerrel helytáltak a diákjaink idén is, és nem csak a szakmai kihívásokon, hanem az iskolán kívüli, tanórán kívüli programokon is nagy lelkesedéssel részt vettek. Ebből hagy emeljem ki például a holland-magyar kapcsolatunkat, aminek idén a 10. jubileumi évfordulóját ünnepeltük, és egy nemzetközi szakmai, szakképzési, pedagógiai konferenciát szerveztünk.
1: Ha már itt tartunk, akkor láthatóan komoly sikerrel tudja működtetni az intézmény, akár a külhoni, vagy a nemzetközi kapcsolatait. Idén hogyan tudták ezt készpénzre váltani idézőjelbe ezeket a kapcsolatokat, és hát mi a haszna ebből a diákoknak, az intézménynek, a pedagógusoknak?
2: Igen, a diákjaink évről évre egyre nagyobb számban jelentkeznek ezekre a külföldi utakra és diákcserékre, mert nem csak Hollandiával, hanem Felvidékkel is van hasonló kapcsolatunk, a Király Helmeci Szakképzőiskolával, és hát nagyon tartalmasak ezek a hetek, ezek a cserehetek úgymond, aminek a keretében ugye délelőttönként mindig közös szakmai programról van szó, és akkor délután pedig ugye közös szabadidős tevékenysége, egymás kultúrájának a megismeréséről van szó ez esetben, és egyfajta jutalomként tudjuk minden tanévben kiválasztani azokat a diákokat, akik részt vesznek ezen az egyhetes repülős hollandiai utazáson.
1: Az intézménynek is vannak saját rendezvényei, amelyeken nagy a részvétel, tehát a kapcsolataik itt is megjelennek, máshonnan is, más szakképzőkből is jönnek diákok. Melyek a legjelentősebb programjaik az adott tanévben?
2: Minden hónapra jut valamilyen rendezvényünk, ugye többfajta képzési specialitás társul az alapképzési palettánkhoz. Ebből például hadd emeljem ki a kadét programunkat, amelyet már negyedik éve sikeresen működtetünk, és a kadét tanulóink is hetente 2-3 különböző programon vesznek részt, ami gyakran kihelyezett szabadidős, illetve kadét tevékenységekkel párosul, vagy éppen sportrendezvényekre mennek el a diákjaink. Tehát akár a kadét programokat említeném itt leginkább, de a szeretett szolgálatbeli tevékenységeinket is ide kell, hogy soroljam, mert az adott szakmáinkban körforgásszerűen minden héten megy egy-egy tanulócsoportunk, akár társintézményekhez, akár olyan bodrogközi vagy hegyközi református gyülekezetekhez, ahol mondjuk segíthetünk, és akkor ugye előzetesen megbeszéljük, hogy mi lenne az a terület, ahol a mi szakképzésben tanuló diákjaink hely tudnak állni, és ilyen programokat is formálunk. Meg hát persze vannak a, mondjuk a vai napok, ami már hagyományosan több évtizede működtetjük, és megszervezzük ezeket a napokat, ahol nem maradhat el a nemzetközi labdarúgótorna, a különféle szakmai kiállítások, és a főzőverseny, aminek mindig nagy sikere van.
1: Az intézmény egyházi fenntartású, a hitélet hogyan jelenik meg az iskola mindennapjaiban?
2: Intézményi lelkészünk minden hónapban szervez valamilyen olyan jellegű hitéleti programot is, ami nem szerves része a hétköznapjainknak, mert ugye itt a hétköznapok kapcsán is megvannak a hagyományos programjaink, akár a hittanórákra gondolok, vagy a közös hókezdő Isten tiszteleteinkre a református templomban, de ilyen például akár az adventi vagy húsvéti Isten tisztelet is, de olyan programok is szép számmal formálódnak, amikor például gyülekezetekhez látogatunk el különféle kiszállások alkalmával, és ott mutatkozunk be, mint szakképzési intézmény, aminek igen aktív református hitéleti oldala is van.
1: Az elmúlt több mint 10 percben nagyon sok előnyös oldalát fölvázoltuk az intézménynek. Ez hogyan érinti meg a tovább tanuló diákokat, az általános iskolás diákokat, mennyire szívesen választják az intézménynek ezeket a képzéseit, és hát ezt az életet, ezt a milliót, amit kínálni tud a vai.
2: Az elmúlt években az a tendencia mutatkozott meg, hogy körülbelül ugyanannyi jelentkező érkezett aztán hozzánk új diákként, mint amennyi a kimenő, a végzős diákoknak a száma, és ez egyfajta állandóságot, stabilitást biztosít a mi intézményünk számára is. Természetesen megteszünk mindent különféle közösségi média oldalakon, személyes találkozók alkalmával, pályaválasztási kiállítások szervezésével, hogy minél több diákunk legyen, de úgy gondolom, hogy a legfőbb sikere ennek a területnek az a személyes találkozás. Az a fajta személyes találkozás, amikor ezek a diákok ellátogatnak hozzánk egy-egy nyílt napra, kipróbálhatják a szakmákat, megnézhetik a kollégiumunkat, hogy milyen diákotthoni elhelyezésben részesülhetnek, hogyha a mi iskolánkat választják, és nagyon sok olyan diákunk van, akiknek pedig korábban már vagy a szülei itt tanultak, vagy a családból egyik-másik testvér, és ők viszik a jó hírünket.
1: Beszéljünk még esetleg arról, hogy mint minden intézménynek, ugye a tárgyi és a környezeti feltételeket is biztosítania kell, és hát minél jobban. Itt az elmúlt időszakban ugye volt egy jelentősebb intézményi külső felújítás, most várható-e valamiféle beruházás?
2: Igen, én azt tapasztalom, hogy ugye Tiszanénei Református Egyházkerület fenntartásában működünk 2012-től, és az egyházkerület jó gazda módjára minden éven igyekszik valamit a tárgyi feltételeken is javítani. Így van, az elmúlt években volt olyan esztendő, amikor mondjuk az épületnek a homlokzata rendbetéve, vagy a szigetelése, legutóbb például a nyilászárók, új nyilászárókat kapott az iskola épület. Volt, amikor a tanműhely fejlesztésről szólt a tanév. Az idei tanévben, vagyis hát a nyári szünetben, mert ez inkább majd most a nyári szünetre esedékes, ami az idei tanév fejlesztését jelenti, a tornateremnek egy modernizációja fog végbe menni, és egy felújított, szép új tornateremmel és vizes blokkokkal fogjuk kezdeni az új tanévet majd szeptember 1-én.
1: Kedves hallgatóink, a korábbiaknál is jobb eredmények születtek az idei ágazati és záró vizsgákon a Sárospataki Vai Miklós Református Szakképző Iskolában és Diákotthonban. Erről beszélt az Európa Rádiónak dr. Téglás Zsolt, az intézmény igazgatója. A középiskolában sokszínű élet zajlik minden évben, hiszen az elméleti oktatás mellett saját szervezésű programokat, külföldi szakmai utakat és számos, stabil elhelyezkedést kínáló gyakorlatorientált képzést kínálnak diákjaiknak. Az előző percekben az igazgatóval beszélgettem.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 100 éve született Lavotta Géza, polihisztor képzőművész, akit a legtöbben talán fafaragásairól ismernek. Az ő emlékére nyílt, alkotásaiból összeállított kiállítás abban a Sárospataki képtárban, amelyet egykor ő is vezetett. A tárlatot dr. Tamás Edit, a kiállított tárgyak egy részét biztosító Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma igazgatója nyitotta meg.
2: A Rákóczi Múzeum Lavotta Gézának főként fafaragásait őrzi, bár van festvény és vannak részdomborműveink is. Én eddig úgy ismertem őt, hogy a táj és a tájhoz kapcsolódó ember témakörét dolgozta fel, hiszen a szőlőművelés, a földművelés, a különböző mesterségek, ezek, amelyek megjelennek döntően művein, illetve számomra nagy élmény a Sárospataki utcaképhez hozzátartozó több régi háznak az általa faragott csodálatos kapuja. Természetesen a másik téma, ami patakot jelenti, a Rákóczi és a Kuruc téma is megjelenik művein, mind fafaragásban, mind vörösrész domborműben. Vidéken élve, járva természetesen ismerem szobrait is. Olasz Liszkán a II. Világháború hősi emlékműve számomra egy olyan meghatározó mű, de hát itt Sárospatakon a Móricz kollégium mellett a Móricz szobor épp úgy hozzátartozik, mint számos Király Helmetztől itt a környékbeli településeken megmaradt művei. Nem vagyok művészettörténész, nem vagyok művész, tehát én az embert próbáltam keresni, és érdekes módon nekem a polihisztor szó jutott eszembe, hiszen ő sokoldalú művész volt, olajfestményeit épp úgy ismerjük, mint az előbb emlegetett, de exlibriseket is készített, és amellett novellákat, újságcikkeket írt, és miként ha az özvegyétől, Kattitól hallottuk, hogy kiválóan hegedült is. Tehát egy igazi értelmiségi életpálya, és ugyanakkor olyan művelt, hogy tanító, földrajz, rajztanár, népművelő művészemben, ezek a társadalom, a természet látását, egy sajátos látását mutatja meg számomra, de egyértelműen kitűnik a vidékhez, szülőföldhöz, erdőbényéhez való kapcsolódásának fontossága, ami napjainkban is egy visszaköszönő élmény, hogy mennyire felfedezik újra az emberek a szülőföldhöz, a vidékhez, falusias tájhoz való, érintetlen tájhoz való kapcsolódást, és ugyanakkor napjainkban egy nagyon erős üzenet, hogy ő a rajztanári mi voltot a természet felfedezésének, és mondhatnánk, hogy a környezetvédelem előfutárának, hogy lássák, értékeljék a természet szépségét, és erre a rajzóra a vizuális nevelés, oktatás egy nagyon fontos eszköz lehet, hiszen ezáltal értelmezi és értékeli a természetet, annak a sebezhetőségét, megőrzését, vagy hát az esztétikai nevelés is. Fontos az, hogy hogyan tekintünk a településképre, a városokra, mindez benne van, és feltettem azt a kérdést, hogy vajon a mai oktatás képes erre, a mai tanárok, az oktatási struktúra, hogy a készségtárgyak sorában a rajz megfelelő szinten ott van-e, hogy ezekre úgy tanítsuk meg a gyerekeket, hogy észre se veszik, hiszen a rajzolás és a természet felfedezése során is sokoldalú ismereteket tudhatnak, fedezhetnek fel.
1: A kiállítás további részleteiről Jaskó Beatrix, a Sárospataki képtár vezetője számolt be rádiónknak.
3: 2 évvel ezelőtt a várban, a Rákóczi várban volt egy kiállítás, ott a várnak a gyűjteményéből volt, és Tamás Edittel, az igazgató asszonnyal beszéltünk, hogy 2026-ban lesz a művész 100. születésnapja. Mi úgy éreztük, hogy ez a jubileumi évforduló méltó módon itt itt a képtárban alkalmat ad arra, hogy egy egész életművét, a festményeit, a tűzománcait, a részdomborításait és a fafaragásait be tudjuk mutatni.
1: Miért is ikonikus helyszín ez az ő élete szemszögében?
3: Lavota Géza, mondhatjuk, hogy egy polihisztor volt. Tanító, népművelő, szobrászművész, ugyanakkor Sárospataknak 82 és 86 között a képtár igazgatója volt. Azt vezette nagyon-nagyon lelkiismeretesen, és innen ment nyugdíjba.
1: Ugye ő az a művész, akinek nem csak itt lehet látni a műveit, hanem város szerte is. Például egy olyan hétköznapi tárgy is, mint egy kapu, és hát ezzel kapcsolatban személyes élményeket is megosztott.
3: Így van, pont elmeséltem az egybegyült vendégeknek, hogy amikor 93-ban én idejöttem Sárospatakra, mint diák, és elindultam felfedezni a várost. Szó szerint a mai napig előttem van az az érzés és hangulat, hogy álltam a faragott kapuk előtt, és hogy Úristen, Sárospatak milyen gyönyörű, és ilyen gyönyörű kapuk, házak, utcák vannak itt, és vajon ki faraghatta, ki készíthette ezt a művet.
1: Itt a kiállításon ez saját gyűjtemény, vagy pedig összegyűjtött gyűjtemény?
3: A kiállításon a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának a fafaragásai, domborművei vannak, a Sárospataki képtár tulajdonában lévő részdomborítások vannak, Lavotáni Jáger Katalin és Lavota Máté otthoni magángyűjteményében lévő tűzománcok és festmények vannak kiállítva.
1: Meddig látogatható a kiállítás?
3: Egy hónapig látogatható, július 31-ig.
1: Kedves hallgatóink, 100 éve született Lavota Géza polihisztor képzőművész, akit a legtöbben talán fafaragásairól ismernek. Az ő emlékére nyílt alkotásaiból összeállított kiállítás abban a Sárospataki képtárban, amelyet egykor ő is vezetett. A kiállítás megnyitóról hallották rövid összefoglalónkat.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla a református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele 6. fejezetének 11. és 12. verseiből hallgassuk meg. De te, Isten embere, menekülj ezektől a dolgoktól. Igazságosságra, vallásosságra, hitre, szeretetre, béketűrésre és szelídségre törekedj. Harcold meg a hit jó harcát. Szerezd meg az örök életet, amelyre meghívást kaptál, és amelyre számos tanú előtt letetted az igaz hitvallást. Amikor édesanyám várandós lett velem, egy a második világháborút végig szenvedő rokon megjegyezte: megőrültél? Gyereket szülni erre a világra? Bár igen nagy felháborodást keltett a családban ez a kérdés, az utóbbi napokban feltettem magamnak én is. Nem ok nélkül. Bár közel 50 évesen a magam részéről azt mondom, hogy nekem már mindegy, de ha belegondolok, mégsem. Én ugyan próbálom magamat függetleníteni attól a ténytől, hogy aki pár hete még köszönt, ma már nyíltan tesz fel a legnépszerűbb közösségi oldalra kereszténység ellenes kommenteket és képeket, amikor pedig meglát, elfordítja a fejét. Miután nem nézek tévét, próbálom magamat függetleníteni attól, milyen adások mennek. Mégsem tudom megtenni, mert a leendő unokáimra gondolok, akik reménység szerint meg fognak születni erre a világra, és nevelkedni fognak ebben a világban. A helyzetre az elkeserítő kifejezés enyhe szó. Ebben a helyzetben a vigasztalást az Isten igéjében találtam meg. Abban a jól ismert ige szakaszban, aminek a hátterében igen nehéz helyzet állt. Pál, aki lejegyezte, Rómában volt hitéért börtönben. Timóteus, a címzett pedig Efézusban vívta a harcát a tévtanítókkal. A helyzet, ha nem Isten felől nézzük, több volt, mint elkeserítő. Pál mégis harcra buzdított, és Isten erre hív minket is. Arra, hogy ne a körülményekre nézzünk, hanem arra mindenható Istenre, aki ura az általa teremtett világnak. Az igével találkozva harcoljuk meg a hit harcát ebben a világban, mert erre lettünk elhívva, ez a mi küldetésünk. Szóljunk, cselekedjünk, imádkozzunk, annak biztos tudatával, hogy legyen bármilyen a világ, az Úr megőrzi abban az övéit. A mai ige magyarázat Molnár Virág lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Mezőkovács háza Nagybánhegyes gyülekezeteiben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026 májusában kérte csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az EPO pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A határozat az uniós közlönyben történő kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi tisztségre. Közülük az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács nevez ki egyet, egy független szakértői testület véleményének kikérése után. Az EPO feladat

0: forrást, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa jóváhagyta Magyarország helyreállítási tervét. Ez azt jelenti, hogy most már hivatalosan is hazahoztuk azt a 10 milliárd eurót, amit mindenki már elveszettnek hit. Ezek azok a források, amelyeket Magyarország 2021 óta használhatna fel, és amit idén augusztus végéig lehet felhasználni, mivel az előző ciklusban ezeket a jogállami és korrupciós problémák miatt befagyasztották. Emlékeztetett a politikus. A miniszter nagyon nehéz feladatnak nevezte azt, hogy ezeket a forrásokat augusztusig kell a magyar közérdek mentén a lehető legjobb célokra felhasználni. Vitézi Dávid elmondta, nagyon büszke arra, hogy ennek a hazahozott forrásnak igen jelentős részét új HÉV szerelvények és új intercity vonatok beszerzésére tudják fordítani, de a magyar energiahálózat korszerűsítésére, a kis és középvállalkozások támogatására, egy új nagy bérlakás program elindítására, tehát számos nagyon fontos célra tudnak fordítani ezekből a forrásokból. 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között. Az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására. Az USB töltők mintegy 80%-a megbukott a termékbiztonsági vizsgálatokon a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. A szervezet közleménye szerint az első ütemben tesztelt 92 féle eszköz közül 74 termék egyáltalán nem felelt meg a hatályos szabványok előírásainak. A laboratóriumi ellenőrzések során kimutatott hibák, mint a nem megfelelő szigetelés vagy a rossz méretezés komoly áramütés és tűzveszélyt jelentenek a felhasználókra. A fogyasztóvédelem célja a veszélyes elektromos cikkek kiszűrése a forgalomból, miután az előző években is 80% feletti volt a kifogásolt berendezések aránya.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy záporzivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik.

0: hűsödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az van, hogy vágódnak befelé a folyóink, például a szabályozások miatt ugye a Tisza az jelentősen megrövidült, tehát valami 1200 km volt az eredeti hossza, most meg valami 900. A berettyó egyébként ebből a szempontból kedvenc állatorvosi lovunk, mert az azt hiszem 360 km hosszú volt, most meg 170. Tehát több mint a felét levágták annak a folyónak, és hát így vált Európa a leghektikusabb vízjárású folyójával, azt hiszem a berettyó, aztán ezt így is nevezik. Tehát ez meggyorsította az árvizeknek a lefolyását, ugyanakkor be is vágódtak a medrek, egyre mélyebben van a medre a Tiszának is, a Dunának is, és a talajvíz fenntartásában a folyóknak rendkívül fontos szerepük van. Hogyha mélyebben van a meder, meg a kisvizek ugye egyre mélyebben vannak, ezek úgy működnek, mint a szivacs, hogy leszívják a környező területekről is a talajvizet. És emiatt van az, hogy már nem is annyira a folyók környékén lévő, hanem az attól távoli területek is száradnak kifelé, mert hogy elviszi a vizet, leszívja a vizet a bevágódott meder. És hát a lápipóc az egyik ilyen jelzőfaja ennek a szárazodásnak. 2010-es évek elején végeztünk egy nagy felmérést az országba, végiggyűjtöttük a legtöbb állományt, csináltunk belőle egy genetikai vizsgálatot, hogy megnézzük, hogy mennyire töredezett szét a genetikai állománya, mennyire indult meg a beltenyésztettség, a egymástól való elsodródás, ugye mivel hogy elszeparálódtak az állományok egymástól, megszűnt a génáramlás egymás között, tehát nem szaporodnak már egymással, mert fizikailag annyira távol kerültek egymástól, hogy nem tud egyszerűen átúszni az egyik hal a másik helyre. És hát úgy tűnt, hogy tényleg vannak olyan állományok, amelyek rettenetesen izolálódtak a többitől. Tehát egyszerűen teljesen zárt állománnyá váltak, és hát sajnos most ott járunk, hogy ezek az állományok rendre el is tűntek.
2: Ez az élőlény, amelyről az előbb hallhattak, bár a dinoszauruszok kihalása után nem sokkal már jelen volt a Földön, az ember képes volt végveszélybe sodorni. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. És ha kíváncsiak, hogy mit kellett tennie az embernek ahhoz, hogy ezt a kis törékeny élőlényt, amelyből valaha annyi volt hazánkban, hogy a disznókat etették vele, a kipusztulás szélére sodorja, akkor tartsanak velem és dr. Takács Péterrel, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: A lápi póc a közép- és alsó-dunai területek őshonos, benszülött halfaja, amely bár 60 millió éves múlttal bíró faj, az ember képes volt végveszélybe sodorni. A vízrendezési munkálatok nyomán ugyanis a lápok mocsarak lecsapolásával a póc elvesztette élőhelyeinek nagy részét, és drasztikusan megfogyatkozott. A faj állományai részben másodlagos élőhelyekre, például öntöző és lecsapoló csatornákba szorultak vissza. Az elszórtan elhelyezkedő populációk között általában nincs kapcsolat, így különösen sérülékenyek és fennmaradásuk bizonytalan. Hazánkban mindössze 10-15 kutató foglalkozik ezzel a kicsi és törékeny élőlénnyel. Közéjük tartozik dr. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Vele beszélgettem a lápipóc múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
1: Ugye ez a csukafélék közé tartozó kis pici állatka, tehát egy ilyen 10-12 centinél nem nő meg nagyobbra, és kb. 60 millió éve vált el az evolúciója a legközelebbi rokonfajokétól, amik egyébként Észak-Amerikában élnek. Tehát három faj tartozik a genuszba, az Umbra pigma, az Umbra limi, ugye ez a két amerikai faj, meg az Umbra krámeri, ami itt van Magyarországon, és hát a Kárpát-medencében. Vagyis még ez se jó így egyébként, mert mondjuk azt, hogy a közép és az Alduna mentén, mert például a Duna deltában is vannak állományai, sőt még a Dnyeszterbe is, és ehhez az élettérhez evolválódott az állatka, tehát alacsony oxigén igénye van, szeret a növényzet közé bebújni, tehát mindenféleképpen vízi növényhez kötött, szabad víztérbe szerencsétlen, lehet, hogy meg tud élni, de nem nagyon szereti. Úszó hólyagja az dúsa nerezett, és hát ezt használja a kiegészítő légzőszervként.
2: Azon én meglepődtem, amikor azt mondták a lápipócra, hogy az uszonyait felváltva is tudja mozgatni.
1: Igen, tehát kutyahalnak is nevezik, hogy ezzel tud ugye a növényzet között meg az aljzaton mászkálni.
2: Tehát magyarán olyan, mint a sétálna?
1: Igen. Tehát hundfishnek is nevezik, amúgy azt hiszem az osztrákok, németeknél a közneve a halnak az, hogy kutyahal. Igazából nehéz erről az állatkáról beszélni, mert ugye általában ilyen gazdasági szemmel vagy hasznosítási szempontból szoktuk ezeket valamilyen szinten értékelni mi emberek. És ugye mindig bajba kerülök, amikor a horgászoknak kell például ecsetelni azt, hogy miért fontos ez a faj. Mert ugye a horgászati jelentősége semmi nincs. Akkor mégis miért akarunk rá fokozott figyelmet fordítani, meg miért akarunk rá nagyon sok pénzt elkölteni? Hát ugye erre van az a kifejezés, ilyenkor szoktam azt használni, hogy ez egy esernyőfaj. A lápi életteret kedveli, tehát a lápi élőlény közösségeknek az egyik jellegzetes halfaja. Hogyha mi célzott beavatkozásokat végzünk, hogy megmentsük ezt a fajt, akkor egy csomó más fajt is meg tudunk menteni. Mert ugye az élőhelyét kell konzerválni, tehát kicsit már túlhaladott az a nézet, hogy mentsük meg a fajt. Tehát ha egy fajt meg akarunk menteni, akkor az élőhelyével kell valamit csinálni. Akváriumokban nagyon szépen elér, de hát az nem fenntartható. Tehát mindenféleképpen a régi Kárpát-medencére jellemző lápi világot kellene valahogy föltámasztani, és akkor ennek az állatkának ugye eléggé növekednének az esélyei, hogy túléljenek. Természetesen van egy csomó más gond is, nem csak az élőhelyek elvesztése vagy eltűnése az, ami alapvetően befolyásol, hanem például az inváziós fajok is. De ugye mindenki látja, hogy mi folyik a Kárpát-medencében az utóbbi néhány évben. Mondjuk 10-15 éve gyorsult föl nagyon, hogy szárad ki az egész rendszer.
2: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ilyen mocsaras, lápos területek vannak még egyáltalán Magyarországon?
1: Vannak, de egyre ritkábbak. Hát ugye ezek folyókhoz kötődtek a legtöbb esetben, Tiszához, Dunához, de hát ugye az van, hogy vágódnak befelé a folyóink, például a szabályozások miatt, ugye a Tisza az jelentősen megrövidült, tehát valami 1200 kilométer volt az eredeti hossza, most meg valami 900, tehát tényleg brutális beavatkozásokat végeztek. A berettyó egyébként ebből a szempontból kedvenc állatorvosi lovunk, mert az azt hiszem 360 kilométer hosszú volt, most meg 170. Tehát több mint a felét levágták annak a folyónak, és hát így vált Európa a leghektikusabb vízjárású folyójával, azt hiszem a berettyó, azt hiszem ezt így is nevezik. Tehát ez meggyorsította az árvizeknek a lefolyását, ugyanakkor be is vágódtak a medrek, egyre mélyebben van a medre a Tiszának is, a Dunának is, és a talajvíz fenntartásában a folyóknak rendkívül fontos szerepük van. Hogyha mélyebben van a meder, meg a kisvizek ugye egyre mélyebben vannak, ezek úgy működnek, mint a szivacs, hogy leszívják a környező területekről is a talajvizet. És emiatt van az, hogy a környező, sőt már nem is annyira a folyók környékén lévő, hanem az attól távoli területek is száradnak kifelé, mert hogy elviszi a vizet, leszívja a vizet a bevágódott meder. És alapvetően lehet mindenféle ilyen tűzoltó beavatkozást csinálni, tehát rátölteni talajvízből, meg megpróbálni a vizet visszatartani, de alapvetően a tényleg fenntartható megoldás az az lenne, hogyha valahogy valamilyen úton, módon ezeknek a folyóknak a vízszintje magasabban lenne. Na és hát innentől kezdve vagyunk bajba, ugye? Mert igen. Akkor jön a kérdés, hogy ezt hogy lehet megcsinálni.
2: Hát igen, mert a folyószabályozást már nem lehet visszacsinálni, tehát az már adott.
1: Vannak egyébként rápróbálkozások Nyugat-Európában, meg a világ boldogabbik felén, ugye, ahol több a pénz, ott nagyon sok beavatkozás van, hogy ezeket a meder átvágásokat például próbálják megszüntetni, tehát visszakanyargósítani úgymond a folyókat.
2: Tehát na jó, de hát Magyarországon ezt meg tudnak csinálni úgy, hogy már az árterek sok helyen be vannak építve?
1: Hát igen, ez a gond ezzel, ugye, hogy elhódítottuk a területet, mármint hogy a régen víz járt a területeket, szépen belaktuk őket, és innentől kezdve vagyunk nagyon nehéz helyzetben, hogy ezt hogy lehetne mégis fenntarthatóvá változtatni. Az biztos, hogy valamit kell csinálni, mert amúgy teljesen le fog száradni a rendszer. És hát a lápipóc az egyik ilyen jelzőfaja ennek a szárazodásnak. 2010-es évek elején végeztünk egy nagy felmérést az országba, végiggyűjtöttük a legtöbb állományt, csináltunk belőle egy genetikai vizsgálatot, hogy megnézzük, hogy mennyire töredezett szép a genetikai állománya, mennyire indult meg a beltenyésztettség, a egymástól való elsodródás, ugye mivel hogy elszeparálódtak az állományok egymástól, megszűnt a génáramlás egymás között, tehát nem szaporodnak már egymással, mert fizikailag annyira távol kerültek egymástól, hogy nem tud egyszerűen átúszni az egyik hal a másik helyre. És hát úgy tűnt, hogy tényleg vannak olyan állományok, amelyek rettenetesen izolálódtak a többitől. Tehát egyszerűen teljesen zárt állománnyá váltak, és hát sajnos most ott járunk, hogy sajnos a populáció genetika nagyon szépen mutatta a trendet, mert ezek az állományok rendre el is tűntek. Tehát most újból végiggyűjtöttük az egészet, ugye most volt a 10 éves évfordulója úgymond a cikknek, most megpróbáltuk megint végigjárni ezeket az élőhelyeket, és kiderült, hogy a 20-30%-áról az élőhelyek már eltűnt megint. Egyre-egyre az élőhelyeinek a száma is csökken, meg a kiterjedése is.
2: Nagyon meglepett az, amit olvastam a lápipóc kapcsán, hogy egykor a disznókat meg a tyúkokat etették vele, mert hogy annyi volt belőle.
1: Igen, ezt Herman Otto írta, hogy olyan mennyiségben volt jelen a Kisárréten például, meg tulajdonképpen végig a Tisza mentén. Ugye gazdaságilag értéktelen volt, mármint hogy emberi fogyasztásra nem lehetett használni, de takarmányozásra például nagyszerűen használták. Sőt, olyat is olvastam valahol, hogy a földnek a trágyázására használták. Tehát magyarul kiszorták a halat a földekre, és azt használták trágyagyanak. És hát most meg odáig jutottunk el, hogy küzdünk érte, hogy még bizonyos élőhelyeken megmaradhasson.
2: De fogyasztani soha nem fogyasztották?
1: Én hallottam történeteket, ismerősök ismerősének a szülei állítólag megkóstolták, de hogy azt mondták rá, hogy keserű volt. De ez még tényleg a 30-as, 40-es években volt, 100 évvel ezelőtt. Ugye most már hát nem csak ezért nem javasoljuk a megkóstolását ennek a fajnak, hanem azért is, mert fokozottan védett. Ugye. A legtöbb esetben horgászati szemmel teljesen értéktelen vízterekben él meg, tehát ő nagyon igényli a tiszta vizet, tehát az átlátszó vizet, a dús növényzeti borítást, ugye ilyen helyeken horgászni nem nagyon lehet, mert a szerelék az beakad, meg hát nagy testű halak nem is nagyon élnek meg a területen. Természet közeli állapotú élőhelyen, hogyha előkerül, ott általában maximum 2-3 faj van jelen még rajta kívül, de ez már nagyon extrém. Most már olyan helyeken találjuk csak meg, ahol ez az egyetlen faj. Ez is nagyon jól mutatja, hogy mennyire szorul vissza az egyre rosszabb minőségű élőhelyekre, hogy ő már csak azokon a területeken fordul elő, amelyet más halfaj már abszolút nem tud tolerálni.
2: Tehát inkább ilyen csatornák, lecsapoló csatornák, hát, meg öntöző csatornák?
1: Ugye az volt, hogy leszállítottuk a lápjainkat, és hát a helyükön a belvízlevezető csatornák vannak, meg jó esetben visszafelé is működik, hogy öntöző csatornaként is működnek, és hát ezekben élnek túl. Tehát ahogy csináltuk a felmérést, az élőhelyeket is osztályoztuk, és hát úgy tűnik a mintavételi helyeknek mondjuk 80%-a mesterséges volt. Uh-huh. Tehát kis csatornák, alföldi csatornákról van szó. Csak hát ugye ott meg a prioritás ugye nem a halnak a megtartása, hanem az, hogy ott a belvizet vagy az öntöző vizet el tudják vezetni. A növényzet ebben akadályozza a fenntartót, meg hát neki ki is van adva, hogy a árvíz és vagyonvédelem az elsődleges prioritása ezeknek a csatornáknak, tehát nekik ezt potolni kell. Tehát növénymentesíteni kell, hogy biztosítsák a víznek a lefolyását, és hát folyamatosan ebből voltak, meg vannak is ugye a konfliktusok, a természetvédők, meg a fenntartók, tehát a vízügyi hatóságok között, mert vízügynek karban kell tartani ezt a rendszert. A természetvédelmi hatóságok, meg a civilek, meg minden, hogyha kimennek és látják, hogy kotornak, akkor ők meg elkezdik nézegetni a kikotort üledéket, és hát nézd már, ott van a lápipóc, ott van a réticsík, tehát ott vannak ezek a dús növényzetű lápos területeket kedvelő fajok, aminek meg ugye megvan az eszmei értéke. Uh-huh. És akkor innentől kezdve megy a harc, mert a vízügynek törvényi kötelezettsége, hogy biztosítsa a lefolyást, meg az árvízvédelmet, a nemzeti parkosoknak meg ugye hivatalból feljelentést kell tenniük, hogyha természetkárosítást látnak. Tehát ha egy 250 ezer forint eszmei értékű hal egyet kikerül a vízből, odaadik meg a parton, ugye a kotrás miatt, akkor nekik hivatalból feljelentést kell tenni. És én értem mind a két felet egyébként, mert mind a kettő csak a törvényt próbálja meg betartani, de hát ebből óriási konfliktus van, és hát ezt valahogy fel kellene oldani.
2: Így van, találni kellene valami közös nevezőpontot.
1: Hát igen, igen. Alapvetően ez lehet, hogy szentségtörés lesz, amit mondok, de biológusként, ökológusként nem egyedekbe kellene például gondolkozni, hanem populációkban. Tudom, hogy ez nagyon rosszul hangzik, de egy-egy egyed elvesztése a populációkban, persze ez populáció mérettől függ. Ha elég nagy a populáció, akkor nem akkora nagy vészes probléma. De ugye a mostani törvényben pedig az van, hogyha egyetlen egyednek a pusztulása megtörténik, akkor is hivatalból feljelentést kell tenni. Legalábbis én ezt így tudom. Tehát meg lehetne valahogy úgy oldani, hogy a kotrásokat a megfelelő módon, a megfelelő időben elvégezve a lehető legkisebb kárt okozzák a rendszerben. Tehát itt most nem csak a halakra gondolok, hanem minden másra is. Ezt is azért tudomásul kell venni, hogy ha kotorni akarnak egy csatornába, akkor ha növényt eltávolítják, akkor a növényekhez tapadó, meg a növényekhez kötődő élőlényeknek a túlnyomó részét is ki fogják onnan szedni. Ez józan paraszti észre szerintem simán átlátható. Most jön a következő kérdés, hogy miért is kell ezeket a csatornákat kotorni. De hát ugye tudjuk azért, mert vagyonbiztonság meg árvízvédelem, de hát sajnos ezzel is azt végzik el, hogy egyre több vizet vezetünk el. Arányaiban egyre több vizet viszünk el a területről, amit viszont nekünk ott kéne megtartani.
2: Leginkább elnézve az utóbbi évek aszályos időjárását és az, hogy egyre kevesebb csapadék hullik ősszel, tavasszal és télen, át kell gondolni azt, hogy a csatornákat van, tényleg le kell ereszteni.
1: Bocsánat, még van egy probléma, hogy a csapadék mennyisége kevesebb lett egyébként, de nem is ez az
2: óriási probléma,
1: hanem az eloszlás, hogy vannak villámárvizek. Ugye itt a Balaton környékén, ugye én a Balatoni Kutatóintézetben dolgozom, itt fokozottan látszik, hogy leesik a Siófoki Meteorológiai Központnak a vezetője mondta, hogy tavaly júliusban átlagos mennyiségű csapadék esett. Csak egy nap alatt esett le. És hát ugye ez azt mutatja, hogy iszonyat mennyiségű víz leesik egyszerre, ami túlterhel mindenféle elvezető rendszert, tehát nincs az a csatorna, ami villámárvizet úgy le tudna vinni, hogy az semmiféle kárt nem okoz. És hát ugye ilyenkor mindent most befelé az eső, tehát ami szemetünk van, ami vegyszer ki lett öntve a területre, a műtrágya, stb., az mosódik befelé a vízrendszerbe, és kerül be a végső befogadóba. És ez meg ugye növeli például az eutrofizációnak az esélyét, mert hihetetlen mennyiségű növényi tápanyag kerül be ilyenkor például a Balatonba. Ez egy kicsit távolra vezetett, de az a lényeg, hogy megnövekszik a villámárvizeknek az esélye, és emiatt ugye a vízügy meg úgy próbálja ezt az egészet egyenek mellett kézben tartani, vagy felkészülni rá, hogy az elvezető rendszer próbálja olyan állapotba tartani, hogy ezt le tudja vinni.
2: Igen.
1: Sok helyen egyébként itt a Balaton környékén is már látjuk, a legeldugottabb helyeken, ott az erdőben is látunk ilyen víztározókat kiépítve, tehát hogy mennek ezek a projektek, hogy ezek ne érjenek el a Balatonig, ezek a nagy vizek. Tehát ugye a törvény sokáig nekik azt mondta, hogy ha kapnak egy bejelentést, tehát belvízelöntést találnak, akkor nekik kutyakötelességük volt leengedni a vizet róla. Pedig a belvizek a legtöbb esetben azokon a területeken alakultak ki, amik régen időszakosan vagy állandóan vízzel borított területek voltak, tehát gazdaságilag értékesek voltak, csak nem szántóföldként. Itt el lehetne gondolkozni azon, hogy nem lenne érdemes ezeket a területeket, amelyeket ezek a villámárvizek meg ugye a csapadékkor a belvízelöntés veszélyeztet valahogy kivenni a rendszerből. Én úgy tudom, hogy erre vannak próbálkozások. Tehát ez a vizatatályba program, amit például most az OVF elindított, erre is figyelmet fordítana. Tehát mondom, a lápipóc az egy rettenetesen jó indikátorfaja ennek az egész dolognak, ami most itt folyik a Kárpát-medencében. Tulajdonképpen a szárazodást nagyon jól mutatja ez a faj, hogy hogyan tűnnek el, hogyan számolódnak fel az élőhelyei, meg hát a másik, hogy az inváziós fajokkal való küzdelemben is az egyik ilyen zászlós hajó. A beavatkozások főleg azért történnek, hogy ezt a fajt valahogy megtartsuk.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Takács Péterrel, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával a lápipócról. Előtte azonban még hozzák kollégáim a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon. Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, jelentette be a miniszterelnök. Az ország 2027-től lehet teljes jogú tagja az uniós ügyészségnek, amely a tervek szerint 2021-ig visszamenőleg folytathat vizsgálatokat az országban az uniós forrásokkal történt visszaélésekkel kapcsolatosan. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A miniszterelnökség becslése szerint 30 ezer milliárd forintnyi közpénz vándorolhatott korrupciós úton magánzsebekbe az elmúlt két évtizedben. 5 ügyben összesen 106 milliárdos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása után. A vizsgálat több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amely megalapozhatja a hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját. A belső honvédelmi minisztériumi vizsgálat megállapítása szerint a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája állt az ellopottként kezelt kecskeméti MiG-29-es alkatrészek ügye mögött. A megállapításokról a honvédelmi miniszter számolt be a Facebook oldalán. Visszavonta a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának és K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását az illetékes miniszter. Nagy Ervin államtitkár a közösségi oldalán azt írta, a Nemzeti Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Takács Péterrel, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával, a lápipócról. A legjelentősebb hazai állományok azok hol vannak Magyarországon?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Tudom, hogy nekem ezt így csípőből vágnom kéne.
1: Én a Kiskunságot tudom, a Hanságot, a Kisbalatont ugye mondtam, meg talán a Tisza mentén vannak?
2: Hát az a baj, hogy a felső Tiszáról majdnem teljesen eltűnt. Aztán szorultak vissza az állományai, egyre többen kezdtünk el vele foglalkozni, meg egyre több energiát raktunk bele, hogy próbáljuk még a megmaradt állományokat feltárni, és most több helyről is előkerült egyébként újonnan. Tehát a Rába mellől például volt említése, hogy valamikor valaki fogott, kimentünk, és kiderült, hogy egy Rába holtmeder tele van vele. Akkor fönt a Felső-Tiszán is előkerült egy állomány, viszont nagyon sok olyan állomány van, amit megismertünk, és teljesen eltűnt. Elsősorban a szennyvízbevezetések miatt, meg az inváziósok előretörése miatt. Tehát vannak olyan csatornaszakaszok, meg vannak olyan élőhelyek, ahol tényleg brutális mennyiségben van jelen, de ezek a száma már egyre kevesebb. Tehát a Bihari síkon van egy-két ilyen csatorna, akkor a Kiskunságban is volt, ugye a Kolontó, az volt a bezzekhely. De most elég sokat próbálkoztunk rajta, bent a tavon, aminek egyébként hihetetlen mértékben csökken most a vízszintje, egész nap két egyedet sikerült fognunk. De hát óriási kiterjedési terület, és hát nagyon nehéz megfogni, mert hogy a növény alá elbújik. Szerencse is kell hozzá, hogy előkerüljön. Ott tudunk nagyon szépen kitermelni úgy nagy mennyiségű egyedet, ahova például beszorult. Ez volt például ott a Kolontónak a zsilipje, a leeresztő zsilip környékén hihetetlen mennyiségben volt jelent. A Hanságban is vannak még állományai, de csak hogy érezzék a hallgatók, hogy tényleg milyen nehéz dolga van az embernek, akkor se lehet igazából megfogni, hogyha túl sok víz van a területen. Mert ugye akkor meg van helye szétterjedni. És ugye most a Hanságban találkoztunk ezzel a problémával, hogy ugye ott a Mosoni Dunából vezetik ki a vizet, ugye a vizet a tájba program keretében, olyan csatornákba folyik a Dunavíz fél méter per szekundum sebességgel, tehát azért az magyarországi vízfolyásoknál az már jelentős sebesség, hogy azokból eltűnt a póc. Valószínűleg kihúzódott valahova a mocsaras területekre, ahol nincs ekkora vízsebesség, csak hát napokig kellene túrni, meg tényleg kellene a jó helyismeret, hogy ezeket megtaláljuk. Megvan még a területen, csak nagyon nehéz megtalálni.
1: De akkor jelenleg nem tudják azt sem, hogy mekkora a magyarországi állomány?
2: Hát igen, ez megint ilyen vicces dolog, hogy az Unióból jöttek ugye az adatigénylések, hogy mondjuk meg, hogy a bizonyos Natura 2000-es fajokból, ugye ez is egy Natura 2000-es faj, hogy mennyi az összegyet szám Magyarországon. Hát ez képtelenség, ez nonsens. Épesző ember erre nem tud mit mondani. Becsülni persze lehet, tehát lehet beírkálni számokat, amivel a csinovnyikok meg megelégednek, mert ki van töltve Excelbe a rublika, de hogy annak milyen szinten van köze a valósághoz, ezt tényleg nem lehet megmondani. Azt tudjuk megmondani, hogyha megmintázunk egy-egy állományt, és megcsináljuk rá a genetikát, hogy az milyen állapotban van populáció genetikailag. Tehát ha látjuk, hogy beltenyésztett, nagyon sok hasonló egyed van a területen, genetikailag, akkor az azt mutatja, hogy az ott szűkül befelé, omlik össze. Ebből lehet valamilyen szinten állomány méretet becsülni, de inkább a trendet lehet megmondani, hogy az az állomány ott valószínűleg, hogyha nem lesz valami beavatkozás, akkor el fog tűnni. És hát ez a gond, hogy nagyon sokszor tényleg néhány egyedet fogunk csak, és akkor már boldogok vagyunk, hogy néhány egyed előkerült, de ebből pontos állomány méretet meg nem lehet becsülni. Erre van például próbálkozunk, most megy egy fejlesztés itt a kaposvári kollégákkal, ők dolgozták ki a környezeti DNS-nek a módszerét a pócra, hogy ugye minden állat veszti el a DNS-ét élete közben. Nekünk is ugye hámlik a bőrünk, halaknál ugyanez megtörténik, az ürülékkel is távozik DNS, ugye folyamatosan hagyunk el apró DNS darabokat a testünkből, és ezek viszonylag jól kimutathatók a vízből, ugye, hogyha PCR-rel felszaporítjuk. És meg lehet mondani fajspecifikusan, hogy az adott faj ott van-e vagy nem. Minden állatnak ugye a DNS-e az a többitől eltérő, illetve most már vannak rá próbálkozások, hogy megmondják a kollégák genetikai módszerekkel a kópia számból. tehát hogy hány darab DNS darabot találnak az adott víztérben, és ebből úgy nagyjából még kalibrálni kell a dolgokat, meg ilyenek, de azt mondják rá, hogy ebből valamilyen szinten lehet becsülni populáció méretet. És így lehetne az élőhelyeket kímélni, meg ugye a másik dolog, hogy az inváziós fajokat is meg lehetne nézni. Tehát, hogyha egyszerre van jelen például az amurgépnek, ami a legfőbb ellensége ugye a pócnak, meg a pócnak a DNS-e az adott területen, akkor már el lehetne kezdeni gondolkodni, hogy az adott állomány próbáljuk-e kiásni úgymond a vízinövény közül a megóvni kívánt fajnak néhány egyedét, és próbáljuk meg áttelepíteni egy olyan helyre, ahol nincsenek meg az inváziós versenytársak, mert a megfigyelések alapján, ahol megjelenik ez a távol-keletről származó inváziós halfaj, ott a póc előbb-utóbb el fog tűnni.
1: De ezt már nem lehet visszaszorítani, az amurgépet?
2: Nem. Ugyanaz a probléma, hogy ő is ezeket a nagyon erősen növényzetebben nőtt területeket kedveli. Tehát magának az élőhely megszüntetése nélkül szerintem képtelenség eltávolítani az összes egyedet.
1: Igen, és ráadásul olvastam is, hogy megeszi a lápipócnak az ivadékait.
2: Persze. Hát túlnövi, mert ez ilyen 20 centisre nő meg maximum, és sokkal nagyobb a szája, tehát a testméretéhez képest hihetetlen méretű prédát is el tud ejteni, és hát tényleg voltak ilyen vizsgálatok, hogy ott volt a gyomrába a póc, pont a debreceni kollégák csináltak ilyeneket, és vannak próbálkozások, hogy ilyen fajspecifikus csapdákat csináljanak, de hát az a legegyszerűbb, hogyha nem kerül be.
1: Igen, és akkor ott van még egy másik veszélyeztető tényező, a törpepóc, ami nagyon hasonlít a lápipóca, és már ez is megjelent. Aminek még nincs igazság szerint hivatalos neve, de törpepócnak fordítják.
2: Hát igen, Umbra pigmea a neve, hát valószínűleg ezt így átfordítva, igen, majd a törpepóc lesz a neve. Hála jó Istennek a Kárpát-medencében még erről nem volt adat, vagy nem találtunk még, viszont Belgiumban, Flandria környékén ott a csatornákban ez már itt van ez az állat. Sőt, már Németországból is kimutatták, meg már Lengyelországból is van adat. Tehát ott a Visztula vízgyűjtőjének a környékén már előfordult ez az állat természetes vízben.
1: És ez egyébként a genetikai tisztaság megőrzése miatt veszélyes, mert hogy szaporodhatnak egymással, és hibridek jöhetnek létre?
2: Ezt nem tudjuk, ugye ezek 60 millió éve váltok el egymástól. Tudomány szempontból egy rettenetesen érdekes kérdés lenne, igen, tudom, ez etikai dolgokat vet föl, de számunkra a védekezés, tehát a felkészülés szempontjából rettenetesen fontos lenne. Az a baj, hogy ezek nagyon hasonlítanak egymásra, tehát egy témában jártas embernek, azért nekem már volt néhány ezer póca kezembe, is problémát okozott elsőre. Egy lengyel kolléga küldött egy fotót, hogy nézd Péter, nézd meg, milyen szép halat fogtam, Krámeri előkerült a Visztulából, meg minden, és akkor így néztem, hogy hát azért elég soványka kis állat, hát nem így szoktak a mi pócaink kinézni. Elkértem tőle az állatot, tehát elküldte nekem postán, ugye hát le volt tartósítva, és amikor úgy a kezembe volt az állat, akkor mondtam, hát hogy ez biztos, hogy nem Krámeri. Csináltunk rá genetikai vizsgálatot, és hát a kollégák kimutatták, hogy ez tényleg nem, hanem ez a pigmea. Tehát ha csak úgy belekerül a vödörbe ugye a többi póc közé, lehet, hogy az ember szem simán átsütlik fölötte. Tehát a mintázata az hasonló, a testalkata, a testmérete. Vannak különbségek egyébként, tehát csináltunk rá morfometriát, statisztikailag leelemezve ki lehet mutatni, hogy például a hátuszonynak a helyzete a mi pócunknál az előrébb van, mint ezeknél, de simán el tud fölötte siklani az embernek a tekintete, hogy ha nem célirányosan keresi. És ezért nagyon veszélyes, mert Európában már itt van ez a faj. És ugye a Visztula azért nagyon egzotikusnak tűnik meg minden, de hát csak Szlovákián kell átmenni, tehát 300 kilométer. Ez egy másik vízrendszer, de sajnos megvan az esélye, most nem akarok senkinek tippeket adni, de sajnos megvan az esélye annak, hogy ez a faj ez át fog kerülni a Kárpát-medencébe, vagyis hát a lápipócnak az elterjedési területére, és hát onnantól kezdve viszont beláthatatlan következményekkel járhat, mert ha le tudnak egymással szaporodni, akkor olyan szinten elindulhat a hibridizáció, hogy elveszíthetjük az eredeti génállományát a pócnak.
1: Több fronton harcolnak a lápipóc megmentéséért, és van egy olyan program is, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem halas kutatói, illetve a Tavi Rózsa Egyesület dolgozott ki nemzeti parkos kollégákkal összefogva, méghozzá az, hogy a faj eredeti élőhelyén és azon kívül szaporítás mellett ugye az ivadékok tartásának és a nevelésének is kidolgozták a módszerét. Tehát magyarán most már tudják mesterségesen is szaporítani a lápipócot? Sikeres?
2: Így van. ex situ tudják, tehát az azt jelenti, hogy begyűjtik a halat, beviszik laborba, ott leszaporítják, és az ivadékot visszaengedik, ez a rendszer működik. Sőt, én úgy tudom, hogy már az in situ szaporítását is kidolgozták, tehát hogy a helyszínen tudják leivatni a halat, ehhez vicces módon ilyen ruhás kosarakat használnak, és egy nagyon-nagyon szuper módszer dolgoztak ki ilyen sufni módszerekkel, de működik a rendszer. És hát úgy tűnik, hogy ez működhet, de csak akkor van értelme ezt az egészet csinálni, hogyha olyan élőhelyre tudják visszaengedni az ivadékot, a végeredményét ugye a szaporításnak, ahol életben tud maradni. Tehát többször is történt egyébként, fönt a Felső Tisza vidékén is Gőgő Szenke nevű vízfolyásból voltak állatok begyűjtve, azt leszaporították, és volt egy kampány, hogy visszatelepítsék, de hát sajnos ez a vízfolyás, ez kiszáradt ott a Szamos mellett. Tehát a metodológia meg a technológia az rendelkezésre áll. Egyedül azzal vagyunk nagy bajban, hogy hogyan tudjuk az élőhelyeknek a vízborítását megőrizni. És hát erre vannak különböző projektek, például a Hortobágyi Nemzeti Parknak is van projektje, hogy kiszáradt régi, tehát holocén medveket töltenek meg rétegvízzel. Tehát szivattyúzzák a vizet, kutakból táplálják a Szatmár-Beregi síkon bizonyos élőhelyeiket, és ott nagyon-nagyon jól érzi magát a póc a jelek szerint.
1: Igen, pont ez jutott eszembe, hogy mondjuk hiába is szaporítjuk mesterségesen az állományt, és rakjuk vissza az eredeti élőhelyre, ha ott a víz az nem marad meg, tehát mondjuk kiszárad és eltűnik, vagy mondjuk tele van a murgéppel. Tehát akkor az elsődleges szempont és legfontosabb feladat az, hogy rehabilitálják az élőhelyeket.
2: Így van, és hát ezért jók idézőjelbe téve ezek a újonnan árasztott területek, amik nincsenek kapcsolatban az élővizekkel, mert egyszerűen fizikailag képtelen oda eljutni az inváziós faj. Persze vannak most vizsgálatok erre, hogy akár madarak is képesek átjuttatni egyik vízből a másikba a megtermékenyített ikrát, de ennek azért nagyon pici az esélye, bár működik. Tehát ha elég sokáig van egy vízterünk szabadon úgymond, akkor vélhetően valamilyen úton módon meg fognak jelenni benne az inváziós fajok. Tehát ez szerintem megint megakadályozhatatlan, egyetlen egy megoldás van, hogy folyamatosan monitorozni kell. És az invázió első jelénél figyelni kell és be kell avatkozni.
1: És akkor mikor mondható majd el az, hogy mondjuk stabil az állománya a magyarországi lápipóc esetében, mert hogy önök ugye elég régóta kongatják a vészharangot, tehát a 2000-es évek elején önök elkezdték kongatni a vészharangot, igen. Folyamatosan dolgoznak, folyamatosan küzdenek a lápipóc megmentéséért. Tehát mi hiányzik?
2: Alapvetően én úgy látom, hogy itt a dolgokat össze kell szervezni, a kutatási eredményeket. Ugye mi próbáltunk nagy pályázatot benyújtani erre, hogy ezeket összehangoljuk, ezeket a dolgokat, meg ugye a vízügyel is megpróbáljunk zöldágra vergődni, hogy például a kotrási tevékenység az legyen már valahogy összehangolva a nemzeti parkos dolgokkal. Például, hogy lehessen előtte állatot menteni, a kotrások előtt például lehalászni azokat a szakaszokat, amiket majd kotorni fognak, meg hogy legyen párbeszéd a hasznosítók meg a természetvédelem között, stb. Sajnos nem nyert ez a nagy pályázat, viszont úgy látom, hogy helyi szinten ezek a dolgok elkezdtek működni. Tehát felerősödött a kommunikáció a hasznosítók között, meg a másik dolog, hogy lokálisan egy-egy víztérre koncentrálva elindultak ezek a visszatelepítések. Tehát volt például ez a Tavirózsa Egyesületnek ez a fajvédelmi mintaprogramja, ami ott Szadán működött. Ugye ez kisléptékű dolog volt, de meg tudták nézni azt, hogy mi a jó a pócnak, és kiderült, hogy tényleg néhány köbméteres talajvíztáplát a gödrökben is simán túlél, hogyha megfelelő vízinövényzettel vannak borítva. És hát ezek a tapasztalatok voltak jók arra, hogy már olyan területeken is visszatelepítsék az állatot, amikre addig nem volt esély. Megkapta a vizet a terület, megvárták, míg olyan állapotba kerül, hogy az jó a pócnak, és akkor rátelepítettek. És ez úgy tűnik, hogy lokálisan kisebb léptékben működik. Kelet-Magyarországon már több helyen is vannak ilyen próbálkozások. Most vagyunk éppen pont azon, hogy itt Nyugat-Magyarországon is meglegyen, mert például a Perkottusza, az amurgép már itt a Kisbalaton környékén is megjelent. Kisbalaton is komoly veszélyben van inváziós szempontból. Itt azért a vízzel még hála Istennek nincs azért akkora probléma, mint Kelet-Magyarországon, de látva a trendeket valószínűleg lesz. Tehát úgy tűnik, hogy elindultak szépen lassan, főleg civil szervezetek által koordinálva ezek a munkák, és ez így nagyon jó, mert ennek így is kell lennie. Mert ugye mi egy kutatóintézet vagyunk, mi nem tudunk földterületet vásárolni, meg nem tudunk árasztani, meg nem tudunk kutat fúrni. Mi azt tudjuk nekik megmondani, hogy például honnan érdemes áttelepíteni egy adott területre, hogy az alapvető genetikai struktúrája a fajnak ne legyen idézőjel meghamisítva, vagy átrendezve. Tehát Szerbiában, Horvátországban, Ausztriában is voltunk, sőt, szlovák oldalon is voltunk, tehát ott a csaló közben is voltak felmérések, Sőt, a Morva vízgyűjtőjén is találtak a kollégák, és oda elvittek bennünket, tehát azokat is megmintáztuk. Tehát most már be vannak vonva más vízrendszerbe tartozó, meg más ország területén található állományok is. És ez nagyon érdekes dolog. 1995-ben volt az első ilyen átfogó workshopja a Lápipócnak. Azt egy József Vanzenböck nevű osztrák kutató fogta össze, és csináltak a bécsi természettudományban egy kis konferenciát a témával foglalkozó kutatóknak, és most így a 30. évforduló alkalmából 2025. októberében megtartotta a másodikat, ugyancsak Bécsben. Hát sajnos azóta a résztvevők teljesen kicserélődtek, ő volt aztán meg még egy úriember, aki az elsőn is részt vett, de úgy tűnik, hogy itt egy nagyon jó fórumot tudott csinálni a közép-európai halaskutatóknak, és hát minden megszállott oda gyűlt, aki a póccal foglalkozik. Én meg még ugye erre rá is szerveztem még egy ilyen előkonferencia találkozót itt Tihanyba, és akkor itt meg is tudtuk nézni. Ugye itt a Kis-Balaton környékén, meg itt az északi oldalon is vannak még állományaink, és akkor élőben is láthatták a póccot, hogy mi hogy kutatjuk meg, hogy dolgozgatunk rajta. Úgyhogy úgy tűnik, hogy körvonalazódik nem csak országos szinten mindenféle projekt erre, hanem itt az utóbbi néhány hónapban eléggé komoly kapcsolatok is épülnek itt a közép-európai kutatók között, hogy valami nagyobb lélegzetű dolog induljon el. Meg a másik dolog ugye, hogy nem csak póccal foglalkozott ez a konferencia, hanem a széleskárásszal, a réticsikkal, meg a kurtabainggal is, ami tulajdonképpen ennek a lápipócnak ugye a legközelebbi fajtársai, már mint élőhelyén tekintve. Tehát lehet, hogy a közeljövőben sikerül majd valami nagyobb pályázatot beadni, ami ezekre a fajokra koncentrálva ugyan, de az európai lápi élőhelyeknek a megmentését fogja majd valahogy megpróbálni pénzt szerezni rá.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a lápi pócot ismerhették meg.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon, a hangtárban. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A gazdasági és energetikai miniszter szerint az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának döntése megteremti a lehetőségét annak, hogy az uniós helyreállítási eszköz forrásai fokozatosan elérhetővé váljanak a jóváhagyott programok és a vállalt mérföldkövek teljesítésével összhangban. Hangsúlyozta Kapitány István a Facebook oldalán, azt követően, hogy a testület elfogadta Magyarország új helyreállítási és ellenálló képességi tervét. A gazdasági és energetikai miniszter jelezte, a következő időszak feladata, hogy a rendelkezésre álló támogatások gyorsan, átláthatóan és hatékonyan jussanak el a vállalkozásokhoz, különösen az energiahatékonysági beruházások, a hálózatfejlesztés és a versenyképességet javító programok területén. A tárcavezető azt írta, mérföldkőhöz érkezett az uniós pénzek hazahozatala. A terv kiemelt célja a gazdaság versenyképességének erősítése, az energetikai fejlesztések felgyorsítása, valamint a kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása. A miniszter úgy fogalmazott, ezt az eredményt az elmúlt hónapok intenzív szakmai egyeztetéseivel és tárgyalásaival sikerült elérni. Bár sokan kételkedtek a sikerben, a magyar embereknek járó uniós források előtt sorban nyílnak meg az ajtók, tette hozzá a politikus. A trieszti magyar kikötő beruházás és a Nyugat-Balkán uniós integrációja is fontos téma volt Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszter római megbeszélésén.

0: tükrözzék ezt a közelséget. Tájékoztatása szerint Rómában Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettessel és külügyminiszterrel a két kormány és a szakminiszterek közötti párbeszéd intenzívebbé tételéről beszéltek. A gazdaság, az energetika, a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségeink, tette hozzá Orbán Anita. A belső honvédelmi minisztériumi vizsgálat megállapítása szerint a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája állt az ellopottként kezelt kecskeméti MiG-29-es alkatrészek ügye mögött. A megállapításokról a honvédelmi miniszter számolt be a Facebook oldalán. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, minden más régióban nőtt. A visszaesés nem volt markáns, Budapesten 1,6, Somogy vármegyében 1,7, Vas vármegyében pedig 9,2%-kal kevesebb hirdetés volt elérhető a negyedév során, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben történt. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében. A nyaralásra utazók mintegy fele továbbra sem köt utas- vagy balesetbiztosítást, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett poggyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordulhat, közölte az MBH Bank. A bank egy online kutatása azt mutatja, hogy a lakosság mintegy fele nem rendelkezik a bankszámlájához vagy bankkártyájához kapcsolódó biztosítással, és mindössze 30%-uk köt minden alkalommal külön biztosítást utazás előtt. A magyarok átlagosan 545 ezer forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez képest. A külföldi utazások esetében ez az összeg még magasabb, átlagosan meghaladja a 719 ezer forintot. A megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során, a többiek körében a leggyakoribb kellemetlenség a jelentősebb járatkésés. Emellett nem ritkák a betegségek, balesetek, illetve a poggyász és iratvesztéssel kapcsolatos esetek sem. Az egyik biztosító adatai szerint az elmúlt nyári időszakban a leggyakrabban baleset miatt került sor kárkifizetésre.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy záporzivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a nyári fényvédelem fontosságáról és módjairól beszélgettünk.
2: Tényleg jó ketté választani ezt a két területet, mert azért a városi alkalmakon nem kap egyszerre akkora dózist a test, az bőr, mint egy nyaralás alkalmával.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt kertünk tápanyagút átmutlásának lehetőségeiről faggattam.
3: Minden növénynek más-más igénye van arra, hogy mennyi nitrogén, mennyi kálium és mennyi foszfort vegyen föl, és hogyha valamelyik alacsonyabb annál az, ami az ő igény szintje, akkor abból az adott elemből, tehát mondjuk egy foszforból kevesebbet tud fölvenni, mint amennyire szüksége lenne, és hiába van több nitrogénünk, mint amennyire szüksége lenne a növénynek, nem fogja tudni fölvenni, csak a foszforhoz arányos mennyiségű nitrogént fogja tudni fölvenni.
1: Adásunk végén Fanisztó Bertalan Schaeffel könnyű nyári zöldségételek elkészítéséről beszélgettünk.
4: Hogy igazából a lecsóba kizárólag csak só kell. Friss zöldségek, hagymás, egy jó hagymás alap, és csak só. Na most ez szerintem, ha megkérdezünk 10 ember, 10-ből 10 nem csak sót rak bele. Fűszert paprikát is hallottam már, fokhagymát. Ki csípősen, ki nem csípősen szereti, ki szalonnával, ki nem szalonnával. Úgyhogy ez abszolút egy nagyon-nagyon könnyű, egy nagyon nyárias, ugye hát a paprika paradicsom az ilyenkor a legfinomabb.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kisonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese!
1: Elmúlt adásban beszéltünk csak így érintőlegesen a fényvédelemről, most viszont ennek szentelünk nagy hangsúlyt, hiszen a nyár közepén járunk, nagyon melegek vannak, nagyon éget a nap, és nagyon veszélyes az, hogyha leégünk ebben az időben, úgyhogy azt beszéltük meg, hogy összehasonlítsuk, milyen fényvédelemre van szükségünk városi, illetve nyaralós környezetben. Kezdjük a városival, munkás hétköznapokon, akik csak a városban közlekednek, mondjuk munkahelyükre bevásárolnak, ügyet intéznek, milyen fényvédelmet alkalmazzanak?
2: Tényleg jó ketté választani ezt a két területet, mert azért a városi alkalmakon nem kap egyszerre akkora dózist a test, az bőr, mint egy nyaralás alkalmával. De én inkább ott kezdeném, mert hogy még az is kérdés szokott lenni, hogy hát ő nem megy sehova, csak bemegy dolgozni, hogy ilyenkor is kell fényvédőzni. Tehát nagyon sokan azért még tartanak itt, hogy ő nem megy sehova, csak haza, meg a boltba, és hogy kell-e fényvédőzni. De a válasz erre azt, hogy igen, tehát hogyha már legalább egy 10 percet is ebben az erőteljes UV-sugárzásban kint van a városban, az utcán, akkor már kell fényvédőzni. De nem kell túl erősen, ugye, mert itt nem olyan hosszú ideig tartózkodunk kint a napon, mint majd egy nyaralás alkalmával. Egy 30-as faktor bőven elég a városban. De már az is jó, hogyha egy 20-as fényvédőfaktoros krémünk van, csak kenjük magunkat. Nincs olyan őrült nagy különbség az UV szűrésében ezeknek a faktorszámoknak, csak szemléltetésképpen, hogy egy 30-as fényvédőfaktorú krém az ilyen 96,7% szűri ki a káros UV sugarakat, és egy 50-es, az már 98,9, a 100-as pedig 99. Tehát, hogy így kell elképzelni, hogy azért nem olyan őrülten nagyok a különbségek, tehát egy városi, ilyen rövidebb időre való kintartózkodáshoz elégnek kell lennie egy 30-as fényvédelemnek. És ugye hát más a ruházkodásunk is az a városon, meg nyaraláskor. Mert nyaraláskor ugye még több fedetlen testrészünk van, tehát hogy ott még inkább fokozottabban figyelni kell arra, hogy nem csak az arcra, hanem aztán ott mindent is. Ha fürdőruhában vagyunk, akkor abszolút, sőt naponta többször. Tehát hogy pláne, hogyha vízparton nyaralunk, vagy nem tudom, olyan helyen, ahol tényleg fürdőruhában vagyunk, mert nem feltétlenül vízpart kell, hogy legyen, akkor ott az egész testfelületet éri, tehát óriási mennyiségű UV-dózist kap a testünk. Csak itt megjegyzem, hogy akkor érdemes belülről is támogatni a szervezetünket antioxidánsokkal, és nem olyan régen egy pár adással ezelőtt beszéltünk a C-vitaminról, hogy mennyire jó erőteljes antioxidáns, és itt újra szeretném ezt megemlíteni, hogy milyen aranyat érő hatása van, tehát szedjük csak bácsan, akár minden nap, egész nyáron. Ugye télen szedjük a megbetegedések ellen, nyáron meg így az UV védelem erősítéséért. És egy másik ilyen nagyon jó antioxidáns, az a piros színű gyümölcsökben és zöldségekben található meg, az pedig a likopin. Paradicsom, megy, görögdinnye, szeder, ribizli, tehát ilyenekben található. Hát, és ezeket esszük is szerencsére, mert most itt van a szezonja, úgyhogy bátran, én csak javaslom, hogy minél több paradicsomot, meg görögdinnyét együnk, az jól is esik, és ezekkel természetes úton tudjuk belülről kifelé védeni a bőrünket mindenképpen. Na de visszatérve akkor így a nyaralóshoz, mivel ugye azért ott egyszerre sokkal huzamosabb ideig vagyunk kint a szabadban, ezért arányosan, igen, ott hát minél magasabb faktorszámot, tehát amit csak lehet, próbáljunk meg kiszűrni. Akár egy 100-as is lehet, de az 50-essel azért teljesen jók vagyunk így tengerparti nyaraláskor. A lényeg az, hogy ott fürdünk, lemosódik, ugye, ami azért nem tesz jót a tengerek élővilágának, tehát igyekezzünk olyan fényvédőt választani, hogyha élő vizekben fürdünk, ami sea safe, tehát ilyen rajta vannak ilyen kis emblémák, hogy a tengeri vízi élővilágot nem bántja. Tehát léteznek ilyenek, sőt egyre gyakrabban most már ilyet lehet kapni. Tehát ez ilyen kis környezetvédelem, és ez fontos. Mert hogy ugye gondoljunk bele, hogy hány ember fürdik és mossa le magáról tavakba, folyókba, tengerekbe a fényvédőket, hogy így nyomatjuk ugye, hogy kell a fényvédő, és hát nagyon sok bekerül az élő világba, és ezért fontos, hogy azok ne legyenek természet, illetve vízi élőlény károsító hatásúak. De a testünknek kell, és többször is kell, tehát pont ezért, mert lemosódik a bőrről, illetve idővel veszít a fényvédő hatásából is maga a készítmény. Tehát most az ajánlott idő, hogy 2 óránként ismételni kell. Vagy kenni, vagy fújni. Én a fújást mindig egy picit egyszerűbbnek tartom, az ember hajlamosabb vagy könnyedebben veszi azt, hogy körbefújkálja magát, és akkor megvan a fényvédelem, a bőrápolás, de ugyanúgy, hogyha a tengerparton vagyunk és fekszünk, akkor kenni is lehet. És még itt azt is megemlíteném, ugyebár ez is nagyon sokszor sok helyről elhangzik, hogy 11 és 3 óra között ne tartózkodjunk kint nyaraláskor sem a vízparton. Amit nagyon-nagyon kevesen tartanak be, mert ugye jogosan érti az ember, hogy kiszabadul mindenki a városból és megy nyaralni, és akkor a nyaralásnak minden egyes percét szeretnék kihasználni. De ugye nem csak vízparton, hanem városi séták, különböző országjárások, külföldön is. Tehát ott nem lehet azt, hogy a szállodában üljön valaki, mikor ott van az adott országban, és szeretné minden zugát bejárni. Tehát ilyenkor még inkább igen. Tehát mindig legyen szem előtt, hogy sokat vagyunk napon, megfelelő védelem kell hozzá, és a belső hidratálás is.
1: Ha nem vagyunk vízparton, de eltelik bizonyos idő fényvédő felkenése után, mennyi időnként ismételjük?
2: Ez a 2 órás, ez most egy etalon, egy elfogadott időtartam, hogy 2 óránként ismételni kell. Nyilván más, ugye megint itt a városi alkalom, ahol vagyunk egy 15 percet, vagy 10 percet, amíg mi megyünk a munkahelyre, kicsit éri, utána több órát nem éri, mert bent tartózkodunk. Nyilván más, aki szabadban dolgozik, és egész nap kint van, azokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a nyaralósokra. Igen, tehát ez a 2 órás intervallum, hogyha non-stop kint vagyunk, akkor ennek érvényesülnie kell. Egy kicsit erősebb és tartósabb védelmet biztosítanak a fizikai úton, módon működő fényvédőkrémek, tehát a fizikai szűrők, ez a titándioxid a legismertebb. Ezeknek az szokott lenni a hátránya, hogy felkenve fehér színűek, és ezt nagyon sokan nem szeretik, sőt, még néha ilyen irizáló szint is vesz föl maga a krém. Ugye hát ez arcon gyakorlatilag nem viselhető. Hát még tengerparton, testen csak-csak lehet azért viselni, el van az ember vele, különösen a gyerekek szoktak világítani, a jó vastagon bekenik a szülők jogosan, és kell is, de inkább a kombinált fényszűrők szoktak a leggyakrabban most már azok kaphatók. Tehát van benne fizikai is, meg kémiai is, és a kémiai az, ami ugye hamarabb elveszíti a hatását, és azt 2 óránként mindig kenni kell.
1: Csak egyetlen egy rövid kérdés, hogyha mindent megtettünk, mégis valamilyen oknál fogva csak megpirultunk válunkon, arcunkon, mi legyen a gyors segítség?
2: Hát van ilyen, igen, igen. Napozás utáni krémek, tehát ha tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk, világosabb a bőrünk, vagy egész nem voltunk mostanáig a nyaralásig kint a napon, és elmegyünk hirtelen nyaralni az Adriára mondjuk, akkor érdemes erre előre készülni, hogy legyen nálunk napozás utáni testápoló tej. Ezek is ilyen könnyed állagúak szoktak lenni, és nyugtatóanyagokat tartalmaznak. Pantenoltól kezdve ugye extra hidratálást biztosítanak a bőrnek, és segítenek lenyugtatni a bőrpirt. De a legegyszerűbb, akár hogyha a pantenol rét is veszünk a gyógyszertárban, vagy akár egy égés elleni sprét, hogyha nagyon szükség van, de hát inkább vigyázzunk jobban megelőzés, de hát igen, azért óhatatlan előfordulhat ilyen, hogy megégett valaki. Tehát napozás utáni krémek, pantenol, súlyos esetben oxikort, és akkor legyen az úti készlet, hogyha be akarjuk biztosítani magunkat.
1: Hogyha nem égtünk le, de egyébként tényleg jól csináltuk a fényvédelmet, nem égtünk le, de estére azért érdemes még egy attól egy napozás utáni testápolót alkalmazni, az esti zuhanyzás után?
2: érdemes egyébként.
1: Nyugtassa le a bőrt.
2: Igen, igen, visszahidratálja, visszatáplálja, védi a bőrbariert. Azért gondoljunk bele, hogy ugye akárhogy is ott nagyon nagy dózist kap a bőr, és akkor, hogyha fürdünk is, vagy ha tengerbe fürdünk, akkor még a só is rakódik. Ez mondjuk itt az édesvizekben legalább ez nincsen, de igen, ez egy elég sok a bőrnek, sok hatás, tehát érdemes utána. Igen, ezt a bőr felszínt védeni, a bőrbariát, mert azért tényleg, hogyha az sérül, akkor jönnek a bajok, jönnek a problémák, a különböző ekcémák, kiütések, ugye még a napkiütésről nem is beszéltünk, mert az is van, hogy talán valaki sokat tartózkodik kint a napon, és még olyannál is előfordulhat, aki soha nem volt érzékeny rá, és egyszerűen kipattogzik, ilyen kis hólyagos, ilyen szúnyogcsípésszerű kiütések lehetnek rajta, tehát erre is gondolni kell, hogy igenis van ilyen, hogy a naptól napallergia, sokkot kapott a bőr, és nem bírja ilyenkor árnyékba vonulni, hűsíteni, fújogatni, igen, gyulladás csökkentő krémeket lehet használni. Hát ne legyen ilyen senkinek.
1: Ne legyen ilyen, így van. Hát én azt hiszem, hogy elmondtunk mindent a napvédelemről, és hát hogyha mégis megtörtént a baj, akkor a picit megpirulás utáni kezelésekről. Én nagyon köszönöm, hogy segítségemre voltál, és hát remélem, hogy mindenkit sikerült rábírni arra, hogy tényleg alkalmazzon a legrövidebb idejű napon tartózkodás esetén is bármilyen fényvédőkrémet, mert saját magát kiméli meg a további kellemetlenségektől, meg a napégéstől. Köszönöm, hogy itt voltál velem, további szép napot, jó munkát, jó pihenést aztán, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen én is!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt. Szép jó napot kívánok!
2: Köszönöm, és köszöntöm én is a hallgatókat.
1: A mai témánk is nagyon izgalmas, mégpedig arról kérdezem, hogy mennyire van szükségük a kertben, illetve a szobanövényeknek is a nyári időszakban tápanyag utánpótlásra.
2: Először is akkor kezdjük ott, hogy szobanövények. Amikor megveszünk egy szobanövényt, célszerű átültetni nagyon hamar. Nem azért, mert kicsi a cserepe, vagy bármi, hanem a kertészetekben ezek a növények általában tőzekben vannak beültetve, méghozzá azért, hogy könnyebb legyen szállítani, tehát kisebb legyen a súlyuk. A tőzeknek nincs nagyon tápanyagtartalma, a kertészetekben tápoldattal gondozzák, és ezért érdemes őket átültetni a megfelelő talajba, a megfelelő közegbe, hogy legyen tápanyag. És akkor már itt jön az, hogy a tápanyagot is bekészíthetjük a talajba, tehát a cserépbe, és a szobanövényeket például általában tápoldatozni szoktuk. Ha így nézzük, háromféle tápról beszélhetünk. Vannak a granulátumok, amik kiszorhatók, vannak a tápoldatok, a feledékok, és vannak a lombtrágyák, tehát ettől sokkal többféle szempontból is lehetne csoportosítani őket, de az egyszerűség kedvéért így csoportosítsuk most. A növényeknél a tápoldatokat szoktuk általában használni, aminek az a lényege, hogy az öntöző vízzel egyszerre kijuttathatjuk. Ezt megvan a tápoldaton, rajta van, hogy 5 liter vízhez, 10 liter vízhez, egy kupakkal, 3 millilitert, ennyit, annyit kell szólni, és a legtöbb tápoldatnak a kupakja úgy van kiképezve, hogy már egyben egy adagoló funkciót is ellát, tehát az egy mérő pohár, gyakorlatilag mérőeszköz.
1: Ilyen tápoldatozásra egyébként a szobanövényeknek milyen gyakran van szükségük?
2: Igazából ez növényfüggő, de szobanövények esetében vannak speciális tápoldatok. Tehát van kimondottan orchideatáp, ami egy nagyon híg tápoldat. Van kaktusz tápoldat, ami a legsűrűbb tápoldat, tehát ez a skála két véglete, az orchidea és a kaktusz tápoldat, tehát a leghígabb és a legsűrűbb, legerősebb, és ezek között helyezkednek el a többiek. Tehát vannak levéldísznövényekhez, van virágoshoz, van pálmákhoz, van mindenféle növényhez, muskátli tápoldat például, ha muskátlit félig-meddig szobanövénynek tekintjük, mert az általában ablakba szokott lenni, ezek például a leggyakoribbak.
1: Szerintem térjük át a kerti növényekre, ott is többféle változat van. Ugye említettem a muskátlit, amelyik ugye ablakban van, és cserepekben. Nagyon sokan most már nem kiültetik a kertbe ezeket a növényeket, hanem ilyen nagy dézsákban, cserepekben, ládákban, különböző edényekben díszítik a kertet, és így, mivel kisebb tömegű földben vannak, gyakrabban kell őket locsolni, meg hát tényleg a gyökerük korlátozva van a növésben, tehát hogy a tápanyagot is gyakrabban kell odajuttatni.
2: Ráadásul kisebb természeti közegben van, tehát kisebb földbe, cserébe van, az a növény növekedését is befolyásolja. Tehát ha a növénynek a gyökérzete nem tud nőni, akkor maga a növény se tud olyan mértékben fejlődni. Tehát ezért van az, hogy lassabban növekszik egy cserében tartott növény, mint hogyha kint ki van ültetve egy nagyobb dézsába, vagy akár esetleg a kertbe, ahol szabadon tud a gyökérzete fejlődni, és ezért tényleg pótolni kell az öntöző vízzel, de ez megint az adott növényre jellemző mennyiségű tápoldatot igényel.
1: Létezik olyan univerzális tápoldat, vagy bármilyen tápanyagpótlás, amivel azt mondom, hogy bekeverek egy locsolóval, és akkor eddel az összes kerti növényemet át tudom locsolni?
2: Elvileg igen. Mert lehet kapni ilyen univerzális tápoldatokat.
1: Ezekkel egyébként elérjük azt a hatást, amit szeretnénk? Tehát megkapják a növények azt a tápanyagmennyiséget, amire szükségük van, vagy mégiscsak jobb ilyen specifikus tápoldatokkal locsolgatni őket?
2: Jobb a specifikus tápoldattal locsolgatni őket, mert a felszívódás esetében egymásra hatással vannak a makroelemek, tehát ezek az NKP hatóanyagok, tehát a nitrogén, a foszfor és a kálium, mert a nitrogén meghatározza a kálium, illetve a kálium is meghatározza a foszfor, illetve a nitrogén felvétel képességet, és ugyanez van a foszfor esetében is, hogy a foszfor a mennyisége határozza meg a nitrogén és a kálium felvételét, tehát minden növénynek más-más igénye van arra, hogy mennyi nitrogén, mennyi kálium és mennyi foszfort vegyen föl, és hogyha valamelyik alacsonyabb annál az, ami az ő igény szintje, akkor abból az adott elemből, tehát mondjuk egy foszforból kevesebbet tud fölvenni, mint amennyire szüksége lenne, és hiába van több nitrogénünk, mint amennyire szüksége lenne a növénynek, nem fogja tudni fölvenni, csak a foszforhoz arányos mennyiségű nitrogént fogja tudni fölvenni. Tehát ezért célszerűek ezek a speciális tápoldatok, vagy tápanyagoknak a pótlása.
1: Gondolom a kertbe kiültetett növények is igényelnek ilyen tápoldatodást, de ugye már az előző adásokban is emlegettük, hogy van ugye a mucsozás, ott a növények elporladásával már tápanyag jut a földbe, illetve hogy ugye azzal védjük is a kiszáradástól a földet. Ez ilyenkor elegendő, vagy például egy őszi trágyázás, azért dobhat azokon a növények, amelyek kiültettük őket a kertbe.
2: Bontjuk ketté a trágyázás fogalmát, hogy mivel is trágyázunk. Trágyázhatunk szerves trágyával, tehát istálló trágyával, és trágyázhatunk komposzttal. A kettő esetében van különbség, méghozzá az istálló trágya vagy szarvasmarha trágya esetében ott magas a nitrogén, magas a kálium és a foszfor tartalma. Tehát az azért jó. A komposzt az kevesebb ilyen szerves anyagot tartalmaz, de a komposzt esetében még az is meghatározza, hogy miből készült a komposzt, milyen növényekből készült maga a komposzt, hogyha házadagon készítjük, akkor tudjuk befolyásolni, hogy minél többféle növényi részt tegyünk bele, akkor annál gazdagabb lesz a komposztunk, de a komposzt az a talaj szerkezetét is tudja javítani. A talaj szerkezet viszont azért fontos, mert bizonyos növények igényesek arra, hogy milyen talajban vannak, tehát vannak, amik kötött talajban, vannak, amik laza szerkezetű talajban érzik jól magukat, és ezt a komposzttal tudjuk befolyásolni, azon kívül, hogy még tápanyagot is tudunk biztosítani. Illetve a komposztnak magas a mikroelem tartalma, mert hogy az adott növény, amiből készült a komposzt, az a mikroelemeket ott fölhalmozta magába, és a komposztba bekerül, ami a szerves trágyában, egy istálló trágyában nincsen.
1: Ez a komposztálás egyébként ősszel vagy tavasszal terüljön sor?
2: Érdemesebb a komposztot az istálló trágyával együtt kiszórni, kombináltan, mert akkor ez a növény azt vesz föl, és olyan mértékben, amilyen mértékben őnek szüksége van, tehát olyan mértékben tudja ezeket fölvenni, ott van minden neki, tehát egy terített asztal várja a növényt. Ráadásul a komposzttal múcsozhatunk is, míg a trágyát, az istálló trágyát az be kell dolgozni a talajba, mert hogy a nitrogén hamar elillan a trágyából. Tehát azt el kell zárni a levegőtől, a komposzt az viszont mehet a talaj felszínre, tehát egy múcsként, takarásként is használhatjuk. Tehát ha a listáló trágyát bekapáltuk a földbe, ennek a tetejére még nyugodtan szórhatunk komposztot, és amikor elkezdjük a növényeinket locsolni, akkor ezek szépen kioldódnak ebből a hatóanyagok, amik leszivárognak a gyökérbe, és a gyökér föl tudja venni őket. És a múlcsal meggátoltuk azt, hogy párologjon a talaj, jobban kiengedje magából a vizet, illetve folyamatos tápanyagbiztosítást tudunk nyújtani a növénynek.
1: Nagyon kevés szót ejtünk a műtrágyákról, szerintem ez nem véletlen. Ha nem sikerül szerves trágyához hozzájutni, akkor műtrágyával trágyázzon, vagy használja inkább a komposztot? Vagy itt is lehet ezt keverni?
2: Hát lehet keverni, de a műtrágya az inkább akkor jó, amikor a növényünkön hiánybetegségek jelennek meg. Tehát azzal rögtön orvosolni tudjuk a dolgot, és például, ha a növényünkön azt látjuk, hogy sárgul a levele, de a levél erek zöldek maradnak, az általában nitrogén hiányt mutat, és akkor egy nitrogén túlsúlyos műtrágyát kiszórva a növénynek tudjuk biztosítani a megfelelő nitrogén szükséglet. Illetve lombtrágyával is tudjuk azonnal orvosolni a dolgot, de A lombtrágyák esetében kevesebbet tud fölvenni a növény, tehát az lombon keresztül permetezve juttatjuk ki, és komposztból is csinálhatunk mi házilag lombtrágyát, méghozzá úgynevezett komposztteát készítünk, hogy a komposztot beáztatjuk vízbe, egy nap után leszűrjük, és ezt permetezzük ki a növény lombjára. És ezzel tudjuk például a kertben lévő növényeinket kondícióját javítani. Arra kell ügyelni, hogy ne tűző napokor szórjuk ki ezt a akár lombtrágyát, akár komposztteát, mert megéghet a napsütés hatására a növény, mert ezt vagy reggel, vagy este alkonyat táján érdemes megcsinálni, hogy a növény ne kapjon napégést.
1: Hát én azt gondolom, hogy itt a növények trágyázásáról így nagy hirtelen, amit lehet tudnunk ahhoz, hogy élvezhető legyen ez a kiskert, illetve a növényeink a szobá, a növényeink is átvészeljék a nyarat. Mindent megbeszéltünk, úgyhogy én köszönöm szépen, hogy ennyi jó tanáccsal látott el engem, illetve a hallgatókat. Nyilván fogunk még erről beszélgetni az őszi időszakban, hiszen akkor válik ez majd igazán aktuálisan megint. Úgyhogy én köszönöm, hogy itt volt velem, én további szép napot, jó munkát, jó pihenést kívánok, és akkor a következő alkalommal újból várom. Viszonthallásra!
2: Köszönjük, és viszonthallásra!

0: Nomád. Az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Zanészló Beáltalan séfünket. Szia Belci, szép jó napot kívánok
2: neked. Szia Mese, sziasztok, üdvözlök mindenki.
1: Hát a nyár közepén járunk, és azt gondolom, hogy ilyenkor igyekszünk a legkevesebb időt a konyhában tölteni, és igyekszünk a legegyszerűbb ételeket készíteni, nem csak a meleg miatt, hanem nem is nagyon kíván az ember ilyenkor ilyen nehéz ételeket. Gondolom, te is így vagy vele, vagy te is ezt tapasztalod.
2: Igen, igen, az étteremben is érezhető ez a nyári hangulat idézőjelben. Mi is igyekszünk azért minél frissebb, könnyedebb ételeket kínálni. Természetesen megadjuk a lehetőséget annak, aki nem veti alá ennek magát annyira, és azért nem szakadunk ki annyira a hétköznapokból, de igyekszünk mi is ezt a vonalat, hogy nyáron azért könnyebb ételeket, frissítő ételeket kínáljunk.
1: Ja, inkább van, nálatok is a zöldség kerül ilyenkor előtérbe, nem? Mert így legalábbis van, én itt háziasszonyként.
2: Saláta, így van, igen, igen, igen, friss kevert saláták.
1: Illetve a zöldségből készült ételek, azok, amelyek így könnyebbek. Lehet benne egy kis hús, abszolút, igen. Vagy rizs, de igazából a zöldséges ételek. Úgyhogy én most azt gondolom, hogy beszélgessünk erről. Hát kezdjük szerintem a legnagyobb kedvencel, amelyik étel egyetlen egy nyári asztalról sem hiányozhat, de szerintem hetente megesszük ezt, ez pedig a lecsó. A lecsónak szerintem a hány ház annyi szokás alapon, annyiféle elkészítési módja van, a hány embert ismerünk. Vannak-e ilyen alapvetések a lecsó készítéshez?
2: Ez tulajdonképpen úgy, amit te is mondtál, ez a hány ház annyi szokás. Az alap, ahogy mi idézővel megtanuljuk, hogy igazából a lecsóba kizárólag csak só kell. Uh-huh. Friss zöldségek, hagymás, egy jó hagymás alap, és csak só. Na most ez szerintem, ha megkérdezünk 10 ember, 10-ből 10 nem csak sót rak bele. Fűszert paprikát is hallottam már, fokhagymát. Ki csípősen, ki nem csípősen szereti, ki szalonnával, ki nem szalonnával. Úgyhogy ez abszolút egy nagyon-nagyon könnyű, egy nagyon nyárias, ugye hát a paprika paradicsom az ilyenkor a legfinomabb, és hát nem egy üvegházi, innen-onnan beimportált, esetleg külföldi zöldséggel dolgozunk, hanem azért ilyenkor nyáron azért már a magyar paprika, magyar paradicsom az, ami egy jó kis magyar vöröshagyma, az, ami ilyenkor dominál. És hát tényleg, ahogy mondtad is, említetted, hogy ahányház annyi szokás, nagyon sokféleképpen főzik, de én azt gondolom, hogy az alap az a Szent Háromság, az a hagyma, a jó minőségű paprika és jó minőségű paradicsom, és innentől kezdve már kinek a szája ízlése szerint, hogy hogyan ez hogy variálja, és hogy turbózza még fel.
1: Én többféle elkészítési módot is hallottam már. Van, aki úgy csinálja, hogy megdinszteli a hagymát, és úgy rakja rá paprikát, paradicsomot, van, aki pedig az egészet egybe. Erről mi a véleményed?
2: Hát az ízlés válogatja. Én azért szeretem a hagymát egy picit megpirítani, hogy kevésbé legyen édeskés hatás. Ugye a túl sok hagymával egy ételt azért el lehet édesíteni, ezt tudjuk. Akár egy pörköltet is, ugyanígy a lecsót is. Na most, hogyha együtt készítjük a paprikával, paradicsommal, azok ugye azonnal engednek egy pici levet akár magukból, és lehet, hogy esetleg a pirítása a hagymának nem fog annyira intenzíven megtörténni, és esetleg egy picit édesebb lehet. Én szeretem egy kis zsiradékon azért a hagymát előtte megpirítani, és utána rá a zöldségeket.
1: A zöldség és hagyma aránya mi legyen, hogy ezt az édes ízt elkerüljük?
2: Ugye a pörkölteknél is, és így szerintem a lecsónál is alkalmazható, felhasznált paprika és paradicsom mennyiségének nagyjából ugye 30%-a. De egyébként, hogyha rendesen meg van pirítva a hagyma, akkor igazából lehet ezzel játszani, hogy ki mennyire szereti édeskésebben, vagy markásabban, vagy kevésbé lepirítva, az úgy jó lehet, egy járató út lehet.
1: Natur, tojásos vagy rizses?
2: Hát a rizses az már egy külön étel, én azt gondolom, hogy olyan balkáni vonatkozása lehet, én Horvátországban találkoztam vele, és ott egy ilyen kis lepénykével adják ezt a lecsós rizst, valaki egyébként nagyon szereti. Hát a tojásos az meg szerintem inkább egy ilyen reggeli étel, a másikat a natur tojás nélkül itt pedig szerintem bármelyik szakába lehet fogyasztani.
1: Kolbász vagy virsli kerüljön bele?
2: Én a kolbászt preferálom, tehát ez a személyes vélemény. Ha már teszünk bele, egy száraz füstölt kolbász, esetleg egy lángolt kolbászt, igen. Az is ugye, az már ízlés dolga, csípős vagy nem csípős. Nagyon nagy divat volt régen, és nagyon-nagyon szerették az emberek a lecsós virslit például. Ezt mindenki maga dönti, hogy virsli vagy kolbász. Én kolbásszal enném, ha már teszünk bele valamilyen hústerméket.
1: Ugye ez a lecsó egyébként alapja is lehet, akár egy jó pörköltnek, akár egyéb ételeknek is.
2: Persze, hogy ne, hát a pörkölt alap az ugye, hagyma, paprika, paradicsom, szent háromság, csak ott ugye apróbra vágjuk, ott az a cél, hogy a szaftossága meglegyen a pörköltnek, és azt ugye szétfőzzük benne, tehát azt nem látjuk a végén, tehát ott csak a darabolás, ami különbözik, ott apróra van vágva minden alapanyag, nem úgy, mint a lecsónál.
1: Szerintem a zöldségvonalon mehetünk tovább, például töltött zöldségek is nagyon népszerűek ebben az időben.
2: Nagyon klasszik például a töltött paprika, ilyenkor nyáron, amikor ugye terem a paprika, és viszonylag olcsóbb, mint télen, vagy akár egy jó töltött karalábét, az is ilyenkor nagyon finom tud lenni, egy kis friss, könnyű, kaprosan, tejfölösen.
1: Töltött cukkini.
2: Hát a cukkini az ilyenkor, én azt szoktam mondani, nő, mint a gomba, hát annak a felhasználása meg az végtelen, és ilyenkor nagyon sok van belőle, hál' Istennek. Ha már főzelék, akkor általában hagyományos tökfőzelék, az is ilyenkor nagyon finom, egy nyári kapros tökfőzelék egyébként. A cukkinit azt inkább mondjuk tócsinak megcsinálni, vagy ahogy említetted is, megtölteni, az érdemesebb, vagy meggrillezni egy szabad tűzön, vagy egy faszénen, az is nagyon finom tud lenni.
1: És akkor említetted a tócsnikat, nekem az van felírva, illetve fasírtok zöldségekből, mert szerintem az is, itt is lehet számtalan a variációk száma.
2: Végtelen plusz egyet.
1: Egyetlen egy kérdés, hogy...
2: Ha csinálunk zöldségből fasírtot, azt általában az magdaltot, akkor azt azért, mert hogy egy vegetáriánus fogást akarunk készíteni, tehát hogy egy jó gombából készült, egy cukiniból készült fasírt, vagy bármilyen más zöldségből készült fasírt, szerintem nem igényli a húst. Egy könnyű, vegetáriánus, kímélő fogás.
1: Jó, rakott ételek. Mert hogy ugye zöldségből, aztán azból is lehet rengeteget. Most itt friss zöldségekből mi az, amit érdemes neki kezdeni?
2: Hát a friss zöldségből bárminek, tehát az a tényleg a végtelen plusz egy a lehetőség, de én azt gondolom, hogy a cukkini nagyon finom, a zöldbab, rakott karfiol nagyon finom tud lenni, vagy akár egy rakott padlizsán, hogyha egy kicsit adunk neki valami karaktert, de ugye a padlizsán az magában nem egy nagyon markáns zöldség, de hogyha mondjuk egy kis paradicsomosan, valamilyen jó kis darált húsos ragúval megbolondítjuk, megvariáljuk, szerintem egy kiváló étel lehet abból is.
1: És akkor egyetlen egy kérdés még, melyik a te kedvenc nyári ilyen zöldséges ételed, és ezt te hogy készíted?
2: Hát az nekem a lecsó, az egyértelműen a lecsó. Azt én nem szoktam túl bonyolítani, én ahogy említettem is, én egy kis zsíradékon általában, vagy szalonnán, vagy sertészsíron megdínsztelem, megpirítom a hagymát, paprika, paradicsom, egy kevés só, vagy amennyit igényel, egy pici csípős, vagy egy hegyes erős paprikával bolondítom egy kicsit csípőssé, vagy egy jófajta bácskai paprikával, ami nagyon-nagyon, még az íze is nagyon sokban különbözik, és nagyon sokat tud hozzáadni. És én nem szeretem, hogyha nagyon-nagyon szét van főzve, azért szeretem a zöldséget látni benne, és így harapni. Ellenben, amit a kedves párom készít, például az az egyik legfinomabb lecsó, amit valahettem, és ő pedig úgy szereti, hogyha már egy szelet kenyérrel is meg lehet tenni, és nem kell az evőeszköz. Úgyhogy nekem abszolút a lecsó az, ami a nyári favoritom.
1: Jó, van, hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezt is megosztottad velünk. Hát tényleg a hányház annyi szokás, és lehet, hogy vannak olyanok, akik most hajlanak rá, és kipróbálják a lecsót, ahogy Berci készíti. Én köszönöm, hogy itt voltál velem, további szép napot, jó munkát, aztán jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! A gazdasági és energetikai miniszter szerint az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának döntése megteremti a lehetőségét annak, hogy az uniós helyreállítási eszköz forrásai fokozatosan elérhetővé váljanak a jóváhagyott programok és a vállalt mérföldkövek teljesítésével összhangban. Hangsúlyozta Kapitány István a Facebook oldalán, azt követően, hogy a testület elfogadta Magyarország új helyreállítási és ellenálló képességi tervét. A gazdasági és energetikai miniszter jelezte, a következő időszak feladata, hogy a rendelkezésre álló támogatások gyorsan, átláthatóan és hatékonyan jussanak el a vállalkozásokhoz, különösen az energiahatékonysági beruházások, a hálózatfejlesztés és a versenyképességet javító programok területén. A tárcavezető azt írta, mérföldkőhöz érkezett az uniós pénzek hazahozatala. A terv kiemelt célja a gazdaság versenyképességének erősítése, az energetikai fejlesztések felgyorsítása, valamint a kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása. A miniszter úgy fogalmazott, ezt az eredményt az elmúlt hónapok intenzív szakmai egyeztetéseivel és tárgyalásaival sikerült elérni. Bár sokan kételkedtek a sikerben, a magyar embereknek járó uniós források előtt sorban nyílnak meg az ajtók, tette hozzá a politikus. A Trieszti magyar kikötő beruházás és a Nyugat-Balkán uniós integrációja is fontos téma volt Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszter római megbeszélésén. Orbán Anita a Facebook oldalán kiemelte, kevés ország van, amelyhez a magyarokat annyi személyes történelmi és kulturális szál köti, mint Olaszország. Sokan választják úti célként, jól ismerjük a kultúráját és a gasztronómiáját, még a világhírű Illi kávé története is a magyar-olasz kapcsolat ékes bizonyítéka. A márkát a Temesváron született Illi Ferenc alapította Triestben. Éppen ezért is fontos, hogy

0: Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, jelentette be a miniszterelnök. Az ország 2027-től lehet teljes jogú tagja az uniós ügyészségnek, amely a tervek szerint 2021-ig visszamenőleg folytathat vizsgálatokat az országban az uniós forrásokkal történt visszaélésekkel kapcsolatosan. 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. A debreceni református Immanuel otthon és iskola fogyatékkal élő, halmozottan sérült gyerekekkel és felnőttekkel foglalkozik. A Debrecen nagytemplomi református egyházközség fenntartásában működő intézmény két telephelyén az elmúlt tanévben több mint 70 diák oktatásáról gondoskodott, a szociális ellátásban pedig 500 ember vett részt. A gondozottaknak a nyári szünidőben is szükségük van az Immanuelre, hiszen a családok többségének a hagyományos táborok és programok nem elérhetőek. Éppen ezért többféle élményfoglalkozást terveztek ezekre a hónapokra is. Tájékoztatta rádiónkat Juhász Zsófia intézményvezető.
1: Ennek már hagyománya van, hogy a nyár sem csak úgy telik, amikor felügyelet, ügyelet van, nem is szeretjük ezeket a kifejezéseket, mert itt is az a célunk, hogy élményeket biztosítsunk a nyáron, és azt láttuk, hogy ez olyan szépen találkozik a kollégáknak a saját igényességével, talán azért, mert az évek során azok a kollégák maradtak itt, akik valóban nem csak ülni akarnak felügyelni, hogy reggel betette a szülő a gyerekét, aki vagy iskoláskorú, vagy ugye felnőttkorú, és akkor délután hazaviszi, hanem az a célunk, hogy eközben élményeket kapjon, különösen úgy, hogy azért nagyon kevés család engedheti meg magának, akár anyagi, akár egyéb szempontból, hogy nyaralni elmenjenek. Itt a két telephelyünkön lesznek ilyen hetek, mint játékhét, ezek ilyen ügyességi játékok lesznek nyilván adaptáltan a gyerekek képességeihez, aztán lesz finomságok hete, ami mindig nagyon vágyott program, ahol együtt sütnek, főznek, tarka-barka hét, ami kézművességről szól, zenei hét, szépség hét, ami szintén most már szinte hagy hagyományos, hogy ilyenkor lehet a mindenféle tetkókat és frizurákat és körömszíneket kipróbálni, amit egyébként úgy évközben is azért beépítünk az életünkbe, de van hittantábor is, lesz mesepedagógiai tábor, sporttábor, és természetesen állatasszisztált táborunk is lesz, amik ilyen mindennapos táborok, tehát minden nap jönnek, a fiatalok reggel és délután mennek haza. Gyakorlatilag majdnem az egész nyár az ezzel telik el.
0: Nemzetközi elismerésben részesült Szögliget az Európai Falu Megújítási Díj megmérettetésén, ahol ezüst fokozatot kapott. A rangos szakmai zsűri személyesen látogatott el a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településre, hogy értékelje a helyi közösség értékteremtő és fenntartható fejlesztési munkáját. A nemzetközi zsűri részletes értékelésében kiemelte, hogy Szögliget kivételes természeti és kulturális örökséggel rendelkezik. A település adottságai, köztük a Szádvár romjai, valamint az UNESCO világörökségi területhez tartozó Aggteleki Nemzeti Park közelsége olyan értékrendszert alkotnak, amely meghatározza a falu fejlődési irányát. Külön méltatták a Várunk program szerepét, amely a hagyományos műemlékvédelemnél jóval többet jelent. Közösséget szervez, önkéntességet erősít, turisztikai kínálatot fejleszt és közös identitást épít. A Szádvárnapok rendezvény sorozatot is kiemelték, amely régészeti műhelyfoglalkozásokkal barátokkal és család

0: családi programokkal hozza közelebb a múltat a jelenhez, miközben erősíti a térségi összetartozást. Üveges Attillát, a település polgármesterét kérdezzük a részletekről.
1: Ennél a nemzetközi versenynél, a Evirának nevezett nemzetközi versenynél leginkább a fő szempont az összefogás volt. Tehát maga a pályázatnak a mottója is az volt, hogy all different and all together, tehát mindannyian különbözünk egymástól, ugyanakkor mégis, ha összefogunk, akkor együtt eredményeket tudunk elérni, és ezt nézték leginkább a díjazásnál. A zsűri most az eredményhirdetésnél ugye megküldte a teljes résztvevő palettának az eredményét, azt, hogy mi alapján zsűriztek, mit pontoztak, milyen súlyozással pontoztak, és mindenkiről egyfajta értékelést is írtak, és ebben is minálunk is azt emelték ki, hogy igen, megvannak a természeti adottságaink, megvan az, hogy gyönyörű környezetben fekszünk, egy világörökségi helyszínen fekszünk, és kiemelték azt, hogy igen, ez a Várunk projekt, amit mi megálmodtunk, abban az a kiemelendő dolog, hogy ezeket az adottságokat mind-mind hogy tudjuk felfűzni egy irányvonalra. Szerte Európából, Magyarországról nyilván mi egyedül, tehát óriási büszkeség, hogy a hazánkat ebben mi képviselhettük az európai szintéren, de Szlovákiából, Lengyelországból, Ausztriából, Hollandiából, Svájcból ugye nyertes, azt hiszem, hogy összesen 25 helyszín, 25 település nevezett, vagy neveztek ebbe a versenybe. Maga a zsűri egy 20 tagú nemzetközi zsűri volt, egy-egy helyszínre természetesen mind a 20 tag nem látogatott el, mindálunk is egy 4 tagú zsűri volt, aki megnézte helyben is ezt a fajta bemutatott projektet.
0: A Tesztpálya című magyar koprodukciós kisfilm is versenyez a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, az Orizonti rövidfilmes szekcióban. Adta hírül a film Hú. Mint írták, az Orizonti rövidfilmes versenyprogramját pénteken hozták nyilvánosságra, ebbe a mindössze 13 alkotást felvonultató válogatásba került be a Tesztpálya című többségében magyar alkotók közreműködésével készült magyar-angol-amerikai koprodukció is. A programban olasz, ausztrál, csilei, amerikai, ír, brit, francia és görög alkotások is szerepelnek. A rövidfilm rendezője az amerikai Lydia Cornett, aki New Yorki dokumentumfilmesként, Fulbright ösztöndíjasként készítette el első magyarországi filmjét. A 15 perces játékidejű produkciót teljes egészében Magyarországon forgott, döntően magyar alkotók és stáb közreműködésével. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Mércse Tíme a Tünde vagyok, az Újfehértói Református Egyházközség beosztott lelkipásztora. A Krisztusnak beszédem, lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. Tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Ezekkel a gondolatokkal hallgassuk meg Isten igéjét, mely által szólni kíván. Az igét olvasom úgy, amint az megvan írva Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levél, 5. fejezet, 21. és 22. verseiben, eképpen. Kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. A kézrátételt ne siesd el senkinél, mások bűneiben ne légy részes. Tisztán őrizd meg önmagadat. Amen. Szeretett testvéreim, kedves rádiót hallgatók! Pál ezt az ige szakaszt úgy kezdi, kérve kérlek. Ez mint egy nyomatékosítja azt, amit Pál leír, hogy annak Timóteusnak rendkívüli figyelme kell, hogy legyen. Az fontos. Pál arra kéri Timóteust, és kér minket is, hogy semmit se tegyünk előítéletből, vagy részrehajlásból, mert ezek mind-mind Isten akarata ellen szólnak. Timóteusnak, mint pásztornak, a gyülekezet vezetőjének, az isteni szeretetet, az elfogadást kell hirdetni. De azért valljuk be, hogy az emberben sokszor ott van az előítélet, a részrehajlás. Mindannyian bűnös emberek vagyunk, és ezeket a dolgokat a bűn táplálja bennünk. A bűn azt mondja, hogy én külön vagyok, mint a másik. A bűn nem tesz különbséget ember között. Mindenkit megtámad, legyen az vezető vagy gyülekezeti tag. Milyen sok előítélet van az emberben, mert nem a személyes tapasztalat alapján, hanem esetleg a származás, a közvélemény, vagy másokra hallgatva bíráljuk a másikat, amikor már az első benyomás alapján ítéletet hozunk. Sokszor csalódnunk kell ezekben. Sokszor talán az előítéleteink miatt mondunk véleményt emberről, vagy az előítéletek miatt nem adunk esélyt a másik embernek. Mert azt hallottam róla, hogy. És itt mindenki talán folytathatná ezt a mondatot. Nekünk keresztényeknek azonban nem szabad előítélettel tekintenünk a másik emberre, mert Jézus ebben is példát mutatott a számunkra. Őt nem érdekeltem az emberek véleménye. Nem érdekelte az, hogy az emberek mit gondolnak a másik emberről. Ő nem volt személyválogató. Ő minden emberért meghalt a kereszten. Minden emberért önként ment a Golgotára. Kerestem minden emberrel a kapcsolatot. Még a kitaszított, megvetett emberekkel is. A bűnösökkel, a vámszedőkkel. Milyen sokszor elítélték emiatt, hogy Jézus a vámszedők és a bűnösök társaságát keresi. Azokét, akikről a többség előítéletem fogalmazódott meg. A bűnösök barátjaként gúnyolták. Mi a másik dolog, amit itt ír Pál? A részrehajlás. A részrehajlás, amikor valakinek igazságtalanul kedvezünk, mert rokon szenves, mert a barátunk, vagy éppen valamit ígért nekünk. Vigyáznunk kell arra, hogy milyen befolyásnak engedünk, vagy milyen dolgok befolyásolnak minket. Nagyszerű dolog az, amikor valaki jó lelkiismerettel él. Tudjam, hogy Isten akaratának engedelmeskedik. Nincsen olyan dolog az életében, amit takargatnia kellene. Mások bűneiben ne légy részes, mondja Pál. Azaz más bűnét ne seperd a szőnyeg alá, ne próbáld meg eltitkolni. A bűn ugyanis akkor is ott van, ha az a szőnyeg alá van söpörve. Isten előtt minden bűnről számot kell adnunk, még arról is, amit a szőnyeg alá sepertünk. Merjünk Isten mellett kiállni. Imádkozzunk azért, hogy tudjuk tisztán tartani az életünket, hogy tudjuk megőrizni Isten törvényét, hogy tudjunk úgy tekinteni a fele barátainkra, ahogyan arra Jézus kér a nagy parancsolatban. Szerest fele barátodat, mint magadat. Kérjük az Urat, hogy adjon nekünk olyan látást, amilyennel ő lát bennünket. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, olyan jó tudnunk azt, hogy te szeretsz bennünket. Figyelmeztes minket is, amikor nem a te utadon járunk, hanem a világ útján. Megvalljuk, hogy sokszor mi magunk is előítélettel fordulunk a másik felé. Úgy ítéljük meg a másik embert, amit hallunk róla. Gyomlált ki belőlünk mindazt, ami az előítéletet táplálja mi életünkben. Segíts nekünk abban is, hogy ne legyünk részrehajlók. Taníts minket egymást szeretni, és úgy tekinteni a másik emberre, mint az általad kapott testvérre, mert Krisztus által mi testvérek vagyunk. Hálát adunk azért, hogy a te egyszülött fiad példát adott a kapcsolatainkra is. Olyan jó azt tudni, hogy ő a kitaszított, megvetett előítélettel élő emberrel is törődött. Ő nem hallgatott az emberi megjegyzésekre, mert ő többet látott, többet tudott. Hálát adunk az ő példamutatásáért. Vezess minket is a szeretet és a békesség útján. Amen.

Ady Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel, nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom.

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Jambus és Marcipán, első rész. A sárkány család kialudt tűzhányó kráterében lakott. A családfő, ha éppen munkaideje volt, félelmetes fekete füst fellegeket eregetett, külön kívánságra lángnyelvekkel együtt. A turisták az egyik szemközti hegycsúcsról bámulták sárkánypapa füstjét, és egymást bögdösve kiabáltak. Na hát, szakasztott olyan, mint a nagymamám teáskannája. Mikor aztán hazaértek, széltében hosszában híreszelték, milyen hátborzongatóan veszedelmes kirándulásban volt részük. Így mindenkor biztosítva volt a következő turista csoport befizetése a Vulcan Tours utazási iroda romantikus társasútjára. Egyszer mind a két sárkány szerény megélhetése is a füstölgését kapott jutalékból. Nem éppen dicsőséges mesterség, ismerjük el, de megbízhatóan jövedelmez és igazán kockázatmentes. Különben is, ezt az állást is illik megbecsülni, mióta olyannyira megfogyatkoztak az elrabolható királylányok és aranykincsek. Egy szóval, mindenük megvolt, ami egy igyekvő sárkánypárnak lehetett, hogy boldogan éljenek, amit csak meg nem halnak. Azaz, mégsem volt meg mindenük, mert most jön a csak. És ez azt jelenti, hogy csak sárkánybébiük nem volt. A sárkányménecske sóhajtozott is eleget miatta. A sóhajtozásnak aztán az lett a vége, hogy a sárkány férj egy napon nagyot csapott az asztalra. Ez így nem mehet tovább. Elővette a kis sárkány igénylő blankettát, és a felesége óhajait figyelembe véve gondosan kitöltötte a rublikákat. Leragasztotta a borítékot, felnyalta a megfelelő illetékbélyeget, majd beküldte a kis sárkány igénylő hivatalba. Várakozó álláspontra helyezkedtek. A jövendő atya tüstént hozzálátott a bölcső, a járóka és egyéb kellékek megszerkesztéséhez. Közben gondosan tanulmányozta a kis sárkány nevelés kézikönyvét. A mama pedig boldogan várakozott és kötögetéssel töltötte idejét. Telt múlt az idő. Egy napon komor viharfelhők kezdtek gyülekezni az üveghegyek ormai felett. A jövendő atya elégedetten állapította meg, elérkezett a nagy pillanat. Köztudomású, hogy sárkány születés elképzelhetetlen vihar nélkül. Mennél nagyobb a vihar, annál talpra esettebb lesz a sárkánybébi. Hát vihar aztán volt, akkora, hogy a szegény gólyapostás, aki a csőrében cipelte a küldeményt, szentül megfogadta, sárkánybébit ezután csak külön jutalom ellenében fog kézbesíteni, vagy még úgysem. Alaposan megtépázva érkezett a címzethez. Sárkánypapa büszkén írta alá az átvételi elismervényt. A szegény gólyapostás sürgősen távozott. Végleg elhatározta, hogy átképzi magát, vagy nyugdíjba vonul, de sárkánybébi küldeményt soha többé nem kézbesít. A gondos szülők boldogan bontogatták a bugyrot, amelyből pompás, zöld tojás gördült ki. Sárkánypapa elégedetten állapította meg, hogy jövendőbeli csemetéje a hímneműek közé fog tartozni, mert köztudomású, hogy a sárkánylányok rózsaszínű tojásból születnek. A mama bölcsőbe helyezte a tojást és elénekelte az utasításoknak megfelelő bölcsődalt. Mire a dal véget ért, a tojás annak rendje és módja szerint szétpattant. Megszületett a régen várt sárkányka. Ugye milyen édes! Lelkendezett sárkánymama. Hiába az anyai szív. De hogy az apai szív sem kevésbé érző, azt sárkánypapa büszke bólogatása bizonyította. Ezzel már is feleletet kaptunk a felvetett kérdésre, bizonyos sárkány, bizonyos esetben igenis édes. Így történt, hogy a kis sárkány a marcipán nevet kapta. Hirtelenjében semmi édesebb nem jutott az eszükbe. Marcipán biztatóbb kilátások híján buzgón tanulta a szakmát, hogy majdan atya helyére léphessen a kráterben. Amikor éppen nem gyakorolt, és a turisták sem lábatlankodtak a közelben, többnyire a hegy lábánál szaladgált a keskeny réten. Innen már az áthatolhatatlan rengeteg kezdődött. Egyedül ugyan nem túlságosan érdekes szaladgálni, de hát mit tehetett volna? Másik gyerek nem lakott a szomszédságban,
legalábbis mit sem tudott róla. Annál nagyobb volt hát az öröme, mikor egy nap mégis játszópajtásra bukkant a réten. Csodaszerzet vagy, állapította meg Marcipán, miután kellőképpen megcsodálta a jövevényt. A nevem Jambus, felelt Amaz méltóság teljesen. Járom a világot, a hegyeket, a völgyeket, meg a völgyeket és a hegyeket, hogy élményeket gyűjtsek, amelyeket hivatásom szerint megörökítek az utókor számára. Bizony, ennemes feladatnak szenteltem az életem, mióta megszöktem otthonról. És mióta szenteled? Kérdezte tisztelettel Marcipán. Hát van vagy, ráncolta a homlokát Jambus. Akárhogy számolom, csak nem 20 perce, azám, itt lakunk a hely túloldalán, még sose sikerült ilyen messzire eljönnöm, mert folyton verseket kellett írnom. De ennek vége.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A jövő héten is folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére, fogalmazott a miniszterelnök. Bejegyzése végén Magyar Péter mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett ebben az emberfeletti munkában. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Ennek értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. Az MVVH a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd, mentelmi joggal, derül ki a közleményből. A 4 elnök helyettesből 3 ügyész lesz. A hivatal elnökének éves nyilvános beszámolót kell készítenie a tevékenységéről az országgyűlésnek. A hivatal közvagyonvédelmi kockázat értékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást,

0: egyetemek fenntartóihoz is lehet jelentkezni. Lannert Judit miniszter közlése szerint a pályázatokat július 18-áig várják, a havi tiszteletdíj pedig nem lehet kevesebb, bruttó 500 000 forintnál. A leendő tagok megbízatása határozott időre 2026. szeptember 1-től 2027. augusztus 1-ig szól. Azért csak erre az egyéves átmeneti időszakra keresnek szakembereket, mert egy friss uniós törvénycsomag értelmében a felsőoktatási alapítványok jövő augusztusban teljesen megszűnnek. A jelentkezőktől büntetlen előéletet, valamint legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetői tapasztalatot várnak el. A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes, neves földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Olvasható a múzeum közleményében. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják, ahol Balázs Dénes letölthető kiadványai is elérhetők. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, amelyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. A minimum 3 könyvet elolvasó és értékelő játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki. Emellett a Magyar Földrajzi Múzeum a játék minden résztvevőjét vendégül látja egy exkluzív, számukra szervezett tárlatvezetésen a Múzeumok őszi fesztiválja program sorozat keretében.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, Sári Katalin tanárnőt, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda, magyar és történelem szakos tanárát, drámapedagógust köszöntöm műsorunkban, aki a Miskolc Szirmai Református Egyházközség presbitereként szolgált 8 évig, de aktív tagja a gyülekezetnek napjainkban is. Őt köszöntöm szeretettel műsorunkban, stúdiónkban, áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Áldás békesség, köszönöm, hogy meghívtak, örömmel jöttem.
1: Arra szeretném kérni először tanárnőt, hogy a gyermekkorára gondoljon vissza, tekintsünk vissza arra az időszakra, hogy hogyan teltek a gyermeki évek, mik voltak azok az értékek, amelyeket megélt a mindennapokban.
2: A gyermekéveim három településhez kötődnek. Én magam Hajdúszoboszlón születtem, az apai nagyszüleim éltek Hajdúszoboszlón, és egy rövid ideig, tehát a szüleim a házasság kötésük után Hajdúszoboszlóra költöztek, és egy rövid ideig ott éltek. Miskolcon ismerték meg egymást, mert Hajdúszoboszlón azért egy férfi számára nem túl sok lehetőség adódott, volt egy ládagyár, és az akkor induló fürdő. Édesapámat ez a terület nem vonzotta, a Lenin kohászati művek akkor még működött, és ott dolgozott, és itt ismerkedett meg édesanyámmal, aki villamos kalauszként szintén Miskolcra jött. Ő egy kis csereháti faluból, Gagyapátiból származott ide. Azért említem meg mind a két települést, mert a gyermekkorunk az e között a három település között zajlott, tehát a nyarakat vagy Gagyapátiban töltöttük részben, vagy Hajdúszoboszlón, és ez azért is nagyon jó volt, mert teljesen másféle ingerek értek minket. Gagyapátiban a teljes szabadság, a természetközeliség, lejártunk a patakra, fölmehettünk a fenyves erdőbe, tehát voltak idősebb unokatestvérek, testvérek, és így aztán nem féltettek minket. Fára másztunk, tehát mindenféle olyan dolgot műveltünk, ami a gyerekek számára nagyon-nagyon jó. Hajdúszoboszlón pedig egészen másfajta ingerek értek minket. Ott eljártunk a strandra, úszni tanultunk, de ott is családi házas környezet volt. Ott például megismerkedtünk azzal, hogy a kemencében kenyeret sütött még nagymamánk, tehát nagyon-nagyon-nagyon szép volt így ez a gyerekkor. És természetesen Miskolcon mi magunk szintén falusi életet éltünk, mert Szirmán laktunk, úgyhogy én ilyen hűséges típus vagyok, mert Szirmán nőttem föl, a Szirmai Általános Iskolába jártam 8 évig, amikor főiskolán gyakorlós voltam. Ebbe az iskolába jöttem vissza, és utána a tanári pályám legnagyobb részét, 2 év kivételével szintén itt töltöttem, és töltöm most is.
1: Ha szólhatunk itt a továbbiakban azokról, az általános iskolai évekről, a középiskolai évekről, mind a tanulmányokról, mind pedig talán azokról a pedagógusokról is, akikkel akkor gyermekként találkozott, és meg is kérdezem, hogy pedagógusként hogy látja most a tanárok szerepét egy gyermek életében, vagy mikor jött az ön szívébe az elhívás a szakma iránt?
2: Az az igazság, hogy nekem nagyon nagy szerencsém volt a tanáraimmal. Tehát az első tanítónénim, Ilonka néni, ő ott lakott az utcánk végében, és mai napig is nagyon-nagyon kedves számomra, már jóval túl van a 80-on, de nem régiben meg is látogattam, és most is készülök, hogy elmegyek hozzá. Tényleg a legszebb példa volt, és úgy vezetett be minket az iskolai létbe, és úgy adta át a tudást, hogy igazából nem teherként, nem nehéz feladatként kellett megélnünk, vagy legalábbis én nem úgy éltem meg, tehát nagyon-nagyon szerettem az első-második osztályt, akkor még nem nagy felmenő volt, hanem Ilonka néni 2 évig volt velünk, és utána következett Vajvoda tanítónéni, ő a doktorbácsinak a felesége volt, Babi néni, aki azért volt különleges, mert mindent megtett azért, hogy gondolkodjunk. Emlékszem rá, hogy a tanteremnek a hátsó falán különböző szórejtvények, betűrejtvények voltak, hogy gondolkodjunk, tipródjunk, tilos volt megmondani a megfejtést másnak, és valóban végig foglalkoztatott minket, hogy mi is lehet az. Amellett nagyon odafigyelt az egészségünkre. Akkor még nem volt az iskolában például vezetékes víz. Emlékszem rá, hogy a hátsó kijáratnál volt egy nagy víztartály, és például volt olyan, hogy környezetismeret órára el kellett vinni a fogkefét, fogkrémet, és tanította nekünk a szabályos fogmosást, hogy az rendben van, hogy fogat mosunk, de az hasznos is legyen, jó legyen. Vagy szintén szerintem környezetismeret órán volt az, hogy vinni kellett kést villát, egy szelet kenyeret, és megtanultunk szépen késsel villával enni. És tulajdonképpen most látom azt, hogy ez mennyire fontos volt, mert az ebédlőben látom a gyerekeket, ahogy étkeznek, és szükség van rá. Tehát még most is feladat az, hogy mi tanárok tanítsuk a gyerekeket ilyen alapvető dolgokra. A felső tagozatban Konrád Borbála volt az osztályfőnököm, rendkívül jó lelkű, nagyon nagy tudású, magyar történelem szakos tanárnő volt. Számunkra azért volt különösen érdekes az ő személyisége, mert így titokban, csendesen beszéltek róla, hogy Borika néni ő apáca volt. És nyilván tudtuk, hogy nincs férje, nincs gyermeke, és azt viszont nem tudtuk, hogy majd egyszer jön egy rendszerváltás, és hogy akkor a szerzetes rendeket is újra lehet indítani, és már felnőtt fejjel találkoztam Borika nénivel, aki apáca ruhába beöltözve jött velem szembe, és az a nagy tudás, az a jó lelkűség és az a fegyelem, amit árasztott, az rendkívül meghatározó volt az életemben, és az a hűség is, amit azzal tapasztaltam, hogy ő újra fölvette a apáca öltözetet és belépett a rendbe. Tehát ez megint csak példaértékű számomra. A középiskolát azt az Rinyi Ilona a Leány gimnáziumban töltöttem, orosz tagozaton, és latint tanultam. Így utólag már nem bánom, de akkor ez nekem borzasztó volt, szenvedtem tőle. Én nem jelentkeztem sem orosz tagozatra, sem latin nyelvre, nem gondoltam, hogy ezt kellene tanulnom. A latin nyelvnek nagyon örülök, nagyon sok szépet kaptam tőle, de azért hiányzik, hogy nincs egy a mostani életben használható nyelvtudásom. Beiratkoztam én ugyan német nyelvtanfolyamra, de hát az ember elvégez egy ilyen tanfolyamot, és ha nincs lehetősége arra, hogy használja a nyelvet, akkor az úgy elvész. Na, tehát így állok a nyelvtudással.
1: És itt a magyar történelem szak felé az orientáció, az mikorra datálható?
2: Tulajdonképpen ez egy kicsit olyan volt, predesztináció volt. Mi nagyon egyszerű körülmények között éltünk. Tehát a szüleim 2 teljesen más helyről idejöttek, úgyhogy nem volt rokon, nem volt ismerős, nem volt, aki támogassa őket, nem volt egy föld, amit örököltek volna. Tehát nyilván a kettőjük fizetéséből fölépítették a családi házat, és még neveltek 3 gyermeket. Van egy nővérem, 3 évvel idősebb, mint én, és köztünk van egy bátyám, pontosan félúton, tehát másfél évenként születtünk, és annak ellenére, hogy nagyon egyszerű életet éltünk, a mi családunkban a legtermészetesebb volt az, hogy olvasunk. Édesapám, ő nehezen olvasott, amikor egészen, hát olyan 6 éves kora körül, mikor kezdte az elemi iskolát, akkor volt egy tifusz járvány, és csodával határos módon életben maradt. Két testvére akkor meghalt, édesapám életben maradt, és amikor az iskolában a nem is tudom melyik tanító megpálcázta apukámat, akkor nagymamám bement, és közölte, hogy ilyet aztán nem lehet tenni ezzel a gyerekkel, és akkor a tanító úr egy kicsit úgy el is engedte, és tényleg úgy volt, hogy örültek, hogy élt. Nehezen olvasott, nehezen írt édesapám, de nagyon-nagyon szerette az irodalmat. Úgyhogy nálunk felolvasás volt. Az édesanyám olvasott föl, és mi így a Jókai regényeket, a Gárdonyit, a Verne könyveket, tehát ezeket mind-mind gyerekkorunkban hallottuk, hallgattuk, ezen nőttünk föl. És hát a nővérem, ő nagyon-nagyon ügyes volt, nagyon jól olvasott, és mi pedig nagyon szerettük a meséket, úgyhogy náluk az volt a munkamegosztás, hogy a nővérem mesélt, mi ketten pedig közben sepregettünk, pakoltunk, takarítottunk, amíg a szüleink dolgoztak. És aztán később, amikor már középiskolás volt a nővérem, akkor mindig jött, hogy milyen csodálatos verset olvasott. És ez rendkívül erős hatással volt rám, ráadásul pedig, amikor az egyik nagynénémék, ők ide költöztek Miskolcra, és akkor szelektálták a dolgokat, mit hoznak, mit nem hoznak, és valamilyen meggondolásból egy csodálatos aranyballadás kötetre nekik nem volt szükségük. Aranyballadái Szicsi Mihály illusztrációival, jegyzetekkel ellátva, azóta is őrzöm ezt a könyvet, és elbűvöltek engem ezek a balladák, és emlékszem rá, hogy nem is tudom, hogy hogyan történhetett ez, ahogy így visszaemlékszem. Magyar óra előtt, még általános iskolában, például olvastam föl, még Borika nénibe nem jött, olvastam föl az osztálynak balladákat. Volt olyan, hogy Mikszáth novellákat olvastam föl, és most így utólag ámulok rajta, hogy hallgatták, figyeltek. És aztán tulajdonképpen ez az indítatás, és hogy középiskolában is az osztályfőnököm magyar tanár volt, és jól haladtam vele a tantárgyal, és volt még egy nagyon nagy probléma, az, hogy legeslegjobban a matematikát tudtam és szerettem, de a kémiát és a fizikát nem. És megnéztem, hogy hol lehetne matek-magyar szakra menni, Szombathelyen. Na hát ezt azért én 18 évesen nem vállaltam be, hogy az ország másik végébe utazzak, és így aztán maradt a magyar történelem szak. A történelmet is szerettem, és az pedig, hogy tanár leszek, az szinte evidencia volt. Gabi néni, az osztályfőnököm, amikor mondtam, hogy tanár szeretnék lenni, akkor azt mondta, hogy nagyon jó tanár leszel, kiskatám. És akkor így eldőlt a dolog.
1: Mik lennének most itt ehhez a gondolathoz kapcsolódva azok az értékek, amelyeket ön is fontosnak tart, hogy egy pedagógus személyében összpontosuljon, vagy legalábbis ugye itt a lexikális tudás átadása mellett olyan emberi értékek, amelyek ön szerint is meghatározóak?
2: Amikor kezdtem a pályámat, akkor jött ki egy ilyen utasítás, hogy nevelőiskolának kell lenni. Tehát nem egyszerűen tudást átadó intézménynek. Ez engem akkor egy picit, tehát amikor az ember még fiatal és kevéssé tapasztalt, akkor elragadhatják az indulatai, és én akkor fölháborodva mondtam, hogy ez nincs rendjén. Ha nekem majd gyermekem lesz, akkor őt én szeretném nevelni, és ne az iskola nevelje. És hogy a szülő feladata a gyermek nevelése. Hát ez egy nagyon ostoba gondolat volt. Tehát rá kellett jönnöm, hogy elsősorban nevelünk, és mindennel. Mindennel nevelünk. A beszédünkkel, a szókincsünkkel, a megjelenésünkkel, a gesztusainkkal, tehát mindennel hatunk.
1: A mindennapokban ugye mintaként a gyermekek előtt töltenek önök is sok időt, és talán, hogyha itt a gyermek érdekében is ugye a szülő, a pedagógus együtt tud munkálkodni itt a mindennapokban, akkor lehet, hogy az a legcélra vezetőbb.
2: Így van, ez természetes. És hogy mik azok az értékek, amiket tovább kell adni. Én úgy gondolom, hogy elsősorban szeretnünk kell a gyerekeket. Bármilyen is az a gyerek, erre van a legeslegnagyobb szüksége. És a gyerekek megérzik ezt, hogy a tanár szereti őket, vagy nem. Ez egészen apró dolgokban nyilvánul meg. Tehát nem kell kimondani ezeket, nem kell feltétlenül megölelgetni a gyereket, sőt, nem is. A gyerek, ha erre igénye van, úgyis oda jön, és ő ölel meg téged. És ha szereted a gyereket, akkor türelmes vagy hozzá, megértő vagy. Ezeket mind-mind az ember összeszedi úgy útközben, és átértékeli mindazt, amit korábban tett, vagy amit még pályakezdőként gondolt. Tehát nekem is van olyan tapasztalatom, amikor azt kell mondani, hogy ostoba voltam. Nagyon-nagyon bután viselkedtem. Tehát az ember hajlamos arra, és most is, amikor mérnek minket, akkor számokkal mérnek, hogy hány százalékra teljesítenek a gyerekek egy-egy szövegértésben, mennyit tudtak megoldani. És vannak pillanatok, amikor az ember tényleg úgy gondolja, hogy most ez a legeslegfontosabb. És az egyik alkalommal számomra az volt a legeslegfontosabb, hogy Csokonai Vitéz Mihály Reményhez című versét tudják a gyerekek. És akkor már a második órán foglalkoztunk ezzel. És az egyik kisfiút megkérdeztem, nem is tudom, hogy a vers szerkezete milyen, és így fölnézett, és milyen vers? És ebben a pillanatban veszítettem el a türelmemet, hogy második órán vagyunk, és milyen vers? És lecsaptam az asztalra a könyvet, hogy kérdezhetsz ilyet? Aztán az óra végén, az osztály előtt nyílt színen elnézést kértem tőle. Mondtam, hogy nagyon rosszul esett, hogy a második órán nem tudja, hogy miről beszélünk, de ezt a reakciót nem lett volna szabad megengedni magamnak. És utána a tanáriban mondtam, hogy mi történt, és az osztályfőnök mondta, hogy a pár napja halt meg az édesapja ennek a fiúnak. Az más kérdés, hogy az édesapa nem volt velük, az más kérdés, hogy nem működő édesapa volt, hanem nagyon is olyan, aki inkább ártott a gyerekeinek, de akkor is apa volt. És innentől kezdve nagyon-nagyon előtte is figyeltem, tehát ez az egy esetem volt, de mindig igyekeztem, hogy a mi érteket meglássam. Tehát ha egy gyerek nem úgy viselkedik, ahogy mondjuk egy 12 éves gyerektől elvárható, tehát nem olyan derűs, nem, akkor mindig igyekeztem türelmet tanúsítani, nem felszólítani, nem provokálni, hanem inkább hagyni, hogy éljen a maga kis világában, és egyszer majd visszatér. Vagy ha megkérdeztem, hogy tudok-e segíteni, de sohasem faggatni, hogy mi történt, ha akarja, elmondja, de azt éreztetni, hogy mellette vagyok, ha szüksége van segítségre, akkor segítem.
1: Ugye ezek a példák már itt a gyakorló pedagógusi pályája során történtek meg itt az elmúlt években, évtizedekben, még hogyha itt visszaugorhatunk az időben az ön felsőoktatásban töltött éveire, hogyha még erről néhány gondolatban szólna most.
2: Nyíregyházára jártam, akkor még Besenyei György tanárképző főiskola volt. Magyar történelem szakon végeztem, és igazából nagyon pozitívnak éreztem azt a 4 évet. Az az igazság, hogy 18-19 évesen kikerül az ember otthonról, akkor rendkívül fontos az, hogy megtanulja az önálló életet, megtanuljon minden olyan dolgot, ami később az élethez szükséges, és emellett, ahogy Borika néni mondta, amikor találkoztunk a buszon, azt mondta, hogy ez a négy legjobb éved, ez a töltekezés időszaka, minden tudást, mindent magadhoz vehetsz. És valóban jó műhely volt ez a nyíregyházi főiskola. A tanszékek adták a lexikális tudást, de ott volt a gyakorló iskola. És számomra talán a legnagyobb élmény az volt, hogy kimehettünk a gyerekek közé, és nézhettük a szakvezetőink óráit, tehát először ők tartottak órát, aztán voltak csoport előtti óráink, amikor bent volt a főiskolás csoport, és úgy tartottunk órát. Számomra ezek voltak a legmaradandóbbak. Nekem nagyon fontos volt, hogy a gyerekekkel hogyan tudok kapcsolatot teremteni. Amikor első éves voltam a főiskolán, akkor azt mondtam, hogy most még lehet visszaút. Tehát elmentem, vállaltam nyári üdültetést. Ki kell próbálni azt, hogy egyáltalán szót értek-e a gyerekekkel. És miután meggyőződtem, hogy ez menni fog nekem, akkor már nyugodt lélekkel folytattam tovább a főiskolás tanulmányaimat. Szerettem Nyíregyházát, szerettem az ottani tanáraimat, szerintem rendkívül jó szakemberek voltak, tehát a maguk területén kutattak, tovább haladtak, külön előadásokat tartottak, és arra jöttek máshonnan is. Volt olyan, hogy az egyetemről jöttek át tanárok, úgy tartottak nekünk, például egyetemes történelemből, a 20. századból, tehát igazán jó tanáraink voltak.
1: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Sári Katalin tanárnővel, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, a Lapfokú Művészeti Iskola és Óvoda, magyar és történelem szakos tanárával, drámapedagógussal. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című magazinműsorunk mai vendége Sári Katalin tanárnő, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda magyar és történelem szakos tanára, drámapedagógus, és ugye már 1986. szeptemberétől tanít itt a Szirmai Iskolában tanárnő, így most ha erre a négy évtizedre gondolunk vissza, vagy picit megpróbáljuk összefoglalni, visszagondolva itt a 86-os esztendőre, a pályakezdésig, ugye erre az időszakra, akkor mind a szakmai, mind a magánéletből esetleg mik azok az élethelyzetek, amelyeket velünk is megosztana?
2: Én egy kicsit még visszamennék az időbe, méghozzá 82-re. 82-ben végeztem a főiskolán, és akkor számomra természetes volt az, hogy egy pályakezdő csak falun kaphat állást. Tehát Miskolcon még csak nem is érdeklődtem, és így kerültem Harsányba. Harsányban töltöttem 2 évet, kezdtem tehát 82. szeptemberében, és akkor találkoztam a férjemmel. Ő ugyanebben az iskolában tanított, ő magyar könyvtárszakos tanár, és összeházasodtunk 83. márciusában. 84. októberében megszületett az első gyermekünk, Áron, és innen a Gyesről már nem Harsányba mentem vissza, hanem ide a Szirmai Általános Iskolába. Tehát ide, ahol annak idején diák voltam, és ahol a főiskolai gyakorlatomat is végeztem. És akkor még Bem József Általános Iskola volt, a Szirmai Iskola. Nagyon-nagyon jó érzés volt ide visszajönni. Voltak itt még a régi tanáraimból, tehát akik engem tanítottak. Itt volt a magyar történelem szakos tanárom, aki történelmet tanított, de csak ötödikben, mert utána már Borika néni vett át minket történelemből is. Aztán itt volt a rajzot és oroszt tanító tanárnőm, és a földrajzszakos tanárnénim is itt volt, és még akkor itt volt Ilonka néni, akitől írni-olvasni tanultam. Tehát nagyon-nagyon jó érzés volt, és kedvesen fogadtak, támogatóak voltak, úgyhogy nagyon szerettem ezt az időszakot, ami azért többé-kevésbé szakaszosan zajlott, mert itt a szirmai éveim alatt született még 3 gyermekem. Úgyhogy így összesen ezt kellett kiböjtölnie az iskolának, hogy megszülessen még Márton, aztán Anna, és végül Dániel. Úgyhogy amikor Anna született, akkor igazgató bácsi Macskás József annyira emberséges, aranyos igazgató volt, mondta, hogy Katikám, most már végre szeretnénk, ha itt lennél közöttünk és tanítanál. Hát aztán megtörtént, és onnantól kezdve, hogy Rani megszületett, és közel 1 éves lett, akkor visszajöttem, és attól kezdve folyamatosan itt dolgozom.
1: A szülővé válás mit jelentett az ön életében, az önök életében? Ugye itt akkor 4 gyermekes édesanyaként hogyan élte meg mindezt? Esetleg a pedagógusi szemlélete változott-e?
2: Természetesen. Azelőtt úgy volt, hogy tehát mindig mondták, hogy Kati néni szigorú. Persze, természetesen. De ha például jött egy téli szünet, a gyerekeknek van idejük, és akkor olvashatnak, vagy elkészíthetnek ezt, vagy azt, vagy bármit. És amikor az én gyermekem első osztályos lett, és láttam azt, hogy mennyire fáradt már a fél év közelettével, és hogy mennyire szükség van arra, hogy még csak a gondolataiban sem legyen ott az iskola, akkor rájöttem, hogy korábban hibáztam, és onnantól kezdve tényleg, ha gyerekek elmentek szünetre, akkor mondtam nekik, hogy szabad levegő, játék, rohangálás, legyenek boldogok, és ne gondoljanak az iskolára. Majd, ha visszajönnek, akkor ráérnek ezzel foglalkozni. Tehát ez nagyon-nagyon sokat számított. Aztán persze az anyaság az egy csoda. Tehát amikor Dani megszületett, akkor már 35 éves elmúltam, és szinte meggyászoltam minden időszakot, hogy most már belépett az óvodába, most már nem lesz az a pici gyermekem, és tehát nagyon nehéz volt elszakadnom attól, hogy itt már lezárult, és nem lehet nagyobb a családunk. Én szívesen vállaltam volna még gyereket, de hát az idő az haladt, és így történt. Nagyon, nagyon igyekeztem, hogy a gyermekeimnek jó anyja legyek. Nem biztos, hogy mindig sikerült. De már a drámapedagógus képzés során olvastuk Calderontól a világ nagy színháza, vagy nagy világszínház, és abban volt, hogy az életünk az egy színház, csak éppen nincs benne próba lehetőség, és rögtön egyenes adásban megy minden. És sokszor volt olyan, amikor úgy gondoltam, hogy másképp kellett volna, újra játszottam magamban. Így utólag a gyermekeim mondanak néhány dolgot, hogy én hogyan viselkedtem velük, amikor kicsik voltak. Anna lányom például azt mondta, hogy anya, ha belegondolok, egy horror volt a gyerekkorom. Kérdeztem miért, és hogy nem emlékszel rá? Hát mindig aranyballadákat mondtál nekem, és ha belegondolunk az aranyballadákba, mondjuk egy Ágnes asszonyba, vagy egy Szács Klárába, mondtam neki, hogy jaj, ne haragudj, és mondta, hogy anya, de imádtam, nagyon szerettem ezeket. Szóval voltak ilyenek, vagy például, amikor Áron még pici volt, akkor tanult beszélni, és harangoztak, és akkor mondtam neki, harangoznak délre, udvari ebédre, akkor menne Fenícián a király elébe, és én így a ritmus kedvéért mondtam a gyereknek, és akkor rákérdezett valamire, hogy az micsoda, és akkor döbbentem meg, hogy ezután már cenzúráznom kell, hogy mit mondok, mert a gyerek számára nem mindig érthető az, amit leírtak a költők. Úgyhogy hát nem tudom, hogy másképp kellett volna-e. A 4 gyerekem szépen felnőtt, mind a 4-en diplomásak lettek, kiegyensúlyozott, szép életet élnek, már van két unokám is. A végeredmény az jó. Közben biztos voltak hibák.
1: Sok örömet kívánok itt a továbbiakhoz is, és ugye a 90-es évek közepétől drámai színjáték foglalkozásokat is tart.
2: Igen.
1: Hogy ez miért és hogyan jött az életében, és mit adott ez önnek, illetve a lényegét miben látja, így amit a gyerekek életére is ugye hatásként jelenthet ez a mindennapokban.
2: Azt hiszem, hogy a pedagógus pályám csúcsa vagy koronája a drámapedagógia. Az a helyzet, hogy már a magyar órákon is nagyon sokszor éltünk a dramatizálás lehetőségével, és amikor értesültem a drámapedagógus képzésről,

0: hogy tulajdonképpen a korábban nagyon sokszor hallottam ilyenről, hogy a pedagógus beszürkül, hogy elveszíti az érdeklődését a pálya iránt. Tehát van egyfajta megcsontosodás már, és nem ad újat a pálya, és hogy nagyon sok a megkeseredett pedagógus. Nem tudom, hogy a drámapedagógusa nélkül eljutottam volna ide vagy sem. Én bízom benne, hogy nem. De a drámapedagógia így a szakmai életem körülbelül felénél teljesen megújította a munkámat, teljesen átírta a kapcsolatot a gyerekekkel. Tulajdonképpen azzal, hogy drámás csoportjaim voltak, egy kicsit olyan, mintha több gyerekem lenne. Rögtön az elején elkezdtük a drámatáborokat. Tehát évközben együtt voltunk, tartottuk a foglalkozásokat, előadásokat tartottunk, ezekre rendkívül jó hangulatban készültünk föl. Tulajdonképpen nagyon nagy szerencsém volt, mert rögtön olyan gyerekek kezdtek el drámára járni, akiket nagyon érdekelt, nagyon aktívak voltak, kreatívak, és amellett tehetségesek is. Úgyhogy nekem minden korosztályból maradtak gyermekeim. Tehát a legelsők közül ketten lettek színészek, és azóta is például nemrégiben jött egy telefon, hogy Kati néni, Miskolcon leszünk, a Berzeviciben tartunk terem színházi előadást. El tetszik tudni jönni? Hát éppen akkor órán volt, úgyhogy nem tudtam elmenni. De például, amikor ők Marosvásárhelyen végeztek a Színművészeti Egyetemen, de voltam náluk Marosvásárhelyen, itthon megnéztem az előadásaikat, és az volt számomra a legnagyobb élmény, amikor a következő generációból szintén így velem maradt gyerekek jöttek Budapestre, hogy megnézzük az előttük lévő nagy öregek színházi előadásait. És nagyon szeretik a gyerekek ezeket a foglalkozásokat. Sok mindent megtudok róluk, mert azokat a szituációkat, amiket eljátszanak, azokat részben megélték, részben szeretnék megélni, részben tartanak tőle, tehát sokkal jobban megismerem őket, és hát nyilván ők is sokkal jobban megismernek engem ezekben a helyzetekben. Úgyhogy nagyon-nagyon szoros így a kapcsolatom a gyerekekkel.
1: És ugye ön a Miskolc Szirmai Református Egyházközség tagja, 8 évig presbiterként is szolgált a közösségben. A hit milyen szerepet tölt be az életében?
0: Amikor még mi voltunk gyermekek, akkor a hit az nem tartozott a legfontosabb és legelismerésre méltóbb dolgok közé. De természetesen gyerekkorunktól kezdve találkoztunk a hittel. Gagyapátiban nagymamánk, ő mindig ment a templomba, és amikor ott voltunk, mindig imádkoztunk. Otthon is természetesen megtanították nekünk az imádságokat, de templomba nem jártunk. Most így már szerintem azt is tudom, hogy miért nem, mert a templomba járás az egy közösséghez tartozást is jelent. Mi itt Szirmán gyökértelenek voltunk. Tehát nyilván voltak utcabeliek, ismerősök, nekem osztálytársak, de érdekes módon akkor éreztem magam már igazán a szirmai közösség részének, amikor a gyülekezet tagja lettem. Addig mindig kívülállónak éreztem magam. Tehát hiába éltem le itt a gyerekkoromat, hiába jártam itt iskolába, hiába lettem itt tanár, mégsem éreztem azt, hogy oda tartozom. És az a helyzet, hogy ha jársz is valahova egy gyülekezet tagja vagy, én úgy érzem, hogy akkor vagy igazán a tagja, ha tenni is tudsz érte, ha feladataid vannak abban a gyülekezetben. Édesanyám akkor lett

0: hívő, amikor mi kamaszok voltunk. Ez nekem akkor komoly lelki válságot jelentett. Igazából nem értettem, hogy miért kell anyukámnak egy gyülekezet. Itt vagyunk mi, itt vagyunk a családja. Nem úgy neveltek minket, hogy muszáj nekünk templomba járni. Valahogy édesanyám úgy gondolta, hogy majd ha nagyobbak leszünk, majd ha értelmesebbek leszünk, akkor jön el az ideje annak, hogy a hitről beszéljünk. A bátyám járt konfirmációs előkészítésre, és konfirmált is. A nővérem, ő nem. Ő éppen a kamaszkorban volt és dacolt. Nekem is egy kicsit nehezebb volt ide találni. Érdekes módon a hit az fontos volt számomra, csak nem tudtam, hogy hogyan jutok el hozzá. Már felnőttek voltunk, amikor beszélgettünk arról, hogy egy baráti házaspár mondta, hogy az embernek kell legyen egy Isten élményének, és ez az Isten élmény az, ami elhozza őt ide. És valahogy a karinti verssel voltam, hogy nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Miért nem ad nekem egy Isten élményt az Isten? És egyszer, amikor éppen ezt nem kutattam, csak ott voltam a gyerekeim között, és akkor teljesen megdöbbentem, hogy milyen Isten élményt keresek. Itt van 4 gyönyörű, egészséges gyerekem. Honnan vannak ők? Hogy lehetett ez? Amikor a 4. gyermekemet vállaltuk, akkor a férjem azt mondta, hogy lehet, hogy ez már Isten kísértés, mert van 3 egészséges gyerekünk. Mi garantálja azt, hogy ő is az lesz? Az lett természetesen. És aztán, amikor így rádöbbentem erre, akkor arra is rádöbbentem, hogy az anyasság nekem a hitet is meghozta, hiszen az első pillanattól kezdve mindig azt kértem, hogy Istenem, segíts, Istenem, gyógyítsd meg, Istenem, menjen le a lázat. Tehát
1: this sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Ettől a pillanattól kezdve tudatosan már, tehát tudatosult bennem a hit jelenléte, és ez egyre csak erősödött, és most is meghatározó része az életemnek. Minden jót meg tudok köszönni, minden bajban fohászkodom, és nagyon hálás vagyok.
2: Itt a gyülekezethez való tartozásról, hogyha még néhány gondolatot megosztanunk, amit presbiterként, szolgálatként megélt vagy végzett, hogy ilyen tekintetben, hiszen említette, hogy tevékenyen részt venni egy közösség életében fontos az ön számára, hogy mik esetleg azok a dolgok, amiben tudott itt a saját talentumait is előhozva segíteni.
0: Igen, nagyon furcsa módon jutottam el a gyülekezethez, hiszen mondtam, hogy nem voltak így kapcsolataim, és egyszer Mártika Farkas Nisajó Márta, aki a Lévaiban volt énektanár, vezette a Lévai kórust, és a zeneiskolában is tanított, és a mi iskolánkban is tanított zongorázni gyerekeket, és egy alkalommal a zeneiskolásait hozta egy koncertre, tehát egy koncertet adtak a mi iskolánkban, és gyönyörűen énekeltek. És mondtam, hogy mennyire szép volt, és gratuláltam neki, és azt is mondtam, hogy olyan jó lenne, ha én is tudnék ilyen szépen énekelni. És addig jó volt, míg a legkisebb gyerekem is egészen kicsi volt, mert akkor mindig mondta, hogy énekelj, anya, de amikor már ő is elérte azt a kort, amiben már kritikusan tudta hallgatni az éneklésemet, akkor már mindig mondták, hogy anya, ez komoly, tényleg? És akkor mindig abba hagytam az éneklést, és mondta Mártika, hogy hát a kórus az erre pontosan megfelel, és hogy ő a Szirmai Református gyülekezetben vezeti a kórust, és menjek. Mondtam, hogy jó, megyek. És természetesen, ha már a kórusban voltam, akkor már az istentiszteletekre is eljártam, és az ember észreveszi, ha feladat jön elé. Tehát például a nyári hittantáboroknál ki dolgozzon, ha nem az, aki egyébként is tanár és a gyerekekkel foglalkozik. Úgyhogy természetesen itt mindig aktívan tevékenykedtem. Aztán magyar szakos tanárként igyekeztem a kulturális területen is műsorok szervezésével, tehát összeállítottam különböző műsorokat. A gyülekezeti tagok nagyon szívesen részt vettek benne, de a diákjaimat is, ha megkértem, akkor jöttek és szerepeltek, úgyhogy ez is fontos volt. Aztán nagyjából, hát nem is tudom, 8 vagy 9 éven keresztül minden évben tartottunk egy toldi előadást, mert az egyik évfolyamon az évvégi összefoglalásnál a gyerekek észrevették, hogy fejből mondom a toldit, és akkor oda jöttek, megkérdezték, hogy Kati néni tudja az egész toldit, és akkor mondtam, hogy sokat tudok, szerintem az egészet nem, de tudjátok, mit megtanulom. És ez volt az évvégi összefoglalásnál, úgyhogy a következő tanév elejére már tudtam az egész toldit, és akkor megkértem a kolléganőmet, a magyar énekszakos kolléganőmet, aki egyébként népzenész, hogy állítsuk össze úgy, hogy zene, ének, effektek és maga az egész toldi, és ehhez a rajszakos kollégám talált egy régi ilyen grafikai, tehát igazán szép, értékes képanyagot, és így ennek a kép, hang és szöveg anyag összeállításának köszönhetően összeállt egy szép toldi műsor, és minden évben tavasszal Arany János születésnapja tájékán ezt előadtuk a gyülekezeti házban. És ez is egy ilyen szolgálat volt, hogy a Petőfi 200-ra is egy nagyon szép műsorral álltunk elő. Azóta pedig a gyermekisten tiszteleteket tartom, nem minden vasárnap, mert 4-en vagyunk, úgyhogy minden hónapban egy alkalommal tartok gyermekisten tiszteletet, és ezt is nagyon-nagyon szeretem, és tényleg, amiben tudok, most is részt veszek a presbiteri időszakomban. Természetesen a fontosabb döntéseket mindig megbeszéltük, ötleteltünk, és szerintem nagyon szép gyülekezeti életet élünk, és éltünk akkor is.
2: Úgy gondolom, még sok mindenről tudnánk beszélgetni, de itt műsoridőnk végéhez érkezünk lassan. Így egy záró gondolatra maradt idő, így hadd kérjem meg, hogy picit, ha talán a jövő felé tekintünk, akkor mik azok a gondolatok vagy tervek, amik megfogalmazódtak már önben, illetve, hogy van-e olyan igei gondolat, amit megerősítésül hallgatóink szívére is helyezne, ami az ön életében különösen hangsúlyos.
0: Sokat beszéltem a múltról, de természetesen a jövő nagyon fontos, még akkor is, ha az ember már nyugdíjas korú. Mindig vannak új célok, és kell is, hogy legyenek új célok, mert hiszen tudjuk, hogy a célhalál, az életküzdelem, s az ember célja e küzdés maga, és amíg tudunk valamiért küzdeni, tudunk alkotni, addig igazán értékes az életünk. Úgyhogy én még szeretnék tovább is aktív lenni. Itt vannak még a tanítványaim, itt vannak a színjátszós csoportjaim. Szeretném folytatni a megkezdett munkát, tehát szakmai téren ez az, amit szeretnék, legalább még 2-3 tanéven át. A családom remélem, hogy egyre jobban bővül majd, egyre nagyobb létszámban leszünk majd, és ha már a tanári pályámon letettem a lantot, akkor újabb feladatokat találok az unokáim nevelésében, illetve tudjuk jól, hogy a gyerek az egy életprogram. Tehát az nem úgy van, hogy már felnőtt, és az ő gondja baja nem foglalkoztat. Tehát úgy érzem, hogy ha nem konkrét támaszként is, de lelki támaszként ott kell lennem a gyermekeim mellett is, a férjem mellett is. És ehhez legyen erőm, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
2: Én sok erőt, jó egészséget és Isten gazdag áldását kívánom további életére, családjuk életére, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen, áldás békesség.
2: Áldás békesség, és kedves hallgatóinktól is elköszönünk az elmúlt órában Sári Katalin tanárnővel, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda magyar nyelv és történelem szakos tanárával, drámapedagógussal beszélgettünk itt az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorában. A szerkesztő Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, viszonthallásra!
3: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: Abigail.
1: A Gogyos Gyümölcske. Szentpéter eseménye. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek. A
2: Gólya Kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: 19. A földrengés szokás szerint tengerrengéssel járt együtt, és romokkal borította el különösen a fényes görög negyedet. A Páneum a császári kertek közepére épített kilátóhegy, amelyre csikalépcsők vezettek fel, ketté repett. Egyik fele leomlott, és maga alá temette annak a templomnak a jobb szárnyát, amelyet Kleopátra emeltetett Antóniusnak. Leszakadt a Szerapeum homlokzata is, és több isten szobor megsérült. Udvarának oszlopai elpusztultak a két obeliszkel együtt, amelyeket Hadrianus a tébai fáraó temetőből ültettetett oda. Az első nap azt is beszélték, hogy a kriptákat elnyelt a föld, és többen látták, amit Nagy Sándor holtteste fölemelkedett a város fölé, és beleveszett egy fényes felhőbe, amelyet Jupiter küldött eléje. Másnapra kiderült, hogy a kriptákat nem érte semmi baj, és a világhódító tovább alussza álmát

0: mézágyában. Az ő égbe menetele helyett be kellett érni azzal a csodával, hogy a Szerapeum udvarán egyedül az a 30 méter magas vörös gránitoszlop maradt éppen, amelyet Pompeius, a volt prefektus emeltetett Diocletianusnak, amikor hivatalát letette. Ez közmegnyugvással szolgált, mert nyilvánvaló volt belőle, hogy az istenek kegyelme, akik saját szobraikat és templomaikat se kímélték, továbbra is védelmezi a császárt. De kicsodák akkor azok, akik haragjukat felidézték? Több omladékra azt a figyelmeztetést írták fel ismeretlen kezek, jaj nektek, ha meg nem tértek. Ez a bosszú, mi érettünk. Kezdetben a zsidókra gyanakodtak, annál inkább, mert azok apró házait megkímélt a földindulás. Csak hamar az a hír terjedt el, hogy a fenyegetések az istentelenektől származnak. Minden sarkon csoportosulások támadtak. A megtámadott keresztények azzal védekeztek, hogy a firkálásokkal a zsidók akarják ellenük fölingerelni a népet. Két firkáló suhancot rajta kaptak, és ezek valóban zsidóknak vallották magukat. De mikor agyonkövezték őket, és leszaggatták róluk a ruhát, hogy meztelen testüket vashorgokon vonszolják végig az utcákon, akkor kiderült, hogy nem a laskarágók közül valók. Voltak olyan bátor istentelenek is, akik kérkedtek vele, hogy igenis az ő istenük állt bosszút letartóztatott papjaiért. Mások, maguk is kárvallottak, azt hirdették, hogy a bálványimádók bűnei miatt az egész világ el fog pusztulni. A hangulat egyre izgatottabb lett. A véres verekedésekben mind többen keveredtek belé. És bár a keresztények nagyon megritkultak az utcákon, most már otthonukba se voltak biztonságban. Házaik falára akasztófákat rajzoltak. Ajtajaikat bekenték az áldozati állatok vérével, és az egész város egy ordítás lett. Halál a keresztényekre! A bőszült ordítozásokat meg kellett hallani a császárnak is, akit anélkül is gondba ejtett a földrengés. Azt, hogy a neki szentelt oszlop épségben maradt, maga is úgy magyarázta, mint az istenek jó akaratának jelét, és annál inkább kötelességének tartotta, hogy megengesztelésükben maga is részt vegyen. Megjelent a Szerápisz papok könyörgő körmenetén, és mint a birodalom főpapja, megadta az engedélyt arra, hogy megkérdezzék az istenektől, mi az oka haragjuknak. Egy különben is halálra ítélt anyagyilkost áldoztak fel az istennek fején vékát viselő óriás szobra előtt, s a császár a remegő agyvelőn, amelyet a pap tenyerén tartott szemei elé, maga olvashatta a feleletet, a keresztények. Nem lehetett többé habozni, nem csak a nép lecsendesítésére, hanem a saját lelkiismerete megnyugtatására is ki kellett bocsátani az új rendeletet. Ez a polgárjogok elvonása alakjában erkölcsi halállal bünteti a keresztényeket. Nem csak, hogy minden keresztény szabad ember elveszti hivatalát, ha vonakodik az isteneknek áldozatot bemutatni, de a törvény előtt se jelenhet meg, sem mint panaszos, sem mint tanú, mert a törvénykezés mindig áldozat bemutatással kezdődik. Az ediktumot természetesen nem a császár fogalmazta, hanem törvénytudó tanácsadóinak kollégiuma. Nem tanulatlan emberek, sőt, legtudósabb jogászai a birodalomnak. Nem a császár rabszolgái, hanem a jogtudományi, amelytől semmi el nem tántorította őket, és amelyen kívül más számára nem is volt szemük. A keresztény kérdésben nem is láttak más, mint feladatot, amelyet a jogtudományhoz és a maguk jogászi nevéhez méltóan kell megoldani. Nem a változott embert nézték, hanem a változatlan törvényt, amelyet már a régi nagy császárok meghoztak a keresztényekről. Igaz, hogy a törvényt 50 év óta nem alkalmazták, de az azért nem veszítette el érvényét. Justícia kardja nem csorbul ki, és nem rozsdásodik el a pihenésben sem. Csak kézbe kell venni, és vág magától. Ez a törvény a keresztény polgárnak nem a vallását talált a büntetendőnek, hanem a vallástalanságát, amely egyértelmű a felségsértéssel. Aki az istenek ellenségének mondja magát, az ellensége a birodalomnak, amelyet az istenek tartanak fönn. De mivel a birodalom a császárral jelent egyet, ellensége a császárnak is, akinek személye szent és sértetetlen. Ennél fogva mindenki hazaáruló, aki felségsértő, és megérdemli, hogy feje Jupiternek, vagyona pedig Ceres templomának szenteltessék, illetve magának a császárnak, mint a birodalom Pontifex Maximusának. A felségsértést nem csak szándékos gyalázattétellel, hanem a tisztelet megvonásával is el lehet követni. Aki egy halandó szobrát magasabbra emeli, mint a császárét, vagy beolvasztja a császár ércmását, vagy tisztátalan munka végzése közben nem húzza le ujjáról azt a gyűrűt, amelynek kövébe a császár képe van vésve, az kétségtelenül hazaáruló és méltó a halálra. De ellensége a birodalomnak az is, aki nem emel ugyan kezet a császár szobra ellen, de áldozásra se emeli föl kezét előtte. A legkisebb büntetés, ami érheti, az, hogy a birodalom kitagadja őt magából, és kiveszi a törvények védelme alól, amelyekkel a haza csak a hazafiakat védheti meg. A keresztény tehát a szabad polgár veszítse el polgárjogait, hivatalt ne viselhessen, nyugdíjat ne húzhasson, s ha törvény elé kerül, a megkorbácsolás gyalázatától, s a kínpadra vonás rettenetességeitől épp úgy ne legyen meg kímélve, mint a rabszolga. A rabszolga pedig, akinek eddig csak a hátából lehetett szíjat hasítani, most bűnhődjön azzal, hogy a lelkét is megnyúzzák, amennyiben törvénnyel tiltják meg, hogy a keresztény rabszolgát föl lehessen szabadítani. A császár némi töprengés után aláírta az ediktumot. Mindössze annyi változást kívánt, hogy a keresztényekre még csak célzás se legyen benne. Elégnek vélte, ha általánosságban szól mindenkihez, s fenyegetéseivel is általában fordul mindazok ellen, akik nem hajlandók áldozatot bemutatni a birodalom fejének. Ezt az intézkedést alkalmasnak találta a forrongó tömegek lecsöndesítésére is, a keresztények észretérítésére is, anélkül, hogy határozott beavatkozás volna az istenek harcába. A keresztények azzal az egy-két szem tömjénnel, amelyet a színházban vagy a törvényszéken rászórnak a császár képmása előtt parázsló tűzre, nem követnek el árulást istenük ellen, azt ettől még tisztelhetik úgy, ahogy akarják. Viszont az ediktumból ők is, ellenségei is láthatják, hogy a birodalom rendje fölött éber akarat őrködik, amely nem engedi, hogy az isteneket tekintélyük megsértésével bárki is haragra ingerelje. S úgy látszott, ezzel az intézkedéssel csak ugyan kedvükben járt Diokleciánusz nem csak az embereknek, hanem az isteneknek is. Kanopuszban, ahol egy Ízisz templomot döntött romba a földrengés, az omladékok eltakarításakor egy hieroglifás kővel elzárt üregre akadtak. Az üreg drága kövekkel volt tele, amelyeket, mint Heptaglossus a kőről leolvasta, Amasszis fáraó menyasszonyi ajándékul szánt fia édesének, egy perzsa király leányának. Egy alexandriai borostyán kereskedő, aki majdnem a hüperbóreusokig fölhajózott, hosszú útjáról hazatérve gyermekfej nagyságú borostyán követ ajánlott fel a császárnak, amelyben egy kiterjesztett szárnyú pillangót lehetett látni. Memphisben egy öreg favágó szemtanúja volt annak, hogy egy égő erdőből kirepült a szent Benumadár, amelyet görögül Főnixnek neveznek, és amely mindig boldog korszakokban születik új életre hamvaiból. Egy elhullajtott tollát fel is vette a favágó, és beszolgáltatta a memphiszi papoknak, azok pedig szerencse kívánatukkal a császárnak küldötték meg. A toll a gém szárnytollához hasonlított, de egyik oldala aranyosan ragyogott, a másik bíborban játszott. A császárt még ezeknél a nagyszerű jeleknél is boldogabbá tette az, hogy felesége állapota jobbra fordult. Mégpedig attól a naptól kezdve, amikor le akarta vetni magát a páneumról, amelyet egy óra múlva ketté repesztett a földrengés. Mintha a világ megrázkódása könnyített volna a beteg lélek terein. A vonagló sírás után mély álomba merült a császár karjai közt. Másnap estig aludt, és akkor mosolyogva ébredt. Ami közben történt, arról nem tudott semmit, nem is nagyon érdekelte, hány templom és szobor pusztult el, csak a hegyet sajnálta, mert szeretett ott üldögélni, s lesni a hajót, amely Pantaleont hozza. Álmában beszélt az orvossal, s az megmondta neki még a napot is, amelyen meg fog érkezni. Ebben az ígéretben bízva, most már megnyugodva várakozott, s minden este felolvastatta magának Titanillával a naimi ifjú történetét, akit Krisztus föltámasztott halottaiból. A császár bár arról sejtelmesen volt, hogy felesége felvette a kereszténységet, tudta, hogy az új hitűek szent könyveiből olvastat fel magának. Nikomédiában néhányszor maga is hallgatta Quintipor felolvasását, de csak a lesütött szemeket, s a mozgó száját nézte. Csak a fiú hangját itta. Arra, amit mond, nem figyelt. Itt Alexandriában se jutott ezébe soha, hogy a felesége tilalmas könyvet tart magánál, hiszen a keresztények iratait nem vallási, hanem politikai okokból kellett elkobozni, s az Augustát szegényt igazán nem vádolhatta senki azzal, hogy az ő életére vagy a római birodalom felforgatására tör. Legkevésbé ő, aki egyedül tudta, mitől beteg élettársa szíve. Örült neki, hogy kedvét találja a keresztények meséiben, de nem csodálkozott rajta, hiszen az asszonyok és a gyerekek szeretni szokták a meséket. Sőt, arra is gondolt már, hogy valami egyiptomi mesemondót rendel felesége mulattatására. Ebben a különös országban, amelynek lakosai inkább csak felnőtt gyermekek, mint értelmes emberek, sokan élnek mesemondásból. Azonban az Augusta nem vállalta az ajánlatot. Elvitte hozzá a kanopuszban lelt kincseket, a borostyán követ és a főnix madár tollát is. A kincsekre rá se nézett, a tollat útálkozva söpört el maga elől, hanem a pillangós borostyánnak nagyon megörült. Ezt igazán nekem adod, Dioklész? Hát nem szebb ez a rubin tojás, vagy ez a smaragd oszlop? Kínálgatta a császár a drága köveket. Nem, Dioklész, ezt ad nekem. Nézte az Augusta áhítattal a tengeri gyantát. Hát nem látod, mi van benne? Egy pillangóforma kiterjesztett szárnyal. A kereskedő azt mondta, van benne néha légyforma is, de az rosszat jelent. A pillangó szerencsét jósol, Priska. Igen, ez a pillangó. Igen, sütött fel az asszony szeme. Nem látod, hogy ez az üdvösség jele? A császár nem látta, de ráhagyta. Pantaleon is örülni fog neki, majd meglátod. Holnap után már megérkezik. Dioklész, én nagyon szeretném, ha te is beszélgetnél néha Pantaleonnal. A császár ezt is megígérte. Magától is gondolt már rá, hogy szóba ereszkedik a mágussal, aki úgy hatalmába tudta keríteni a felesége lelkét. Érdekes ember lehet, s talán a csillagokhoz is ért. Vajon azt olvassa ki belőlük, amit Bion? Annyira hitelt adott most már ő is az Augusta álmának, hogy Galerius megjelenése is az orvost juttatta eszébe. A Cézár azon a napon érkezett meg, amelyikre a császárné Pantaleont várta. A csordás úti ruhában volt, kerek katonaköpönyekben, a karján bőrtarisznyával. A kikötőből, ahol a császár megbízásából Maxentius és Konstantinus várta, egyenesen a császárhoz sietett. Caire! Üdvözölte jobb karja felemelésével. A latint nem tudta tökéletesen megtanulni, bizalmas környezetben jobban szeretett görögül beszélni. Légy üdvöz, mosolygott a császár. Csak egyedül jöttél? Véletlenül nem hoztad magaddal Pantaleont az orvost? Galerius hátra tántorodott. Piros arcát minden vérrel hagyta. Honnan tudod, uram? Kérdezte rekedten. Aztán intett a két princepsnek, menjetek ki. A császár csodálkozva mutatott egy benyílóra. Oda menjetek. Mi történt veled, Galerius? A Cézár lecsúsztatta karjáról a bőrtarisznyát, kivett belőle egy bíborfoltos vászonzacskót, széthúzta zsinegre járó száját, és kihúzott belőle egy levágott emberfejet. Haja és pillái vértől voltak összeragadva, és amint az asztalra állította, hullott belőle a vértől barna és nyírkos fűrészbor. Itt van, akit kívántál, uram. Pantaleon az orvos. A felségsértő, a lázadó, aki szentséges életedre tört. A legnagyobb hála áldozatot mutasd be az isteneknek, uram, hogy idejében a kezembe adták. Az ő arca már kezdett színesedni, de a császáré olyan sápat lett, mint a halotté, aki szembenézett veled. Ki tette ezt? Szólalt meg. De kérdése inkább nyögés volt. Villámsújtás gyanánt érte, hogy az orvos azon a napon jelent meg, amelyekre a második álomban ígérkezett, s úgy, ahogy az első álom mutatta. Én tettem, ütött döngő mellére a csordás. A római birodalom Cézárja a te főd és fiad. Az orvos útban volt feléd. Én hivattam. Azért, hogy gyilkosod legyen, hogy kiirtson minden ivadékoddal. A császár két csován keze úgy szorította az asztal szélét, hogy hallani lehetett új porcai ropogását. Ha az előbb villám érte, most a föld nyílt meg alatta. Minden ivadéka. Gyilkos leselkedett a fiára. Tehát nem csak azt tudják, hogy van, hanem már azt is akarják, hogy ne legyen. Beszélj át! A szó sípolva szakadt ki melléből. Galerius most már lecsillapult, nyugodtan tette meg jelentését. Már Naissusban hallotta, hogy az istentelenek fölbújtogatója a Pantaleon nevű orvos, aki neki már Nikomédiában is gyanús volt. A Dominus emlékezhetik rá. Azóta onnan elköltözött, s Naissusban telepedett meg, ahonnan lázító leveleket küldözgetett az ázsiai keresztény egyházaknak. Bizalmas futárja egy Antimus nevű presbiter volt, s azzal együtt kelt útra Tesszalonika felé, ahol csak ugyan föl is lázította az istenteleneket, akik nagy utcai ordítozások közt követelték püspökük szabadon bocsátását. A Cézár amarendet csinált, néhányat szétfűrészeltetett közülük. Az orvost és a presbitert azonban nem sikerült kézre keríteni. Állítólag hajóra szálltak Ciprus felé. A Cézár utánuk akart sietni, azonban az indulás előtt egy embert vezettek eléje, aki Antimusnak mondta magát. Önkéntes vallomásával igazolta, hogy ő az Apatei presbiter, és annál inkább meg tudja mondani, hol van Pantaleon, mert ő két nap óta tartja megkötözve közös rejtekélykön. Először azt mondta, a lelkiismerete lázadt föl azok miatt, a gonosz tettek miatt, amiket az orvos tervezett. Mindenütt arról beszélt, hogy a császár az Antikrisztus, akit a keresztények istene minden ivadékával el fog pusztítani. Itt a császár közbeszólt. Micsoda ivadékára gondolhatott az orvos? Galériuszt egy pillanatra zavarba hozta a kérdés, de aztán megvallotta, hogy az istentelen bizonyára Valériát értette, az ő feleségét, a Dominus lányát. Ő, mint Valéria ura, nem szívesen beszél erről a dologról, amely éppen olyan fölháborító, mint nevetséges. Az istentelen ugyanis azt híresztelte gonosztevő társai közt, hogy maga Valéria volt az, aki a nikomédiai palotát először fölgyújtotta, hogy gyűlölt apja a lángok közt vesszen. Ebből azt lehetne hinni, hogy az orvos elmeháborodott volt. Antimus vallomásából kiderült, hogy nagyon is józanul és megfontoltan készült a császár meggyilkolására, és ezzel a céllal ment volna Egyiptomba, ha ő, a presbiter, meg nem akadályozza. Nem csak lelkiismeret furdalásból, utóbb ezt is őszintén beismerte, hanem személyes gyűlöletből is. A presbiternek Volt egy diakonisszája, akivel feleséggyanánt élt, mert azt az őistenük soha nem tiltotta meg. Az orvos azonban papi személyhez méltatlannak tartotta az ágyastartást, és idekezett rávenni a presbitert, hogy szabadítsa meg magát az asszonytól és lelkét a kározattól. És mivel a presbitert nem tudta meggyőzni, az asszonyt hálózta be, aki tisztaságot fogadott hátralévő életére, és Naissusban elhagyta a presbitert. Erre történt aztán, hogy Antimus Thesszalonikában ellene fordult az orvosnak. Rajtaütött, mikor aludt, megkötözte, és azzal fenyegette meg, hogy a törvény kezére juttatja, ha asszonyát vissza nem adja neki. És mivel az orvos annyira konok volt, hogy egy szóval se válaszolt a fenyegetésekre, a presbiter csak ugyan kiszolgáltatta a Cézárnak. És mit vallott? Liegte a császár. Úgy hallgatott, uram, mint ahogy most hallgat. Pedig nem volt az a kínzás, amit a Bakú kine próbált volna rajta. Magam is ott voltam minden próbatételnél, és végre is én ütöttem le az orrilkosságra készülő istentelen fejét. Kár volt, nézett a császár sötéten. Talán én meg tudtam volna szólaltatni. Mi bizonságod van most már arra, amit elmondtál? A Cézár kinézett az ablakon. Már hozzák a bizonyságot, uram. Megfeledkeztél arról, hogy a presbiter a kezem közt van. Éppen azért nem végeztettem ki a másik istentelennel, hogy magad győződhess meg az igazságról. Velem jött a hajó, s alig várja, hogy színed elé kerülhessen. Az előcsarnokban már hallatszott az udvar padlójához nem szokott nehéz lábak ügyetlen csoszogása. Ha megengeded, uram, fordult Galerius a császárhoz, talán behivatnám a két princepset is. Nem árt, ha megismerik azokat, akik életedre leselkednek. Azt hiszem, Constantius Chlorus fiát, akinek az anyja Naissusban él, különösen érdekelni fogja a dolog. Talán még ismerőse is talál a presbiterben. Az áruló papot akkor lökték be hátra maradó őrei a terem főbejáratán, amikor Constantinus és mögötte Maxentius kilépett a fülke ajtaján. Antimus egyszerre nem látott más senkit, csak a jó princepset, akit ő kalauzolt el Antiókiából, a Szent Fehér Asszony anyai karjaiba, és akinek esküvőjére ő vigyázott fészere ajtajában. Áldott ki az Úr nevében jő, kiáltotta égnek emelt arccal, amely az extázis fényében ragyogott. Hallom a mennyei karokat, amint hozsannát zengenek Dávid fiának és a megtérő bűnösnek. Diokletianus meglepetten kapta fel a fejét. Nem csak az ember és a hang, hanem az üdvözlet is ismerős volt most már neki. Ez az ember az apatei rongyosok feje, a Quintus testvére. Ez fogadta őt ezzel a zagyva üdvözlettel Antiókia fórumán, amely úgy látszik épp oly értelmetlen, mint maguk az istentelenek. Galerius türelmetlenül dobbantott a lábával. Ne az istenethez, ó bégast istentelen! A császárnak beszélj! Mondd el, ki vagy és mit tudsz! Antimus megfordult, és egy pillanatig rámerett a császárra, aztán a Cézár elé lépett. Mikor megszólalt, annak az embernek ereje csengett a hangjában, aki halál árnyékában megszabadult minden földi gyöngeségétől. Hogy én ki vagyok, az igazságos Isten legbűnösebb teremtése, és hogy mit tudok, azt, hogy nincs az a bűn, amit Isten irgalma meg ne bocsátana a bűnbánónak, aki hisző benne. Azzal kiöltötte a nyelvét, amennyire bírta, elharapta, és a véres húscafatot ráköpte a Cézár mellére. Az óriás elbőgte magát is, írtózatos öklét rázuhantotta a presbiter kopasz fejére. A pap elvágódott, a Cézár most oszlop súlyú lábát emelte rá, Diokletianus odább taszította. Elég volt, Cézár, ne felejtsd el, hogy midőn a császár előtt állsz, akkor nem vagy Bakú. Különben meggyőztél, hiszek neked. Az istenteleneknek csak ugyan nem törvény kell, hanem hóhér. Még ebben az órában kiadta az utolsó keresztény üldöző ediktumot. Ehhez már nem hívta össze a jogtudósok kollégiumát. Most már nem az isteneket védte és a birodalmat, hanem a fiát. Se az orvos nem vallott, se a pap, de ő neki az a gyanúja volt, hogy amikor az ő ivadéka kiirtásáról beszéltek, akkor a fiára gondoltak. Az egy pillanatra se jutott eszébe, hogy Bion lehetett az áruló. De Antimus Quintusnak a testvére volt, s a kertész fecseghetett neki a talált gyerekről, akit a császár rábízott. Hát, ha írtást akarnak, akkor ő fogja kezdeni. Az öregember szemében fellobbant az a tűz, amelyel a végzetes vatkant ledöfte. Az ediktum rövid volt, de határozott, mint a pallos villanás. Minden keresztény köteles a császár, vagy az istenek szobra előtt áldozni, akár a tömlöcből viszik oda, akár az utcáról kényszerítik az oltár elé. A parancs alól nem vonhatja ki magát senki. Aki az engedelmességet megtagadja, a szokásos törvényszéki eljárás huzavonáinak mellőzésével hóhér kezére adandó. Az elítéltek vagyona elkobzandó, s ha a feljelentő adta föl őket, az jutalomban részesül. Az ázsiai lázongások dolgában is erélyes intézkedéseket tett a császár. Büntető légiókat rendelt ki, és azok vezetését Galériusra bízta. Hadsegédekül Maxentiust és Konstantinust adta mellé. Egyrészt azért, hogy ellenőrizzék egymást, másrészt, mert meg akart róla győződni, hogy Konstantius fia, akit eddig kedvelt, méltó-e bizalmára. Galériusz, mikor tanúja cserben hagyta, nem mert több célzást tenni a Fláviuszok bűnösségére, s a császár nem kérdezősködött, de a gyanú már fel volt benne keltve. Csak az altathatta el, ha a princeps ellenség gyanánt száll szembe a lázadó istentelenekkel. Quintusszal maga akart leszámolni. Gyors hajót küldött érte Szalonába, s hogy gyanút ne fogjon a kertész, kegyelme jeléül egyiptomi szőlővesszőket is küldött neki, hogy azokat ültesse el a szalonai palota kertjében Lugasnak. Este meglátogatta a császárnét. Meglepetésére az Augusta nem tett említést Pantaleonról. Ő hozta szóba óvatosan, hogy az orvosnak ezen napon meg kellett volna érkeznie. Ne nyugtalankodj, mosolygott a császárné. Látod, én se nyugtalankodom. Délután elszunnyadtam, s álmomban megint beszéltem vele. Azt mondta, hogy sok idő telik abban, míg viszont látjuk egymást, de neki messziről is gondja van rám, és onnan se fog elhagyni. A császár megborzongott. A fejét fájlalta, és csak ugyan rosszul töltött az éjszakát. Másnap nem is bírt felkelni. Egy hétig lázban feküdt, amelynek okát orvosai nem tudták megállapítani. Amikor láza megszűnt, azt ajánlották neki, hogy tegyen hosszabb hajóutat a Níluson. Maga a császárné is bíztatta, menjen pihenni. A császár húzódozott, és csak úgy vállalta volna az utat, a császárné is elkíséri. De az Augusta engedelmet kért, hogy otthon maradhasson. Valériát várja, aki különös újságot írt neki. Dioklész, talán unokánk lesz. A császárné arca sugárzott az örömtől. Dioklecianus bólintott, és kiadta az előkészítő rendeletet a nílusi útra. Nem akart a lányával találkozni, akit sohasem kedvelt, és ezután a hír után még kevésbé. Hát, ha fiú lesz az unoka, és valamikor kinyújtja a kezét Quintipor bíbor után. Pár nap múlva már úton volt a császár, kevés udvari személyzetén kívül Quintiport és Titanillát vitte magával.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esernyője.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: És a gyerek.
8: A gólya kalifa.
9: Foszti fiú esete.
10: Pilátus testamentum.
11: Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallott.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A gazdasági és energetikai miniszter szerint az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának döntése megteremti a lehetőségét annak, hogy az uniós helyreállítási eszköz forrásai fokozatosan elérhetővé váljanak a jóváhagyott programok és a vállalt mérföldkövek teljesítésével összhangban. Hangsúlyozta Kapitány István a Facebook oldalán, azt követően, hogy a testület elfogadta Magyarország új helyreállítási és ellenálló képességi tervét. A gazdasági és energetikai miniszter jelezte, a következő időszak feladata, hogy a rendelkezésre álló támogatások gyorsan, átláthatóan és hatékonyan jussanak el a vállalkozásokhoz, különösen az energiahatékonysági beruházások, a hálózatfejlesztés és a versenyképességet javító programok területén. A tárcavezető azt írta, mérföldkőhöz érkezett az uniós pénzek hazahozatala. A terv kiemelt célja a gazdaság versenyképességének erősítése, az energetikai fejlesztések felgyorsítása, valamint a kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása. A miniszter úgy fogalmazott, ezt az eredményt az elmúlt hónapok intenzív szakmai egyeztetéseivel és tárgyalásaival sikerült elérni. Bár sokan kételkedtek a sikerben, a magyar embereknek járó uniós források előtt sorban nyílnak meg az ajtók, tette hozzá a politikus. A trieszti magyar kikötő beruházás és a Nyugat-Balkán uniós integrációja is fontos téma volt Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszter római megbeszélésén. Orbán Anita a Facebook oldalán kiemelte, kevés ország van, amelyhez a magyarokat annyi személyes történelmi és kulturális szál köti, mint Olaszország. Sokan választják úti célként, jól ismerjük a kultúráját és a gasztronómiáját, még a világhírű Illy kávé története is a magyar-olasz kapcsolat ékes bizonyítéka. A márkát a Temesváron született Illy Ferenc alapította Triestben. Éppen ezért is fontos, hogy Magyarország és Olaszország politikai és gazdasági kapcsolatai is tükrözzék ezt a közelséget. Tájékoztatása szerint Rómában Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettessel és külügyminiszterrel a két kormány és a szakminiszterek közötti párbeszéd intenzívebbé tételéről beszéltek. A gazdaság, az energetika, a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségeink, tette hozzá Orbán Anita. A belső honvédelmi minisztériumi vizsgálat megállapítása szerint a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája állt az ellopottként kezelt kecskeméti MiG-29-es alkatrészek ügye mögött. A megállapításokról a honvédelmi miniszter számolt be a Facebook oldalán. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, minden más régióban nőtt. A visszaesés nem volt markáns, Budapesten 1,6, Somogy vármegyében 1,7, Vas vármegyében pedig 9,2%-kal kevesebb hirdetés volt elérhető a negyedév során, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben történt. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében. A nyaralásra utazók mintegy fele továbbra sem köt utas- vagy balesetbiztosítást, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett poggyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordulhat, közölte az MBH Bank. A bank egy online kutatása azt mutatja, hogy a lakosság mintegy fele nem rendelkezik a bankszámlájához vagy bankkártyájához kapcsolódó biztosítással, és mindössze 30%-uk köt minden alkalommal külön biztosítást utazás előtt. A magyarok átlagosan 545 ezer forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez képest. A külföldi utazások esetében ez az összeg még magasabb, átlagosan meghaladja a 719 ezer forintot. A megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során, a többiek körében a leggyakoribb kellemetlenség a jelentősebb járatkésés. Emellett nem ritkák a betegségek, balesetek, illetve a poggyász és iratvesztéssel kapcsolatos esetek sem. Az egyik biztosító adatai szerint az elmúlt nyári időszak a leggyakrabban baleset miatt került sor kárkifizetésre.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy záporzivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Police együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A The Police 1977-ben alakult, összességében az új hullám stílus irányzatához sorolható, de zenében jelen van a punk rock, a reggae, ezek főként a kezdetekkor is a jazz is. Tagjai hivatalosan sosem jelentették be az együttes feloszlását, de mindannyian szóló karrierbe kezdtek, utolsó lemezük megjelenése után is azóta csak kivételes alkalmakkor játszottak együtt.

1976. december 5-én Stuart Copeland először találkozott Stinggel a Last Exit egyik koncertjén a Newcastle St. Mary College-ben. Megkért őt, hogyha Londonba költözik, keresse fel. Az együttes neve Stuart Copeland ötlete volt, és első kislemezük felvétel előtt találta ki. Olyan szót szerettek volna, amely a világ minden táján ismert. Copeland egyszer megjegyezte, hogy azért döntöttek a Police, azaz rendőrség mellett, mert úgy gondolták, ilyen névvel szabadon kiadhatnak majd bármit.

A Police 1981. februárjában megkapta első Grammy díját a legjobb instrumentális rock számért. Június 15-én megkezdődtek a Ghost in the Machine felvételei. A hangzás húvósokkal és szintetizátorral bővült. Az októberben kiadott album már decemberre platina lemez lett.

1982. februárjában már két Grammy-t is elnyertek, a legjobb instrumentális rockszám és a legjobb duó vagy együttes által előadott rockszám. Ugyancsak februárban a Brit Awardon ők lettek a legjobb brit együttes. 1984-ben ismét két Grammy-t nyertek, a pop és a rock kategóriában is ők voltak a legjobb előadók. Tulajdonképpen már ebben az évben, a márciusban befejeződött Synchronicity turné után feloszlottak, 3 1986-os, azaz Amnesty International segítő koncertre azonban még összeálltak, s az utolsón jelképesen átadták hangszereiket a U2-nak. E szimbolikus mozzanat miatt ezt a fellépést tekintik az együttes búcsúkoncertjének.

0: Zeneszánc című műsorunkat hallották, melyben a Brit The Police együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A jövő héten is folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájk jogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlés őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére, fogalmazott a miniszterelnök. Bejegyzése végén Magyar Péter mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett ebben az emberfeletti munkában. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Ennek értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. Az MVVH a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd, mentelmi joggal, derül ki a közleményből. A 4 elnök helyettesből 3 ügyész lesz. A hivatal elnökének éves nyilvános beszámolót kell készítenie a tevékenységéről az országgyűlésnek. A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében, nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Nyílt pályázatot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, a Felsőoktatási Alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságaira, így többek között a debreceni, a pécsi, a szegedi és a miskolci egyetemek fenntartóihoz is lehet jelentkezni. Lannert Judit miniszter közlése szerint a pályázatokat július 18-áig várják, a havi tiszteletdíj pedig nem lehet kevesebb, bruttó 500 000 forintnál. A leendő tagok megbízatása határozott időre 2026. szeptember 1-től 2027. augusztus 1-ig szól. Azért csak erre az egyéves átmeneti időszakra keresnek szakembereket, mert egy friss uniós törvénycsomag értelmében a felsőoktatási alapítványok jövő augusztusban teljesen megszűnnek. A jelentkezőktől büntetlen előéletet, valamint legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetői tapasztalatot várnak el. A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes, neves földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Olvasható a múzeum közleményében. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják, ahol Balázs Dénes letölthető kiadványai is elérhetők. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, amelyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. A minimum 3 könyvet elolvasó és értékelő játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki. Emellett a Magyar Földrajzi Múzeum a játék minden résztvevőjét vendégül látja egy exkluzív, számukra szervezett tárlatvezetésen a Múzeumok őszi fesztiválja program sorozat keretében.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Szolgálat a Krisz lendületén.
2: Egy olyan rendezvény sátor lehetőséget szerettünk volna megvalósítani, amiben van egy kis hűsítő gyümölcs, frissen felvágva, éppen ezek a apró kattanások a háttérben, a kés és a vágódeszka szimfóniája. A többiek már lassan rakják össze a kis feladatokat, hogy egy kis játékos, kis különböző feladatok teljesítésén keresztüli próba legyen a fiatalok elé adva, és akkor lehet egy kis hűsítőt nyerni.
1: Ismét Méra lesz a világ közepe.
3: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasellán, aki az elmúlt években egyre többet lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Somor András és zenekara.
1: A Beregszászi Református Gyülekezet nyári programjai.
2: Ez egy régen kezdődött folyamat, amit a Beregszászi Gyülekezet vállalt magára, hogy felfuttatja. Egy olyan koncepció volt, hogy közel a város gazdag lehetőségeihez, de azért mégis a vadregényes, távol látszatát keltő helyen, itt Kukján kialakítottunk egy kemping sátorozó helyet.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Missziói stratégia a jelenkor kihívásai között.
4: Azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság Jézus szavai szerint, legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Krisz idei lendületén több workshop is helyet kapott, ahol fiatalok is aktívan bekapcsolódtak a közös gondolkodásba és szolgálatba. A programban a Frigy is részt vett, Margitics János ifjúsági lelkésszel együtt erősítve a fiatalok közösségi és lelki épülését. A szolgálat azonban nem csak a foglalkozásokban jelent meg,

0: A fornosi és a beregi református gyülekezetek is fontos szerepet vállaltak az eseményen, hiszen közösen készítettek ebédet több mint 400 résztvevő számára. A háttérben végzett szolgálatról és az összefogás jelentőségéről Barta Attilával, a fornosi református gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
1: 2026. június 27-én zajlik a Barátság stadionban a Lendület, a Krisz szervezésében, és jelen van a Frigy is. Workshop formájában várják majd a fiatalokat. Mivel készül? Számukra.
2: Egy olyan rendezvény sátor lehetőséget szerettünk volna megvalósítani, amiben van egy kis hűsítő gyümölcs, frissen felvágva éppen ezek a apró kattanások a háttérben, a kés és a vágódeszka szimfóniája. A többiek már lassan rakják össze a kis feladatokat, hogy egy kis játékos, kis különböző feladatok teljesítésén keresztüli próba legyen a fiatalok elé adva, és akkor lehet egy kis hűsítőt nyerni, feliratkozni a közösségi médiánkra, a kollégiumot keres valaki, a Kálmán János református szakkollégiumot felfedezheti nálunk, beszélgethet a gyülekezetünk ifjúságával, ifiseivel, ifi munkatársaival, úgyhogy bár Frigy sátor cím alatt van, de azt hiszem itt van az egész falu népe, ahogy mondja a szleng. Úgyhogy nagyban készülünk arra, hogyha a szabad időben majd eljön a lehetőség, akkor elérjük ezeket a fiatalokat.
1: Hogyan lehet buzdítani őket ma arra, hogy fiatalként itt legyenek és szolgáljanak ebben a nagy hőségben, tegyük hozzá?
2: Hát nem nehéz, csak a nap 24 órájából a lehető legtöbbet kell velük tölteni. Újra készen kell lenni a kompromisszumra, és nem utolsó sorban, ezek fölött, minden fölött az ő saját elhívásuk az, ami itt igazából megmozgatja a csapatot, mert nincs olyan a világon, hogy valakit parancsszóval ide vagy amoda küldünk ki. Ez nem egy intézményesített keret, hogy meg kell történjen valami. Ezek fiatalok, akiknek ifis közösségük van, vagy egyetemi gyülekezetük, és azon belül egy felelősnek érzik magukat. Felelősnek érzik magukat azért, hogy milyen képet alkot róluk egy közösség, amikor meglátja az ő sátrukat. És mivel kép itt nincsen, csak hang, ezért el tudom mondani, hogy a minimumból a maximum jön ki ezen a helyen is, mert ezt az egy kis programocskát körülbelül olyan, hát 15 fiatal készíti elő. Most jött vissza éppen a gyalogtúráról a 36 fokban az egyik munkatársunk, aki jégért volt, úgyhogy ezek olyan nagy ajándék és szép dolgok, amikhez bőven köze van Istennek, és azt hiszem az egésznek olyan mozgatója azokban az elhívásokban, amit ezek a fiatalok kaptak.
1: És valójában azért van tapasztalatuk, hiszen már szerveztek villámtöltést is, ami hasonló alkalom volt, és valóban nagy szabásúra sikeredett, és több száz fiatalot is meg tudtak szólítani, tehát ők is benne vannak ebbe az érában, és folyamatosan szervezkednek, és ők is szeretnék ezeket megvalósítani.
2: Hát a gyülekezetünk bázisán működő ifjúsági misszióban van egy olyan koncepció, hogy a nyár zárás, az tényleg egy villámtöltés nevezetű programmal történjen meg, és ennek a zárásnak a lényege az, hogy ilyen személyes evangelizációs jelleggel is jelen vagyunk a fiatalok között, és van tapasztalatunk is, de tapasztalatnál azt hiszem még fontosabb a jelenlét, vagy lehet, hogy nem is lehet a kettő között igazából nagy drámai különbségeket felmutatni, mert egyik a másik nélkül nem igazán működik, de nekünk hál' Istennek egy olyan kegyelmi időnk van, hogy egy ilyen csapattal szolgálhatunk most itt a Krisz alkalmán, a Lendületen. Bízunk benne, hogy itt is minél több fiatalt elér majd az Isten.
3: Áldás békességet, Barta Attila vagyok, a fornosi gyülekezetnek a lelkipásztora, és Krisz munkatárs, válaszmányi tag is, a mércének az elnöke. Tehát magam is részt veszek a válaszmányi üléseken, és akkor, amikor szóba került a főzésnek a kérdése, hogy hogyan lesz megoldva fiatalok számára az étkeztetés, akkor jött a felkérés, hogy szívesen vennék, hogyha gyülekezetünk ebben segítene, úgyhogy mi meg örömmel vállaltuk ezt. Ezelőtt éveken, amikor a Lendület volt, akkor is rendszeresen éltünk ezzel a szolgálati lehetőséggel. Épp most a fazekakat kavargatva emlegetjük, hogy milyen volt, amikor a Berekkenben egy hasonló népes táborral főztünk az akkori fiatalok számára, úgyhogy megkaptuk a felkérést, örömmel vállaltuk. 260 fő számára 130 liter paprikás krumplival készülünk, úgyhogy most egy ilyen 12 család szorgoskodik a két kondér mellett. Örülünk neki, hogy itt lehetünk, láthatjuk a sok fiatalt, és várjuk majd őket szeretettel az asztalhoz. Reméljük, hogy jó lesz a paprikás krumpli is.
1: 12 család. Azért a mai kialakult helyzetben találni 12 családot egy gyülekezetben, aki örömmel eljön és szolgál, hát 40 fokban a tűző napon, hát azért azt gondolom, ez valóban szolgálat.
3: Már nagyon várták, hogy kimozduljunk és valami csapatban tegyünk. Egy összeszokott közösség vagyunk, és mi nagyon szeretünk együtt dolgozni. Az elmúlt időszak nem nagyon adott rá lehetőséget, de most többeknek megoldódott az, hogy szabadon tudjon mozogni, akár a férfiak közül is, és akkor így jöttünk. Vannak olyanok, akiknek időközben megszületett a harmadik gyermek, vannak olyanok, akik az örökbefogadást kezdték el, az örökbefogadás folyamatát, vannak diakónusaink, tehát úgy fellendült, visszakaptuk egy kicsit a régi lendületet a lendületen, és belendültünk mi is, és azt látom, hogy jót tesz nekik is, örülnek annak, hogy szolgálhatnak, látom a lelkesedést, hogy már nagyon várták, és nekik ez egy ajándék, hogy tehetik.
1: Mit tesz a háttérben egy lelkipásztor, hogy ilyen összefogó gyülekezet legyen? Hogy valóban akár ilyenre is hajlandóak legyenek, hogy a szombati napjukat, amikor nagyon meleg van, otthon is lehetnének a hűvös meleg szobában, de ők valóban odaszánják az idejüket, és ezáltal is szolgálják az Urat. És mint ahogy az egyenpólókon is látszik, szolgáljátok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok szín elé.
3: Igen, ezt az egységpólót, ezt tavaly karácsonyi ajándékként kapták a munkatársak. Az az igazság, hogy tényleg lenne munkájuk, mert ők mind földműveléssel foglalkoznak, a csemege, kukorica épp most érett be, úgyhogy most mind vagy a kukoricásban lennének, vagy a piacon a kukoricával, de mindnyájan félretették a maguk munkáját, és eljöttek azért, hogy itt legyenek. Hogy mi a feladata egy lelkipásztornak? Egyrészt, hogyha látják rajtam azt, hogy én jókedvvel csinálom, és bennem van egyfajta lendület, most használjuk akkor ezt a szót erre, akkor ők is fellelkesednek. Hogyha azt látják, hogy én is csak immelámmal, akkor ők is nyilván úgy állnak hozzá a dolgokhoz, de mivel engem is fellelkesít, hogy ennyi idő után újra lehetőség nyílik a fiatalok számára ilyen módon így együtt lenni, ezért ez őket is fellelkesíti a munkatársakat. Másrészt pedig nagyon sok szervezési munka van mellette, semmit ne felejtsünk otthon, ki mit fog elhozni, kinek mi lesz a felelőssége. Konkrétan meg kell szervezni, le kell osztani a feladatokat, hogy aztán ne egymás dolgába fogjunk bele, ne az legyen, hogy megbeszéltük, hogy elhozzuk, de aztán nem hozta el senki, tehát rengeteg apró lékos szervezési munkálat van mögötte.
1: Volt Krisz elnökként, milyen itt lenni ma? Mert azért belelátott abba, hogy milyen a szervezési munkálatok, azért tudja, hogy mivel jár ez, milyen ma itt lenni a lendületben úgy, hogy önnek is fontos az, hogy a fiatalokkal foglalkozzanak ma 2026-ban.
3: Megható, az az igazság. Most végig gondolok azon az időszakon, amióta Krisz az életembe lépett, vagy én a Krisz életébe, egy egészen hosszú út vezetett el idáig, és olyan jó, hogy nem szűnt meg. Nagyon sokszor voltak kritikusaink, és feltették a kérdést többször, hogy hol van a Krisz, és mit csinál a Krisz. Hát innen is üzenjük, hogy itt vagyunk, és szolgálunk, és láthatja, nem csak ember, hanem jó reménység szerint Isten is látja azt, hogy tényleg azért jöttünk, hogy szolgáljunk, nem csak szórakoztassunk. Mert van lehetőség a kikapcsolódásra, a fiataloknak lesz lehetőség különféle sporttevékenységekre. A legfőbb feladat az, hogy Jézus megismertessük velük, és nekem ezért dobog a szívem. Amikor hallom a dicsőítő csapat, hogy énekel, akkor magamban azért imádkozok, hogy ó, Uram, bárcsak utolérni annak a dalnak a szövege, azt a fiatalt, aki most ott ül a lelátón, és lehet, hogy őt még csak a dallam érinti meg. Én meg azért imádkozok magam, hogy a szöveg érintse meg az ő szívét, és történjen meg azoknak a fiataloknak az életében az a fajta változás, amit az Isten az én életembe hozott, épp a Kriszen keresztül, hiszen én pont egy Krisz hétvégén tértem meg, és ott hallottam meg az Isten igéjét, úgyhogy nekem ez nagyon komolyan ott van a szívemben, hogy Isten el tud ezen a szervezeten keresztül érni nagyon sok fiatal, és lásd, nem csak hívő, megtért ember lehetek Isten kegyelméből, hanem lehetek hívő férj, hívő édesapa, hívő szolgálattevő a gyülekezetben, és még mindig a Krisz csapatán belül. Annyi módon, annyiféleképpen megáldott az Isten. Most örülök, hogy valamit ebből újra visszaadhatok a Krisznek, Istennek.
1: Ezt a szót, hogy megtér, többször is a használta. Ma, ha itt van egy fiatal ezen a lendületen, hogyan ismerheti fel, hogy most ez az a pont, amikor én megtértem?
3: Isten szent lelke ezt éreztet. Én a szerelemhez szoktam hasonlítani. Amikor az ember szerelmes lesz, akkor azt veszi észre, hogy a gondolata mindig a másik körül forog, és nem tud elszakadni. Valahogy vonzódik a jelenlétében annak a másiknak, és én ugyanígy voltam az Istennel, hogy vonzódtam oda, ahol az ige szól, vonzódtam oda, ahol nekem Isten igéről beszélnek, és egyszer csak szerelmes lettem az Istenbe, azt vettem észre, hogy én már nem akarok nélküle élni, én nem akarok úgy élni, hogy nekem nem nyílik ki a Biblia, nem akarok úgy élni, hogy nem kérdezem meg az Istent, hogy mit akarsz az én életemmel kezdeni. Nem akarok úgy élni, hogy az Isten ne szóljon bele abba, hogy kit akar mellém rendelni, hogy mi az ő terve felőlem. És számomra ezt jelenti, átadtam a vezetést Istennek, lemondtam arról, hogy a én vezessem a saját életemet, azt mondtam, Uram, az életem a tiéd, és ahogy akarod, úgy legyen minden benne. Hogyha ma le akarnám egy fiatal nyelvére fordítani, akkor azt mondom, hogy a vezetést átadom, Uram, legyen tiéd.
0: Az elmúlt percekben Margitis János és Barta Attila református lelkipásztorokkal beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők számára. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
2: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
3: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
2: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
3: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pottyában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érkezőket.
2: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
3: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többet lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Somor András egy zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
2: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
3: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
2: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
3: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválok, antól vagy jelentik ezt a fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiben én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottság a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai fesztivál rendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
2: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
3: Egyrészt egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a Csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, amik kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalóz Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik, lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
2: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
3: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mélai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visznek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
1: Az elmúlt percekben Varga Zoltán Lászlóval, a Csűrfesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nyári szünet a beregszászi református gyülekezetben sem a pihenésről szól, egymást követik a gyermek és ifjúsági táborok, zajlanak az önkéntes szolgálatok, miközben a gyülekezet már a villámtöltés ifjúsági napra és a további nyári alkalmakra is készül. Hogy milyen programok várják a fiatalokat és a gyülekezet közösségét a következő hetekben, arról Margitics János ifjúsági lelkipásztorral beszélgetünk.
4: Izgalmasan zajlanak a hetek a beregszászi református gyülekezetben, a gyermek hétről számoltunk be nem is olyan rég, és most már éppen tenapért véget a ifis tábor, amely rengeteg beregszászi fiatal számára egyfajta nyári feltöltődés, tehát lehet, hogy nyár fénypontjaként töltötte a napokat, és a Kukjai, hát mondhatnánk, hogy táborozó helyszín, amit a beregszászi református gyülekezet az elmúlt években hát kiépített egyfajta közösségi térre. Kezdjük talán ezzel, mit kell tudni erről a helyszínről, mi is ez, egyre több program szerveződik ide.
5: Igen, ez egy régen kezdődött folyamat, amit a beregszászi gyülekezet vállalt magára, hogy felfuttatja. Egy olyan koncepció volt, hogy közel a város gazdag lehetőségeihez, de azért mégis a vadregényes, távol látszatát keltő helyen, itt Kukján kialakítottunk egy kemping sátorozó helyet. Egy régi házikó és a mellette lévő üres telek összessége jelenti most ezt. Viszont annak ellenére, hogy nem végtelen négyzetméterekről beszélünk, egy perc sétára van egy erdő, és itt a beregszász közeli dombvidéket bármilyen irányból meg lehet közelíteni. Nagyon jó infrastruktúra van kialakítva, számos lehetőséggel, mint a kinti zuhany, amit a nap melege biztosít megfelelő hőmérsékletűre. A hölgyek számára, a lányok számára egy benti mosdó, egy illemhely, ami azért a modern körülmények komfortját megteremti. Hát nem utolsó sorban egy olyan táborhelyünk ez nekünk, ahol minden éven nagyon nagy lelki muníciót halmozunk fel, mert nyár elteltével a tanév szürke és hamar sötétülő hónapjaiba azért a Kukjai tábor az mindig ott van az emlékezetünkben. Úgyhogy ezt nem az én fejemben ez kevésbé az infrastruktúra, mint egy ilyen lelki töltőhely.
4: Békesziget.
5: Békeszigete nagyon, és van egy olyan extrája a teleknek, amit igazából megvásárolni sem lehet, a kaputól 3 méterre nincs térerő. Telefonálni szükség esetén a kapuba kimenve lehet, a kaputól 3 méterre bejebb pedig teljesen mobil internettől kezdve minden másik megszűnik, és a digitális detox így nagyon jó megvalósul.
4: Az Istenre figyelés egyik fontos eszköze a digitális detox.
5: Ez
4: itt
5: igen, ez egy
4: jó kapcsolódás.
5: Ez egy nagyon, nagyon hasznos valami, azon túl meg a fiatalok is egy kicsit jobban tudják nélkülözni ott a természet lágyölén az okos eszközeiket, mert azokból van bőven.
4: Amikor gyermeksírás hallunk a templomban, akkor mindig az a gondolat jut eszembe, hogy ha őket nem halljuk a templomban sírni, akkor a következő 50-60 évben üresek lesznek a templomok. És a következő terület, amikor az ifjúsági munkára gondolunk, ha ők nincsenek, akkor előbb-utóbb üresek lesznek a templomaink. A beregszászi református gyülekezetben az ifjúseket látva, nagyon erős közösség van, akik közösségben vannak, és akik alkotnak és szolgálnak is együtt. Mit kell a beregszászi ifjúsokról tudnunk?
5: Hát igen, mi az Úr csodája mindegyik, mert a konfirmációs oktatás 3 esztendejében, meg a hitoktatás azt megelőző esztendeiben, meg a vasárnapi iskolák és a különböző gyerekhetek és minden más alkalom sorozatban nagyon sok fiatal talál magának egy helyet, ahol úgy érzi, hogy a időről-időre lehorgonyozhat, kiköthet, megbékélhet egy kicsit, és nekünk nagyon nagy öröm, hogy ez a gyülekezetünkben valósul meg, tehát ez nekik egy olyan helyé válik, ahova szívesen eljönnek, és azt hiszem az ifjúsági lelkészi munkám egyik legnagyobb kitüntetés, amikor látom őket vasárnap istentiszteleten, vagy látom őket szolgálni, látom őket halálosan komolyan venni a saját maguk feladatát, látom őket abban, hogy azt mondom, hogy gyülekező és mindenféle egyéb ráhatás nélkül ott vannak már is mellettem. Ezek óriási dolgok, és én azt gondolom, hogy a gyülekezetünk jövője belőlük nő, de a jelene pedig velük színesedik meg. És enélkül a szín nélkül nagyon nehéz optimistán látni azt, ami ránk vár. Úgyhogy ebben teljesen egyet tudok érteni, hogy jövőben mutatóan nagy áldás a jelenünkben, hogy velünk vannak a fiatalok, és nagyon sok projektet visznek most a 26-os évben, azt tűzték ki célul, ezt az ifisek, hogy havonta egy alkalom, ami nem a rendszeres, nem a menetrend szerinti, hanem valami olyan extra, mint ifi kafé, dicsőítőest, konfirmandus hétvége, tábor, vagy bármi más, a palettát is nagyon nehéz felsorolni, mert nagyon sok ötletük van, és emellé az ötlet mellé oda is állnak, tehát nem úgy van, hogy a végén egy embernek kell bezárni az ajtót, lekapcsolni a villanyt, hanem szépen csak a kulcsot az alkalom végén megkapjuk, hogy minden kész, és mehetünk haza. Úgyhogy ezek ilyen hihetetlennek tűnő dolgok, és azt hiszem, hogy sok lelkész cserélne velem, és én meg nem cserélnék velük.
4: A szolgálat az fontos része egy közösségnek, és a beregszászi református ifjúsaink azok a szolgálat.
5: Nagyon olyannyira, hogy erre a nyárra már számokba öntöttük azt a tervünket, hogy hány fiatalt kívánunk elérni. 500 fiatalt szeretnénk azzal a programunkkal megszólítani, hogy add tovább az áldást. Nagyon sok minden szépet és jót kaptunk az egymás közössége által az elmúlt években, és ezen a nyáron ezt a rövidke kis mondatot tűztük magunk elé, hogy ebből hagyjusson mindenfelé, ahova csak el tudunk érni. Ennek a vállalásnak nyilván az egyik része a táboraink voltak, a konfirmandus, meg az ifis, és a másik ilyen nagy vállalásunk, amit nagyon nagy szeretettel készítünk elő, az pedig a villámtöltés ifjúsági találkozó lesz, ahova nagyon sok fiatalt szeretnénk megszólítani. Hát és hogyha Isten kegyelmes, akkor el is fognak majd jönni. Ezt a régi Varroda épületében már az előző villámtöltés kapcsán is ott voltunk, ott gyűltünk össze. Az is egy fergeteges alkalom volt. Ott például olyan dolgok történtek, hogy egyszerre hallgatta majdnem több mint 400 ember az Isten igéjét, és volt egy olyan 2-3 óra, amikor majdnem ugyanennyi ember játszott egyszerre, úgyhogy a beregszászi ifisek vezették azt a programot. Szóval ilyen szempontból ez az add tovább az áldás, lehet, hogy csak egy felismerés, nem pedig egy vívmány részünkről, hogy akkor most már így kell lenni, hanem talán ebben tudnánk mi a legjobban kifejezni a hálánkat egymásért.
4: Ifi kafé.
5: Az ifi kávéval az a nem titkolt célunk, hogy a havi egy, vagy ha egy ilyen kicsit ünnepelőbbre fordul a dolog, akkor például adventbe, ott majdnem minden advent vasárnapján igyekszünk ott lenni. Tehát avval az volt a célunk, hogy egy teret hozzunk létre, ahol Isten tisztelet után még együtt lehet a gyülekezet. Az Isten tiszteletnek a helye nem a legjobb a megbeszélésre, mert hát csak zavar, hogy a lelkész is mondja, és az ifi kafé lenne az, ahol lehetne még erről tovább gondolkodni, meg egy kicsit együtt lenni, mert ha nagyon a szívünkre tesszük a kezünket, akkor csak sietünk jóformán mostanában a főműsor időben, csak sietünk, és ezek a megállók nagyon kellenek, amikor együtt tudunk lenni, és én újra és újra meghatódok rajta, hogy ezt az ifi közössége bevállalja és csinálja, tehát ezt nem lehet fizetéssel létrehozni, vagy ilyen rázudított anyagi eszközökkel, ez minden önkéntesen történik, az előtte való muffinsütés, szombat este, a habuknak az előkészítése, a bevásárlás, a poharak és társai, és mindig igyekeznek egy jótékony célt is találni a bevétel számára, tehát az, nyilván az önfenntartás az megvalósul, és azon túl az ifisek azok mindig egy olyan célt tűznek ki, mint például a Sámuel Alapítvány, ahol szintén nagyon csodálatos és Istentől jövő dolgok történnek.
4: Egyéb területek?
5: Olyan sok területünk van, amiben részt veszünk, hogy nehéz is felsorolni, a teljesség igénye nélkül diakóniában nagyon erősen helytállnak a fiataljaink. Például, ha visszaemlékszünk, most ebben a hőségben nem olyan könnyű, de eléggé havas telünk volt.
4: A téli hullkotrás és fovágás az
5: izgalmas. Igen, az még fotodokumentációban is megjelenik például a gyülekezet oldalán. Hát az is nekem nagyon megrendítő volt, hogy a lelkész kollégám kiírta, hogy itt az idő lehet jönni, és hármasával, négyesével összeverődve húzták be a havon a zsák fákat, lapátolták el az útról a havat, meg még két kedves mosolyt is tudtak egy-egy szépkorú vagy rászoruló testvérnek nyújtani, és hát mi ez, ha nem szép és csodálatos. Nem tudom azt mondani, hogy ez mind egy ilyen nagyon jó szervezet, nagyon jó struktúrált emberi valami, de azt tudom mondani, hogy ahol a szükség megjelenik, ott a Szentlélek valakinek megadja, hogy össze tudja kapcsolni a segítő szándékot a segítségre szorulóval. És nálunk ez nagyon szépen történik, és hát ezért is nagyon hálásak vagyunk.
4: Kevés percünk marad, de mindenképpen meg szeretném kérdezni, hogy mit ad meglátása szerint ez a fiataloknak ez a közösség? Az, hogy Isten mellett tölthetik a legfontosabb fiatal éveiket.
5: Hát erről sokat beszélek nekik, és nem mindig tetszik nekik, amit hallanak, de az én egyik nagy lelki munkatársam, akivel együtt szolgáltunk, egyszer azt mondta, hogy a show nem a showtartóba való. És az ifi közösség az egy kis idő, ameddig a show a showtartóban van, és aztán majd eljön az idő, mikor az úr kiszórja a showt a maga helyére, hogy ízet hozzon oda, ahol arra szükség van, és hát mi, én speciálisan, de úgy látom, hogy sokan mások is arra készülnek ebben az ifis közösségben, meg arra kapunk egy ilyen nagyon jó gyakorlatot, hogyha eljön a mi időnk, akkor mindenki maga körül gyűjtsön majd ilyen kis csoportokat, akikkel együtt folytatja tovább a szolgálatot, meg milyen melléktermékként az örök életre szóló barátságok, emlékek, sztorik, olyan élmények és tapasztalatok, amikre igazából semmilyen körülmények között nem tud szert tenni az ember, akár már csak a sátorozós természetben eltöltött pillanatoktól kezdve, közös projektekig, amiket megszervezünk. Egy ifisünk, ha itt van velünk aktívan, akkor egy közösségszervezői szakra, ha beiratkozik, akkor lehet, hogy fog ott olyan dolgokat látni, amiket ő már kipróbált, amikben ő részt vett, amikben ő nagyon aktívan szerepet vállalt, és egy társadalom számára, egy városközösség, egy gyülekezet közösség, egy család számára, ez egy nagyon nagy erőforrás, mikor valaki egy problémát, egy megoldással a lehető legrövidebb úton össze tud kapcsolni, és ha elakad, akkor tud benne segítséget kérni. Ezek mind-mind olyan ránk ragadt tudások, az Isten gazdag áldásai mellett, meg a közösség ajándékai mellett, amik óriási módon meghatározzák a jövőt. Tehát nagyon gazdag tudással és élményekkel gazdagodik, aki itt van ebbe az ifis közösségbe.
1: Az elmúlt percekben Margit és János ifjúsági lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A megőrizni, megerősödni, megmaradni jegyében zajlott a missziói előadók találkozója május utolsó hétvégéjén Zetevárralján, amelynek résztvevői stratégiai megbeszélésekkel és kötetlen tapasztalatcserével kerestek választ a közös missziós utak kérdéseire. Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával a stratégiáról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
2: Itt Zetevárralján gyűltek össze a missziói előadók, hogy az éves missziói stratégiát átbeszéljék. Miért jött létre először is ez a misszió, mi a fő üzenete célja?
3: Hát először is a missziói előadók rendszeresen találkoznak éves szinten, van egy ilyen alkalmunk, amikor összegyűlünk, és az egyházunknak a dolgait, a missziónak, a küldetésnek a fontosságát újra és újra végig beszéljük, végig gondoljuk, és igyekszünk megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek benne a kihívások közepette Isten igéjét kellő módon hirdetni tudjuk a gyülekezeteink számára. Az idei évnek, a rendezvénynek, a találkozónak az apropója az a tavalyi év során a decemberben az igazgató tanács által elfogadott, jóváhagyott stratégia kérdéseinek a megbeszélése. A tavalyi év során készítettünk egyházkerület lelkipásztorai, egyházkerület vezetősége, a tanári kar közös munkája eredményeképpen készítettük el az egyházkerületnek a missziói stratégiáját, aminek az a címe, hogy megőrizni, megerősödni és megmaradni. És a mostani találkozónak tulajdonképpen egyik fő célja az volt, hogy végig gondoljuk, hogy az elmúlt fél év során, mióta a lelkipásztorok kézbe kapták ezt az anyagot, ami egy könyvecske, tulajdonképpen egy 48 oldalt magába foglaló könyvecske, hogy ki hogyan értékeli ezt az összeállított, elkészített stratégiát.
2: Milyen igére épül a stratégia?
3: A stratégiának az alapigéje az első korintusi levél 3. részének a 11. verse, amely így hangzik, hogy mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Ez az ige tulajdonképpen a püspök úrnak, püspökünknek, Kolumbán Vilmos püspök úrnak a beiktató ige hirdetésének az alapigéje volt tavaly januárban, és ez képezi ennek a stratégiának is az alapigéjét, ami tulajdonképpen nem más, mint a megváltórunknak, Jézus Krisztusnak a kegyelme, aminek alapján készítettük el a missziót, missziói stratégiát, és aminek alapján éljük és szolgáljuk egyházunkat.
2: Hogyan lehet kibővíteni ezt a megőrizni, megerősödni, megmaradni hármast? Hogyan lehet kifejteni ezt jobban?
3: Tulajdonképpen egy 48 oldalas dokumentumról van szó. Ennek a stratégiának a lényege az, hogy a jelenkor kihívásai közepette megtaláljuk azt az irányt, amely felé nekünk haladni kell. Tulajdonképpen a stratégia nem egy programtervezet és nem egy szervezeti dokumentum, hanem egy lelki iránytű, amely segít nekünk újra felfedezni azt, hogy kik vagyunk, mint egyház, mi a küldetésünk, mi a feladatunk a jelen való világban, és a feladatunkat, amelyet Istentől kaptunk, hogyan tudjuk a jelenkor kihívásai közepette megvalósítani.
2: Milyen missziói területeket érint?
3: Gyakorlatilag számos missziói területre koncentrálunk, fókuszálunk, de ugye a leglényegesebbeket, hogy említsem, az ifjúsági misszió, digitális misszió, a cigányok között végzett misszió, akkor a diakóniai szolgálat, ami szintén egy misszió, akkor a család misszió, gyermek misszió. Az idei évet ugye a gyermekek évévé nyilvánítottuk, a tavalyi év az ifjúság éve volt, szeretnénk megvalósítani a tematikus éveknek a gyakorlatát. Összesen mintegy 30 területet ölel föl ez a stratégia, és minden területre vonatkozóan viszonylagos részletességgel kitérünk, és próbáljuk megtalálni azt, hogy hogyan tudunk ezeken a területeken aktívan Isten dicsőségére szolgálni.
2: Így a tanácskozás után hogyan körvonalazódik eddig, hogy mi az, amire a legnagyobb hangsúlyt kell fordítani, illetve mind kell még dolgozni?
3: Hát nagyon örülünk a visszajelzéseknek. Minden találkozásnak az a lényege, hogy begyűjtjük a véleményeket, hogy ki hogyan látja, hogyan értékeli az eddigieket, és örömmel állapítom azt meg, hogy a missziói előadók a maguk helyén, nem csak a gyülekezeteikben, hanem az egyházmegyékben is komolyan veszik a munkájukat, és komolyan foglalkoznak is, foglalkoztak az elmúlt fél év során is ezzel a stratégiával, és egy nagyon pezsgő, eleven beszélgetésre, vagy beszélgetésekre került sor az elmúlt órákban, az elmúlt nap során. Természetesen új dolgok is, észrevételek is megfogalmazódtak, amelyeket úgy szintén be tudunk majd építeni a szolgálatunkba. Szükség van ezekre a találkozásokra, mert hogy több irányból megközelítve tudjuk megfogalmazni a lényeget.
2: Miket érintettek inkább a visszajelzések?
3: Nagyon sokat foglalkoztunk a lelkipásztorok szolgálatának a kérdésével, és ez természetszerű, hogy így van a stratégiánkban is. Négy oldalon keresztül foglalkozunk a lelkipásztorok munkájának a támogatásával. Itt a beszélgetés rendjén is, talán időben is és tartalmában is ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. Legtöbbet ugyanakkor hangsúlyt kapott a beszélgetésünknek a rendjén a presbiteri munka, a nőszövetség tevékenysége, az ifjúsági misszió, és viszonylag sokat beszélgetünk a digitális misszióról is, amiben nagyon sokat kell fejlődnünk, hogy a digitális térben is meg tudjuk szólítani. Sok esetben csak ott tudjuk megszólítani, vagy megtalálni már nem csak a fiatalokat, hanem sok esetben a felnőtteket is. Tehát, hogy a digitális missziót mindenképpen előtérbe kell helyeznünk, ez a kornak a kihívása, és hogy hogyan lehetséges az, hogy a digitális térben megszólítsuk a híveinket, vagy akár a kívülállókat, de hogy ugyanakkor a digitális térből hogyan vezet az út a valóságos fizikai jelenlétbe, mert digitális térben nem lehet megélni az igazi közösséget. Ez egy út, egy lehetőség, hogy ott megszólítani az embereket, és megpróbálni őket közösségbe vonni, az egyház kötelékébe bevonni őket, vagy ott megtartani, ha már ott vannak.
2: Mi az üzenete az egyházkerületnek a gyülekezetek irányába a missziói munkát tekintve?
3: Hát mindenképpen azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság, Jézus szavai szerint legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat, éljenek szeretetben, és legyenek jó reménységgel, hogy az az Isten, aki életünket megváltotta az ő fiában, meg is tart bennünket, és végig vezet az úton. Úgyhogy kitartás, erősítés, jó reménység.
1: Az elmúlt percekben Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat! Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026 májusában kérte csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az EPO pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A határozat az uniós közlönyben történő kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi tisztségre. Közülük az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács nevez ki egyet, egy független szakértői testület véleményének kikérése után. Az EPO feladata az Európai Unió költségvetését érintő csalások, korrupciós ügyek és egyéb pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és büntető eljárások megindítása, ezzel erősítve az uniós költségvetés védelmét. A magyar hatóságoknak biztosítaniuk kell az EPO magyarországi működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Mostantól tényként jelenthető ki, hogy az új kormány hazahozta az eddig Magyarország számára elérhetetlen 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrást, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa jóváhagyta Magyarország helyreállítási tervét. Ez azt jelenti, hogy most már hivatalosan is hazahoztuk azt a 10 milliárd eurót, amit mindenki már elveszettnek hitt. Ezek azok a források, amelyeket Magyarország 2021 óta használhatna fel, és amit idén augusztus végéig lehet felhasználni, mivel az előző ciklusban ezeket a jogállami és korrupciós problémák miatt befagyasztották. Emlékeztetett a politikus. A miniszter nagyon nehéz feladatnak nevezte azt, hogy ezeket a forrásokat augusztusig kell a magyar közérdek mentén a lehető legjobb célokra felhasználni. Vitézi Dávid elmondta, nagyon büszke arra, hogy ennek a hazahozott forrásnak igen jelentős részét új HÉV szerelvények és új intercity vonatok beszerzésére tudják fordítani, de a magyar energiahálózat korszerűsítésére, a kis és középvállalkozások támogatására, egy új nagy bérlakás program elindítására, tehát számos nagyon fontos célra tudnak fordítani ezekből a forrásokból. 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között. Az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentinából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására. Az USB töltők mintegy 80%-a megbukott a termékbiztonsági vizsgálatokon a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. A szervezet közleménye szerint az első ütemben tesztelt 92 féle eszköz közül 74 termék egyáltalán nem felelt meg a hatályos szabványok előírásainak. A laboratóriumi ellenőrzések során kimutatott hibák, mint a nem megfelelő szigetelés vagy a rossz méretezés komoly áramütés és tűzveszélyt jelentenek a felhasználókra. A fogyasztóvédelem célja a veszélyes elektromos cikkek kiszűrése a forgalomból, miután az előző években is 80% feletti volt a kifogásolt berendezések aránya.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő Köszi ilyenkor főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása. Csorba Mónikát, a közösségi szolgálati iroda hallgatói szolgáltatások referensét Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Hogyan zajlik itt a nyári élet a közösségi szolgálati irodába?
3: Igazából a nyár már elkezdődött azzal, hogy berobbant a vizsgaidőszak, ugye ez május közepétől tart a vizsgaidőszak, tudomásom szerint még a héten, úgyhogy ezzel már majdnem, hogy beléptünk a nyárba. Ettől függetlenül az öntevékeny körök, tehát a klubok, amik itt a szemeszter alatt mentek, azok mentek vizsgaidőszakban is. Nyilván nem mindegyik, mert a klubvezetők egy része tanulásra fordította az időt, de voltak olyanok is, akik a tanulás mellett be tudták iktatni azt, hogy megtartsák a klubjaikat. Mi hivatalosan június 16-án egy ilyen szezonzáró sütögetéssel lezártuk a szemesztert. Ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve nincsenek programjaink, hanem hogy azzal szerettük volna közösen együtt tölteni azt az időt, illetve megköszönni a klubvezetőknek a fél éves munkájukat.
2: Hogyan látjátok, hogyan sikerült klubvezetőktől, milyen visszajelzéseket kaptatok, hogyan sikerült ez a fél év itt a kluboknak, hogyan értékelték?
3: Vegyes, egyébként attól függ, hogy milyen klubokat vezettek. Nyilván a játékosabb, társasjáték alapú, szerepjáték alapú öntevékeny körök, azok elég népszerűek voltak, illetve azok a klubok még, ahol kézműves foglalkozások zajlottak. Most mondom itt például az ékszerkészítő műhelyet, az még mindig van. Most csütörtökön lesz az utolsó, azt egy azerbajdzsáni lány vezeti, teljesen multikulturális, tehát hogy angol a közös nyelv, egyébként tanítgatják egymást mindenféle nyelvre, közben pedig ékszereket készítenek, úgyhogy, és azon mindig nagyon nagy létszámban vannak résztvevők. Ugyanúgy vannak olyan öntevékeny körök, ahol igény lenne arra, hogy megtartsák ezeket a klubokat egyébként itt a vizsgaidőszakban is, viszont nyilván a különböző vizsgaidőpontok, azokra a különböző karokon lévő hallgatók mindenki más intenzitással készül, emiatt inkább hanyagolják most azt, hogy megtartsák ezeket a klubokat, mert hogy kevesebb lenne a résztvevő. Egyébként az a tapasztalat, és ezt elmondták a szezonzáró eseményen is, hogy működik ez a fajta alulról jövő kezdeményezés, és mi is azt látjuk, hogy sokkal jobban működik, mint amikor évekkel ezelőtt mi szerveztünk programot. Nyilván azokra is jöttek el emberek, ott is voltak nyilván olyan időszakok, amikor kevesebben voltak, amikor teljesen telt házzal üzemeltek azok a programok, de ez, hogy alulról jönnek ezek a kezdeményezések, ezek sokkal népszerűbbek, úgyhogy támogatják azt, hogy ezt továbbra is folytassuk, ezt a fajta munkát, és hát a klubvezetők 80%-a pedig jelezte, hogy szeptembertől folytatás következik.
2: Milyen program van, vagy programok vannak most a közösségi szolgálati irodában, amihez esetleg lehet csatlakozni?
3: Mi is levesszük takarékra magunkat, különböző időszakokban töltjük mi is nyáron a szabadságainkat, ettől függetlenül azt, amit már 3 évvel ezelőtt is elkezdtünk, miért a 4 évvel ezelőtt, a nyári Multilingual Unitrip program sorozat, ugye ez minden nyáron 10 alkalmas kirándulásokról van szó, ami az elmúlt időszakban leginkább nemzetközi, itt maradt nemzetközi hallgatóknak szólt, vagy leginkább őket szólítottuk meg azáltal, hogy tudtuk, hogy ők itt vannak az egyetemen. Ez évtől nyitott nem csak nemzetközi hallgatóknak, hanem egyetem más polgárainak is, tehát a magyar hallgatók számára is, dolgozók számára, illetve nyilván iskolai közösségi szolgálatos diákoknak, ami azért is fontos, mert az ő segítségükkel tudjuk ezt megvalósítani.
2: 10 kirándulást említettél idén, mik lettek kiválasztva, ha jól tudom, vannak már rendhagyó helyek is. Idén mely 10 helyszín lesz meglátogatva, mit szoktatok ilyenkor a nemzetközi hallgatóknak megmutatni, vagy akár most már a magyar hallgatóknak, illetve az itt dolgozóknak?
3: Jelenleg 7 időpontunk van lefixálva, másik 3 még képlékeny. nem biztos, hogy fel fogom tudni sorolni mind a 10 helyszínt. Most csütörtökön például Mezőkövesdre készülünk kirándulni, ott a Matyó népművészetet szeretnénk megismertetni. Nyilván nem csak a nemzetközi hallgatókkal, hanem az egyéb résztvevőkkel is, tehát a magyar hallgatókkal is, és ennek tulajdonképpen az is egyfajta célja, hogy közösen töltsünk együtt olyan időt, amikor ugyanúgy tanulhat egy magyar hallgató is, és egy nemzetközi hallgató, illetve egy középiskolás is a kultúra segítségével egymástól. Tervben van még a Tiszadobi Andrássy kastély, a Faktori Aréna, az is elég népszerű, az inkább egy ilyen szabadidős jellegű, egésznapos tevékenység. Mai szabadtéri strand, ott voltunk múlt héten, abból szeretnénk még egyet, mert hatalmas igény van rá, és nagyon szeretik a hallgatók, illetve minden éven az utolsó ilyen multilingual unitripünk, ezzel zárjuk igazából a programsorozatot, az az állatkertek éjszakája.
2: Jelentkezni hogyan lehet, vagy ha valaki szeretne majd becsatlakozni, ugye külön ki fogjuk emelni a iskolai közösségi szolgálatot is, de ha valaki ehhez szeretne csatlakozni, vagy mint résztvevő csatlakozni ehhez a programhoz, az hogyan, miként teheti meg?
3: A legegyszerűbb módja, hogyha követi a közösségi oldalunkat, ott ugyanis minden ilyen alkalom meg van hirdetve, ott azt is leírjuk, hogy hogyan lehet jelentkezni, általában e-mailben fogadjuk a jelentkezéseket, illetve a regisztrációkat. Vannak olyan kirándulások, ahol létszámkorlát van, illetve hát nyilván a legtöbb helyen van létszámkorlát, de van, ahol nagyon drasztikus létszámkorlát, mert egyetemi mikrobuszokkal megyünk is, ott nyilván az ülőhelyek száma korlátozott. Az iskolai közösségi szolgálatos diákok pedig szintén e-mailben tudnak jelentkezni, ott az első lépés az, hogyha érdekli őket egy ilyen lehetőség, akkor e-mailben felveszik velem a kapcsolatot, és onnantól kezdve már beindul ez a fajta gépezet, van egy személyes beszélgetés, ahol megismerjük egy kicsit egymást, illetve én is megismerem az adott diákot, az igényeit, és megpróbáljuk személyre szabni a tevékenységeket, mert hogy nem csak nálunk van az egyetemen iskolai közösségi szolgálat végzésére lehetőség, hanem más szervezeti egységeknél is.
2: És a nemzetközi hallgatóktól milyen visszajelzéseket kaptok, mennyire szeretik ezeket a nyári programokat, ugye, amikor itt vannak, úgymond miért is hasznos ez az ő számukra, hogy tudnak valamihez csatlakozni, hogy le tudják magukat valamivel kötni.
3: Igazából az a tapasztalatunk az elmúlt évek alapján, van olyan hallgató, aki szerintem az elsőn is ott volt, és most a legutóbbin is ott volt, és most ebben nem vagyok teljesen biztos, de vannak visszajáró hallgatók. Nyilván nagyon sokan már végeztek itt az egyetemen is, hazautaztak, de hogy népszerű, sőt szájról szájra terjed a hír, egymást motiválják arra, hogy vegyenek részt ezen, és nagyon sokszor az történik, hogy egy adott kirándulás napján már kérdezik, hogy mi lesz a következő, és igazából már az be is telt a következő, hogy ott jelzik, hogy szeretnének ezen részt venni. Van egy ilyen online formában elérhető memory book, egy ilyen emlékkönyvünk, ahol minden alkalom után kérünk tőlük visszajelzést. Tényleg csak pozitívat kapunk, és leginkább azt szokták értékelni, hogy nyáron nagyon kevés program, sőt, igazából nem is nagyon van már egyetemi program, nyilván azért, mert nincsenek hallgatók, és tártkarokkal várják és örülnek annak, hogyha közösségbe tudnak lenni a nyári hónapokban is, vagy nyári hetekben.
2: Milyen szokott lenni a hangulat? Milyen pluszt ad akár nektek, akár a fiataloknak ez az egész program?
3: Legtöbbször ott vagyok, zseniális egyébként minden program, és teljesen más az, amikor a mái szabadtéri strandon, ott a plédeken kártyázunk, vagy a fiúk éppen röpíznek a röplabdapályán, meg megint másik kastélylátogatás. Úgyhogy soha nem volt még két ugyanolyan, és nem csak azért, mert teljesen mások a résztvevők, hanem mert valahogy, tehát az Andrássy kastélyban is mindig megtudunk valami újat, ami ugye témaként felmerül, amit át tudunk beszélni. Ami nekünk rettenetesen jó egy ilyen eseményben, az, hogy tudjuk gyakorolni az angol nyelvet, másrészt látni, hogy élvezik, tehát hogy jót csinálunk a hallgatókkal. A középiskolások pedig tényleg valóban segítséget adnak, tehát egy olyan közösségi szolgálatot végeznek, amely során fejlődnek, tanulnak, úgyhogy egyébként nem is feltétlenül tudnak róla, hogy ez történik. Egyrészt ugye az idegen nyelvi kompetenciáik is tudnak fejlődni, illetve a kommunikációs készségeik, és mindemellett más kultúrákat is megismernek, barátságokat kötnek.
2: Iskolai közösségi szolgálatosok hogyan, miként csatlakozhatnak akár ide, vagy akár az egyetemhez? Egyáltalán mi is ez a iskolai közösségi szolgálat?
3: Igazából, tehát ezt jogszabály írja elő, hogy azok, akik 2016. január 1-e után tesznek érettségit, azoknak az érettségi előfeltétele egy 50 órás közösségi szolgálat, amire ugye az oktatási hivatal honlapján van egyfajta irányelv, hogy milyen elvek mentén kell megfelelnie ezeknek a tevékenységeknek. Ezt az iskola szervezi, az iskolában van kijelölt koordinátor, aki igazából a gyerekeket közvetítenie kellene ezekre a területekre. Mi, amióta a közösségi szolgálati iroda, tehát 2021-től működik, azóta vesszük igénybe az iskolai közösségi szolgálatos diákok segítségét, nem azért, mert mi ebbe be akartunk kapcsolódni, hanem azért, mert annyira sok programunk volt, hogy ezt nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani. Igazából ez egy olyan erőforrás számunkra, amin keresztül tudtunk mi is fejlődni, szervezeti szinten is, illetve ugye az a tapasztalat, hogy ezáltal az iskolai közösségi szolgálat is nem csak kötelező, ezt szoktuk mondani, hogy több, mint kötelező, mert hogy itt amellett, hogy ezt a tevékenységet végzik, jól is érzik magukat, és valóban tanulnak. És ebből következik az, hogy az elmúlt 2 évben rendszeresen szülők keresnek meg minket. Nyilván persze diákok is felveszik velünk a kapcsolatot, de hogy szülők keresnek konkrétan minket, mert hogy azt hallották, hogy itt biztosan hasznos az, amit eltöltenek. Ez most nyilván nem jelenti azt, hogy máshol nem, de hogy itt célirányosan azért küldik a gyerekeket, vagyis a diákokat, hogy vagy azért, mert angol nyelvet tanuljanak nálunk, vagy azért, mert más lehetőségek is vannak, és ez évtől igen, most már vannak, nem csak nálunk a Kösziben lehet iskolai közösségi szolgálatot végezni, hanem más helyen is. Én úgy tudom, hogy a pályaorientációs és felvételi központ jelenleg együttműködési megállapodások megújításán dolgozik. Ettől függetlenül ez nyilván nem érinti, tehát ugyanúgy jelentkezhetnek a diákok, mert van hatályos, Miskolcon 22 középiskolával van hatályos együttműködési megállapodásunk, úgyhogy szeretettel várjuk a diákokat, és mondom, az az első lépés, hogy e-mailben vagy telefonon megkeresnek minket.
2: Úgymond a nemzetközi programon, a Multilingual Unitrippen túl mihez csatlakozhatnak a közösségi szolgálatos diákok? Ha jól tudom, volt már arra is példa, hogy ők maguk indítottak klubot itt a Kösziben.
3: Így van. Volt egy diáklányunk most a fél évben, aki spanyol nyelvű klubot indított. Bőven 50 órán túl van már. Nagyon szívesen járt vissza. Ő igényelte azt, hogy spanyol anyanyelvű nemzetközi hallgatókkal találkozzon, illetve a hallgatók pedig az, hogy spanyol anyanyelvűekkel beszélgessen és gyakorolja a nyelvet. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon különleges és speciális eset. Egyébként bátorítunk rá mást is. Ez évtől kialakítottunk egy olyan iskolai közösségi szolgálati koncepciót itt a Miskolci Egyetemen, ahol arra törekedtünk, hogy ebben minél több szervezeti egység is bekapcsolódjon. Nyilván most ez a nyári szüneten kívüli időszak, ez azért is problémás, mert nagyon sok középiskolás, akár 3-ig is iskolában van. Itt viszont a munkaidő ugyanúgy 4 óráig tart. Tehát nem tudnának érdemi munkát végezni, ezért első körben az év elején arra fókuszáltunk, hogy olyan szervezeti egységeket célozzunk meg, akiknek a munkaideje is tovább tart. Köztük vagyunk nyilván mi is, akik rugalmasak a programszervezés miatt abban, hogy most mikor fogadnak iskolai közösségi szolgálatos diákokat, de ilyen például a könyvtár, ilyen a sportközpont, és ilyen lehet más olyan szervezeti egység is, ahol a programok miensége miatt ezt lehetővé teszi. És most nyár elején, tehát inkább tavasz végén lehetőséget adtunk a Miskolci Egyetem szervezeti egységei számára, hogy gondolkodjanak a nyárban, gondolkodjanak abban, hogy milyen erőforrásra van szükségük, olyan, ami számukra sem megterhelő, de valóban igazi segítséget nyújthatnak középiskolások, és hogyha vannak ilyen tevékenységek, akkor ezeket egy ilyen formszon keresztül be lehetett küldeni hozzánk, illetve folyamatosan lehet ezeket beküldeni. Ezeket mi szakmailag felülvizsgáljuk, illetve beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet még úgy finomítani ezeket a tevékenységeket, hogy valóban hasznos legyen a diákok számára is. És jelenleg van 6-8 ilyen lehetőség, ahova több diákot is várnak. Ezt a diákok választják ki, tehát amikor megtörténik nálunk a személyes beszélgetés, akkor ugye legtöbbször már van elképzelésük, mert ők ezt a listát megkapják az e-mailes kapcsolatfelvétel után. Van lehetőségek kérdezni a diáknak, hogy melyik pontosan mit akar, milyen jellegű feladatot kellene végeznie. Az is lehet, hogy ő konkrétan csak azt szeretné csinálni, az is van, hogy tehát az is előfordult, hogy itt megváltozott a véleménye, mert hogy rájöttünk arra, hogy ő hozzá inkább valami más jellegű feladat illik, és utána ugye mi összekapcsoljuk az adott szervezeti egységet. Egyébként ezt megelőzően magánál a szervezeti egységnél is történik egy ilyen belső edukáció, amikor azzal az egyetemi mentorral, aki kíséri a közösségi szolgálatot fizikailag, hogy ő is tisztában legyen azzal, hogy mit is jelent ez.
2: Milyen nyári feladatok vannak, vagy milyen jövőbeli idén, nyáron akár elkezdhető tervek vannak, úgymond itt a köszi munkatársainak, hogyan fog zajlani a nyár, miként képzeljük el, azon túl, hogy sok-sok kirándulás lesz.
3: Igen, nyilván ezeket a kirándulásokat szervezni kell, ez azért kapcsolódik egy szervezési feladat, illetve az elmúlt fél évben több konferencián is volt lehetőségünk bemutatni a tevékenységeinket, és most nyilván nem csak az iskolai közösségi szolgálatra gondolok, hanem magára az öntevékeny körökre, az irodavezető soft skills kurzusára, illetve a Tanítsunk Magyarországért programra, tehát több konferencia is volt, ami megerősített minket abban, hogy most, hogy szeptemberben már 5 éves lesz a köszi, ezt most már így szervezettebben jó lenne, hogyha a valami szakmai anyagban is össze tudnánk foglalni és megjelentetni. Úgyhogy ennek az előkészületei igazából megkezdődtek.
1: Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő köszi ilyenkor főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása. Csorba Mónikát, a közösségi szolgálati iroda hallgatói szolgáltatások referensét Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Festik a turistaút jelzéseket Vármegyénkben. A Borsodabaúj Zemplén megyei természetjáró szövetség munkatársai a Délbök turistaútjain változtattak. A Cseréppáralja Dobi Réd szakaszon ezentúl piros keresztjelzés vezet, csatlakozva a meglévő Horvölgyébe vezető piros kereszt útvonalhoz. Emellett a Szárhegy térségében is történtek változások, és egy érdekes jelzéscsere történt Kuriszlán és Szácepuszta között. A turistaút jelzéseinek megújítását a Magyar Természetjáró Szövetség jelzésfestés pályázata segíti. Makár Rihárdot, a Borsodabaúj-Zemplén megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagját, a riportársütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Most több helyen is voltatok jelzést festeni. Merre jártatok? Talán az első szakasz, amit említsünk, az a Cseréppáraljai környék.
3: Igen, ott kezdődött ez évben a felújítás. Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cseréppáralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobi Réd felé, illetve a sárga sáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, ezt már a korábbi interjúban is kifejtettem, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cseréppáraljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobi Réten keresztül a már említett sárga sávval is érintkezve, illetve azt elhagyva, egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is.
2: Ezt követően milyen felújítások, milyen szakaszok voltak még, hol kellett festeni?
3: Sátoralja új hely környékén kezdtünk el festeni. Ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert. Ezt se amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turistaút nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy romjelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék romjelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni, és a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki karszton, mégpedig a Jósva fő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánállt a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal. Ez pedig egy változatosabb útvonal. Mi egyébként ezt beszéltük, hogy úgymond attól még ilyen B-verziójaként megmaradhat a kék túrázóknak, mondjuk pont ilyen időben, amikor ilyen meleg van, akkor a kint a réten nem olyan jó menni, és azért ebben a régi szakaszban ott azért erdősebb részek vannak.
2: Milyen jövőbeli tervek vannak, milyen munkák várnak még rátok? Egyet már említettél, ugye a híd túloldalát is meg kell majd festeni. Esetleg ezen kívül más munkák lesznek a nyáron. Mit terveztek, hogyan látod?
3: Igen, tehát elég sok helyen festünk, összesen 100 kilométer a megyében. Ezeknél, ahol még szintén változás lesz, az a úgymond második üteme délbükki résznek, Szomolyától a Hevesi megye határig fogunk festeni, és ott is változások lesznek, mert a főútvonalat a kaptárkövekhez be fogjuk vinni, de ezt majd a részleteket akkor, amikor itt készen vagyunk, illetve Pusztafalu környékén, tehát itt a Zemplénben lesznek még változások, ott nagyon sok jelzés van, és akkor a kék túra ez tavaly módosult abban a térségben, és akkor ehhez kapcsolódóan egy kék keresztjelzést fogunk vinni, ami úgymond ott is egy alternatív útvonal lehet. Ezeket akkor fogjuk folytatni, amikor majd az idő is engedi, mert csapatunk most hétvégére is lett volna, de ebben a hőségben azért ezt kihagyjuk.
2: És ha már a hőség, akkor nyáron hogyan, miként érdemes túrázni? Talán mondjuk azt, hogy a ilyen egynapos, oda-vissza úttal egynapos, rövidebb túra, csak kinézünk egy túra szakaszt. Az ilyenekre hogyan készüljünk fel otthon, hogyan érdemes indulni?
3: Hát igen, mindenképpen az a javaslat, hogy azért ilyenkor kevesebbet tervezünk, mint egyéb túra időben, amikor tavasszal ősszel megyünk egy kellemesebb időbe, hiszen ilyenkor nyáron ez a meleg, ez mindenkiből kiveszi az energiát is, meg nem is szabad olyan sokat kint tartózkodni. Amit javaslok, ilyenkor mindenképpen próbáljuk azért megnézni, hogy ez az útvonal legalább az erdőbe vezessen, tehát ne legyenek ilyen hosszabb szakaszok, ami napra kitett szakasz. Nagyon sok ilyen van magában az országos kék túrában is, de nekünk is itt a megyében sok olyan szakasz van, ahol hosszabb rétek vannak. Ez ilyenkor nem annyira javasolt, mert nem olyan komfortos érzés ilyenkor menni. És hát természetesen meg lehet nézni azt a térképen, hogy ott az útvonalon vannak-e források, de soha nem 100%. Tehát nagyon sok fórum van, akkor ezeken érdemes esetleg így érdeklődni, hogy ki az, aki abban az időszakban arrafele járt, volt-e működő forrás, tehát hogy ebben tudunk készülni, és hát ha ez nem biztos, akkor mindenképp nagyon sok folyadékkal. Tehát ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy ilyenkor az étel helyett is folyadékot rakjunk be, tehát hogy nem is kívánja az ember azt, hogy ilyenkor sok ételt vigyen be a szervezetbe, hanem a nagyon sok folyadékot. Tehát ez a legfontosabb. És hát öltözékben, hát mi mindig a gyerekeknek is, a táborokban is ilyenkor szoktuk mondani, hogy a kullancsellen, meg egyéb bogarak miatt jó az, hogyha hosszú, de hát ilyenkor az már kibírhatatlan. Tehát ilyen, és pedig a nyáron fel kell készülni arra, hogy az erdei szakaszokon is nagyobb csalánosok lesznek. Tehát valami nagyon vékony, hosszú nadrág, tényleg ez a mi ajánlott. És hát mondom, rövidebb utak, vékony, hosszú nadrág, és a magasabban, tehát ezt annak idején is tanultuk, hogy minél magasabban vagyunk, ott azért valamennyivel hűvösebb van, tehát itt a magasabb részeket érdemes felkeresni, és ahol zártabb, bükkös erdők vannak, tehát azért az ott mindig hűvösebb. De én is voltam már a Tátrában is úgy, hogy elmentünk, mert itt nagyon meleg volt, de ott sem volt olyan hideg.
2: Ilyen melegben te mit ajánlasz szívesen itt akár Miskolc környékén a túrázóknak, merre érdemes menni, mely útvonalakat érdemes ilyenkor meglátogatni, ami ugyanúgy szép, de hűvösben van, esetleg a szervezetnek vannak-e túrák, amiket ti kifejezetten szerveztek és lehet csatlakozni?
3: Igen, tehát nekünk már itt nem mint a Megyei Szövetség, hanem mint a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete. Nekünk szinte minden hétvégén van túránk. A júliusban több utat is szervezünk, de ennek több része inkább kerékpáros. Én valahogy ebben a nyári időszakban jobban szeretem a kerékpáros túrákat. Valószínűleg azért, mert azért ott legalább csapjuk a szelet. Tehát, hogy ott egy kicsit kellemesebb lehet, meg hát jobban el tudunk jutni olyan helyekre, ahol talán akkor folyadékot tudunk venni. Egyébként a sima normál túrákhoz meg azokat tudom javasolni, hogy legalább ilyen vízközeli legyen. Tehát, hogy ott is legalább egy kicsit akkor fel tudjunk frissülni. Tehát legyen ott egy patak, egy tó, vagy valami, amivel nyugodtan a sapkánkat, bármit bevizezzük, és akkor ez is segít.
2: Teszem fel egy hetes, több hetes túrára készül, vagy a szabadságát kint tartani a természetben. Tehát ilyen sátras túrát szeretne. Abban az esetben van-e bármi különbség ahhoz képest, hogy mondjuk megteszek egy 10-15 kilométeres túrát, ott hogyan érdemes készülni?
3: Hát igen, azért egy hetes túrá, ha megyünk, akkor elég jó csomagot viszünk. Az igazság, hogy annak idején, amikor én is elkezdtem kék túrázni, akkor mindig augusztusban volt szabadságom. Nagyjából akkor volt a legmelegebb időszak, és hát valahogy kibírtuk, tehát, hogy végigmentünk, de tudom, hogy sokat, amikor hát vagy a kempingben voltunk, vagy vadkempingeztünk, azt is mindig kutak mellett töltöttük azt az éjszakát, tehát, hogy tényleg ez volt a legfontosabb a víz. Szerencsére a kék túra elég sok településen végigvezet, nagyon sok faluba, akkor érett mondjuk a szilva, tehát, hogy ez is jó részben folyadékpótlásnak is. Biztosan nehezebb. Az igazság, hogy én már bő 20 évek kezdtem annó a kék túrát, akkor a csomag biztos, hogy 100-szor nehezebb volt, mint a mostani, tehát most már nagyon jó felszerelések vannak, és ez is segít. És még ez, ami az emléképeimben van, hogy gyakran úgy túráztunk, hogy elindultunk elég korán, tehát így hajnalba, akkor mentünk olyan délig, akkor megpihentünk valami árnyékosabb helyen, és akkor utána inkább elindultunk újra délután, és akkor úgy haladtunk tovább. Tehát ezt a nagyon meleg délutáni időszakot ennél mi mindenképpen kihagytuk.
2: Hogy akár rövidebb, akár hosszabb túrát teszünk, hogy úgymond a baleset veszély kapcsán mire figyeljünk oda, illetve hogyha hajnalban vagy este, tehát sötétben, szürkületben túrázunk, mit érdemes még magunkkal vinni a tájékozódás szempontjából, vagy ha valaki baleset ér ilyen szempontból, mire érdemes odafigyelni, mert azért gondolom, hogy most sokan akár gyakorlatlanul is kimennek túrázni ilyenkor, hiszen mindenkinek talán több a szabad ideje kicsit.
3: Élményeimből tudok én is erre visszatekinteni, tehát valamelyik ilyen kék túrázásunk során volt például az, hogy megbeszéltük, hogy korán indulunk, korán megyünk, de alapvetően annó nem gondoltunk arra, hogy mondjuk azért vigyünk fejlámpát, és egy olyan terepen mentünk, ahol a zöldsáv, illetve a kéksáv együtt haladt, és abban a látási viszonyok között, tehát már világosodott pirkatára, de nem nagyon tudtuk kivenni a két szín közötti különbséget, tehát úgy közel oda kellett menni a fához, tehát hogy hiába nem éjszakai túra, tehát akkor egy fejlámpa az mindenképpen szükséges, és hát ami másik, ez ilyen szintén saját élményből fakad, hogy ebben a száraz időben a bogarak is keresik a nedvességet, és hát engem egy lódarás talált meg egy ilyen időszakban, és hát ez egyértelmű, hogy ez megviseli az ember szervezetét. Ma már van ehhez injekció, tehát ezt mindenképp érdemes magunkkal vinni, főleg, hogyha kevés fővel túrázunk, mert akkor nehezen tudnak elvinni olyan helyre, tehát van ez az Epifan injekció, amit egyébként máshol is, óvodákban, ilyen intézményekben is most már tartanak. Tudom, hogy ennek elég jó ára van, de egyébként megéri, mert tehát ezek a hiába kis rovarok, de rendes méreganyaggal rendelkeznek, és mondom, ebben a száraz időben ez eléggé jelentős, hogy ők támadnak.
1: Festik a turistaút jelzéseket vármegyénkben. Makár Rihárdot, a Borsodabaú-Zemplén megyei természetjáró szövetség elnökségi tagját a riportás Ütő Dávid Pellé kérdezte.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A gazdasági és energetikai miniszter szerint az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának döntése megteremti a lehetőségét annak, hogy az uniós helyreállítási eszköz forrásai fokozatosan elérhetővé váljanak a jóváhagyott programok és a vállalt mérföldkövek teljesítésével összhangban. Hangsúlyozta Kapitány István a Facebook oldalán, azt követően, hogy a testület elfogadta Magyarország új helyreállítási és ellenálló képességi tervét. A gazdasági és energetikai miniszter jelezte, a következő időszak feladata, hogy a rendelkezésre álló támogatások gyorsan, átláthatóan és hatékonyan jussanak el a vállalkozásokhoz, különösen az energiahatékonysági beruházások, a hálózatfejlesztés és a versenyképességet javító programok területén. A tárcavezető azt írta, mérföldkőhöz érkezett az uniós pénzek hazahozatala. A terv kiemelt célja a gazdaság versenyképességének erősítése, az energetikai fejlesztések felgyorsítása, valamint a kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása. A miniszter úgy fogalmazott, ezt az eredményt az elmúlt hónapok intenzív szakmai egyeztetéseivel és tárgyalásaival sikerült elérni. Bár sokan kételkedtek a sikerben, a magyar embereknek járó uniós források előtt sorban nyílnak meg az ajtók, tette hozzá a politikus. A trieszti magyar kikötő beruházás és a Nyugat-Balkán uniós integrációja is fontos téma volt Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszter római megbeszélésén. Orbán Anita a Facebook oldalán kiemelte, kevés ország van, amelyhez a magyarokat annyi személyes történelmi és kulturális szál köti, mint Olaszország. Sokan választják úti célként, jól ismerjük a kultúráját és a gasztronómiáját, még a világhírű Illi kávé története is a magyar-olasz kapcsolat ékes bizonyítéka. A márkát a Temesváron született Illi Ferenc alapította Triestben. Éppen ezért is fontos, hogy Magyarország és Olaszország politikai és gazdasági kapcsolatai is tükrözzék ezt a közelséget. Tájékoztatása szerint Rómában Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettessel és külügyminiszterrel a két kormány és a szakminiszterek közötti párbeszéd intenzívebbé tételéről beszéltek. A gazdaság, az energetika, a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségeink, tette hozzá Orbán Anita. A belső honvédelmi minisztériumi vizsgálat megállapítása szerint a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája állt az ellopottként kezelt kecskeméti MiG-29-es alkatrészek ügye mögött. A megállapításokról a honvédelmi miniszter számolt be a Facebook oldalán. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, minden más régióban nőtt. A visszaesés nem volt markáns, Budapesten 1,6, Somogy vármegyében 1,7, Vas vármegyében pedig 9,2%-kal kevesebb hirdetés volt elérhető a negyedév során, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben történt. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében. A nyaralásra utazók mintegy fele továbbra sem köt utas- vagy balesetbiztosítást, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett poggyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordulhat, közölte az MBH Bank. A bank egy online kutatása azt mutatja, hogy a lakosság mintegy fele nem rendelkezik a bankszámlájához vagy bankkártyájához kapcsolódó biztosítással, és mindössze 30%-uk köt minden alkalommal külön biztosítást utazás előtt. A magyarok átlagosan 545 ezer forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez képest. A külföldi utazások esetében ez az összeg még magasabb, átlagosan meghaladja a 719 ezer forintot. A megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során, a többiek körében a leggyakoribb kellemetlenség a jelentősebb járatkésés. Emellett nem ritkák a betegségek, balesetek, illetve a poggyász és iratvesztéssel kapcsolatos esetek sem. Az egyik biztosító adatai szerint az elmúlt nyári időszak a leggyakrabban baleset miatt került sor kárkifizetésre.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy záporzivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Police együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A The Police 1977-ben alakult, összességében az új hullám stílus irányzatához sorolható, de zenében jelen van a punk rock, a reggae, ezek főként a kezdetekkor is a jazz is. Tagjai hivatalosan sosem jelentették be

1976. december 5-én Stuart Copeland először találkozott Stinggel a Last Exit egyik koncertjén a Newcastle St. Mary College-ben. Megkért őt, hogyha Londonba költözik, keresse fel. Az együttes neve Stuart Copeland ötlete volt, és első kislemezük felvétel előtt találta ki. Olyan szót szerettek volna, amely a világ minden táján ismert. Copeland egyszer megjegyezte, hogy azért döntöttek a Police, azaz rendőrség mellett, mert úgy gondolták, ilyen névvel szabadon kiadhatnak majd bármit.

A Police 1981. februárjában megkapta első Grammy díját a legjobb instrumentális rock számért. Június 15-én megkezdődtek a Ghost in the Machine felvételei. A hangzás húvósokkal és szintetizátorral bővült. Az októberben kiadott album már decemberre platina lemez lett.

1982. februárjában már két Grammy-t is elnyertek, a legjobb instrumentális rockszám és a legjobb duó vagy együttes által előadott rockszám. Ugyancsak februárban a Brit Awardon ők lettek a legjobb brit együttes. 1984-ben ismét két Grammy-t nyertek, a pop és a rock kategóriában is ők voltak a legjobb előadók. Tulajdonképpen már ebben az évben, a márciusban befejeződött Synchronicity turné után feloszlottak, 3 1986-os, azaz Amnesty International segítő koncert azonban még összeálltak, s az utolsón jelképesen átadták hangszereiket a U2-nak. E szimbolikus mozzanat miatt ezt a fellépést tekintik az együttes búcsúkoncertjének.

0: Zeneszám című műsorunkat hallották, melyben a Brit The Police együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A jövő héten is folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és